0: Pátria Rádió. Hazai zenét játszunk.
1: Kedves vásárlóink! Üzletünkben ma akciósan kapható zselatin, parízek és a konzervbab.

csillagok valóban a földön járnak. Az óceánnál a nap lemente, egészen a retinádba belepénk. Én már jó előre tudom a választ. Nem csak a lelkem, de egyszer a testem is visszatér.

0: Kelten a helyzet következő adásában Nagykaposra, a Komócsa Néptánc Együtteshez látogatunk.
1: Tehát mi, hogyha Zselízre megyünk, akkor az ébresztő az 3 órakor van. Hogy egyáltalán esélyünk legyen odaérni mondjuk rá a zenekari próbákra. Az idén 60 km-re Zseliz előre elmúlott a busz. Az autópályán az L1-esen ott álltunk 2 óra hosszát, mi megállították a buszt. Így lekéstük a főpróbát, belecsepettünk a fő műsorba.
0: Köteles Szabolcs vagyok, 12 óra után várom önöket itt, a Pátria Rádióban.
2: Műsorunkban ezúttal a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán működő Magyar Nyelv és Irodalom Tudományi Intézetének Rima Szombati adjunktusával beszélgetünk arról, hogyan vezetett pedagógusként az útja a Rima Szombati alapiskolából a gimnáziumon át egészen az egyetemi oktatói státuszig. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Köteles Szabolccsal.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 18-án szombaton. Frigyes és Milla napja van. Isten éltesse őket és minden kedves hallgatónkat, akinek valamiért ünnep ez a nap. Mai műsorunkban többek között szó lesz a gombaszögi nyári táborról, önkormányzataink teljesítményéről és a tanulási nehézségekkel rendelkező gyerekek oktatásáról. Ébredjenek velünk, most hallgassák meg a legfrissebb híreket a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Másként ítéli meg az Európai Bizottság jelentését a kormány és az ellenzék. Újra egymás területeit támadta Ukrajna és Oroszország. Változóan felhős idő lesz ma, 33 fokig melegszik a levegő. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Az Európai Bizottság szerint Szlovákia több területen előrelépett a jogállamiság terén, ugyanakkor továbbra is komoly hiányosságokat lát. Az éves jelentés elismeri az igazságszolgáltatás egyes reformjait, ugyanakkor bírálja a magas szintű korrupció elleni fellépés eredményességét, a jogalkotás átláthatóságát, valamint az újságírók és a közmédia függetlenségének védelmét. A bizottság azt is szorgalmazza, hogy Szlovákia korlátozza a büntetőtörvénykönyv 363-as paragrafusának alkalmazását, és átláthatóbb, szélesebb társadalmi egyeztetésen alapuló jogalkotási folyamatot biztosítson. A szlovák kormány tudomásul vette az Európai Bizottság jogállamisági jelentését, és üdvözölte, hogy az több területen is előrelépést állapított meg. A kabinet szerint Szlovákia nem kapott új ajánlásokat, ugyanakkor kész foglalkozni a még fennálló hiányosságokkal. A kormány visszautasította a magas szintű korrupció elleni fellépést érintő bírálatokat, és úgy véli, hogy a jelentés ezen a téren egyoldalú és nem kellően objektív. Emellett átláthatóbb értékelési módszertant és szorosabb egyeztetést csürgetett az Európai Bizottsággal. Az ellenzék szerint az Európai Bizottság jogállamisági jelentése bírálja a szlovák kormány működését. A Progresszív Szlovákia és a Zaľudí úgy véli, hogy a dokumentum továbbra is hiányosságokat állapít meg a magas szintű korrupció elleni fellépésben, a jogalkotás átláthatóságában, valamint az újságírók és a közmédia függetlenségének védelmében. Veronika Remišová, a Zaľudí párt elnöke bírálta Robert Kaliňák védelmi minisztert a pozsonyi egykori Hviezda kollégium felújítása miatt. Az ellenzéki politikus szerint az eredetileg katonai szállásnak szánt épületből a minisztérium új központja lett, méghozzá indokolatlanul drága berendezéssel. Remišová ezért a számvevőszékhez fordul. Robert Kaliňák visszautasította a túlárazás vádját, és hangsúlyozta, a felújítás mintegy 49 millió euróba, a berendezés pedig körülbelül 3 millió euróba került, a cél pedig egy hosszú távon is használható épület kialakítása volt. Feljelentést tett a Szlovákia Mozgalom a Szlovák Nemzeti Múzeumhoz tartozó Martini Cseh Kultúra Múzeumának gyűjteményei ügyében. Az ellenzéki párt szerint kérdések merültek fel a műtárgyak ideiglenes tárolására kötött szerződéssel kapcsolatban, és azt állítja, hogy a gyűjteményt nem a szerződésben szereplő helyen őrzik. A Szlovák Nemzeti Múzeum közölte, az eddigi vizsgálat szerint a műtárgyak biztonságban vannak, a teljes ellenőrzés azonban még folyamatban van. Folytatódtak a halálos támadások Ukrajnában és Oroszország határmenti térségeiben. Orosz rakétacsapások és dróntámadások következtében több ukrán városban, köztük Odesszában, Mikolaivban és Herszonban is civilek vesztették életüket, míg az ukrán támadások orosz ellenőrzés alatt álló területeken és a belgorodi régióban követeltek áldozatokat. A harcokban pénteken legalább 10 haltak meg. Közben az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások gyakorlatilag megtorpantak, miközben az ENSZ szerint június volt a leghalálosabb hónap az ukrán civilek számára 2022. áprilisa óta. Újabb légicsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen, immár 7. egymást követő éjszaka, a célpontok között katonai létesítmények, fegyverraktárak és a Hormuzi szoros térségében található megfigyelőállások is szerepeltek. Az iráni média több városból robbanásokat jelentett, Teherán pedig megtorlást ígér. Az iráni válaszcsapások amerikai szövetségeseket is érintettek a Közel-Keleten, miközben a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros térségében továbbra is rendkívül feszült a helyzet. Olajszivárgás történt Omán partjainál egy olyan tartályhajón, amely az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján szerepel orosz olajszállítása miatt. Műhold felvételek és független szakértők szerint a szivárgás egy védett tengeri területen történt. A hajó korábban az oroszországi Novorosszkból indult. Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, támadás vagy más ok idézte elő a balesetet.
2: Időjárás.
3: Változóan felhős ma az ég, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a Radlinszkéhon az amerikai tér felé, a forgalmat a villamos sínekre terelték. Lezárták a D1-es autópálya feletti Triblavinszká úti felüljárót, ugyancsak javítás miatt nem járható a régi Szenci út és a Cseklészi autópálya lehajtó közötti szakasz. Vezessenek óvatosan!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: Hajrájához érkeztek a tengeren túli futball VB küzdelmei. Két szünnap után ma 23 órától Miamiban játsszák a bronzmérkőzést. Franciaország és Anglia is a VB trófeáért utazott az Egyesült Államokba. Szombaton mégis a harmadik helyért játszanak egymással. Egyik csapat játékosai sem motiváltak, Kylian Mbappé azonban még esélyes a gólkirályi címre. Lionel Messivel együtt 8 találata van, és a világbajnokság örök góllövő listáján is az argentin klasszissal harcol az első helyért. Messinek 21, Mbappénak 20 gólja van. Ha másért nem, ezért az egyéni célért harcolhat Anglia ellen Mbappé, aki a hírek szerint a legcsalódottabb francia futballista a kiesés miatt, a spanyolok elleni elődöntő után hosszú percekig könnyes szemmel nézett maga elé az öltözőben. A Franciaország-Anglia párharcnak szép múltja van, a mai lesz a 33. összecsapásuk, legutóbb a 4 évvel ezelőtti katari VB negyed döntőjében találkoztak, akkor nagyszerű mérkőzésen 2-1-re a franciák nyertek. Pep Guardiola szerint Lamine Yamal és Rodri formája döntheti el a vasárnapi Argentina-Spanyolország világbajnoki döntőt. Sajtóinformáció szerint a VB fináléjának szünetében 11 percig tart a félidei showműsor. Az eseményen fellép többek között Justin Bieber, Shakira és Madonna. A nagy kiterjedésű kanadai erdőtüzek füstje az Egyesült Államok észak-keleti térségeiben is gondot okoz. A VB vasárnapi helyszínén továbbra is kifogásolható a levegő minősége. A döntőt egy valami mentheti meg az egészségügyi vészhelyzettől. Az időjárás kedvező változása, mégpedig a megélénkülő szél és a több órás eső. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen a DAC hazai közönség 3500 néző előtt grúz idegen légiósai George Gagua és Kotne Kapanadze góljaival 2-1-re legyőzte az angol második vonal újoncát, a Boltont. A labdarúgó Premier League augusztusi rajtjára készülő Liverpool bejelentette, hogy 2031-ig meghosszabbította Szoboszlai Dominik 2028-ban lejáró szerződését. A magyar válogatott csapatkapitánya az együttes legjobban fizetett játékosai közé kerül. Alex Molchan 6-3-4-6-3-6 arányú vereséget szenvedett a bosnyák Damir Dzsumhurtól az Umagi tenisztorna tegnap késő esti elődöntőjében. Udvardi Panna 6-4-7-6-ra kikapott a spanyol Paula Badózától a romániai Jászvásáron zajló teniszviadal negyed döntőjében. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot a Sydneyben zajló felkészülési tornán. a magyar férfi junior kézilabda válogatott 31-24-re verte Szlovéniát a romániai korosztályos Európa-bajnokság elődöntőjében. A magyarok a vasárnap esti fináléban a svédekkel mérkőznek. A svájci Mauro Schmid nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 13. útszakaszát. Összetettben változatlanul a címvédő és világbajnok szlovén Tadej Pogacar több mint 3,5 perces előnnyel vezet. A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája érte el a legjobb köridőt a Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén. Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője zárta az élen a második tréninget. Ma 16 órakor kezdődik az időmérő, vasárnap 15 órakor pedig a 44 körös futam.
1: Jó reggelt, kedves hallgatóink! Örülök, hogy ma reggel velünk tartanak. Most foglaljuk össze röviden, mivel foglalkozunk ma. Műsorunk első órájában heti hírösszefoglalóval és regionális beszámolókkal várjuk a hallgatóinkat. Szó lesz egy új sportközpontról Rimaszombatban, a Bodrog középosták bezárásáról, a Dunaszerdai szociális taxiról és a gombacögi nyári tábor tegnapi napjáról. Műsorunk második órájában Petőcz Kálmánt kérdezzük a sajátos nevelési igényű gyermekek helyzetéről az iskola ügyben. Műsorunk harmadik órájában, tehát 9 óra után Őri Péterrel a dél-szlovákiai önkormányzatok teljesítményét értékeljük. Érdemes lesz velünk rádiózni ebben a szűk 3 órában. Vasies Olivia hangmester és Csenger Ferenc hírszerkesztő nevében is kellemes rádióhallgatást és szép szombat reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink, most heti belpolitikai hírösszefoglalónk következik. Szerkesztette Paszmár Lívia.
1: Hétfő. Július 13-a. Ügyészeket váltott le a főügyész a gölnicbányai feleséggyilkosság miatt.
2: A gölnicbányai gelnicai feleséggyilkosság miatt Marozsi Linka legfőbb ügyész leváltotta az iglói, a Spiszka Nováveszi járási ügyészség vezetőit. Azaz a járási főügyészt és a helyettesét azok miatt a súlyos mulasztások miatt, amelyeket a tragédiát megelőző büntető eljárás kapcsán tártak fel. Zsilinka már a múlt héten jelezte, hogy a legfőbb ügyészség súlyos törvénysértéseket tárt fel az üggyel kapcsolatban. A meggyilkolt tanárnő férje ellen indított korábbi büntető eljárást nem a törvényi előírásoknak megfelelően folytatták le, és helytelen volt a bűncselekmény jogi minősítése is. A főügyészség szerint a férj Tomás V. ellen nem veszélyes fenyegetés miatt kellett volna büntető eljárást indítani, hanem családon belüli rendszeres bántalmazásért. Az igazságügyi minisztérium vizsgálatainak előzetes eredményei is megerősítik a mulasztásokat a gölnicbányai gyilkosság ügyében. A tárca sajtóosztálya azt közölte a TASR-rel, hogy teljes mértékben egyetért Zsilinkával. A minisztérium július végén zárja le a vizsgálatot, és akkor számolnak be részletesen. Az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs osztálya a TASR hírügynökségnek így reagált. A rendőrség fenntartja a saját belső, független ellenőrző szervének és szakmai osztályának korábbi megállapításait. Hozzátették, hogy ezeket a következtetéseket a fő ügyész sem kérdőjelezte meg az ügy felülvizsgálata során. Zuzanna V. június 20-án halt meg Gölnicbányán, miután a férje bántalmazta. A férfi ellen emberölés különösen súlyos büntette miatt indult eljárás jelenleg letartóztatásban van.
1: A Környezetvédelmi Minisztérium két új pályázatot indított a modernizációs alapból.
2: Az egyik pályázat célja az ipar modernizálása 150 millió euró keretösszeggel. Mindez az energiahatékonyság növelése, a technológia korszerűsítése és az energiaköltségek csökkentése érdekében. Pályázhatnak ipari vállalatok, áram, hő és gázszolgáltatók, valamint vízművek. A támogatási összegekről 300 ezer eurótól 5 millió euróig a termelés és adminisztratív épületek felújítására. 1 milliótól 30 millió euróig az ipari technológiák modernizálására.

0: Közel 17 ezer régebbi családi ház energetikai felújítása az energiaszegénység által veszélyeztetett háztartások számára. Finanszírozás. A maximális támogatás egy-egy pályázó esetében 11 ezer euróra emelkedett a 2016 előtt épült házak esetében, és lehetőség van előleg kifizetésére is. Ami az eddigi kiírásokhoz képest változás, nem szükséges energetikai tanúsítvány és újításként a tetőfedés cseréjét is megtérítik a tető hőszigetelésével együtt. A támogatható tevékenységek, falak és födémek szigetelése, nyilászárók cseréje, hőszivattyúk, biomassa kazánok vagy napkollektorok telepítése. A jövedelmi feltétel pedig a háztartás egy tagjára jutó tiszta jövedelem 2024-ben nem haladhatta meg a 12.990 eurót. Jövedelem igazolás nélkül pályázhatnak a nyugdíjasok, az anyagi szükséghelyzetben lévők és a négy vagy több kiskorú gyermeket nevelő családok. A pályázat az első forduló 5000 jelentkezője számára július 15-én indul elektronikusan az Obnov.dom hivatalos oldalon.
1: Kedd. Július 14-e. Azerbajdzsán a stabilitás és a fejlődés egyik garanciája, valamint a kelet-nyugati szállítási útvonalak fontos csomópontja, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök az azerbajdzsáni Szuszában, ahol Ilham Alijev államfővel tárgyalt.
2: Peter Pellegrini hangsúlyozta, Szlovákia pragmatikus kapcsolatokat szeretne ápolni a világ minden részével, így Azerbajdzsánnal is. Megköszönte Bakunak azt is, hogy földgáz készleteinek egy részét Szlovákia rendelkezésére bocsátotta, miután leálltak az Ukrajnán keresztüli orosz gázszállítások.
3: Naši ministri budú môcť aj naďalej pokračovať v rokovaní o hľadaní.
2: Hozzátette, a két ország illetékes miniszterei folytatják a tárgyalásokat a 2027 utáni stabil energiaellátás biztosításáról.
3: Od októbra bude v prevádzke priame letecké spojenie.
2: Az államfő emlékeztetett arra is, hogy októbertől közvetlen légijárat indul Pozsony és Baku között, ami várakozásai szerint élénkíti az üzleti, az egyetemi és a turisztikai kapcsolatokat. A szlovák köztársasági elnök szerint a kétoldalú együttműködésnek nem szabad kizárólag kereskedelemre épülnie. A cél, hogy a felek közös projekteket valósítsanak meg, technológiát cseréljenek és olyan együttműködéseket alakítsanak ki, amelyekből mindkét ország egyformán profitál. Peter Pellegrini emellett méltatta a két ország védelmi együttműködését, és jelezte, a szeptemberi bakui hadipari kiállításon már a közös projektek első eredményeit is bemutathatják.
1: A pozsonyi városvezetés és több önkormányzat is ellenzi a Slovna tervezett hulladékégetőjét. Noha a Környezetvédelmi Minisztérium szigorú feltételekkel jóváhagyta a beruházást.
4: Pozsony város vezetése élesen bírálja a Környezetvédelmi Minisztérium döntését, amely zöld utat adott a Slovnaft tervezett hulladékégetőjének. A főváros szerint a beruházás rossz hír Pozsony számára, ezért fontolgatja a döntés elleni jogorvoslat benyújtását. A város és az érintett városrészek már a környezeti hatásvizsgálat során is ellenezték a projektet. Kifogásolták a létesítmény kapacitását, különösen a veszélyes hulladékkezelést, valamint azt, hogy a hulladékszállítás jelentősen növelné a teherforgalmat a sűrűn lakott városrészekben. A pozsonyi önkormányzat továbbra is úgy véli, hogy a városnak nincs szüksége egy új, nagy kapacitású hulladékégetőre, mivel a kommunális hulladékkezelését a városi olóvállalat korszerűsítés előtt álló égetőműve is biztosítani tudná. A Liget falui önkormányzat szerint a minisztérium döntése várható volt, ugyanakkor hangsúlyozta, a Slovnaft és az Oló egymáshoz közeli beruházásait együtt kellett volna értékelni. A városrész attól tart, hogy ha a Slovnaft projektje megvalósul, az veszélybe sodorhatja a városi hulladékégető több 100 millió eurós fejlesztését. A beruházást ellenző Znyepokojené Matki, azaz aggódó anyukák civil szervezet szerint a minisztérium figyelmen kívül hagyta a csaknem 19 ezer aláírást összegyűjtő petíciót, és a döntés időzítését is kifogásolja. A Környezetvédelmi Minisztérium ugyanakkor közölte, a projekt csak 56 szigorú.

0: korú műszaki és környezetvédelmi feltétel teljesítésével valósulhat meg. A Slovnaft stratégia jelentőségű beruházásnak nevezi a hulladékhasznosító központot, és vállalta valamennyi előírás betartását.
1: Szerda. Július 15-e. Ismét vádat emeltek Ján Budai volt környezetvédelmi miniszter ellen, hűtlenkezelés folytatólagos bűncselekményének gyanúja miatt.
2: A nyomozás szerint a tárca költségvetéséből közel 570 ezer eurót használtak fel pazarlóan és céltalanul, amivel kárérhette az államot. A korábbi vádemelést tavaly formai okokból hatályon kívül helyezték, az ügyészség azonban új eljárást rendelt el. Budai tagadja a vádakat, és továbbra is azt állítja, hogy közérdeket szolgált.
1: Összeolvad a Dvóvera is az Unión magánegészségbiztosító. A Dvóvera tulajdonosa Penta pénzügyi csoport vásárolja fel az Unión részvényeit. Az Unión egészségbiztosító 2006-tól van jelen Szlovákiában. Az ellenzék szerint ez rossz hír, és az országnak nem lehet mindössze egyetlen magánbiztosítója.
3: Az Unión és a Dvóvera összeolvadásával Szlovákiában már csak két egészségbiztosító marad, az általános, ami állami kézben van, és egyetlen magánbiztosító a Dvóvera. Az Unión kliensei számára egyelőre semmi sem változik. Michal Spanyár, az Unión vezérigazgatója szerint a jövőre nézve a klienseknek az összeolvadás csak még több lehetőséget és szolgáltatást jelent majd. Az ellenzéki PS bírálja a lépést, és arra szólította fel a versenyhivatalt, hogy lépjen az ügyben. A magánegészségbiztosítók piacán történő monopolizáció komoly veszélyt jelent. Amennyiben ez megtörténik, egyetlen magánbiztosító marad a piacon, ami a Penta tulajdonában van, és ugyanez a pénzügyi csoport a tulajdonosa több kórháznak, rendelőintézetnek és gyógyszertárnak is, figyelmeztetett Oszkár Dvorzsák. A PS parlamenti képviselője attól fél, hogy a kliensek ki lesznek szolgáltatva egyetlen pénzügyi csoport üzleti érdekeinek. A két biztosító összevonását a Szlovensko Mozgalom is bírálja. Marek Rajcsi, a párt volt egészségügyi minisztere úgy véli, amíg a Smer kormányon van, nőni fog a Penta befolyása az egészségügyben. Branislav Gröling, az SAS elnöke pedig azt mondta, a két magánbiztosító összevonása senki számára sem jó hír, ugyanis ha több biztosító működik a piacon, azok versenyeznek egymás között a páciensek előnyére. A témával kapcsolatban a versenyhivatal is kiadott egy állásfoglalást. Eszerint a hivatal nem foglalkozik a két biztosító összevonásával, mert erről még nem érkezett hozzájuk bejelentés. Emellett arra szólította fel az érintetteket, hogy forduljanak az Európai Bizottsághoz.
1: Csütörtök. Július 16-a. A Művészeti Alap pozsonyi irodáiban talált lehallgató eszközök ügyében rendőrségi vizsgálat indult, miközben az ellenzék politikai felelősséget és teljes körű kivizsgálást követel.
0: Az FPU, azaz a Művészeti Alap pozsonyi irodáiban lehallgató eszközöket találtak az alkalmazottak. Az esetet a rendőrség és az ügyészség vizsgálja. A hatóságok szerint a feljelentést június 23-án továbbították a pozsonyi rendőrség bűnügyi osztályára. Az ügy jelenleg még a büntetőeljárás megkezdése előtti szakaszban van. A sajtóinformációk szerint a készülékeket az irodákban, az asztalok alatt fedezték fel. A Kulturális Minisztérium közölte, hogy az ügy kivizsgálása az illetékes hatóságok, illetve az alap belső eljárásainak hatáskörébe tartozik. Az ellenzéki Szlovensko Mozgalom és a Progresszív Szlovákia az ügyet súlyos botránynak nevezték, vizsgálatot és rendkívüli parlamenti bizottságülést követelnek, valamint magyarázatot várnak Martina Simkovicsová kulturális minisztertől. Az ellenzék szerint amennyiben bebizonyosodik, hogy titkos megfigyelés történt, annak büntetőjogi következményei kell, hogy legyenek. Az ügyben ügyészségi felügyelet mellett nyomozó folytatja a szükséges vizsgálatokat, az eljárás azonban jelenleg még a büntető eljárás megindítása előtti szakaszban van.
1: Az állam és a rendőrség egyaránt kudarcot vall a családon belüli erőszak kezelésében, állítja az ellenzéki KDH. Ezért rendszer szintű változásokat követel, és felszólítja Robert Fico miniszterelnököt is, hogy az állami költségvetés kidolgozása során szánjon forrásokat a pártfogó felügyelők és mediátorok kapacitásának megerősítésére is. A mozgalom képviselői erről a parlament épülete előtt tartott sajtótájékoztatójukon számoltak be. Andrea Turcsanová parlamenti képviselő emlékeztetett arra, hogy a családon belüli erőszak áldozatai a nők mellett a gyermekek, a férfiak és az idősek is, és az állami szervektől szakértői és professzionális hozzáállást, valamint empátiát várnak el. A valóság azonban gyakran az, hogy nem találkoznak ezzel, sem az első rendőrségi kihallgatáson, sem az ügyésznél és sajnos gyakran a bíróságon sem, állapította meg. A KDH ezért kéri, hogy határozzák meg a kísérő személy, illetve a bizalmas személy intézményét, aki kötelezően jelen kell, hogy legyen az egész folyamat során.
4: Či už sú to vyšetrenia lekárske, znalecké, policajné výsluchy, následne...
1: Legyen szó orvosi vagy szakértői vizsgálatokról, rendőrségi kihallgatásokról, illetve a későbbiekben a bíróságon történő közvetlen kihallgatásokról. Emellett azt is szeretnénk, hogy a családon belüli erőszak fogalmát a törvényben a jelenleginél pontosabban határozzák meg, mondta Turcsanová. A mozgalom emellett olyan jogszabálymódosítást is követel, amely megakadályozza az áldozatok ismételt viktimizációját, hogy ne kelljen folyamatosan traumatizálódniuk a stresszes környezetben történő kihallgatások miatt. Szeretnék elérni, hogy a bejelentéseket fogadó és a kihallgatásokat lefolytató rendőrök rendszeres továbbképzésben részesüljenek, továbbá a számukra ösztönző munkakörnyezet megteremtését is szorgalmazzák. Felhívták a figyelmet a Gölnicbányai gyilkosságot követő rendőrségi lépésekre is. Bírálják Jana Maskarová rendőrfőkapitány nyilatkozatait. A rendőrfőkapitány asszony nem lát hibákat ebben az ügyben, és nem tudja felelősségre vonni beosztottait, ahogyan azt a főügyész tette, akkor az lenne a helyén való, hogy vállalja a személyes felelősséget és lemond, hangsúlyozta William Karas, a KDH alelnöke. Emellett a pártfogó felügyelők és mediátorok kapacitásának megerősítését, valamint a helyreállító igazságszolgáltatás számára elegendő forrás elkülönítését kéri.
3: Péntek.
1: Július 17-e. Az Európai Bizottság közzétette a jogállamiság helyzetéről szóló éves jelentését, amelyben megállapítja, hogy Szlovákia előrelépést ért el az igazságszolgáltatás egyes területein, ugyanakkor kifogásolja a hiányosságokat a korrupció elleni küzdelem, a jogalkotási folyamat átláthatósága, az újságírók védelme és a közszolgálati média függetlensége terén.
3: Ami az előrelépést illeti, az Európai Bizottság elismerte a bírói tanács függetlenségének megerősítését. A módosítások a tagok idő előtti visszahívását hivatottak megoldani. A jogi eljárás azonban még folyamatban van, ezért a bizottság azt javasolja Szlovákiának, hogy a reformokat úgy alakítsa a továbbiakban, hogy azok összhangban legyenek az unió szabványokkal, és biztosítsák a bírói tanács függetlenségét. A jelentés szorgalmazza annak a bűncselekménynek az eltörlését, amely alapján a bírókat joggal való visszaélés miatt büntető eljárás alá vonhatják. A Velencei Bizottsággal folytatott tárgyalások és a helyreállítási terv módosítása után az igazságügyi minisztérium már a bűncselekmény eltörlését készíti elő. Ezzel szemben a legmagasabb szinteken elkövetett korrupció hatékony kivizsgálása és büntető eljárás alá vonása terén a bizottság nem lát semmilyen előrelépést. A szerver elmutatott a korrupciós ügyekben vád volt bíróság elé állított és elítélt személyek számának jelentős csökkenésére. Bírálta azt az eljárási módot, amelynek értelmében a főügyész eltörölheti a rendőr vagy az ügyész jogerős ítéletét, ha azzal szerinte törvényt sértettek. A jelentés kitér az újságírók fizikai biztonságának és munkakörülményeinek javítását célzó jogi és egyéb garanciák kialakítására is, amelyeknél csak minimális javulás történt. A bizottság azt javasolja, hogy Szlovákia folytassa a rágalmazás bűncselekményének reformját. Az Európai Bizottság szerint Szlovákia továbbá nem ért el előrelépést a közmédia függetlenségének erősítésében és a jogalkotás átláthatóbbá tételében, ezért további intézkedéseket sürget.
1: A kormány tudomásul vette az Európai Bizottság jogállamiságról szóló jelentését. Üdvözölte, hogy az EB pozitívan értékelte a tavalyi jelentés számos ajánlásának teljesítését, és több területen is előrelépést állapított meg. A kabinet kijelentette, hogy foglalkozni fog a feltárt hiányosságokkal, és készen áll az azok kiküszöbölésére irányuló intézkedések meghozatalára. Elutasította azonban az EB értékelését a magas szintű korrupció elleni büntető eljárás támadások tekintetében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a büntetőeljárások teljes mértékben független nyomozók és ügyészek kezében vannak, és a kormánynak nincs rájuk semmilyen befolyása. Erről a kormányhivatal sajtóosztálya tájékoztatott. ...2026-29. Hetének belpolitikai hírösszefoglalóját hallották. Munkatársak voltak Bábel Ivett, Csenger Ferenc, Gazsik Viktória, Kis Balázs, Mezőszállási Márk, Nyitrai Nóra és Ürge Tamás. Szerkesztette Pasznár Lívia.

0: Most regionális hírösszeállításunk következik. Barangoljunk együtt szülőföldünk tájain. Első útunk Rimaszombatba vezet, ahol egy több éve húzódó problémára találtak megoldást azáltal, hogy a városnak sikerült értékesíteni az egykori panelgyárt telkeit. A befektető egy sport- és szabadidőközpont kiépítését tervezi. További részletek Polgári Lászlótól.
1: Képletesen szólva úgy is mondhatnám, forró krumpli volt ez a városvezetés kezében. Az egykori panelgyár parcellái ugyanis a futballstadion edzőpályáinak közvetlen szomszédságában és a Rimaparti sétány ölelésében évtizedek óta üresen tátonganak. Az összképet még az is rontotta, hogy itt-ott betondarabok kandikálnak ki a földből, sőt több helyen összefüggő betonréteg is tarkítja a terepet. A város évek óta eladás formájában kereste a megoldást, mert hogy önerős beruházása nem futotta a városi büdzséből. Az egykori magasépítő vállalat, a helyiek által csak panelgyárnak nevezett üzemrészlege, főleg az elmúlt század 90-es éveiben gyártotta azokat a betonelemeket, melyeket főleg a panelházi lakótömbök építésénél használtak. Az 1989-es rendszerváltás után a termelés leállt, a gyár maradványa évtizedekig elhagyatottan üresen tátongott, a városnak viszont törődnie kellett a 7800 négyzetméteres területtel. A megújulási folyamat az elmúlt év őszén indult be, amikor is a Rimaszombati Légia Kft. Egy sport- és relaxációs központ kiépítését tervezgette a városban. Közben a képviselőtestület is intenzíven foglalkozott a témával, és már ebben az évben kereskedelmi versenytárgyalást írt ki a szóban forgó parcellák értékesítésére. Szintén képviselői döntés született arról, hogy a 7800 négyzetméteres területet 100 000 euróért bocsátják áróba. A versenybe egyedüliként az említett Kft. Jelentkezett be, amely végül is 100 010 eurót kínált és teljesítette a kiírás feltételeit. A képviselőtestület májusi ülésén már konkrét terveiket, elképzeléseiket is bemutatták a városatyáknak. Egy olyan központ létrehozását tervezik, amelyhez hasonlót már korábban Breznóbányán meg is valósítottak. A sportolás, pihenés és relaxáció, valamint családi szabadidős aktivitások helyszíne épülhet meg fokozatosan 4,5 millió euró beruházással. Egyebek mellett jumping aréna, ninja zóna, kültéri és beltéri gyermekjátszótér, fitness és lady fitness központ, wellness részleg, harcművészeti sportok és közösségi gyakorlóterek nyernek itt elhelyezést. Simko József polgármester tájékoztatása szerint a beruházás alapkőletételére már szeptemberben sor kerülhet. Az előzetes egyeztetések értelmében a sport és relaxációs központ építészeti részének befejezését a jövő év végére tervezik.
0: Aggodalmat és bizonytalanságot keltett a bodrogközi falvakban a szlovák posta működésének átalakítása. Több településen petíció indult a helyi posta szolgáltatásainak megtartásáért, miközben a fiókok végleges sorsáról sok esetben még nem született döntés. Mátyás Hodák Katalin beszámolója.
2: A bodrogközi falvakban az elmúlt napokban gyorsan terjedtek a posták bezárásáról szóló hírek. Egyes településeken már biztosra vették a helyi fiók megszűnését, máshol megelőző jelleggel kezdtek aláírásgyűjtésbe. A kialakult helyzetnek 4 érintett bodrogközi településen jártunk utána. Bodrogszentesen több mint 600-an írták alá a helyi posta megtartásáért indított petíciót, noha az önkormányzat nem kapott hivatalos értesítést a bezárásról. A község vezetése azért tartja reálisnak a veszélyt, mert az elmúlt években folyamatosan csökkent a dolgozók száma és a nyitvatartási idő. A településen ugyanakkor úgy látják, hogy a posta forgalma továbbra is jelentős, és nem csak helyiek használják. Szentesen az a hír terjedt, hogy Bolyban már bezárt, vagy hamarosan bezár a fiók. A helyszínen azonban kiderült, hogy a szolgáltatás továbbra is működik, csupán jelentősen korlátozták a nyitvatartást. A bolyi önkormányzat már azt mérlegeli, hogy szükség esetén valamilyen formában részt vállaljon a szolgáltatás fenntartásában. A fiók Boly, Zétény és Szolnocska mintegy 1700 lakosát látja el. Perbenyiken július 13-ától ideiglenesen bezárták az ügyfélteret. A községben azonnal petíció indult, amelyet már az első napon több mint 500-an támogattak. Kropuch Martin polgármester azonban a Szlovák Posta online tájékoztatása alapján úgy látja, még korai végleges bezárásról beszélni. A jelenlegi intézkedés legfeljebb 3 hónapig tarthat, a végleges döntés előtt pedig egyeztetnének az önkormányzatokkal. Az egyik lehetséges megoldás egy kis posta kialakítása lehetne a községi hivatalban, egy helyi üzletben vagy vállalkozónál. A polgármester érti a lakosok aggodalmát, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a végleges következtetések előtt megismerjék a még alakuló lehetőségeket is. A kézbesítés Perbenyiken közben nem állt le. A helyi postásnő továbbra is átveszi, szétválogatja, majd eljutatja a küldeményeket a címzettekhez. B-ben szintén zárva tart az ügyféltér, a kézbesítés azonban működik. A község vezetése egyelőre nem tudja, milyen rendszer következik szeptembertől. Különösen az idősek és az autóval nem rendelkezők helyzete miatt aggódnak, valamint azt is tisztázni szeretnék, hogy egy önkormányzat által működtetett szolgáltatási pont esetén kiviselni az alkalmazott bérének költségeit. A Szlovák Posta szerint nem egyszerű bezárási hullám zajlik, hanem a teljes működési rendszer átalakítása. A veszteséges fiókok helyett kis postákkal, önkormányzati vagy üzletekben kialakított pontokkal, csomagautomatákkal és digitális megoldásokkal számolnak. A részletek azonban még kidolgozás alatt állnak. Jelenleg tehát bizonytalan a bodrogközi posták jövője. A településeken közben petíciókkal, tájékozódással és lehetséges helyi megoldások keresésével próbálják elérni, hogy a postai szolgáltatások hosszabb távon is elérhetők maradjanak.
0: A Dunaszerdahelyi Városi Önkormányzat júliustól egy új szállítási szolgáltatást, úgynevezett szociális taxit indított a lakosok számára. A cél az idősek, a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetű személyek és az egészségi állapotuk miatt mobilitásukban korlátozott lakosok közlekedésének segítése. A szolgáltatás munkanapokon reggel 6:30 és délután 2:30 között vehető igénybe. A részletek Bíró Éva összeállításában.
3: Régóta problémát okoz, hogy a tagjaink hogy jussanak el orvoshoz, ha nincs gyerek otthon, unoka, aki elvigye őket orvoshoz, vagy akár banki ügyet intézni, vagy hivatalos ügyeket, nagyon nehezen jutnak el, mert egyeztetni kell a gyerekekkel, hogy mikor kinek van ideje elvinni a családtagokat. És ez a taxi, ha megrendelnék, szerintem probléma nélkül eljutnának a tagjaink, akár felügyelet nélkül is, úgyhogy kíséret nélkül is.
4: Ennek a sok családot érintő problémának a megoldását segítheti a Dunaszerdahelyi Önkormányzat biztosította új szociális szolgáltatást, mondja Kocó Judit. Többek között a Szlovákiai Mozgáskorlátozottak Szövetsége Dunaszerdahelyi alapszervezete tagjainak is megkönnyítheti a mindennapi életét, fogalmazott a szervezet elnöke. Első útjára indul a szociális taxi. A keleti lakótelepi panzióból szállít egy utast a kórházhoz. A szociális taxinak köszönhetően a mozgásukban korlátozottak, a 75 év feletti csökkent mozgásképességűek és a hirtelen mozgáskorlátozottakká válók könnyebben, akár kíséret nélkül is eljuthatnak orvoshoz, gyógyszertárba vagy az egyes hivatalokba. Így az idősek esetében meghosszabbíthatja az önállóság érzését. Molnár Tímea, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztályának vezetője.
5: A fogadtatása, illetve a visszhangja az nagyon pozitív. Ez egy olyan hiánypótló szociális szolgáltatás, amellyel a mozgáskorlátozottakat tudjuk segíteni abban, hogy megfelelő körülmények között és kedvező áron jussanak el az orvoshoz, a patikába, akár bármilyen más ügyintézésre.
4: A szociális taxi újdonságnak számít a régióban, kizárólag Dunaszerdahelyen belül lehet igénybe venni. Hájó Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere.
6: Ez nem egy taxiszolgálat, hanem szociális taxi, aminek az a lényege, hogy ez szociális szolgáltatásként működik, és akár több személy is egy út alkalmával be tud ebbe a taxiba szállni, és elviszi külön-külön azra a helyre az a embereket, ahol éppen igényük van, vagy hasonlóképpen egyeztetés kapcsán vissza is szállítja őket otthonukba.
4: Az új jármű a mozgáskorlátozottak szállítására speciálisan ki van alakítva, tehát ebben szállítható kerekesszék, járókeret vagy mankó is. Ez megkönnyíti a mozgáskorlátozottak közlekedését, mondja Kocó Judit, a Szlovákiai Mozgáskorlátozottak Szövetsége Dunaszerdahelyi Alapszervezetének elnöke.
3: Van, akinek sima kerekesszéke van, van, akinek van elektromos kerekesszék, nagyon nehéz. És például egy sima taxisofőr nem biztos, hogy beteszi autójába, vagy felárral teszi be autójába. Ugyanez vonatkozik a járókeretekre, hogy nem mindegyiket lehet összecsukni.
4: Hájó Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere.
6: Ez az autó fel van szerelve hidraulikus platóval is, amely biztosítja a kerekes széknek a bejutatását az autóba, illetve onnét pedig az útra vagy az utcára. Tehát ebből a szempontból teljesen akadálymentesített ez az autó.
4: A szociális taxit reggel 6:30-tól lehet igénybe venni, és igény szerint délutánig közlekedik, tájékoztatott Molnár Tíme a főosztályvezető.
5: A szociális szolgáltatás igénybevételét legalább 24 órával előtte kell jelezni. Természetesen, hogyha olyan ügyférről van szó, aki még csak a legelső alkalommal szeretné magát beregisztráltatni, ilyenkor azt kérnénk, hogy 2-3 munkanappal előtte tegye ezt meg, ugyanis a rendelet értelmében Dunaszerdai városával szemben nem lehet tartozása annak az ügyfélnek, aki a szociális taxit, tehát ezt a szállítási szolgáltatást igénybe szeretné venni. Az igénybevétel reggel 6:30 órától lehet a legelső. Gondoltunk azokra a betegekre, akiknek szükséges eljutniuk valamelyik orvosi rendelőbe vérvételre, illetve a rehabilitációk általában 14 óra körül végződnek, tehát a szállítási szolgáltatás igénybevétele 14 óra 30-ig lehetséges.
4: A jogosult lakosok a szállítási igényüket a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban telefonos diszpécser szolgálaton keresztül az erre a célra kijelölt telefonszámon jelenthetik be munkanapokon 8 és 11 óra között. A szolgáltatás első alkalommal való igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani. Ez a dokumentum elérhető a Városi Hivatal ügyfélfogadó központjában, illetve a város honlapján.
0: A gombaszögi nyári tábor pénteken is számos programmal várta a fesztiválozókat. A fesztivál hangulatát azonban nem csak a koncertek és az előadások adják, hanem maguk a táborlakók, a vendéglátók és a fellépők is. Összeállításunkban megszólal egy táborlakó, bepillanthatunk egy vendéglátóhely kulisszái mögé, végül pedig Tunyogi Bernadettel beszélgetünk, aki tegnap este a P-mobillal lépett színpadra gombaszögön. Tamás Ákos helyszíni riportja következik.
7: Péntek este 8 óra van, és a kempingben vagyunk. Megkérdezem a táborozók, hogy élik meg ezt a hetet. Kérnek először egy bemutatkozást.
8: Sziasztok, Csenger Anita vagyok.
7: Honnan érkeztél?
8: Csallóközaranyosról.
7: Kivel érkeztél a táborba, és mikor?
8: A barátaimmal jöttünk kedden délelőtt.
7: Először vagy gombaszögön?
8: Nem, ez a harmadik alkalmunk.
7: Mi hozott vissza már harmadszor itt?
8: Főleg a koncertek, meg egyébként így a közösség is. A hideg zuhany az annyira nem, de a közösség is a koncertek, meg hát a programok, előadások.
7: Akkor térjünk rá a koncertekre, melyek azok a koncerteket, amiket megnéztél, illetve mi az, ami még ráadva?
8: Nekem a legjobban az Anna and the Barbies tetszett, de voltunk Zoránon, Parnograszton, voltunk Analóg Balatonon is, most megyünk majd még Bialexre, és holnap még Judóra és Daniel Fire mindenképpen nézünk.
7: Mik voltak azok a közösségi programok vagy előadások, ami nagyon tetszett?
8: Ma voltunk tarotkártyáson, ez nagyon érdekes volt, tegnap pedig a narcizmusról és a hát így a bipoláris zavarról hallgattunk egy előadást, az is persze nagyon érdekes volt, mert hát ugye mostanában mindenki csak úgy dobálozik a narcisztikus jelzővel, de egy szakember véleménye sokkal jobb volt.
7: És hogy telik egy táborlakónak a napja?
8: Ha tud, akkor sokáig alszik, de ez nem mindig megy, mert nagyon meleg van, hogyha nem sikerül jó sátor helyet találni, és utána hát minél hamarabb próbál hűvös helyet találni, hogy ne izzadjon le 10 kilót magáról. De egyébként a hangyák után, hogyha azt leküzdöttük, akkor utána minden jó.
7: Esővel hogy küzdöttetek meg?
8: Bebújtunk a sátorba, és imádkoztunk, hogy ne állzon be.
7: Meghallgattad ott az ima?
8: Sikerült, az eleje kicsit beázott, de az zsepivel megoldottuk, úgyhogy sikerült, hál' Istennek.
7: Miért érdemes gombaszögre jönni?
8: Szerintem a közösség miatt. Persze a koncertek is tök jó, meg hát azokat mindenki szereti és ismeri, de a közösség nagyon elfogadóak, és igazából itt mindenki kedves mindenkivel.
7: Tóth László mellettem, aki 9. éve itt van gombaszögön, és a gombaszög legnagyobb szolgáltatója. Mit kell tudni a helyeidről?
9: Mi vagyunk a 4 centes a gombakocsma, a minites és a 4 centes csemadok üzemeltetői. Idei évben már több mint 30 fős csapattal üzemelünk. A csapatom nagy része csak erre az akcióra vár, szinte mondhatni egész évben, ahogyan én is.
7: A vendégek általában csak azt látják, amikor kinyit a pult, de mikor kezdődik valójában a munka? Mennyi idővel a tábor előtt kezditek el a szervezést?
9: A lényegében ez több lépcsős. Az eszmei és a tervezési fázis az már hónapokkal a fesztivál kezdete előtt elkezdődik. Általában ebben a pár gondolat erejéig az előző évi fesztivált követően, aztán pedig az évi első hónapokban. Viszont a gyakorlati munka az egy pár héttel a fesztivál kezdete előtt, amikor is elkezdjük összegyűjteni a szerkezeteinkhez, az építményeinkhez, a felszerelést, a bővítésekhez, illetve az árukészletek megrendelését. Körülbelül egy hét, amíg a fesztiválhoz szükséges egységeinket felkészítjük az üzemelésre és a nyitásra.
7: Ez mit jelent például Sörben?
9: Sörben ez rengeteg hordónak és óriási mennyiségű tömegnek a megmozgatását.
7: Évről évre igyekeztek megújulni, milyen újdonsággal készültetek idén, és mennyire figyelitek a vendégek visszajelzéseit?
9: Az idei évben az egyik legnagyobb újításunk a Csemadok, úgymond a nagy színpad fölötti egységünk, ahol a kollégám, a Philadelphi Péterrel és a Jaj nekem sörgyár tulajdonosával összeálltunk, és egy közös nagy giga egységet építettünk meg, ami mondhatni már egy önmagában álló stage. Igaz, hogy nem tervezett, viszont egy különálló zenéprogrammal is készültünk.
7: Tunyogi Bernadett van mellettem, aki az utóbbi időben feltűnik P-Mobil koncerteken és énekelni szokott. Persze ez nem meglepő dolog, hogy énekel, hiszen az édesapja hosszú éveken keresztül volt a P-Mobil zenekarnak az énekese. Hogy kerültél mostanában középpontba, illetve hogy jött az, hogy duettet énekeljél Bárányi Lacival?
10: P-Mobilnak volt a nagy koncertje a Budapesten az arénában az 50. évfordulóra, akkor jutott eszébe Lórinak, Schuster Lórádnak, hogy énekeljünk Lacival duettet. Kettőt is felénekeltünk, előtte már egy fiófél évvel, és akkor ott már velük együtt felléptem az arénában. Csináltunk klippet is, olyan kedvező fogadtatása volt tulajdonképpen, hogy onnantól kezdve nem tudok mindig jönni P-Mobil koncertre, de amikor tudok, vagy amikor lehetőség van rá, akkor jövök és énekelünk, és ma is énekelünk ráadásul egy újdonságot itt Gombaszögön a nyári táborban, úgyhogy kicsit átírtuk az egyik P-Mobil dalt nőre és férfire, direkt ilyen kicsit humorosra vesszük majd a dolgot, úgyhogy reméljük, hogy tetszeni fog a közönségnek. Az Asszonyt akarokat csináltuk meg két verzióba, én a Férfit akarokat fogom énekelni, és arra írtunk közösen Lórival, én is részt vettem benne szöveget, úgyhogy ezt fogjuk ma itt előadni, és remélem, hogy egy kicsit mosolyra fakasztjuk a nézőket ezzel a szöveggel, amit én, mint Férfit akarok, fogok majd énekelni.
0: A regionális beszámolóinkat hallották, közreműködtek Polgári László, Mátyás Oda, Katalin Bíróéval és Tamás Ákos.

0: ha diktátorokról beszélünk, legyen az akár a brazil, vagy akár az argentin hunta, tudják, hogy a fociban népszerűséget lehet szerezni. Hogyha visszatérünk a 78-as világbajnokságra, és Argentinában, akkor tüntetések voltak Argentinában, tudtak arról, hogy ezrével tűnnek el és halnak meg a rendszer ellenségei. Mégis, amikor Argentina világbajnok lett 1978-ban, egy egész ország ünnepelt.
1: Nagy Gábor tengeren túli és futballügyekben járatos külpolitikai újságíró, a HVG vezető szerkesztője lesz a Szabad Szó Műves Páholy vendége, akivel a futball és a hatalom viszonyáról, a foci VB és a politika kapcsolatáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom önöket a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Köteles Szabolccsal.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! A hírek után műsorunk második órájában Petőcz Kálmánt kérdezzük a sajátos nevelési igényű gyermekek helyzetéről az iskola ügyben. Most azonban itt vannak a hírek, Csenger Ferencet hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az elugyi feljelentést tesz a védelmi tárca túlköltekezései miatt. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen. Változóan felhős idő lesz ma, 33 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Veronika Remišová, az Állógyi párt elnöke virálta a Robert Kalinyák védelmi minisztert a pozsonyi egykori Hvězda kollégium felújítása miatt. Az ellenzéki politikus szerint az eredetileg katonai szállásnak szánt épületből a minisztérium új központja lett, méghozzá indokolatlanul drága berendezéssel. Remišová ezért a számvevőszékhez fordul. Robert Kalinyák visszautasította a túlárazás vádját, és hangsúlyozta, a felújítás mintegy 49 millió euróba, a berendezés pedig körülbelül 3 millió euróba került, a cél pedig egy hosszú távon is használható épület kialakítása volt. Az Európai Bizottság szerint Szlovákia több területen előrelépett a jogállamiság terén, ugyanakkor továbbra is komoly hiányosságokat lát. Az éves jelentés elismeri az igazságszolgáltatás egyes reformjait, ugyanakkor bírálja a magas szintű korrupció elleni fellépés eredményességét, a jogalkotás átláthatóságát, valamint az újságírók és a közmédia függetlenségének védelmét. A bizottság azt is szorgalmazza, hogy Szlovákia korlátozza a büntetőtörvénykönyv 363-as paragrafusának alkalmazását, és átláthatóbb, szélesebb társadalmi egyeztetésen alapuló jogalkotási folyamatot biztosít. Folytatódtak a halálos támadások Ukrajnában és Oroszország határmenti térségeiben. Orosz rakétacsapások és dróntámadások következtében több ukrán városban, köztük Odesszában, Mikolaivban és Herszonban is civilek vesztették életüket, míg az ukrán támadások orosz ellenőrzés alatt álló területeken és a belgorodi régióban követeltek áldozatokat. A harcokban pénteken legalább 10 haltak meg. Közben az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások gyakorlatilag megtorpantak, miközben az ENSZ szerint június volt a leghalálosabb hónap az ukrán civilek számára 2022. áprilisa óta. Orosz rakétatámadás érte az ukrajnai Odessa térségét, amelyben megrongálódott egy Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő teherhajó. A 17 fős legénységből 4 tengerész megsérült. A támadás során ipari létesítmények, raktárak és több jármű is károkat szenvedett. Moszkva szerint katonai szállítmányokat és üzemanyagtárolókat vettek célba, miközben tovább fokozódnak a harcok a Fekete-tengeri kikötők térségében. Olajszivárgás történt Omán partjainál egy olyan tartályhajón, amely az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján szerepel orosz olajszállítása miatt. Műhold felvételek és független szakértők szerint a szivárgás egy védett tengeri területen történt. A hajó korábban az oroszországi Novorosszkból indult. Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, támadás vagy más ok idézte elő a balesetet. 5000 fölé emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak a száma. A június végi 7,2-es és 7,5-es erőségű rengések eddig 5069 ember életét követelték, több mint 16 000 megsérültek. A legnagyobb pusztítás az ország északi partvidékén és Caracas környékén történt. Mintegy 20 000 ember maradt fedél nélkül, sokan továbbra is túlzsúfolt, víz és megfelelő higiéniai ellátás nélküli ideiglenes táborokban élnek. Erős 7,3-es magnitúdójú földrengés rázta meg Mexikó déli részét, a Guatemala határán fekvő Chiapas állam partvidékét. A rengéseket Guatemalában és Salvadorban is érezni lehetett. A hatóságok cunami veszélyre figyelmeztettek a Csendes-óceán partvidékének egyes szakaszain, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a tengerpartot. Halálos áldozatokról vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett jelentés, ugyanakkor több erős utórengést is regisztráltak.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős ma az ég, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Rimaszombat és Bátka között. Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a Radlinszkéhon, az amerikai tér felé, a forgalmat a villamos sínekre terelték. Lezárták a D1-es autópálya feletti Triblavina úti felüljárót, ugyancsak javítás miatt nem járható a régi Szenci út és a Cseklészi autópálya lehajtó közötti szakasz. Sebességet mérnek Kassán a déli rakparton a VSS híd irányában. Vezessenek óvatosan!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
5: Labdarúgó világbajnokság 2026.
6: Hajrájához érkeztek a tengeren túli futball VB küzdelmei. Két szünnap után ma 23 órától Miami-ban játsszák a bronzmérkőzést. Franciaország és Anglia is a VB trófeáért utazott az Egyesült Államokba. Szombaton mégis a harmadik helyért játszanak egymással. Egyik csapat játékosai sem motiváltak, Kylian Mbappé azonban még esélyes a gólkirályi címre. Lionel Messivel együtt 8 találata van, és a világbajnokság örök góllövő listáján is az argentin klasszissal harcol az első helyért. Messinek 21, Mbappénak 20 gólja van. Ha másért nem, ezért az egyéni célért harcolhat Anglia ellen Mbappé, aki a hírek szerint a legcsalódottabb francia futballista a kiesés miatt, a spanyolok elleni elődöntő után hosszú percekig könnyes szemmel nézett maga elé az öltözőben. A Franciaország-Anglia párharcnak szép múltja van, a mai lesz a 33. összecsapásuk, legutóbb a 4 évvel ezelőtti katari VB negyed döntőjében találkoztak, akkor nagyszerű mérkőzésen 2-1-re a franciák nyertek. Pep Guardiola szerint Lamine Yamal és Rodri formája döntheti el a vasárnapi Argentina-Spanyolország világbajnoki döntőt. Sajtóinformáció szerint a VB fináléjának szünetében 11 percig tart a félidei show műsor. Az eseményen fellép többek között Justin Bieber, Shakira és Madonna. A nagy kiterjedésű kanadai erdőtüzek füstje az Egyesült Államok észak-keleti térségeiben is gondot okoz. A VB vasárnapi helyszínén továbbra is kifogásolható a levegő minősége. A döntőt egy valami mentheti meg az egészségügyi vészhelyzettől. Az időjárás kedvező változása, mégpedig a megélénkülő szél és a több órás eső. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen a DAC hazai közönség 3500 néző előtt grúz idegen légiósai George Gagua és Kotne Kapanadze góljaival 2-1-re legyőzte az angol második vonal újoncát, a Boltont. A labdarúgó Premier League augusztusi rajtjára készülő Liverpool bejelentette, hogy 2031-ig meghosszabbította Szoboszlai Dominik 2028-ban lejáró szerződését. A magyar válogatott csapatkapitánya az együttes legjobban fizetett játékosai közé kerül. Alex Molchan 6-3-4-6-3-6 arányú vereséget szenvedett a bosnyák Damir Dzsumhurtól az umagi tenisztorna tegnap késő esti elődöntőjében. Udvardi Panna 6-4-7-6-ra kikapott a spanyol Paula Badózától a romániai Jászvásáron zajló teniszviadal negyed döntőjében. A világkupa szuper döntőjére készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot a Sydneyben zajló felkészülési tornán. A magyar férfi junior kézilabda válogatott 31-24-re verte Szlovéniát a romániai korosztályos Európa-bajnokság elődöntőjében. A magyarok a vasárnap esti fináléban a svédekkel mérkőznek. A svájci Mauro Schmid nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 13. útszakaszát. Összetettben változatlanul a címvédő és világbajnok szlovén Tadej Pogacar több mint 3,5 perces előnnyel vezet. A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája érte el a legjobb köridőt a Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén. Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője zárta az élen a második tréninget. Ma 16 órakor kezdődik az időmérő, vasárnap 15 órakor pedig a 44 körös futam.

0: következő percekben Petőcz Kálmánt, a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztérium a Nemzetiség és Inkluzív Főosztályának vezetőjét kérdezzük a sajátos nevelési igényű gyermekek helyzetéről, valamint az iskolai körzetekre vonatkozó új szabályokról. A beszélgetést májusban rögzítettük a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóján. Mi most itt Rozsnyón találkozunk, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Találkozón, de hogyha megengedi, akkor egy kicsit eltérnék ettől a fő témától, de viszont a főosztályának abszolút az egyik fő témájára kérdeznék rá, vagy fő szakterületére. És hadd mondjam el, hogyha én így járok vidéki iskolákban, és ez abszolút szlovákiai magyar iskolákra is vonatkozik, akkor egy ilyen nagyon kibeszéletlen és ilyen sok indulattal övezett téma az, hogy a speciális nevelési igényű gyermekek integrálás az osztályokba. Az iskolák általában úgy érzik, hogy nincs megfelelő segítségük ehhez, nincs megfelelő számú asszisztensük. A szülők viszont azt szeretnék, a speciális igényű gyermekek szülei, hogy mindenképpen integráljuk, ne kezeljük őket külön. A többi szülő viszont néha azt fejezi ki, hogy az ő gyermekeik tanulásának a rovására megy ez az integrációs folyamat. Egyre gyakrabban találkozok ezzel a kérdéssel, és minisztériumban ez a probléma hogy látszik, hogyan képeződik le, mit tud tenni. Ez egy reális probléma.
1: Az a helyzet, hogy itt is szó volt

csak a tudás szempontjából, de emocionálás szempontjából, szocializáció szempontjából és empátia szempontjából, amiről itt beszéltünk, ahhoz meg kell teremteni természetesen a hátteret, a környezetet. Ugye azelőtt kialakult egy olyan nézet, ami évtizedekig ez volt Európában is, és a Közép-Európában meg pláne itten a speciális iskoláknak a rendszere nagyon jó ki volt építve, most is ki van, tehát az volt a elképzelés, hogy akinek speciális igényű gyerek, az menjen a speciális iskolába, aminek két hátulütője van. Nem az a probléma, hogy speciális nevelést kap, különleges nevelést kap, amely valamilyen módon jobban alkalmazkodik az ő igényeihez, hanem a legnagyobb probléma az izoláció. Itt az emberek, de szakemberek is néha összekeverik a deszegregációt, illetve inklúziót az izolációval és a kirekesztéssel. Ez két külön dolog. Nyilvánvaló az, hogy működjön az, hogy egy speciális igény gyerek, akár fogyatékos, bármilyen fogyatékkal élő, akár roma, tehát szociális, a hátrányos helyzetű, ami gyakorlatilag ugyanaz, mert ugyanakkor energiát kell a ő felzárkóztatására szánni, ugye, mint egy mondjuk fogyatékos gyereknek, ahhoz meg kell teremteni a környezetet, meg kell teremteni erre a szakmai hátteret, a pedagógustől föl kell rákészíteni, és elegendő szakszolgálatost kell biztosítani, és olyan általános bármilyen környezetet, akár építészeti környezet, vagy jól érzésű környezetet, mint ahogy most a professzor beszélt róla, ezt meg kell alkotni. Ha ilyen nincs, akkor nyilvánvalóan nem működik. Most abban a stádiumban vagyunk, hogy szeretnénk, mert erre beköteleznek bennünket erre a nemzetközi jogszabályok, emberi jogi jogszabályok, stb. És az saját erkölcsünk is, akár keresztények vagyunk, akár liberálisak, vagy emberi jogi alapon gondolkodunk, hozó emberek, hiszen abból indulunk ki mindnyájon, a felebaráti szeretetről, tehát, és nem szeretjük, hogy a másik ember olyan helyzetbe kerüljön, amiben mi se szeretnénk, tehát ezek alapvető erkölcsi normák, csak nincsenek meg ahhoz pillanatnyilag a feltételek, hogy ez ideálisan működjön. Most a minisztérium megpróbál kis lépésekkel eljutni addig az optimális pontig. Hiszen éppen most volt a miniszternek egy sajtótájékoztatója, ami elmondta, hogy új rendszer szerint fogják a pedagógiai asszisztenseket szétosztani, és azt is elmondták, hogy pillanatnyilag erre van pénz, tudjuk elemzésekből, hogy minimum kétszer ennyire lenne szükség. Csak erre nincs pénz. Tehát pillanatnyilag azt lehet csinálni, hogy szerintem, hogy ahol lehet, és ahol megvan hozzá a szakmai háttér és a pedagógiai háttér, asszisztensi háttér, ott, és ha igény van rá, akkor nincs semmi jogunk elutasítani, hogy a gyerek akár hátrányos helyzetű vagy speciális igényű, ott tanuljon a többi gyerek között, akár fizikailag. De hogyha nincs is meg erre akár a pénzügye, vagy a szakmai háttér, akkor is minimum azt el kell érnünk, hogy ne éljenek azok a gyerekek a hátrányos helyzetű vagy speciális igényű gyerek elszigetel el a társadalomtól. Hiszen itt is erről beszélnek. Nem a kognitív tudásnak a halmozása az oktatás célja, hanem emberek nevelése az oktatás célja. Tehát, de hogyha még nem is találkoznak egymáshoz azok a gyerekek, el vannak zárva. Városon túl, régi, lerombolt kastélyokba, stb. Mert általában ilyen helyeken vannak a speciális iskolák, vagy pedig a javító intézetek, akkor nem történik meg a szocializáció, nem történik meg a empátia csere, nem történik meg a inklúzió, ma van értelme vett inklúzió, hogy a kölcsönösség, kölcsönös elismerés, kölcsönös megismerés, ugye kölcsönös tiszteletben tartás, mert ez az inklúzió. Nagyon sokszor összekeverek az inklúziót, az, hogy egyik napra a másikra összekeverünk mindenféle típusú, meg fajú, meg színű gyereket. Ez lehet a végcél valamikor, de addig el kell jutni valamilyen utakon, valamilyen lépésekkel és valamilyen módszerekkel, és főleg úgy, hogy lesz elegendő szakember, lesz elegendő pedagógus, aki képes ilyen módon tanítani, aki képes ennek szakmai hátteret biztosítani, ha lesz elég asszisztens, lesz elég
pszichológus lesz, egy logopédus, tiflopédus, mindenféle pédus, amelyik szakmai segítséget tud nyújtani a speciális igényű gyerekeknek, vagy bármilyen gyereknek, hiszen arról beszéltünk, hogy most már igazából majdnem minden gyereknek van valami speciális igénye, hisz annyi negatív hatása ért a mai generáció utóbbi 10-15 évben, akár a szociális hálók, vagy a stb., amiről itt is beszéltünk, hogy majdnem

0: Minden gyereknek van valami rendellenessége, ugye? Valami tanulási rendellenessége, tehát gyakorlatilag a szakszolgálatok nagyon fontosak. Ezt a részét a dolognak sajnos, és ez itt is elhangzott, a szlovákia-magyar társadalom, akár politikai, akár szakmai része 15-20 éven keresztül teljesen elhanyagolta. Ha azt is belegondolom, hogy a magyar romák helyzete, hiszen a önkormányzati iskolákban ma 40%-en gyere roma, magyar roma, azok is speciális igényű gyerekek, hiszen hátrányos helyzetből jönnek, nem tudnak olyan jól magyarul, néha nem is tudnak. Ez egy teljesen külön probléma, de hogyha ezzel se foglalkozunk, miközben elmondjuk, hogy nem lesz elég gyerek a középiskolába, mert ugye 3000 gyerek el se végzi a alapiskolát, de ebből a 3000-ből 90% a roma magyar gyerek. Ezt itt nem mondtuk el, de erről van szó. Tehát ezek mind olyan kérdések, amik a inkluzió témakörébe tartoznak. Én nem derulátóan, de teljesen realistán látom azt, hogy a minisztérium, a mostani miniszter elindult egy bizonyos úton, csak hát az, hogy mikor érünk el addig a stádiumig, amiről itt is beszéltünk, szerintem csak akkor érünk el, hogyha szokás mondani Szlovákiában, hogy egészségügy, meg oktatás, hogy egy miniszterelnöki téma, vagy nem. Hogyha ténylegesen miniszterelnöki téma lesz a oktatásügy, meg egészségügy, mert mondhatjuk mi azt, hogy prioritás, de a prioritás az azt jelenti, hogy most van 100%-nyi pénzem a költségvetésben rá, és jövőre lesz legalább 120%, mert a 100,05% az nem prioritás, és a 98% se prioritás. Miközben az is igaz, amit a minisztérium ugye próbál csinálni a racionalizáció, optimalizáció kapcsán, hogy nyilván több pénz kell, de hát az is fontos, hogy a meglévő forrásokat hatékonyabban használjuk ki, mert ha azoknak egy részét elherdáljuk, vagy nem hatékonyan használjuk ki, akkor még több pénzre lesz igény, és ez ilyen ördögi kör. Tehát hatékonyabban használjuk ki a meglévő eszközöket, és természetesen több pénz, de több pénzt akkor ad csak a pénzügyminisztérium, hogyha világosan fogja látni azokat a célok, hogy mire fog menni ez a pénz. Ezért kell az a stratégia, amiről itt beszéltünk, és azért kell az, hogy a két stratégia, a minisztérium stratégiája és a társadalom stratégia, amit már a civil társadalom, vagy a szakmai társadalom, vagy akár a politikum, magyar politikum szakemberei kidolgoznak, az valahol összeérjen. És akkor beszélhetünk arról, hogy mondjuk 15 éven belül meg tudjuk ezeket a problémákat oldani optimális módon, és addig kis lépésekkel csak haladunk előre.
1: Továbbra is Petőcz Kálmánnal, az Oktatási Minisztérium főosztályvezetőjével beszélgetünk.
2: Megpróbálom apró pénzre váltani ezt, hogy így egy általános kép után, hogy ott vannak a alsó tagozatos vagy felső tagozatos tanárok, tanárnők, és vannak tanulási zavarral rendelkező diákjaik. Van egy nyomás az ő szüleiktől, hogy ők mindenképpen szeretnék, hogy egyformán kezeljék a gyermekeiket. Én úgy tudom, hogy a törvény tiltja is, hogy lebuktassák. A többi gyermek szüleje felül pedig jön egy nyomás, hogy ők pedig szeretnék, hogy az ő gyermekeik ne maradjanak le az oktatásban. És hogyan lehet egyszerű oktatni egy olyan gyermeket, aki sokkal alacsonyabb szinten van matematikából, mint azt, aki magasabb szinten van. Hogyha egy tanárnő szemébe kell nézni, hogyan lehet ezt neki elmagyarázni, miért kell erre ebben nagy energiát fektetni, és hogyan lesz ez jó a társadalomnak?
0: Még egyszer visszatérek, erre nem lehet igenen nem válaszolni, mert mondom, hogy az egész dolog azzal kezdődik, hogyha nincs rendes korai gyermeknevelés, tehát itt is arról beszéltünk, hogy a 0-tól 3 éves korig az a legfontosabb időszak, amikor kialakulnak a gyerek agyába a idegpályák, és akkor tanulja meg az alapkészségeket is, tehát hogy kell működni a családba, hogy kell működni a közösségbe, vagy legalább a szűkebb közösségbe, és aztán 3-6 éves korban megtanulja, hogy kell szocializálódni a tágabb közösségbe. És úgy, ha úgy kerül iskolába, akkor ezeknek a gondoknak, amiről beszélünk, a 80%-a eleve megszűnik. Akkor már nincs annyi gond azzal a gyerekkel. Tehát azért legalább a mi prioritásunk, az egyik fő prioritásunk, hogy a 0-tól 6 éves korig próbáljuk a gyereket fölfedezteni, és ezért van az óvoda is. És az azért kötelező óvoda a szociálisan hátrányos gyerekeknek, hogyha olyan családi környezetből jönnek, ahol nem kapják ezt meg, a legalább óvodából kapják meg. Ha viszont visszatérik a kérdés, hogy akkor, de hogy most mi van, ugye? Mert ez megint csak egy ilyen folyamat, hogy most mi van, hát az teljesen világos, hogy ezt nem lehet erőltetni, mert ugye azt mindjárt tudjuk, vagy ez is bizonyított tény, hogyha mondjuk egy 20 létszám, vagy 25 létszámú osztályban, ha több mint 4-5 speciális igényű gyerek van, akkor már tényleg nem lehet tanítani. Akkor tényleg kell egy asszisztens vagy kettő, annyi meg nincs. Tehát akkor viszont azt lehet csinálni, hogy ameddig nem oldódik meg, hogy legyen egy asszisztens, legyen egy pszichológus, legyenek mostani tanárok úgy fölkészítve, nem továbbképzés, hogy alapképzéssel, hogy legyen elegendő kompetenciák gyógypedagógiából, pszichológiából, stb. Addig csak azt lehet csinálni, hogy azt a részét, amiről beszélünk, hogy a szocializáció részét, azt próbáljuk megoldani. Hogyha nincsenek is egy pad vagy egy osztályba, akkor legalább, hogyha egy területen van a két iskola, akkor ne legyen magas fallal elválasztva egyik iskola másiktól, egyik gyerek a másiktól, ne legyen kerítés közöttük, ne legyen bezárt ajtó közöttük, legalább legyenek közös programok, közös látogatások, és szocializálódjanak. Mert ez a legfontosabb része az alapiskolának, az a legfontosabb célja, hogy a gyerek emberé váljon, mert ha megtanul tanulni, akkor már utána exponenciálisan lehet az ő tudását fejleszteni. De ha nem tanul meg tanulni, nem tanul, nem szocializálódik, nem lesz elegendő empátia másikhoz, akkor hiába várjuk el tőle, hogy ő majd fantasztikus tudást fog produkálni. És ezt addig, amíg nem lesz 27 ezer asszisztens, vagy nem tudom mennyit mondott a miniszter, hogy az lenne ideális, meg nem tudom, hogy nem lesz minden iskolában iskolapszichológus, meg logopédus, mert az biztos nem lesz. Ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha nincs minden iskolában, mert sose lesz, akkor legalább azokat a pszichológiai, pedagógiai tanácsadó központokat fejlesszük ki, hogy legalább egy olyan funkcionális területen belül legyen egy olyan elérhető szolgáltatás, és ezen is dolgozunk, például, hogyha nincs elég például magyarul beszél logopédus, akkor legalább legyen 2-3 nagyobb tanácsadó központ Szlovákiában, ahol viszont lesz, hogy ne kelljen 300 kilométert utazni a logopédus után, hanem csak mondjuk 60-at vagy 70-et. Ezek mind olyan kis lépések, amikkel legalább részben meg lehet oldani a problémát, de főleg az, hogy nem az a lényeg, hogy reggeltől estig egyet össze legyen zárva minden áron, még hogyha nincsenek megteremt a feltételek, de hogy legalább szocializálódjanak, legalább tudjanak egymásról, legalább empátiát ébresztünk abba a úgynevezett normális gyerekbe, hogy vannak mások is, hogy azt is tiszteletbe tartani, és hogy lehet, hogyha majd munkába kerülök, vagy iskolába, vagy az életbe találkozok vele, és akkor tudjam, hogy kell viselkedni, a másik is tudja, hogyha fogyatékos bekerül a társadalom, vagy a munkahelyre, akkor tudjon ott érvényesülni, és ne azzal kéne szembes, hogy mindenki, hogy mondjam, lenézi, vagy pedig diszkriminálja. Ezt valahol meg kell tanulni, és ezt csak az iskolában tudja megtanulni, bármilyen módon. Tehát nem muszáj olyan módon tanulni meg, hogy egyetesen össze van zárva, de hogy legyenek olyan utak, módok, hogy kialakuljon a együttműködés, a kooperáció és az empátia a egyik vagy a másik gyerek között.
2: Hogyha nekem lenne egy gyermekem, aki tanulási zavaros, és mivel én ugye fel vagyok vértezve azzal a tudással, hogy el tudom olvasni a törvényt, hát én is bemennék az iskolába, és verném az asztalt, hogy én már pedig azt akarom, hogy egy normális osztályba tanuljon az én gyerekem, és mindent megtennék, hogy ez, de kinek kéne ezt eldöntenie? Hogy most egész nap együtt kell lenni, nem kell együtt lennie. Egyszerűen olyan feladatok hárulnak az iskolákra, amik szerintem megoldhatod.
0: Hogyha a gyereknek tényleg olyan mérték speciális igénye van, ami fokozott intervenciót igényel, akkor ezt a tanácsadó központ ajánlja, tehát nem iskola. Iskola olyan dolgokba tud dönteni, hogyha valamilyen tanulási zavar, vagy a rövid távú dologról van szó, hogy mit tudom, egy hónapig nem járt a gyerek iskola, beteg volt, akkor korepetálást, stb. De ezekről a dolgokról, amiről most mérzett, a tanácsadó központ ad ajánlást, és ad egy módszert is, hogy mit kell azzal a gyerekkel csinálni. Persze, ahhoz az is kell, hogy a pedagógus tudja, föl legyen készülve akár az egyetemen, vagy akár olyan továbbképzésre, hogy nem úgy, hogy most felolvassuk neki a Katalog Potporni Kompetenci című listát, hanem hogy ténylegesen gyakorlatban mit kell csinálni, ezt meg kell tanulni. Ezt nem lehet papírból megtanulni, ezt gyakorlatban lehet megtanulni, és nyilvánvaló, hogyha a szülőnek joga van követelni, hogy a gyerek ott legyen, akkor viszont iskolánk, meg a tanácsadó központnak együttesen, és a minisztérium együttesen viszont meg kell találni módját arra, hogy ott lehessen a gyerek, és ugyanakkor a többi gyerek se szenvedjen hátrányt. És hogyha például abba iskolába nem lehet ezt megvalósítani, akkor a kerületi iskolaszék, vagy a fenntartó, akkor találj másik iskolát. És akkor megint kell találni valami más megoldást, akkor, hogyha van igény rá, vagy pedig van rá lehetőség, akkor akár az utaztatást fizetni. Tehát a törvényben sok lehetőség van arra, hogy lehet megoldani a helyzetet, de nyilván vannak bizonyos határok, hogyha túl sok ilyen gyerek van, akkor már megint egy plafonba ütközünk, és akkor csak ilyen alternatív megoldásokat lehet találni. Addig, ameddig ténylegesen nem jutunk el addig a pontig, hogy lesz elég asszisztens, hogy minden pedagógus fel lesz készült az egyetemen, hogy ilyen gyerekekkel is tudjon foglalkozni, hogy legyen elég pszichológus, logopédus, stb. Ez szerintem még van 10-15 év, de addig az emberiesség, imperatívusza mindenkit, ez nem azért, mert a törvényben van, de azért, mert emberek vagyunk, és a közösen kell megtalálni a fenntartónak, az iskolának, a tanácsadó központnak, a minisztériumnak, és a szülőnek önmagának, és a szülőnek is muszáj legyen annyi belátása, hogy tudja, hogy árt-e a gyerekének, vagy segít. A szülőt is kell nevelni, és ezt igazából az utóbbi 30 évben abszolút elhanyagoltuk. Nem annyit értem nevelni, hogy ezek kioktatni, hanem nevelni, ténylegesen, hogy tájékoztatni, informálni, megmagyarázni neki, hogy mik a folyamatok, mit tehet, mik a jogai, a gyerek szempontjában mi a jó. Erre vannak ott a szakemberek. Ugye, mert tényleg az elképzelhető, hogy a gyereknek tényleg nem jó, amit a szülő akar, de akkor ezt valakinek neki szakmai módon meg kell mondani, és érthetően. Szakmailag és érthetően meg kell magyarázni. Ezek mind a dolgok, amiket el lettek hanyagolva. Tehát ez a válaszom, hogy ez ilyen komplex, tehát ezt nem lehet azt válaszolni, hogy igen vagy nem. Ez ilyen sok tényezős és sok ismeretlenes egyenlet, ami csak úgy működik, hogyha minden egyes szereplő felelősségteljesen viszonyul a dologhoz. A szülőt is beleértem.
1: Ez rendkívül szakmaiatlan lesz, az a következő kérdésfeltevésem, hogy sajnos mikrofonban senki sem hajlandó nekem lenyilatkozni, de hogy a tanácsadó központok munkatársaitól is lehet azt hallani, hogy vannak olyan szülők, akik perrel fenyegetik őket, hogyha számukra nem megfelelő döntés születik, és nagyon komoly nyomásgyakorlás folyik ott, de erről sem nagyon beszél senki, hogy valójában nincs ügy, de hogy úgy lehet tudni, hogy azért ilyenek előfordulnak, hogy és olyan mindenki olyan gyámoltan az iskola és ezek a tanácsadó központok is, de közben mondom, hogyha én abszolút megértem a szülőket is, olyan nehéz.
0: Most nem tudom pontosan, mire jön a kérdés, de ennek a kérdése két oldala van. Egyik oldala az, hogy a szülők is esetleg, itt főleg a roma szülők jöhetnek szóba, hogy kényszeríteni próbálják a tanácsadó központok, hogy a gyereket a speciális iskolába küldjék, mert már a másik gyerek is ott van, és ott jobb lesznek.
1: Én fordított esetekről tudom.
0: Tudom, azért mondom, hogy a két oldala van a éremnek. Ez egyik dolog, és egyébként ez nem csak, hogy a szülők, hanem e körül kialakult egy kisebb biznisz is Szlovákiában, de egyébként máshol is, Európában, Közép-Európában, Magyarország és Európában, Romániában, hogy sokkal nagyobb Közép-Európában, Szlovákiában pláne a mentális sérüléssel diagnosztikált gyerekek száma, mint amennyi a átlag, ami a gazgörbéből jönne, és ennek különböző okai vannak, tehát hogy egyrészt ez egy ilyen, hogy mondjam, ilyen biznisz is kialakult körül, mert hogy ugye a speciális iskolában sokkal nagyobb a normatíva, tehát miközben azért azt is tudjuk, hogy aki volt már speciális iskolában, azt tudja, hogy ott nem sok gyerekkel találkozik, ugye? És ez az egyik ok, ami miatt Szlovákiát pereli egyébként az Európa Bizottság, és ezzel specializált foglalkozunk, erre nekünk van egy projektunk, most pillanat éppen zajlik, hogy az összes speciális iskolában a A-variánsos, tehát a könnyű mentális sérülésre diagnosztikált gyerekeket újra teszteljük. És ha nem oda valók, akkor a másik része dolognak viszont az, hogy az a szülő, akinek a gyerekének ténylegesen van valamilyen speciális igényvetve, olyan értem, hogy fogyatéka, komolyabb fogyatéka, az követeli, hogy járhasson a gyereke a rendes iskolába. Egyébként követeleti, mert joga van hozzá, Tehát, hogy a nemzetközi, a fogyatékos emberekről szóló nemzetközi egyezmény értelemben, amit Szlovákia ratifikált, joga van hozzá. Tehát joga van hozzá, hogy kellő segítséggel járhasson a rendes iskolába. Itt természetesen itt jön a kérbe azt, amit előbb mondtam, hogy ha ez megoldható, akkor viszont államnak is a kötelessége megpróbálni megoldani. Hogyha nem megoldható, akkor megjön az a része, hogy akkor, hogy a szülőnek, hogy lehet megmagyarázni, hogy más megoldást kell keresni. És nyilván, hogyha eleve erről már 30 éve nem beszélünk ilyen nyíltan, akkor a szülő is olyan, hogy mondjuk egy mondattal nem lehet őt fölülágosítani, nem lehet megmagyarázni valamit, amiben valaki 30 éve ebben él, van meggyőződése, ami lehet racionális vagy irracionális, és akkor most azt mondjuk, hogy aláírtunk vele egy papírt, és ezzel meggyőztük, nem. Tehát ez egy rendkívül bonyolult feladat, de hát ez a tanácsadó központnak meg a iskolának a egyik feladata, hogy akkor a szülővel normálisan tudjon kommunikálni. De egyébként joga van rá, ténylegesen joga van hozzá, tehát hogyha ragaszkodik hozzá, akkor kell találni valami megoldást, és a megoldás lehet A vagy B, csak a megoldásnak akkor annak kell lenni, és ez már államnak a felelőssége, hogy a gyereknek a érdeke szerint történjen megoldás. Tehát, hogy a gyerek érdeke sérül, mert az összes körülmény figyelembe vételével vagy a szakember azt állapítja meg, hogy ilyen körülmények között a gyerek hátrán fog szenvedni, akkor viszont ezt figyelembe kell venni. Tehát a gyerek az ezt még annak idején én többször el is írtam, már 20 éve vagy 25 éve, hogy a gyerek az se az államnak a túsza, de se a szülőnek a túsza, a gyerek az egy önálló jogokkal bíró személy, akinek a jogait figyelembe kell venni, és ezt a jogokat, hogy mi az gyereknek a legjobb érdeke, azt viszont közösen tudja csak megalapítani a szakember, az iskola, az állam és a szülő. Mert néha ezt is félreértelmezik, hogy van ilyen kitétel a nemzetközi jogban, hogy a oktatás, a szülő vallási pedagógia, nem tudom, meggyőződésében, tehát oktatás, ezt figyelembe kell venni, de ez nem azt jelenti, hogy a gyerek a szülőnek a túsza. Szülő se akarhat rosszat a gyereknek, hogyha szakmailag bizonyítható, hogy amit ő akar, az rossz. De ezt mondom, csak akkor működik, hogy ez a kooperatív légkör, amiről most beszéltünk, hogy az tényleg valamilyen módon meggyökerzik a társadalomban, mert akkor mindenki csak tehát akkor nincs tényleges párbeszéd, hanem csak egymás mellé beszélés.
1: Továbbra is Petőc Kálmánnal, az Oktatási Minisztérium főosztályvezetőjével beszélgetünk.
2: Ettől részben eltérő kérdés, hogy szintén vigyázó szemünket a jövő tanévtől kezdődő körzetesítésre vetjük, hogy az mivel fog járni. Szintén elég sok kérdőjel van a körül, hogy mit vár ettől a minisztérium, hogy mi fog átalakulni a rendszerben ettől.
0: Hát a minisztérium ettől azt várja, hogy vannak bizonyos alapelvek, amiket figyelembe kéne venni a fenntartóknak, meg iskoláknak. Az egyik alapelv, hogy a gyereknek az a legjobb, hogy oda járjon abba az iskolában, meg legközelebb van. Tehát az alapelv az, hogy ha van egy állami iskola, vagy önkormányzati iskola, akkor meg kell rajzolni egy racionálisan, hogy mondjam, kialakított körzetet, hogy az iskola környékén lakó gyerekek minél könnyebben bejussanak iskolába, minél közelebb legyen hozzájuk, és hogy az iskola minősége legyen, ugye? És hogy ne diszkrimináljon, tehát ne úgy legyenek kialakítva körzetek, hogy ne legyen, hogy mondja, amerikai szóval, vagy gerrymandering, hogy úgy alakítjuk, hogy egyik körzetben csak fehér gyerekek, hát másikban meg csak romák, stb. Ugye, mert ez már szándékos diszkrimináció minősület. És akkor a másik része a dolognak, hogy viszont a nemzetiségi oktatás az legális dolog, az egy alapjog, ugye? Ezért van az, hogy a szlovák iskola és a magyar iskolának külön meg lehet állapítani a körzetét, tehát hogy ne szenvedjenek kárt az egyik, meg a másik nemzeti közösség se. Itt csak egy ilyen hátulütő van, hogy esetleg, hogy két dolog ütközik, hogy normatív támogatás, aminek az élet bevezetve 20 vagy 25 év ezelőtt, hogy versenyhelyzetet alakítson ki, tehát ugye az volt a célja, hogy a jobb iskolába inkább küldik a szülők a gyerekeket, és az iskola pedig mindent megtesz azért, hogy minőségi oktatást nyújtson, mert akkor több pénze lesz, mert több gyerek jön oda, ugye. Tehát ez a két dolog egy picikét üti egymást, mert hogyha azt akarjuk, hogy minőségi iskolából járjon a gyerek, és az a iskola kap nagyobb támogatást, a minőségi oktatást kap, független attól, hogy most 5 kilométerre vagy 10 kilométerre van a gyerek otthonától, viszont a másikon megszabjuk, hogy az iskolának van egy bizonyos kerzete. Ezt a kettőt természetesen valamilyen módon ötvözni kell, és ezt nem lehet felülről kitalálni, tehát hogy mert néha azt várják alul, hogy a minisztérium majd pontosan megrajzolja, hogy legyen, mi legyen, de ezt a minisztérium nem tudja megrajzolni, mert a minisztériumnak van sok adata, makroadata. Tényleges helybéli tudása leginkább azoknak van, akik ott élnek, tehát a fenntartó, iskolagazgató, pedagógus szövetség, a helyi szervezetek, esetleg a helyi vállalkozók, a helyi szülők, azoknak kéne megegyezni, hogy mi a legjobb az ottan élő gyerekeknek és az ott élő szülőknek. Mert most is, ha jártok a vidéket, mindig ezzel találkozok, hogy néha az a baj, hogy a minisztérium fölülről meg akarja mondani, hogy legyen. Ha viszont nem mondja meg, akkor az van, hogy akkor mondjátok már, hogy mit csináljunk. De a miniszternek nem az a feladata, a miniszternek az a feladat, hogy bizonyos jogi kereteket szabjon meg, amelyek elegendően demokratikusak és rugalmasak ahhoz, hogy aztán helyi szinten, vagy mikroregionális szinten, vagy regionális szinten aztán a helyi szereplők tudjanak élni vele úgy, hogy az nekik legyen jó. Természetesen a központ vagy a kerületi iskolaszékek segédletével. De mi nem tudjuk meg eldönteni, hogy a 2900 szlovákiai községben pontosan hogy néznek ki a iskola, meg hogy rajzolják meg a körzeteket. Meg a 250 magyar iskolában se tudjuk megmondani, hogyha nincs együttműködési készség, és nincs jövőbe látó vízió és perspektíva, tehát azok a dolgok, amikről itt beszéltünk. Persze az a optimális dolog, hogyha mi közösen meg tudunk egyezni valamilyen kompromisszumban. Tehát ugye, hogy a nemzetiség osztály ugye, most készít egy stratégiát, ami ugye a magyarok, vagy a nemzetiség oktatása vonatkozik, és akkor a szlovákia magyar szereplők is készítenek egyet, és ez a kettő valahol találkozik. Hogyha erre szűkítem le a kérdést, tehát a Dél-Szlovákia vegyes lakosságú vidékre, illetve a magyar nyelvű oktatásra.
2: Azért többen úgy értelmezik ezt a körzetesítést, vagy többen úgy gondolják, hogy ennek az lesz az egyik következménye, hogy többek között itt Rozsnyón is az alakult ki így a szlovákiai-magyar iskolaügyön belül, hogy lett egy túlnyomó részt romák által látogatott iskola, és lett egy egyházi iskola, amelyben sokkal kevesebb a roma, és hogy ez a körzetesítésnek a következtében tulajdonképpen, hogyha azok az iskolák, amelyekben sokkal kevesebb a roma tanuló, visszautasítják a roma tanulók felvételét, akkor kevesebb pénzt fognak kapni, és kevesebb állami támogatást.
0: Az, hogy ne diszkrimináljanak a magán és egyházi iskolák, ez természetesen cél, de ezt a körzetesítést nélkül se csinálhatnák. Tehát van szlovák, hogy antidiszkriminációs törvény, meg vagy egy alkotmány is, mind a kettő tiltja a diszkriminációt, tehát hogy valaki úgy állítja be a saját iskolának a felvételi rendszerét, vagy a politikáját, hogy még véletlenül se kerülnek oda mondjuk romák, vagy más speciális igényű gyerekek, akkor ez már eleve diszkrimináció, a körzetesítés nélkül se, azért ez nagyon világos. De nem ez a cél egyébként, nem ez az elsődleges célja, és nem is így van megalapítva a körzet. A körzet az úgy van megalapítva, hogy a állami iskola körül van egy körzet, és abban jelentkezhet egy egyházi magán iskola, és nyilvánvaló, mindjárt tudjuk, hogy ettől még nem lesz több gyerek, tehát hogyha jelentkeznek, akkor nyilvánvalóan, hogyha mondjuk három iskola van a körzetben, ami a állami iskola körül van, vagy egyik még magán is, magán csak egyház, akkor nyilvánvalóan, hogy nem lesz föltöltőve 100%-ig. Tehát mindig maradt ott a egyház iskola minimum 50 vagy 60%-nyi hely, amit föltölthetek másokkal. Itt csak azon a törvény, hogy ha van igényre, akkor 70% a körzetből kell fölvenni a gyereket. De ténylegesen a realitásban nem ez lesz. Sose lesz még 70%-nyi se a körzetből, aki oda fog jelentkezni. Én szerintem maximum 30-40% lesz. És miért lenne az a baj, hogy a saját körzetéből jelentkezhet, miért ne jelentkezhetne akár 30-40% gyerek a magán vagy egyház iskolában a saját körzetébe. Tehát itt megint a kompromisszumkészség és a jövőbelátás, hogy közösségi gondolkodás, ugye, mert hogyha abba gondolkodok, hogy romákat nem akarunk, hanem a romák akkor bukjanak meg, és ne is menjenek tovább középiskolába, miközben azt akarjuk, hogy legyenek középiskoláink is gyerek nélkül, akkor igazából nem értem, hogy mitől félünk. Azt én értem, hogy sokkal több gond van a romákkal, és ehhez erről beszéltem előbb, hogy ténylegesen nem akarjuk azt, hogy egyik napról másikra, 100%-ra pontosan keveredjenek a gyerekek, mert ennek nincs értelme, hogyha nincsenek meg feltérlek, hogy nincs elég asszisztens, stb., akkor nem lehet megcsinálni, ha nem jön a gyerek úgy, hogy már legalább 3 év óvodába felkészült, hogy iskolába fog menni, akkor ezt erőltetni nincs értelme, de az se jó, az se legitim, hogy akkor mi egyáltalán nem akarjuk a romákat, mert itt vannak köztünk. És kellenek ahhoz, hogy a magyar iskolázat megmaradjon. Ugye, hát állandóan arról beszélünk, a fehér gyerek születési száma rohamosan csökken, romáké még nem. Itt az általános számokról beszéltünk, de ezen belül az van, hogy egyébként ezen belül, miközben a fehér gyerek sem csökken, azzal együtt csökken, hogy közben a romák születésére által meg nő. Ez így nem hangzott el, de ez is hozzátartozik. És hogyha mi ezt így homokba dugjuk a fejünket, és úgy teszünk, mint hogyha nem így lenne, akkor megint csak nem gondolunk távlatilag, perspektívikusan, stratégiailag, megint csak rövid távon, 2-3 évben gondol, aha, most még megmentjük a iskolát, vagy sikerül még 3 évig kihúznunk, hogy ne kelljen a romákat fölvenni, de akkor mi lesz 10 év múlva, mi lesz 15 év múlva? A minisztériumnak az a feladata, hogy ebbe segítse a iskolákat. Most is voltunk Gyalán, és ott aztán tényleg borzasztó bonyolult a helyzet, és megpróbáltunk nekik valamilyen megoldásokat felajánlani, és ezt akarjuk is csinálni, mert látjuk, hogy borzasztó a helyzet. És azt is látjuk, hogy a tanfelügyelet ugye oda megy, és a magyar iskolát szankcionálja, miközben a szlovák iskola is szegregál, azzal, hogy oda meg egyáltalán veszik fel a romákat, tehát végül is az szegregál, vagy az is, de ezt nem akarom végigmondani, mert ez Gyalai helyzet borzasztó bonyolult, de...
2: Én is tudnék itt ezen a keleti végen is, rengeteg, csak bonyolult helyzetek vannak, igen.
0: Tehát annyira bonyolult a Gyalai helyzet, hogy ugye ott a iskola fele már roma, de nem egy magyar roma, hanem magyar romák, szlovák romák, roma romák, ottani romák, betelepült romák, olá cigányok. 6 különböző csoport, és mind a 6 a magyar iskolában van. Ez még bonyolultabbá tesz a helyzetet. Ahol csak magyarul beszélő romák vannak, az még a legkönnyebb eset. Tehát nyilvánvalóan mi megpróbálunk ilyen helyzetekbe segíteni, de mert erre nekünk van egy projektünk, persze ehhez is sokkal több pénz kéne, meg szakember, meg minden, és főleg az kell, hogy a telepen együttműködő emberek legyenek, és akkor nekünk vannak a telepen együttműködő embereink, ugye nem sok, de legalább van. Ugye, mert általában ugye 20 évig az volt, hogy a minisztériumban kitalálnak valamit, berakják a törvényt, módosítják a paragrafust, kiadnak egy módszertani utasítást, és passz, de ezt anélkül, hogy ott a helyben, gyakorlatban megpróbálunk segíteni azoknak az embereknek, akik már teljesen elvesztették a reményt, és abszolút azt nem tudják, hogy merre, azoknak a helybe kell segíteni, azoknak nem lehet papírokkal, meg katalógusokkal segíteni, csak hogy helybe próbálunk neki segíteni, ezt próbáljuk csinálni, de mondom, hogy ez borzasztó hosszú folyamat, mert sokkal több pénz és sokkal több szakember kéne hozzá.
1: Az előző percekben Petőcz Kálmánt, az Oktatásügyi Minisztérium Nemzetiség és Inkluzív Főosztályának vezetőjét hallottuk. A beszélgetésünket májusban a rozsnyói pedagógus találkozón rögzítettük.

Műsorunkban ezúttal a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán működő Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének Rima Szombati adjunktusával beszélgetünk arról, hogyan vezetett pedagógusként az útja a Rima Szombati alapiskolából a gimnáziumon át egészen az egyetemi oktatói státuszig. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Köteles Szabolccsal.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! A hírek után műsorunk harmadik órájában Őri Pétert, a polgármestereink teljesítményéről, az önkormányzataink állapotáról és a Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulásról kérdezzük. Most azonban itt vannak a hírek, Csenger Ferenci a mikrofon.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Másként ítéli meg az Európai Bizottság jelentését a kormány és az ellenzék. Újra egymás területeit támadta Ukrajna és Oroszország. Változóan felhős idő lesz ma, 33 fokig melegszik a levegő. Mondom a részleteket. Az Európai Bizottság szerint Szlovákia több területen előrelépett a jogállamiság terén, ugyanakkor továbbra is komoly hiányosságokat lát. Az éves jelentés elismeri az igazságszolgáltatás egyes reformjait, ugyanakkor bírálja a magas szintű korrupció elleni fellépés eredményességét, a jogalkotás átláthatóságát, valamint az újságírók és a közmédia függetlenségének védelmét. A bizottság azt is szorgalmazza, hogy Szlovákia korlátozza a büntető törvénykönyv 363-as paragrafusának alkalmazását, és átláthatóbb, szélesebb társadalmi egyeztetésen alapuló jogalkotási folyamatot biztosítson. A szlovák kormány tudomásul vette az Európai Bizottság jogállamisági jelentését, és üdvözölte, hogy az több területen is előrelépést állapított meg. A kabinet szerint Szlovákia nem kapott új ajánlásokat, ugyanakkor kész foglalkozni a még fennálló hiányosságokkal. A kormány visszautasította a magas szintű korrupció elleni fellépést érintő bírálatokat, és úgy véli, hogy a jelentés ezen a téren egyoldalú és nem kellően objektív. Emellett átláthatóbb értékelési módszertant és szorosabb egyeztetést sürgetett az Európai Bizottsággal. Az ellenzék szerint az Európai Bizottság jogállamisági jelentése bírálja a szlovák kormány működését. A Progresszív Szlovákia és az Zaľudí úgy véli, hogy a dokumentum továbbra is hiányosságokat állapít meg a magas szintű korrupció elleni fellépésben, a jogalkotás átláthatóságában, valamint az újságírók és a közmédia függetlenségének védelmében. Veronika Remišová, a Zaľudí párt elnöke bírálta a Robert Kaliňák védelmi minisztert a pozsonyi egykori Hviezda kollégium felújítása miatt. Az ellenzéki politikus szerint az eredetileg katonai szállásnak szánt épületből a minisztérium új központja lett, méghozzá indokolatlanul drága berendezéssel. Remišová ezért a számvevőszékhez fordul. Robert Kaliňák visszautasította a túlárazás vádját, és hangsúlyozta, a felújítás mintegy 49 millió euróba, a berendezés pedig körülbelül 3 millió euróba került, a cél pedig egy hosszú távon is használható épület kialakítása volt. Feljelentést tett a Szlovákia Mozgalom a Szlovák Nemzeti Múzeumhoz tartozó Martini Cseh Kultúra Múzeumának gyűjteményei ügyében. Az ellenzéki párt szerint kérdések merültek fel a műtárgyak ideiglenes tárolására kötött szerződéssel kapcsolatban, és azt állítja, hogy a gyűjteményt nem a szerződésben szereplő helyen őrzik. A Szlovák Nemzeti Múzeum közölte, az eddigi vizsgálat szerint a műtárgyak biztonságban vannak, a teljes ellenőrzés azonban még folyamatban van. Folytatódtak a halálos támadások Ukrajnában és Oroszország határmenti térségeiben. Orosz rakétacsapások és dróntámadások következtében több ukrán városban, köztük Odesszában, Mikolaivban és Herszonban is civilek vesztették életüket, míg az ukrán támadások orosz ellenőrzés alatt álló területeken és a belgorodi régióban követeltek áldozatokat. A harcokban pénteken legalább 10 haltak meg. Közben az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások gyakorlatilag megtorpantak, miközben az ENSZ szerint június volt a leghalálosabb hónap az ukrán civilek számára 2022. áprilisa óta. Újabb légicsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen, immár 7. egymást követő éjszaka, a célpontok között katonai létesítmények, fegyverraktárak és a Hormuzi szoros térségében található megfigyelőállások is szerepeltek. Az iráni média több városból robbanásokat jelentett, Teherán pedig megtorlást ígér. Az iráni válaszcsapások amerikai szövetségeseket is érintettek a Közel-Keleten, miközben a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros térségében továbbra is rendkívül feszült a helyzet. Olajszivárgás történt Omán partjainál egy olyan tartályhajón, amely az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján szerepel orosz olajszállítása miatt. Műhold felvételek és független szakértők szerint a szivárgás egy védett tengeri területen történt. A hajó korábban az oroszországi Novorosszkból indult. Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, támadás vagy más ok idézte elő a balesetet.
2: Időjárás.
3: Változóan felhős ma az ég, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Lezárták a D1-es autópálya feletti Triblavina úti felüljárót, ugyancsak javítás miatt nem járható a régi Szenci út és a Cseklészi autópálya lehajtó közötti szakasz. Sebességet mérnek Kassán a déli rakparton a VSS híd irányában. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: Hajrájához érkeztek a tengeren túli futball VB küzdelmei. Két szünnap után ma 23 órától Miamiban játsszák a bronzmérkőzést. Franciaország és Anglia is a VB trófeáért utazott az Egyesült Államokba. Szombaton mégis a harmadik helyért játszanak egymással. Egyik csapat játékosai sem motiváltak, Kylian Mbappé azonban még esélyes a gólkirályi címre. Lionel Messivel együtt 8 találata van, és a világbajnokság örök góllövő listáján is az argentin klasszissal harcol az első helyért. Messinek 21, Mbappénak 20 gólja van. Ha másért nem, ezért az egyéni célért harcolhat Anglia ellen Mbappé, aki a hírek szerint a legcsalódottabb francia futballista a kiesés miatt, a spanyolok elleni elődöntő után hosszú percekig könnyes szemmel nézett maga elé az öltözőben. A Franciaország-Anglia párharcnak szép múltja van, a mai lesz a 33. összecsapásuk, legutóbb a 4 évvel ezelőtti katari VB negyed döntőjében találkoztak. Akkor nagyszerű mérkőzésen 2-1-re a franciák nyertek. Pep Guardiola szerint Lamine Yamal és Rodri formája döntheti el a vasárnapi Argentina-Spanyolország világbajnoki döntőt. Sajtóinformáció szerint a VB fináléjának szünetében 11 percig tart a félidei show műsor. Az eseményen fellép többek között Justin Bieber, Shakira és Madonna. A nagy kiterjedésű kanadai erdőtüzek füstje az Egyesült Államok északkeleti térségeiben is gondot okoz. A VB vasárnapi helyszínén továbbra is kifogásolható a levegő minősége. A döntőt egy valami mentheti meg az egészségügyi vészhelyzettől. Az időjárás kedvező változása, mégpedig a megélénkülő szél és a több órás eső. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen a DAC hazai közönség 3500 néző előtt grúz idegen légiósai George Gagua és Kotne Kapanadze góljaival 2-1-re legyőzte az angol második vonal újoncát, a Boltont. A labdarúgó Premier League augusztusi rajtjára készülő Liverpool bejelentette, hogy 2031-ig meghosszabbította Szoboszlai Dominik 2028-ban lejáró szerződését. A magyar válogatott csapatkapitánya az együttes legjobban fizetett játékosai közé kerül. Alex Molchan 6-3-4-6-3-6 arányú vereséget szenvedett a bosnyák Damir Dzsumhurtól az Umagi tenisztorna tegnap késő esti elődöntőjében. Udvardi Panna 6-4-7-6-ra kikapott a spanyol Paula Badózától a romániai Jászvásáron zajló teniszviadal negyed döntőjében. A világkupa szuper döntőjére készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot a Sydneyben zajló felkészülési tornán. a magyar férfi junior kézilabda válogatott 31-24-re verte Szlovéniát a romániai korosztályos Európa-bajnokság elődöntőjében. A magyarok a vasárnap esti fináléban a svédekkel mérkőznek. A svájci Mauro Schmid nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 13. útszakaszát. Összetettben változatlanul a címvédő és világbajnok szlovén Tadej Pogacar több mint 3,5 perces előnnyel vezet. A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája érte el a legjobb köridőt a Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén. Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője zárta az élen a második tréninget. Ma 16 órakor kezdődik az időmérő, vasárnap 15 órakor pedig a 44 körös futam.

0: A következő percekben Őri Péterrel, Csarlóközt Csütörtök polgármesterével, a Procivis és a Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás elnökével fogunk beszélgetni. Először is köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet, és hogy beszélgethetünk.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget én is, hogy adott aktuális témákban tudunk eszmét cserélni, illetve tájékoztatjuk a rádió hallgatóit.
0: Ugye azt még a felvétel előtt megbeszéltük, hogy most szakértőként szólítjuk meg Őri Pétert, mind az önkormányzatiság szakértőjét, és ezzel el is árultam, hogy miről is fog szólni ez a beszélgetésünk. És hadd kezdjem egy ilyen felütéssel, hogy el tudnál nekem mondani, hogyan néz ki egy átlagos vagy tipikus szlovákiai magyar polgármester? Nyugodtan tiltakozzon, hogy nincs pontos adata, de hogy ön szerint hogyan néz ki egy tipikus szlovákiai magyar polgármester?
1: Fú, hát ez egy jó kérdés, mert ugye hogy néz ki a választópolgár, a lakos, illetve az adott település polgára előtt, illetve hogy néz ki mondjuk a média előtt, és hogy néz ki önmaga előtt, illetve a kollégák előtt, ez szerintem különböző irányú megítélés és különböző irányú megközelítés lehet. Én azt tudom mondani, hogy alapvetően, és ezt gondolom, minden polgármester vagy a polgármestereknek a 99%-a az egy olyan személy, aki odahazza a saját településének az ügyeit, a saját településen lévő embereknek az ügyeit úgy próbálja oldani, hogy előre jussanak. Nyilván nem találkozik minden esetben pozitív visszajelzéssel, mert hát néha vannak olyan helyzetek, amikor ugye a polgárnak is azt kell mondani, hogy ez nem működik, ez nem így van, adott esetben ezt így nem lehet, mert a szabályok azok kötik az embert, és az eskü, amelyet ugye a választást követően letesz, az pedig arra kötelezi, hogy a törvényeket betartsa, és a törvényeket betartassa, és hát azért némileg itt egy picit néha ilyen rendőri szerepkő is van, mert mondjuk a jó szomszédi viszonyba, vagy egy építési eljárásba, és a többi, hogyha olyat kell mondani, ami a törvényeknek megfelelő szabályozás, de egyébként nem biztos, hogy a legpozitívabb visszajelzést adó történet, mondjuk az építkezni szándékozó részéről, vagy a polgár részéről, akkor bizony itt azért lehetnek úgymond kommunikációs urlódások, de azt gondolom, hogy ez egy olyan hivatás, ahol ezt szívvel, lélekkel vállalni kell, és hát tudatában kell lenni, hogy a cél nem az, hogy mindenkinek megfeleljen az ember, hanem pont az, hogy az összközjót picit fölülnézetből próbálja meg megoldani. Az pedig, hogy tipikusan úgy néz ki, hogy most ez elnézést, hogy ilyeneket mondok, de most öltön nyakkendős, lakszipős embere, vagy kiskosztümös hölgy, vagy rövidnadrágos, papucsos, pólós, ez szerintem embere válogatja. Teljesen különböző, én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy kommunikatív kapcsolat álljon fönn a választópolgár és az önkormányzat között, hiszen mégiscsak az önkormányzat, a település önkormányzat az az intézmény, ahova az ügyes-bajos dolgokkal elsősorban, vagy elsődlegesen a polgárok bejönnek. A település szerkezetünket figyelembe véve pedig azt is el kell mondani, hogy a magyarok által lakott önkormányzatokban én azt gondolom, minden egyes polgármestert ismernek. Ha este 10 órakor van baj, akkor bizony ott vannak a kapu előtt, aztán be tudnak csöngetni, az emberek várják a segítséget. Ha éjjel 11-kor kell kimenni a tűzoltóknak segíteni, a belvizeket szivattyúzni, akkor is megtalálják az embert. Ha adott esetben olyan van, hogy segítségre szorul valaki mondjuk kiemelni egy házból, mert a mentőszolgálatnak be kell jutni, akkor is megtalálják. Tehát ha baj van, akkor is ott kell lenni a gáton, és akkor bizony az ügyeknek az élére kell állni. Én azt gondolom, hogy ez a kép, amelyet ki kellene alakítani, vagy ki lehet alakítani egy-egy polgármesterről. Sok mindent egyébként nem látnak a választópolgárok vagy a lakosok. Mondok egy konkrét példát, tehát ez mondjuk saját tapasztalat, amikor 2:30 hajnalba csörög a telefon, és rendőrségről hívnak, hogy volt egy rendőrségi ügy a településen, és akkor rendőr hív, hogy tegeződöm velem, szervusz. Fönn vagy? Hát mondom, mivel most már beszélünk, és fölvettem a telefont, nyilván fönn. Figyelj, kellene a kultúrháznak a kamera fölvétele, mert ilyen és ilyen baj van. De jó, oldjuk. Tehát ugye ezt nem látják, hogy egy ilyen szolgálat, vagy egy kocsikoccanás hajnalban az ugyanúgy jelentheti azt, hogy a polgármesternek bizony menni kell. Teljesen mindegy, hogy az hajnal 2, vagy hajnal 4, vagy hajnal 5. Nyilván ez nem mindennapos tevékenység, de a feladatkörben ott van, és hozzátartozik a feladatokhoz.
0: Mert nekem az a személyes benyomásom, de ugye ez abszolút nem reprezentatív, hogy ez a úgynevezett műszaki végzettségű réteg túl reprezentált a polgármesterek körében, legyen szó ilyen szakközépiskolai végzettségű vagy műszaki egyetemi végzettségű embereknek is, de hát tulajdonképpen akkor meg is magyaráztuk, hogy miért egyszerűen, hogy szükség van erre, de mondom, nekem erre nincs konkrét statisztikám, ez csak egy ilyen benyomásom, hogy azok a polgármesterek között tényleg ezek a, azok az emberek, akik tudnak műszakilag is hozzáállni az egyes problémákhoz, mint hogyha felül reprezentáltak lennének.
1: Nyilván az én környezetemben van egy jó pár bölcsész is, vagy bölcsész végzettségű, tehát lehet, hogy valóban ezt nem lehet így meg kellene nézni. Egyébként egy jó ötlet, mert innen nézzük meg a végzettségüket, és hogy milyen szakákból jöttek meg.

0: telefon számlámat, a tévé számlámat, az energiaköltségemet, a villant, a gázt, az ételt, a gyerekeknek az iskolai illetékeket, szülői tanácsot és a többi, és van a beruházási, ugyanúgy, mint odaháza, amikor spórogatok arra, hogy akkor tetőt cserélek, mondjuk hát nyilván az önkormányzat is tud egy ingatlanon tetőt cserélni, hogy járdát építek, festetnem kell, tehát ez a másik része. De hangsúlyozom, tehát ha egy jól működő családi költségvetést valaki tud kezelni, akkor azt gondolom, hogy ilyen alapismereteket itt is tud. De erre is szükség van. Nagyon-nagyon sokrétű feladatkört jelent az, hogyha valaki polgármesterként tevékenykedik, és bizony be kell vallani, hogy számtalanszor vannak olyan változások, kihívások, újdonságok, amire nem is gondoltunk, amire nem is készültünk, de hát az élet be minden megtörténhet, és oldani kell ügyeket, és olyankor mindig tapasztal valaki, úgyhogy ez egy örök tanulás is egyébként. Én 5. ciklusomat töltöm, tehát sok mindent tanultam, és nagyon-nagyon sok dolog van, amely pont a polgármesteri tisztségnek a betöltése miatt lett olyan ismeretem, amelyet tudok egyébként a mindennapokban használni, legyen telekkönyvi kérdés, ingatlan átiratás, mondjam, hangsúlyoztam költségvesztés, de építészeti ügyekben is, hogyha valaki foglalkozik mondjuk építésekkel, ingatlan tatarozásról, hát bizony ott is jártosnak kell lennie, és oda kell figyelnie, és rá kell nézni mondjuk a kivitelezőknek a körmére, hogy megfelelő minőségű munkát végezzenek el. És néha nem ártott ott állni polgármesterként is mellettük, mert azt gondolom, hogy az is a névjegykártyája egy-egy önkormányzatnak, egy-egy polgármesternek, önkormányzati testületnek, hogy az elvégzett munka minősége az valóban olyan legyen, mint amilyet odahaza elvárna az ember. Tehát ugyanazt tudom mondani, hogy otthon úgy várom el, hogy az így legyen megcsinálva, akkor bizony a középületeken is ugyanúgy kell, úgyhogy valóban nagyon széles tevékenységi kört és fejlődő ismerettárat is jelent egyúttal ez a tevékenység.
1: Hát így, ahogy említette, valóban egy jogi végzettség, vagy egy közgazdasági végzettség is rendkívül jól tud jönni. Hát de hogy a következő nehezen megválaszolható kérdésemet is feltegyem, hogyan mérhető a polgármesterek teljesítménye, és hogy esetleg menekülő utat adjak, hogy hogyan néz ki a dél-szlovákiai önkormányzatok helyzete, kondíciója és így tovább?
0: Nagyon nehéz erre egy exakt választ adni, és mégpedig nyomos oka van, hogy miért nem, mert konkrétan ezt megfogalmazni válaszként, és nem kitérni szeretnék a válasz alól, mert fogok is adni rá az én olvasatomból jövő választ. Az első probléma, hogy áltelepülés annyi különböző probléma van, amely megoldásra szorul. Csak ahogyha kis környezetemet nézem, az egyik településen a tisztító állomást kellene oldani a szomszédba, ugye? Tehát a jól mérhető eredménye egy polgármesternek az lenne, hogyha a 7 településre vonatkozó tisztító állomást meg tudja oldani. Egy másik településen már minden elkészült, és új polgármester van mondjuk, de előző időszakokban minden egyes ingatlan tatarozva lett, bár ez olyan szintén, mint a háznál, hogy mindig újra kell kezdeni, mert előbb vagy utóbb valami romlik. De ott meg a legnagyobb kihívás mondjuk a borászok segítése, az arancsárga védekezésében. A harmadik, mondjuk menjünk egy picit messzebb tájokra, tőlünk legalábbis, mondjuk Bodrog, az Ungvidékbe, a polgármesternek a legnagyobb kihívás az, hogy tud olyan beruházást valamilyen formába segítve odahozni, amely ugye megtartja a helyi fiatalokat, esetleg munkahelyet teremt, ami nem is annyira önkormányzati feladatkör, de mégiscsak a település meg a régió életének egyik meghatározó sarkalatos pontja lehet. Ha mondjuk Gömört nézzük adott esetben, akkor lehet, hogy az a legnagyobb kihívás, hogy ott tud a turizmusba olyan beruházást hozni, akár egy önkormányzati fejlesztésbe is, amely szintén nem egy általános feladatvégzési célja egy önkormányzatnak, de mégiscsak segíti a település életét, mondjuk, hogy egy kis panzió jön létre, akár önkormányzati fenntartással is. Egy nagyobb városban a kihívás lehet, hogy az, hogy ott tudja bővíteni a nyugdíjas otthonnak a létszámát, mert bizony korosodik el a lakosság, és ez a kihívás. Egy kis települési szerkezetben az óvoda megtartása, valahogy tudjuk jól, hogy most komoly problémák vannak a pénzügyi keretrendszer miatt is, hiszen fejpénzrendszer van, vagy a most jövő oktatási reforma, amely gyakorlatilag 75%-át érinti a helyi önkormányzatok által fönntartott általános iskoláknak, magyar tannyelvűre gondolok. Ott bizony az iskolák hát nem fönntartása, hanem megtartása regionálisan és a regionális összefogás kérdése, az egy mérhető eredmény lehet, vagy lesz. Tehát nagyon nehéz azért válaszolni, mert ahány település annyi probléma, a régi mondás is talán itt is passzolni tud erre a kérdésre, hogy ahány ház annyi szokás, itt is ahány település annyi gond, annyi különböző sajátos probléma jelenhet meg. Ugye az általános vélekedés az, hogy egy polgár

0: Mester teljesítményét a választópolgár tudja a következő választás során igazán díjazni vagy nem díjazni, hiszen amennyiben meg van elégedve az irányultsággal, a fejlődéssel, a fejlesztéssel, a megtartással, a rendbetétellel és az odafigyeléssel, akkor nyilván a következő választás során, az elkövetkező választás során, amennyiben az adott polgármester, illetve önkormányzati testület indul, akkor bizony meg tudja támogatni és mondjuk nyerni tud ugyanez a személy. Tegyek hozzá egy dolgot, amiről azt gondolom, hogy picit kevesebb szó esik. Egy igazán jól működő önkormányzat elképzelhetetlen, hangsúlyozom, hogy elképzelhetetlen, odaadó, jó önkormányzati testület nélkül, olyan nélkül, amely együttműködik a polgármesterrel, és a polgármester pedig együttműködik vele. Tehát amennyiben az önkormányzati testületben mondjuk belső csatározások vannak, vagy akár a polgármester és a testület között valamiféle viszály alakul ki, akkor bizony ezt az egész település megsínlik, meg a fejlesztés, illetve az előrelépéseknek a lehetősége is megsínlik. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy településen város vagy akár falu, az önkormányzati testület tagjai is odaadóan és együttesen, együttműködve tudjanak információkról dönteni, és abszolút minden lépésről, minden milliméterről, ha szabad így fogalmazni, képbe legyenek.
1: Továbbra is Őri Péterrel, a Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás elnökével beszélgetünk, hogy a szüleink, nagyszüleink generációja így úgymond a fél karját odaadta volna, hogyha beleszólása lehetett volna a saját településének az életébe. És ez most már megvan, közel 40 éve, hát több mint 30, és hozzászoktunk, természetesnek vesszük. Hogy érzi ezt ön is, hogy ez túl banálisan kezeljük az önkormányzatiság kérdését?
0: Érzem, illetve két dolgot érzek benne, tehát az egyik ez, és aztán a ingánok a túllendülése, amikor a döntés helyett a külső bekiabálás, úgymond, gondolok itt a különböző közösségi hálós beleszólásról, ami nem olyan irányú, hogy ugye konstruktívan segíteni akarok, csak folyamatosan valamit kritizálok, mert ilyennel is találkozunk, anélkül, hogy ismerném a problémákat, és a probléma, mert a problémákat ismerjük mi is, tehát tudjuk, hogy hol rossz minden egyes polgármester, hol rossz az út, hol kell csatornát cserélni, hol van gond a járdával, hol dől ki a fa, hol kellene a temetőkerítését cserélni, és még sorolhatnám. A gond mindig ott van, hogy egy megoldást, tehát forrás szerezni rá, megoldást biztosítani, segíteni. Nyilván a döntéshozatalban az általam említett testületen belüli képviselők által mondott vélemények, észrevételek, azok fontosak, mert nagyon-nagyon jó dolgok szoktak nálunk legalábbis ez a tapasztalatom kisülni, nézve abból, hogyha közös döntések születnek, tehát hogyha megrágjuk, és hogyha már tetszett említeni, és a szabad ezt ilyen földobott labdaként veszem az elődeinknek, vagy az régebbi generációknak a gondolkodását, az én olvasatomban egy dolgot nem szabad elkerülni, és ki kell mondani, hogy a józan paraszt logika az fölül tud írni dolgokat ma is. Mondok egy konkrét példát, hogyha új negyedet épít valaki, és új negyedek épülnek, itt én Pozsony környékén vagyok, ez itt ilyen trendi dolog, egyik-másik településen, akkor amikor arról beszélünk, hogy miért kell egy utca szélesség, és miért kell egy járda mellé egy árokrendszer is, miért kell járda, és miért kell árok, akkor nem a technikai norma, vagy a építésügyi törvénynek a paragrafusaiból gondolkodunk ezen, hanem azért gondolkodunk rajta, mert pontosan tudjuk, hogy ha hirtelen nagy eső jön, akkor valahol a vizet meg kell tartani, föl kell fogni, és ki kell vezetni. Hát kérem szépen, 100 éve ezelőtt, amikor kavicsos vagy földutak voltak, akkor minden egyes úttest mellett hosszú nagy árkok voltak építve, pont azért, hogy az ilyen helyzetekre fölkészüljenek. Azóta a helyzet romlott, mi meg az árkokat temetjük be. Tehát a józan paraszt logika, amely azt gondolom, hogy a társadalom fejlesztésének és előrelépésének az egyik alapmotorja lehet, az bizony itt kell, hogy legyen, tehát azt nem szabad elkerülni. Ezért jó együttműködés a közös gondolkodásban és a közös döntésben, mert ilyenekre bizony szükség van.
1: Szóval megjegyzésként én meglepődtem, amikor így részt veszek ugye a szakmámból kifolyólag önkormányzati testületi üléseken, hogy a testületnek milyen nagy hatalma van. Itt az emberek azt mondják, hogy a polgármester ilyen teljhatalmú, de én személy szerint meglepődtem, hogy a testületeknek mennyire nagy a döntési jogkörük. Ebben mélyebben nem belemenve, csak most vagy erősítsen meg, vagy árnyalj ezt a képet, kérem.
0: Nem, teljesen. Tehát ugye, ha leegyszerűsítjük a kérdéskört, akkor a testület az a parlament, amely a törvényt meghozza, a szabályozást eldönti, a polgármester pedig a kormányfő, amelyik ugye a végrehajtást biztosítja. Tehát gyakorlatilag a polgármesternek mondjuk egy gazdasági kérdésben nincs döntési joga. Most letúlozva nyilván, mert bizonyos keretek között ugye van, mert most a Toner beszerzéséről nyilván nem önkormányzati döntést kell hozni, hanem az irányelvekről, a költségvetési forrásokról, de arról, hogy kivel szerződünk le mondjuk egy ingatlan vásárlásáról, eladásáról, hogy akarunk-e pályázni, vagy ezt a pályázatot jóvá hagyjuk, arról bizony az önkormányzat dönt. Tehát az önkormányzat dönti el azt, hogy a tornateremben nyert 200 ezer eurós támogatás mondjuk ahhoz kell 50 ezeret hozzárakni, hogy azt az 50 ezer eurót azt a költségvetési forrásból megtaláltuk, hozzárakjuk, és akkor azt mondjuk, hogy igen, ezt szeretnénk, vagy azt mondjuk, hogy ezt nem szeretnénk, és inkább építsünk járdát belőle, mert azt fontosabbnak tartjuk. Nincs olyan szerződés, amelyet nem az önkormányzat hagy jóvá, sőt, ugye addig egy szerződés nem is lép hatályba, amíg az önkormányzat nem hagyja jóvá, majd nincs nyilvánosságra hozva. Tehát ezek alapsarkalatos kérdések, amelyekben valóban óriási döntési joga van az önkormányzatnak, vagy az önkormányzat dönti el azt, hogy mondjuk a település urbanisztikai megjelenése, tehát a szerkezet, a település szerkezet, mint olyan, az milyen irányt vesz. 12 méteres egy utca, vagy 6 méteres? Vagy akarok új beruházást, vagy nem akarok? Átminősítek egy területet, vagy nem minősítek át? Nagyon-nagyon sok mindenben az önkormányzat az, amelyik a végső szót megadja, gyakorlatilag a polgármester az erőterjesztő. A polgármesternek abban az esetben nem egyezik a két vélemény, akkor vétójoga van, és újra visszaadhatja tárgyalni, ugyanúgy, mint mondjuk a köztársasági elnök. Itt ugye nem kormányfőről beszélünk, hanem köztársasági elnökről, egy törvényt tervezetni, de hát a törvény alkotása, a helyi törvények alkotása az önkormányzati testületnek a jogköre. Ezért fontos ott, hogy ott is szakavatott emberek legyenek. Egyébként, ha ilyen szabadabb beszélgetésként nézzük a kérdéskört, akkor azért azt is mondjam el, hogy ugye említettem, hogy én a 5. ciklusomat vagyok, és mindig vannak új önkormányzati képviselők, és meglepődnek azon, amikor úgy elkezdődik az önkormányzat munkája. Ja, hogy ez ilyen? Tehát, hogy itt keretek vannak, meg törvény van, itt nem az van, hogy akkor csak így, csak úgy, hanem akkor önkormányzati törvény értelmében, meg a gazdálkodási törvény értelmében ugyanannak a régen rosszul elkerített ház elejének, ahol van 10 négyzetméter, annak először a elvét kell elfogadni, hogy eladjuk, majd kell becslés, majd el kell adni, majd ki kell írni adott esetben egy másiknál versenytárgyalást, és úgy meglepődnek, hogy azért ez nem egy ilyen szabadon választott műfaj, hanem törvényileg meghatározott feladatok és keretek vannak, és ezeket be kell tartani.
1: Hogy ami engem így folyton meglep, bár én teljesen értem a logikáját, de hogy miért az utak aszfaltozása visz mindent? Hogy ennek mi az oka, hogy szinte, mintha ennél fontosabb kérdés nem is létezne? Nekem mikrofonon kívül polgármesterek elmondják, hogyha ő nem aszfaltozna, akkor őt nem választanak újra, szóval hogy sokkal fontosabb, mint az, hogy mi lesz a fiatalokkal, mi lesz a nem tudom mivel, itt aszfaltozni kell, de hogy miért? Miért az aszfalt van mindenek felett?
0: Ez egy jó kérdés. Két dolgot kell tudni, egyik a technikai része, másik a jogi része, a harmadik meg lehet, hogy egy választási része, és hát, ha őszinték akarunk lenni, akkor azt pontosan tudjuk, hogy a települési önkormányzati kiéletében lévő belső infrastruktúrális hálózat, járda, út, azok bizony azért már rég meghaladták, vagy nagyrészt rég meghaladták az élettartalmukat, tehát azért egy úttestnek az élettartalma az mondjuk 40 évre talán belőhető, nem vagyok utas szakértő, de szerintem még a 40 év is sok. Tehát azért egy ilyen 25-30 évente lenne az aszfaltozott utat, azért fölcserélem, egyszerűen rossz állapotba kerül, vagy egy csatorna építés után, vagy egy idő után megrepedés, akkor illik újra rendben lenni a hatalmas költséggel. Tehát ez a technikai része. Az önkormányzati része, ugye azt mondja ki az önkormányzati törvény, hogy az önkormányzat tulajdonából lévő vagyont azt kezelni és fejleszteni és megtartani kell, ebben a részében lehető. Az pedig, hogy a választások előtt nyilván egy látványos, mondható tevékenység az, hogy különböző úttestek aszfaltozva vannak, az egy természetes folyamat, mert mindenki akar valami eredményt mutatni, a választópolgár meg lehet, hogy el is felejti azt, hogy a 4 év alatt mi történt, hogy 3 éve, nem tudom, mi halottas házot teljesen rendbe tettük, az is látványos dolog, de mégse arra emlékszik, hanem az utolsó pillanatosra, gyorsan, hatékonyan és jól kivitelezhető. A csatornára nem annyira emlékszik senki, amely az úttest alatt van mondjuk, de nagyon sok rétű a feladatkör, amivel foglalkozni kell. De azt se érti mondjuk valaki, hogy miért kell ezek saját tapasztalatok a buszmegállóban 3 hete ülő és mozdulni gyakorlatilag alig bíró szemét fél éven keresztül intézni, hogy valamilyen nyugdíjas otthon be tudjuk helyezni, mert egyébként hajléktalanként valahol itt lenne a falu közepén. Tehát ez egy látványos, pedig hát ugyanolyan tevékenységi kört érint, nyilván kisebb beruházású. Nagyon sok minden van, ami feladatként megjelenik. Én annak tudnák örülni, teljesen őszintén, hogyha minden egyes ingatlanja az önkormányzatoknak mindenhol, az már rég rendben lenne, és csak azzal kellene foglalkozni a végén, hogy járd a tutat, meg zöld területet rakunk rendbe, és tartunk karba, de sajnos az élettő szélesebb tevékenységi kör van.
1: Továbbra is Őri Péterrel beszélgetünk. Hát így ezzel az infrastrukturális fejlesztésekkel rá is fordulhatunk az Európa Uniós pályázatok kérdésére. Szintén merész kijelentéssel az elmúlt években elvileg rengeteg pénzt állt rendelkezésre Szlovákiának. Hogy ezzel hogyan éltek a dél-szlovákiai önkormányzatok? Már mennyire, amire Őri Péter rálát, ugye pénzbőségben mindig azt mondjuk, hogy nincs pénz, nincs semmire pénz. Itt elvileg rengeteg pénz volt pontosan akár csatorna hálózatok képítésére is, hogy és ez a pénz lehet, hogy nem lesz, egy-két év múlva nem lesz ennyi pénz. Hogy hogyan éltünk ezzel a történelmi lehetőséggel?
0: Tehát ugye azt nézzük meg, hogy milyen voltak előcsatlakozási, csatlakozás utáni különböző 7 éves időszakok vannak az Európai Uniós programozási időszakokban, amelyekkel ugye a leszakadt régiókat, ez volt a deklarált alapelv, szeretnénk felfejleszteni az Európai Unió átlagára. Jelenleg a 2021-2027-es programozási időszaknak a vége felei járunk. Hogyha nagy számokat nézzük, akkor 12 milliárdot haladta meg az a pénzügyi keret, amely az Európai Unió részéről rendelkezésre állt. Ez nagy részt az úgynevezett Szlovákia program, ez a program Szlovenszka által elhíresült csomagban van, és az Informatizációs és Fejlesztési Minisztérium alá tartozik leginkább. De nagyon bonyolult egyébként a hálózat és a háló, amelyen keresztül pályázni lehet. Ehhez kell egyébként a 12 milliárdot meghaladó összeghez az állami hozzájárulás is. És hát mondjam el, hogy összességét tekintve, és ez nem csak az önkormányzatokat, hanem minden egyes szegmest érinti, tehát a államigazgatási szerveket, a vállalkozói réteget, mindenkit, tehát alpályázati lehetőség van, szociális intézményeket, kórházokat, mindent. Ha jól emlékszem, akkor május végén ilyen 10% fölött 12%-ig volt az a merítés, amelyet merített az ország. Tehát 2021-26 év végén 12%-os merítést sikerült produkálni. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy a lekötött szerződések, adott esetben kipályázott pénzügyi keretek, azok ettől ne lennének adott esetben magasabbak, de ezt én nem látom a statisztikai adatokból, mondjuk a minisztériumnak a honlapján. Van egy alapvető, vagy több alapvető probléma van. Az egyik, hogy nem csak az önkormányzatok pályáznak, hanem mások is. A következő pedig én nem akarom átdobni a problémát, hogy a labdát máshova, csak egy helyzetet szeretnék leírni és elemezni. Az első gond ott van, hogy nagyon szűk időszakra jelennek meg a pályázati kiírások. Tehát megjelenik egy pályázat, és akkor 3 hónap van arra, hogy leadjuk a pályázatot. És gondoljon bele valaki abba, hogy van egy elvi döntés arról, hogy mondjuk szeretnék csatornát építeni, közintézményt, középületet energetikailag hatékonyabbá tenni, ugye ez a program kiírása, tehát hőszigetelni, ablakot cserélni, hőszivattyút tenni, és még sorolhatnám. És gyakorlati példákat is fogok majd mondani. Na most ahhoz, hogy én 3 hónapon belül leadjak egy pályázati igénylést, gyakorlatilag vagy egy pályázati, teljes pályázati projektdokumentációmnak kell lenni, ahhoz kell egy építési engedély általában, költségvetés, és még sorolhatnám, hogy mi minden melléklet, ki igazolások. Ha egy önkormányzat nem készül előre a pályázathoz szükséges építési engedélye, amelynek az intézése mondjuk 1 év, 2 év, fél év, változó, de hosszú, akkor bizony esélytelen lesz a 3 hónapon belül ugyanezt elintézni és pályázatot leadni. Tehát levezetem a Csallóki Sütörtöki Kultúrházon, az még az előző időszakban készült, de hasonló problémákkal küzdöttünk. Elkészítettük a kultúrház tatarozásának a pályázati dokumentációját, projektdokumentáció, építési engedélyt elintéztük, tartott vagy 2 évet. A fiókba ott állt a pályázathoz szükséges dokumentáció alapja, az építési engedély, a projektdokumentáció, költségvetés. Időközben persze a költségvetés mindig változik, mehetett 2 vagy 3 év, mire le tudtuk adni. Mikor megjelent a kiírás, hogy akkor közintézményekre lehet, akkor elővettem és beadtam. Nem minden önkormányzat tudja megengedni magának azt, valamilyen szinten polgármesteri rizikó is, és önkormányzati rizikó, hogy sok ezer, tízezernyi eurót fektet bele abba, hogy elkészít egy olyan pályázathoz szükséges projektdokumentációt és építési engedélyt, amelyre nem tudja, hogy egyébként győztes pályázat lesz-e. Tehát itt fölmerül a kérdés nyilván, hogy a közpénzkezelés szempontjából, ha sikertelen és nem tudja beadni, akkor vajon a gazdálkodását azt jól vitte-e az önkormányzat, holott nyilván próbálta elérni azt, hogy minél jobban tudjon pályázni. Hasonló esetem van most egy biciklis útnál is. Majd amikor kiírják a pályázatot, akkor kiderül, hogy van, amire lehet pályázni, és valamire nem lehet. Tehát beletettünk 10-20-30 ezer eurót mondjuk egy teljes dokumentációval, adtuk a pályázatot. Pozitív esetben nyertünk. A Csallakösütörtöki Kultúrház 1958-ban épült, csak azért mondom el, hogy konkrét példámot szemléltessem. Durván 650 ezer eurónyi támogatásba részesült, ehhez még majdnem 300 ezer eurót kellett az önkormányzatnak hozzáraknia, mert csak mondom példaként, hogy a hőenergetikával a melegvíz vezetékeinek a cseréje az összefügg, a hidegvízé már nem. Kérdezem én, hogy melyik az az önkormányzat, és melyik az a polgármester, aki egy újratatarozásnál, gipszkartonos befedésnél, vakolásnál, csempézésnél mondjuk meghagyja a hidegvíz csövet 1958-ból, a melegvíz csövet meg kicseréli, de a csatorna csövet se cseréli ki. Tehát vannak azért abszurditások, hogy a pályázatban ugye a hőszigetelés, tetőszigetelés az beletartozik, de az esővíz elvezető rendszer kiépítése már nem. Tehát leszigeteljük, megcsináljuk az új tetőt, de a lefolyó, meg hogy hova viszem, milyen szikkasztórendszert építek ki, az már nem. A belső falak visszajavítása igen, de az, hogy mondjuk az egészet egy hangszigetelős gipszkartonnal fedjük le a nattermet, az már nem fér bele, tehát azt már nekünk kell megvenni. De a parkettcsere se fér bele. Tehát van egy rakás olyan költség, amely közben, vagy időközben, és akkor nem beszélek olyanról, hogy időközben megbontunk egy falat, és teljesen más van benne, mert előtte senki nem látta, mint amire gondoltunk, és akkor megjelenik egy újabb plusz költség. Tehát itt vannak azok a rizikók, amelyek egyébként fékezik az önkormányzatokat. Van egy előkészítési rizikó, és utána pedig egy olyan, hogy mindig jön valami olyan, főleg a öreg épületről van szó, amivel biztos, hogy nem számoltunk, mert valami történik, amit oldani kell, és ahhoz bizony tartalékokra van szükség, ami nem egy egyszerű feladat biztosítani. Mi is csak ingatlan eladásból tudtunk ilyen tevékenységet lefolytatni, tehát ez se volt egy egyszerű. Ugyanez jelenik meg most is. Nincsenek pontos, precíz kiírások előre. Nem tudjuk, hogy mire készülünk. Ha ugye 2-3 éves folyamatban tudnánk azt, hogy most ezekre fog lehetni pályázni, és ez egy nyitott pályázat lesz, és az elkövetkező 3 évben erre fog lehetni pályázni, akkor bizony jobban rá lehetne készülni, mert van idő arra, hogy a pályázati dokumentációkat előkészítsük, a projektokat megfelelően, a kiírásoknak megfelelően készítsük elő, mert ugye ott is el lehet bukni, hogy van egy kiírás, mondjuk maradjunk az energetikai hatékonyság területén, ahol megvan mondva, hogy mennyit kell megspórolni az adott épületen, de az adott épületnek ebben a formában a tatarozása nem fogja levinni a nullásba, hanem csak valamivel gyengébe, tehát onnantól nem lesz jogosult. Vagy lehet, hogy jogosult lesz, ha mondjuk belekombinál egy olyat valaki, hogy napelemes, napkollektoros fűtés, vagy energiatermelést, villantermelést is rárak, oké, ránteszi, majd a elektromos hálózat üzemeltetője nem engedi be, mert azt mondja, hogy nincs ott olyan trafó, és már meg is állt az egész pályázat, meg az egész ötlet alatt a tarozáson. Ilyen napi szintű problémák szerintem minden egyes helyen fölbukkanak. Mondjak egy konkrét másikat, ami a mai időszakra vonatkozik. Említettem a szomszéd településen lévő szennyvíztisztító állomást Gomba. Nemes Gomba település, Dunaszerdahelyi járás. 7 településnek van ott egy közös tisztítóállomása. Tavalyi év októberétől változott a vízügyi törvény, amely kimondja, hogy a települési társulások, tehát a települések társulásai, azok nem pályázhatnak sem Európa Unió, sem környezetvédelmi alapos forrásra. Van egy 25-30 éve rég aluldimenzionált tisztítóállomás, aminek a hatékonysága, hát fogalmazza finoman, megkérdőjelezhető, és nem is tudunk pályázni. Tehát elkészítettük a projektdokumentációt, szerettük volna október végén beadni, és mondták, hogy most már nem is lehet. Közben végigmentünk a teljes pályázati előkészítési folyamaton, a döntési mechanizmuson, mert az is most úgy működik, hogy a megyei önkormányzatok mellett van egy úgynevezett partnerségi tanács, amelyben különböző 4 kamara van, és a 4 kamarán keresztül el kell jutni, ott vannak államigazgatási szervek, mind a minisztérium, a helyi önkormányzat, a települési önkormányzat, illetve a szociális és gazdasági partnerek az adott megyébe, és azok döntik el, hogy adott pályázat az majd jóvá lesz-e hagyva, és akkor a rendelkezésre álló keretből arra mondjuk lehet-e pénzt fordítani. Szóval nagyon-nagyon sok probléma van, amely a hatékony merítést kicsit akadályozza, kicsit visszafogja, és a kicsit nagyobb léptékben nézzük a történetet, és kilépünk az önkormányzati szférából, akkor el kell mondani, hogy az a pénz, amely ugye nincs kimerítve, vagy nem lesz kimerítve, az bizony hiányzik a szlovák gazdaságból is, mert minden egyes elköltött, akár önkormányzati területen elköltött beruházás, uniós forrás, euró, az bizony munkahelyet teremt, munkahelyet tart meg, és hát valahol ott vállalkozók dolgoznak, meg kisiparosok, akik elvégzik azt a munkát, tehát munkát ad, ez ugye fönntartja a szociális rendszert, az egészségügyet, és még sorolhatna minden összefügg. Úgyhogy ha a gazdaság fejlesztését és beindítását az ország valóban komolyan gondolná, és ez legyen egy pici kritika, vagy akár erős kritika is a kormány irányába, akkor bizony sokkal hatékonyabban kellene biztosítani az uniós forrásoknak a merítését nálunk, és akár az állami gazgatási szervek, akár a szociális hálózat, vagy az egészségügyi intézmények területén is.
1: Továbbra is Őri Péterrel, a Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás elnökével beszélgetünk, és abból, amit mondott, arra ráköthető Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás létrejötte, ami, hogy úgy mondjam, annyira logikus lépés, hogy az ember csodálkozik, hogy miért csak a 1989 után ennyi sok évvel jött létre, mert ha csak az előbb említett is taglalt Európai Uniós forrásokról beszélünk, hát annyira kézenfekvő, hogy valamilyen szinten átadják egymásnak a tapasztalataikat és a tudásaikat a polgármesterek, esetleg közös, nem tudom, ez már lehet, hogy ez túlzás, amit mondod, hogy közös ilyen tervező vagy projekt céget hozzanak létre. Itt van több száz olyan polgármester, aki meg tudna találni egymással a hangot, és akinek közösek az érdekeik. Végülis mi volt a fő cél, és hogyan látja, hová futhat ki ez a történet?
0: Ja, valóban egyet kell, hogy értsek azzal, hogy talán rég meg kellett volna csinálni egy hasonlót, vagy egy ilyet. 1994-ben a januári komáromi nagygyűlésen fogalmazódott meg az, hogy kellene egy intézményi keret az itteni magyar nyelven beszélő önkormányzati tisztségviselők és önkormányzatok részére. Azért mondom, hogy magyar nyelven beszélő, mert magyar önkormányzatok nincsenek, tehát ha lennének, akkor az egy kisebbségi önkormányzati rendszer, de ez egy szakmai kérdés. Az, hogy hiányzik a közös föllépés, azt akár a magassági nagysági kvóta nyelvhasználatnál, és még sok minden másnál meg lehetne jeleníteni. Eszembe jutott egyébként egy régebbi kutatásunk, amely a 2003-2010-es, ha jól emlékszem, programozási időszakot vizsgálta, vagy 7-13-at kettővel ezelőtt, és akkor azt néztük, hogy a csatornázásra szánt pénzügyi keretek, mint olyanok, azok mondjuk a Dunaszerdei járásban, a Komárom-Bénban ilyen 48-50 euró per személyre jöttek ki, és ha jól emlékszem, akkor a malackai járásban meg 480 euróra. Tehát, hogy mennyire abszurd helyzetek vannak, vagy voltak az uniós pályázatok tekintetésebe is, úgyhogy közben az ivóvízkészlet meg még mindig itt van a csalló közben, a csilisz közben, tehát ez egy hiányos történet volt. Már akkor lehetett volna egy ilyen társulást létrehozni, és szakmai kérdésekben bizony a sajátos helyzeteket és a sajátos problémákat oda kellene tenni. Zselízen alakult meg június 25-én első lépésként a társulás, de hát bővülnie kell ahhoz, hogy nagyobb erőt tudjunk képviselni. Most az a feladat van, és az a kérés van, hogy regionálisan nem a járási határokon belül, hanem a természetes régiók figyelembevételével település vagy város és vonzáskörzete hozzák létre az önálló csoportosulásokat, és azoknak a vezetői, akiket ott kiválasztottak, azok lennének az elnökségi tagok. Tehát szabad így fogalmaznom, akkor mi kezdeti lépéseket tettük meg. Jogilag most már minden rendben van. Azt, hogy hova fogunk jutni, hogy akár egy közös, vagy egy magyar projektíró intézményig vállalatig, azt én nehezen tudom megmondani. Magában a proci vissza, amikor 2010-ben elkezdtünk egy szakmai háttértevékenységet, sose gondoltam volna, hogy önálló törvénytárunk lesz, amelyet most már digitálisan fejlesztünk, és nem sokára egy újat fogunk bemutatni. El kell indulni egy úton ahhoz, hogy meglássuk, hogy hova tudunk jutni. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok lehetőség van, és a lehetőséget az tudja adni a szakmai úton, meg tudjuk haladni a politikai holtartozásokat, nézeteket és az önkormányzati szféra, mint olyan a magyarok által lakott településeken úgy fog össze, hogy valóban az ott lakó magyarok és velünk élő mások, szlovákok, németek, romáknak az ügyeit is kezelni akarja, kezelni tudja, és a sajátos problémákat pedig nagyobb hangsúlyon, nagyobb hanggal tudjuk bevinni ez a feladat, de hát ezt egy személy nem tudja megcsinálni. Itt egy nagyon erős újragondolásra és új összefogásra van szükség. A alakuló ülésen hangzott el egy mondat, és ez talán záró mondat is lehetne, ebben a gondolatiségban, ez pedig úgy hangzott a Szolai Rózsika részéről, hogy na, itt az ideje, hogy újra megszervezzük önmagunkat. Hát talán ez a kulcskérdés, hogy itt az ideje, hogy újra megszervezzük önmagunkat, és akkor lépjünk erre a útra, menjünk ilyen irányba.
1: Hát ez tényleg ideális végszó volna, de hogy hadd kekeckedjek, hogy ez az újra szóval nem tudok egyet érteni, mert hogy mikor voltak megszervezve?
0: Szerintem ő a 90-es évek közepe elején lévő arra az időszakra gondolt, amikor egyfajta eufória volt, és ugye a rendszerváltást követően valóban mindenki egy szabadabb, jobb, és átláthatóbb, tisztább világot vizionált önmaga elé, és hitt abba, hogy egymás vállának vetődve előbbre tudunk jutni. Ez egy jó kérdés egyébként az ön részéről is. Lehet, hogy regionálisan, megvolt országosan, talán ebben a formában soha nem, de azért azt el kell mondani, hogy a 90-es évek közepének időszaka, a komáromi nagygyűlésre gondolt szerintem, az bizony egy olyan energia mozdulás volt akkor, amely hát azért 3500 önkormányzati tisztségviselőt mozdított meg Komáromba. Érdekes esemény volt, most már ilyen történelmi nyilván ennyi idő után. Azért most megkérdezném, hogy tudunk mondjuk 3000 embert összehozni egy helyre a magyar vonalon, egy akár egy önkormányzati, de más szakmai kérdésbe is, és hát akkor legyünk finomak, nem vagyok benne biztos, de hát azon kell dolgoznunk, hogy elérjük mondjuk azt, hogy egyszer össze tudjunk hozni újra 3000 embert, mondjuk egy komáromi sportcsarnokba, azért, hogy megbeszéljük a közös ügyeinket, meg a közös dolgainkat, meg a régiók fejlesztésének a kérdéseit.
1: Hát mivel időnk elfogyott, ezt már elfogadom végszónak. Az előző percekben Őri Péter, Csallókos Csütörtök polgármestere, a Procivis és a Szlovákia Magyar Önkormányzati Társulás elnöke volt a vendégünk. Köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
0: Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, további kellemes szombatot és napokat kívánok, vagy hétvégét is minden egyes kedves hallgatónak. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget és a megkeresést.

Ennyi volt már a szombati reggeli 2026. július 18-án Frigyes és Milla napján. A hangmester Vasies Olivia és Csenger Ferenc hírszerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs szerkesztő műsorvezető. Búcsúzik a Kassai Stúdió, kellemes hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.

0: diktátorokról beszélünk, legyen az akár a brazil, vagy akár az argentin hunta, tudják, hogy a fociban népszerűséget lehet szerezni. Hogyha visszatérünk a 78-as világbajnokságra, és Argentinában akkor tüntetések voltak, Argentinában tudtak arról, hogy ezrével tűnnek el és halnak meg a rendszer ellenségei, mégis amikor Argentina világbajnok lett 1978-ban, egy egész ország ünnepelt.
1: Nagy Gábor tengeren túli és futballügyekben járatos külpolitikai újságíró, a HVG vezető szerkesztője lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a futball és a hatalom viszonyáról, a foci VB és a politika kapcsolatáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom önöket a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az aludyi feljelentést tesz a védelmi tárca túlköltekezései miatt. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen. Változóan felhős idő lesz ma, 33 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Veronika Remišová, az aludyi párt elnöke virálta Robert Kalinyák védelmi minisztert a pozsonyi egykori Hviezda kollégium felújítása miatt. Az ellenzéki politikus szerint az eredetileg katonai szállásnak szánt épületből a minisztérium új központja lett, méghozzá indokolatlanul drága berendezéssel. Remišová ezért a számvevőszékhez fordul. Robert Kalinyák visszautasította a túlárazás vádját, és hangsúlyozta, a felújítás mintegy 49 millió euróba, a berendezés pedig körülbelül 3 millió euróba került, a cél pedig egy hosszú távon is használható épület kialakítása volt. Az Európai Bizottság szerint Szlovákia több területen előrelépett a jogállamiság terén, ugyanakkor továbbra is komoly hiányosságokat lát. Az éves jelentés elismeri az igazságszolgáltatás egyes reformjait, ugyanakkor bírálja a magas szintű korrupció elleni fellépés eredményességét, a jogalkotás átláthatóságát, valamint az újságírók és a közmédia függetlenségének védelmét. A bizottság azt is szorgalmazza, hogy Szlovákia korlátozza a büntetőtörvénykönyv 363-as paragrafusának alkalmazását, és átláthatóbb, szélesebb társadalmi egyeztetésen alapuló jogalkotási folyamatot biztosítson. Folytatódtak a halálos támadások Ukrajnában és Oroszország határmenti térségeiben. Orosz rakétacsapások és dróntámadások következtében több ukrán városban, köztük Odesszában, Mikolaivban és Herszonban is civilek vesztették életüket, míg az ukrán támadások orosz ellenőrzés alatt álló területeken és a belgorodi régióban követeltek áldozatokat. A harcokban pénteken legalább 10 haltak meg. Közben az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások gyakorlatilag megtorpantak, miközben az ENSZ szerint június volt a leghalálosabb hónap az ukrán civilek számára 2022. áprilisa óta. Orosz rakétatámadás érte az ukrajnai Odessa térségét, amelyben megrongálódott egy Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő teherhajó. A 17 fős legénységből 4 tengerész megsérült. A támadás során ipari létesítmények, raktárak és több jármű is károkat szenvedett. Moszkva szerint katonai szállítmányokat és üzemanyagtárolókat vettek célba, miközben tovább fokozódnak a harcok a Fekete-tengeri kikötők térségében. Olajszivárgás történt Omán partjainál egy olyan tartályhajón, amely az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján szerepel orosz olajszállítása miatt. Műhold felvételek és független szakértők szerint a szivárgás egy védett tengeri területen történt. A hajó korábban az oroszországi Novorosszkból indult. Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, támadás vagy más ok idézte elő a balesetet. 5000 fölé emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak a száma. A június végi 7,2-es és 7,5-es erősségű rengések eddig 5069 ember életét követelték, több mint 16 000 megsérültek. A legnagyobb pusztítás az ország északi partvidékén és Caracas környékén történt. Mintegy 20 000 ember maradt fedél nélkül, sokan továbbra is túlzsúfolt, víz és megfelelő higiéniai ellátás nélküli ideiglenes táborokban élnek. Erős 7,3-es magnitúdójú földrengés rázta meg Mexikó déli részét, a Guatemala határán fekvő Chiapas állam partvidékét. A rengéseket Guatemalában és Salvadorban is érezni lehetett. A hatóságok cunami veszélyre figyelmeztettek a Csendes-óceán partvidékének egyes szakaszain, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a tengerpartot. Halálos áldozatokról vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett jelentés, ugyanakkor több erős utórengést is regisztráltak. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: Hajrájához érkeztek a tengeren túli labdarúgó világbajnokság küzdelmei. Két szünnap után, ma 23 órától Miami-ban játsszák a Franciaország-Anglia bronzmérkőzést. Alex Molchan 6-3-4-6-3 hatarányú vereséget szenvedett a bosnyák Damir Dzsumurtól az umagi tenisztorna elődöntőjében.
3: Időjárás.
1: Változóan felhős ma az ég, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a Radlinszkéhon az amerikai tér felé, a forgalmat a villamos sínekre terelték, lezárták a D1-es autópálya feletti Triblavina úti felüljárót, ugyancsak javítás miatt nem járható a régi Szenci út és a Cseklészi autópálya lehajtó közötti szakasz. Sebességet mérnek Pozsonyban a Gyevinszkán mindkét irányban és Gyerken, Hrakovcén, Ipolyság felé. Vezessenek óvatosan!
3: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 30. műsorának minden kedves hallgatóját. Testi és lelki egészségünkről lesz ma szó. Ezért érdemes odafigyelni azokra a tanácsokra, amelyeket a megszólaló grafológus, orvos, lelkész és volt szociális munkás legjobb tudása szerint mond el. Valamennyiükkel egykori kolléganőnk, N. Kákarov Szilvia beszélgetett. Írásunkban visszatükröződik egész lényünk, gondjaink és örömeink, jelenünk és múltunk. De életünk számokban is olvasható. Ezt a numerológia bizonyítja. Az előző állítást pedig a grafológia. Pap Margaréta mindkettővel foglalkozott és mondta el munkája lényegét 17 évvel ezelőtt.
2: Az az igazság, hogy a grafológiát tanulni kell. Én azt hiszem, a numerológiához pedig elég sokszor néhány könyv és inkább emberi tapasztalat. Grafológusnak mondanám magam, ebből kifolyólag társat közvetítek, de foglalkozom más dolgokkal is.
3: Maradjunk pillanatnyilag a grafológiánál. Mi az, amivel leginkább megkeresnek az emberek?
2: A grafológia bizonyára tudják, hogy írásazonosítás, tehát gyakorlatilag az embernek a személyiségét írja le, és ebből olvassuk ki, hogy milyen adott problémákkal küzd az a személy. Mivel társat közvetítek, ezért egyértelmű, hogy párkapcsolat problémákkal, néha pályaorientációkkal, és hát az adott problémákkal, amikkel az emberek a napjuk folyamán megküzdenek, tehát ezekkel keresnek meg.
3: Társkeresésről beszélgetünk, tehát ez annyit jelent, hogy létezik valahol valamilyen iroda, ahol társat közvetítesz, vagy pedig valóban a problémákat beszélitek meg?
2: Igen, nagyon sokáig úgy foglalkoztam vele, hogy az emberek ugye jöhettek, és saját maguk mondták el a problémáikat. Most már ezen változtattunk, mivel tényleg nagyon sokan vannak, és a nap 24 órája nem lenne rá elég. Így szerkesztőség formájában, tehát újságkiadással foglalkozom. Ami hát úgy működik, ugye, hogy Nyitrán van egy központi iroda, aki Nyitrához közelesik, hozzáteszem Komárom és az ottani Léva a régió, tehát azok gyakran meglátogatnak, előre egyeztetett időpontban nagyon szívesen bárkivel megbeszélem a problémáját, de többnyire levelezés, illetve internetes módja a használatos.
3: Tehát szerkesztőségen belül működik egy iroda, ha jól értettem. Azok, akik megkeresnek, hasonló problémákkal jönnek, vagy pedig teljesen egyedi minden eset?
2: Korosztály válogatja, én tehát teljesen 18 évtől, ugye, egész a, mondanám így nevetségesen, de tényleg a 100 éves korig foglalkoznak az emberek önmagukkal, a párjukkal, a társukkal, szabadidőpartnerükkel. Tehát itt ebben, hogy társat keresek, szekcióban én azt hiszem, hogy nem csak azt keressük, aki mellettünk ébred és mellettünk fekszik, hanem akivel akár egy moziba, egy színházba el tudunk menni, esetleg barát, barátnőt keresünk. Tehát én azt hiszem, hogy tényleg korosztály válogatja, tehát egy 20-30 év közötti fiatalnak még teljesen más elképzelése van, ugye családalapítás, gyermekvállalás és még a karrier, tehát kicsit másképp néz a társ kapcsolatra, mint már egy megnyugvott 50-60 év körüli hölgy, illetve férfi, de hozzáteszem, a 80 évesek ugyanúgy keresik a társukat.
3: Én most belekapaszkodnék abba, amit néhány mondattal ezelőtt mondtál, hogy interneten keresztül is tartjátok a kapcsolatot az érdeklődőkkel. Egy grafológus hogyan tudja az interneten megvizsgálni az írást?
2: Sehogy. Sehogy. Tehát, hogyha hiteles szeretnék lenni, akkor abszolút nem. Nem fontos egyenlőre ugye látnom az illetőt, de mindenkit kérek arra, hogyha tényleg egy adott problémával küzd, szenved, és keresi rá a megoldást, és azt kéri, hogy egy grafológus segítsen benne. Van azért egy lehetőség, hogy írásban, levélben elküldje nekünk. Magát a problémát is meg tudja fogalmazni, esetleg telefonon, interneten megírja, de egy grafológiának ugye az az alapja, hogy egy levelet kapjon az ember. Tehát egy bekezdéssel, 18 sorral és egy aláírással. Ezzel már lehetővé teszi a problémájának a megoldását, illetve a segítséget a probléma megtaláláshoz.
3: Tehát jön egy néhány soros írás, mit állapítotok meg ebből az írásból? Tehát mik azok az alap dolgok, amelyekre odafigyeltek, ti grafológusok?
2: Minimálisan 18 húsor, ezt gyakran hangoztatom, ugye, mert itt különböző betűkről, szavakról, illetve hurkokról, olyan alakokról van szó, olyan írásalakokról, amit egy sorban, egy aláírásban még nem lehet tudni. Mivel adott problémával keresnek meg, fontos tudni, hogy férfi, illetve nő írta, hány éves, szenvede valamilyen betegségben, jobbkezes, balkezes, tenném hozzá, hogy szemüveges vagy sem. Abszolút nem tartozik a témához, ugye, hogy ki milyen hitben él, illetve milyen körülmények között él, ez nem fontos. Amit figyelünk, az ugye a személyiségképe, de gyakorlatilag megadja, leírja önmagát. Gyakran szoktam emlegetni egy nagyon kedves tanárom, hogy ahogy élünk, úgy írunk, és ez tényleg így van. Tehát a több éves gyakorlat tapasztalat abszolút ezt mutatja. Tehát egy ránézésre az emberre nem lehet tudni, hogy milyen, de a problémát mindenki kiírja magából.
3: Ez érvényes abban az esetben is, hogyha mondjuk az illető 20 évig nem ír semmit, mert maximum az internetet használja az írásra.
2: Igen, gyakran kérdezik és gyakran hangzik el, hogy úristen, nem írtam, ez nem igaz. Tehát ha csak aláírja a gyerkőcnek a jegyet otthon, illetve aláírás mintát ad naponta a bankba, én nem tudom, vagy elmegy a postára és leír egy levelet, mindenki fogja a tollat és mindenki ír, ám bár látni, hogy valakinek gyakorlott írása van, vagy sem. Újból hangoztatom, nem az a lényeg, hanem a betűk formája, tehát ezt és még nagyon sok minden mást tudunk ott összekapcsolni.
3: Tehát tulajdonképpen a betűk, az írás kimutatja a szerzőnek a jellemét is?
2: Igen, maximálisan. Nem csak önmagát, hanem hogy tud azonosulni abban a világban, amiben él. Ő hozzá a világ, illetve a körülötte lévő emberek hogy azonosulnak, mennyire ismeri önmagát, esetleg mennyire tud hangot adni véleményének, és én azt hiszem, hogy ezek a napi problémák, tehát ezt nagyon kellene tudni kezelni, hogy ki milyen céllal és mifelé szeretné az életét jobbá tenni, mert hisz erről szól az élet, jobbá kell tenni.
3: Vegyünk egy konkrét példát. Kaptok egy levelet, amelyben két oldalnyi írás szerepel, egy hölgyé és egy férfié, akik azt szeretnék megtudni, hogy összeillenek-e. Ilyen kérdésekre tudtok-e választ adni?
2: Igen, is meg nem is. Tehát ha már együtt élnek, akkor én azt hiszem, már ők valahol valamikor eldöntötték, hogy igen, mi együtt vagyunk, együtt fogjuk az életet tovább vinni. Itt, ha probléma van, akkor azt keressük. Melyikük hogyan alakulhat, illetve hogyan teheti szebbé, jobbá napjaikat, és ebben próbálunk segíteni, irányt adni. Nem szoktam tanácsolni senkinek, hogy ki kihez illik, én azt hiszem, a nagykönyvben ez úgy sincs megírva. Minden napunk máshoz illik, és ebben a tudatban kell tovább élni.
3: Volt esetleg olyan eset is, amikor a kriminalisztikában használták fel a tudásotokat?
2: Hát igen, volt, nem is olyan rég, egy lopás gyanújával egy kollektívában kellett jeleskednem, ami nem volt egy egyszerű dolog. Maximálisan nem is lehet valakire rábélyegezni, de vannak jelek, amik finoman, ha meghatározzuk, és az illetővel, aki gyanakodott, megbeszéljük, egy útra tudja vezetni az illetőt.
3: Nagyon gyakran hallani olyan esetekről, amikor különböző hivatalos iratok megírásánál vizsgálják azt, hogy az aláírás valódi-e vagy hamis. Ilyen esetekben a grafológus véleménye mennyire mérvadó?
2: Van itt egy kis különbség, ugyanis az már írás szakértő, aki ugye a bíróságon dolgozik, és az már igazándiból egy kicsit más terület, ám bár ugyanaz, de azért az már, tehát ezzel nem foglalkozunk.
3: Társkeresésről beszélgetünk, és hát numerológiáról is. Tulajdonképpen mi az, amit a numerológián keresztül be lehet mutatni, meg lehet mondani az embereknek?
2: Numerológia ugye más néven számmisztika, ha esetleg valaki más nem tudná. Hát maga a számok, tehát rezgésszámok. Mindenki leszületik számokkal, tehát van születési szám, névszám. Ugye a neveket is számokká lehet alakítani, és minden számnak megvan a maga hordozója. Tehát 1-től 9-ig számolunk. Egy példát, ha mondok, valaki 1963-ban született, és augusztus 7-én, akkor ugye augusztust is egy 8-as számnak számoljuk. Minden egyes számnak megvan a maga rezgése. És ebből szintén egy jellemképet kapunk, illetve egy jövőképet.
3: Például mondjuk 1963. augusztus 8-a, tehát akkor kiszámoljuk, hogy 1 plusz 9 plusz 6 plusz 3 plusz 8 plusz 9. Igaz? Így van?
2: Így is. Ez már a sorsszám, így van. Van viszont névszám, szívszám, tehát itt több minden van. Én amiről szívesebben beszélnék, 10-15 évvel ezelőtt sikerült egy saját diagramot úgymond kialakítanom, én ennek alapján határozom meg az embereket. Így, hogyha hozzám jönnek, akkor egy speciálisan az én táblázatom szerint kapják a jövőképüket. Ez elég gyakran beigazolódik, nem jósolok, tehát oda tudja tenni magát a szám az ember életébe. Ezért vannak a szerencse számok. Sokan nincsenek tisztában vele, hogy melyik nap mit hoz, illetve melyik szám mit ad neki az életébe, de ha erre figyelmeztetjük, illetve odafigyel, nagyon-nagyon sok mindent el tud érni az életben.
3: Viszont nagyon sok embernek az a véleménye, hogy tulajdonképpen, ha nem tud bizonyos dolgokról, és szerencsétlen szám is az a nap, amikor történnek az események, ő szerencsésé teszi, mert nem tud arról, hogy szerencsétlennek kell lennie, és fordítva, hogyha tudja, akkor saját maga fogja úgy alakítani a dolgokat, hogy ez valóban be is következzen.
2: Igen, én erre azt szoktam mondani, szerencsétlen napok és szerencsétlen számok nincsenek. Ez a tudatműve, az emberi tudatműve. Minden szám, illetve minden lehetőségben ott van a szerencse. Ezt kell megfogni. Nem azzal törődni, hogy mi a nem szerencse, tehát mi a szerencsétlenség. Olyan nincs, azt az emberi fantázia adja az ember életébe.
3: Visszatérnék a saját diagramhoz. Mik a legfontosabb elemei?
2: Egyszerűsítettem, mivel tényleg nagyon sokan keresnek fel, és a legfontosabb kérdések várják a választ, tehát nem körítek köré, én nem tudom, oldalakat. A neve, tehát mindenképp a keresztnév, vezetéknév, hölgyek esetében ugye még az előző név, és a születési dátuma. Onnantól már egyszerű a dolog, teljesen könnyen ki lehet számítani az adott napokat. Hogy mi a bizonyíték arra, hogy jó napjai vannak, illetve melyik nap milyenné teszi majd a jövőjét, azt már a múltban, tehát amit megélt, a diagram kimutatja. Tehát a születésétől kezdve meg tudja határozni, hogy milyen családban született, édesanyja vagy édesapja is volt, illetve milyen betegségek, ha voltak betegségek, szinte konkretizálni tudja a diagram. Én azt hiszem, hogy ez elég bizonyíték arra, hogy az ember elhiggye, hogy jobb jövő is vár rá.
1: Hogy a lelkünk hogyan tárul fel írásunkban, illetve az életünk a számokban, erről beszélgetett NK Karos Szilvia Pap Margarétával.

0: Azt tartja a népi bölcsesség, hogy a szem a lélek tükre. Ám ezzel a tükörrel felelősségteljesen kell bánni. Hogy miért és hogyan, erről Farkas Bea szemorvos mondta el a legfontosabb tudnivalókat másfél évtizeddel ezelőtt.
1: Az ember számára a látás a legfontosabb érzékszervek közé tartozik, mivel a világunkból az információk zömét a látás segítségével szerezzük, és a látópálya az agyba összefüggésben van természetesen a többi életfunkciót befolyásoló agyközponttal. Ezért nagyon lényeges, hogy a látásunk jó minőségű legyen, és nagyon oda kell figyelni természetesen a szemünk egészségére és a szemünk fényére. Most így nyár elején, tavasz végén talán a legnagyobb problémát éppen a napfény okozza. Vigyázni kell az UV-sugárzásra, mivel a nap az egyszerű kötőhártya gyulladáson kívül a szaruhártyát is károsíthatja, szaruhártya hámját károsítja, és ilyenkor nagyon fájdalmas szaruhártya gyulladás keletkezhet. Ezen kívül szürke hályogot okoz, növekszik a szembe a szabad gyökök mennyisége. Nagyon fontos, hogy sok antioxidánst együnk, ami lehet multivitamin formájában, de most ilyenkor nyár elején nagyon sok gyümölcs, terem, zöldség, paprika, paradicsom, és természetesen a C-vitamin, az E-vitamin, A-vitamin, mind antioxidánsok.

0: Mennyire fontos az, hogy az idősebbek, a nyugdíjasok ellátogassanak egy-egy személyzeti kivizsgálásra?
1: Hát nagyon fontos, hogy idősebb korban, nem csak idősebb korban, 40 év fölött, legalább évente, kétszer, később évente menjünk el személyzeti kivizsgálásra, mivel 40 év fölött gyakoribb a zöld hályog előfordulása, ami sajnos még a civilizált társadalmakban is látáskárosodást, vakságot okozhat, és ezt gyakran csak a szemnyomás mérésével, személyzeti kivizsgálás alkalmával lehet megállapítani, mivel a nyílcsarnokzugú glaukóma szinte tünetmentes, fokozatosan vakul a páciens. Ezen kívül 50-60 éves korban az időskori makuladegeneráció a következő probléma, amikor bizonyos káros anyagok rakodnak a retinába, és ebből kifolyólag az éles látás helyén keletkező sejt elhalás következtében a beteg egyre rosszabbul tud olvasni, és a látás kiesés keletkezik, és pont az éles látás helyén. A perifériás látás ugyan megmarad, de az nem sokat segít a fontos információk megszerzésére, hát főleg az olvasásnál nagyon leromlik a látás.
0: Elképzelhető-e az, hogy esetleg egy-egy gyöngeség, egy-egy fejfájás, szédülés szintén a szem megbetegedéséből következhet be?
1: Hát inkább a fejfájás, a szédülés általában nem függ össze a szembetegségekkel. A szédülés az inkább az egyensúlyrendszernek, a kisagy, vagy például a nyakcsigolyának a problémája, agyba a vérellátás rosszabbodhat, és az valójában jelentkezhet szédüléses tünetekkel. Inkább a fejfájás jelentősebb tünet, amit kiválthat a már említett zöld hályog vagy glaukóma, és az általában egyoldali fejfájás szokott lenni, főleg a halánték környékén és a homloknál. Ezen kívül természetesen a rosszul korrigált vagy fénytörés hibában szenvedő embereknél is jelentkezhet fejfájás, és a nem megfelelő olvasó szemüveget viselőknél természetesen szintén megerőltetik a szemüket, vagy olyanoknál is, hogy nagyon sokat ülnek a számítógép előtt, sokat olvasnak.
0: Igen, éppen erre akartam rákérdezni, hogy ugyan a számítógép az nem annyira a nyugdíjasok mindennapi élvezetéhez tartozik, de az olvasás, a televízió nézése annál inkább.
1: Mondjuk a televízió messzebb van, úgyhogy a televíziónál talán nem is olyan nagy mértékű. A számítógépnél is természetesen van ez az antisztatikus sugárzás. Azon kívül a számítógépnél a legrosszabb a szemszámára, talán nem is a sugárzás, inkább az, hogy nagyon közel van a számítógép. A sugárzást is ki lehet szűrni antireflex réteg segítségével, mivel a visszaverődő fénysugarak egy részét az antireflex réteg kiszűri. Azon kívül az ember több adatot néz a számítógépen, kevesebbet pislog, és ebből kifolyólag a szaruhártya gyorsabban kiszárad, és egy bizonyos idő után szúró, kaparó fájdalmat érez, és bevörösödhet a szeme. Talán ezek inkább a számítógép használatának problémái.
0: Megfelelő olvasó szemüvegről beszéltünk, viszont az is igaz, hogy a kispénzű nyugdíjasaink nagyon sok esetben folyamodnak az egyszerű, úgy is mondhatnám, hogy ablaküveg minőségű olvasó szemüvegek megvásárlásához, különböző drogériákban vagy piacokon. Mennyire károsíthatja a nem megfelelő szemüveg a látást?
1: Határozottan nem ajánlom ezeknek a szemüvegnek a használatát, mert általában idősebb korban már a két szem között különbség szokott lenni, dioptriában nem törvényszerű, de az esetek többségében ez előfordul, míg a piacos szemüvegekben mind a két oldalon egyforma dioptria van, és ezen kívül még a pupilla távolsága és a lencsék fókuszálása sem megfelelő, mert elég nagy pupilla távolságú szemüvegeket lehet venni a drogériába, ami általában nem egyezik, főleg a nőknek a kisebb pupilla távolságával, és ez aztán fejfájást okozhat, mivel rákényszeríti a szemet arra, hogy kisség kifelé térjen, holott olvasásnál meg éppen össze kell térni a szemnek, hogy megfelelő mértékben fókuszálni tudjuk a szöveget.
0: Kik keresik fel gyakrabban, a fiatalabbak vagy az idősebbek? Lehet-e ezt így egyáltalán kategorizálni?
1: Mivel a számítógép használata kiterjedt, és egyre kisebb gyerekek ülnek számítógép előtt, ezért sajnos már kisgyerekkortól jönnek a páciensek, és egyre fiatalabb gyerkőcök jönnek szemproblémákkal, ami 20 éves már gyakorlatom,

0: 20 évvel ezelőtt ez abszolút nem volt természetes, vagy nem fordult elő, inkább idősebbek látogatták a szemészeti rendelőket.
1: Szóltunk itt néhány szó erejéig a glaukómáról. Tulajdonképpen sajnos egy gyógyíthatatlan betegségről van szó, amelyet viszont figyelemmel kell kísérni ahhoz, hogy szinten tartsák a betegséget. Mennyire gyakori ez az időskorban?
0: A szemnyomás valójában korral emelkedik, ezért 40 év fölött, és minél idősebb az ember, annál ajánlatosabb szemészeti kivizsgálásra menni és megméretni a szemnyomását. Ezen kívül glaukómát okozhat még a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a rövidlátás és más vérkeringési problémák. Ugyanis a glaukóma valójában nem a magas szemnyomás jelent, az csak egy rizikófaktora. Valójában a látóideg elhalást optikoneuropátiának hívják igazából, és ezért nagyon fontos a jó vérkeringés. Ha rosszabbodik a vérkeringés, alacsonyabb szemnyomás is okozhat glaukómát.
1: Időskorról beszélgetünk, más gyógyszerek fogyasztása mennyire befolyásolhatja a látást?
0: Befolyásolja pozitívan és negatívan is. Vannak természetesen az értágítók, azok határozottan jó hatással vannak. A magas vérnyomásosoknál javítják a vérellátást, viszont akinek alacsony a vérnyomás, az is káros lehet, főleg a glaukómánál, mivel rosszabb a fejnek a vérellátása az alacsony vérnyomásosnál, és statisztikailag bizonyított, hogy a rosszul kezelt zöld hályok gyorsabban romolhat paradox módon az alacsony vérnyomásos embereknél. Úgyhogy én azt mondanám, hogy mindig az optimalizált gyógyszer szedés az a legjobb, soha se sokat, se keves, ami kell, annyi. Mert különböző gyógyszereknek a kombináció is eredményezhet nagyon sok negatív hatást, úgyhogy inkább keveset gyógyszert szedjünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a testedzés, a mozgás, a megfelelő táplálkozás, mivel az étel is gyógyszer, és én inkább ebben hiszek, hogy inkább kezdjük el időben megfelelő táplálkozással, mozgással megelőzni a bajt, a keringési problémákat.
2: Dr. Farkas Bea, a szemorvos, látásunk megőrzésének fontosságáról beszélt NK Karov Szilviával.

0: Tovább haladva az egészségmegőrzés útján egy sajnálatos módon tabunak számító témával folytatjuk, a nőgyógyászati és rákmegelőző szűrővizsgálatokkal. Hogy ezek miért feltétlenül szükségesek, erről érdemes meghallgatni a Fedina Laura doktornővel másfél évtizede készített beszélgetést.
1: Az idősebbek ugyanúgy különbözőek, mint a fiatalok egymástól. Van, aki a utasítást pontosan végrehajtja, van, aki nagyon pontosan jár nőgyógyászati vizsgálatra, van, aki pedig nagyon elhanyagolja magát. Százalékos arányban talán egy kicsivel többen vannak, akik elhanyagolják magukat. Ez való igaz, mert azt gondolják, hogy ők már nem élnek szexuális életet, nekik már olyan nagy problémáik nem lehetnek, ők már esetleg nem menstruálnak régóta, már a klimaxon is túl vannak, őket már olyan nagy baj nem érheti. Ez nem így van, mert azért vannak olyan betegségek, például a csontritkulás, amire rendkívüli módon oda kellene figyelni, és ezt csak megelőzni lehet, ezt sajnos gyógyítani nagyon nehéz. Ha már egyszer kialakul a csontritkulás, akár halálhoz is vezethet. Hát igazából a csontritkulásnak a vizsgálata nem elsősorban nőgyógyászati vizsgálat, vannak kifejezett ilyen úgynevezett oszteoporózis centrumok, ott egy nagyon egyszerű kis csukló röntgen vizsgálattal 10-15 perc alatt meggyőződhet mindenki arról, hogy éppen ő hol tart a csontritkulásban. A megelőzésében pedig nőgyógyászati kérdések merülnek föl, illetve nőgyógyászhoz kell menni, mert ösztrogénnel lehet megelőzni, és pontosan a klimax időszakában, illetve a klimaxot követő időszakban még van lehetőség arra, hogy ösztrogénnel egy kicsit megerősítsük magunkat, és akkor a csontritkulás nem, vagy kevésbé fog bekövetkezni.
2: Milyen esetekkel keresik fel önt a leggyakrabban, illetve mire kell a leginkább odafigyelniük az idősödő hölgyeknek?
1: Az idősödő hölgyeknek ugyanúgy, mint a fiataloknak, vagy a szexuálisan aktív korban levőknek, a méhnyakrák ugyanúgy veszélyt jelent, tehát arra kell nekik is figyelni, hogy legalább évente elmenjenek nőgyógyászati szűrővizsgálatra. Ha elhanyagolja magát valaki, és 7-8-10 éven keresztül nem megy el méhnyakrák vizsgálatra, sajnos bekövetkezhetnek olyan súlyos rákosodások, amiken már vagy nem lehet, vagy nagyon nehéz segíteni.
2: Viszont az idősebb hölgyek minden bizonnyal ön is tapasztalt ezt, hogy sokkal félénkebbek, szégyellősebbek. Ilyen esetben mennyire fontos az, hogy az orvos jelenlétében le tudják vetközni a szégyenérzetüket, és el tudják mondani a panaszaikat?
1: Hát nagyon fontos lenne, ezért én azt javaslom, hogy főleg az idősebb korosztály, még akkor is, hogyha anyagilag nagyon nehezen tudja magának megengedni azt az évi egy darab szűrést, ne menjen el egy olyan helyre, amiről biztosan tudja azt, hogy ott ő vele nem úgy fognak foglalkozni, hogy megértsék az ő panaszait. Tehát ha már eleve tudja azt, hogy az egészségügyben zsúfolt szakrendelőben valaki majd egy futószalagon gyorsan átfutnak a vizsgálaton, ha neki konkrét kérdései, panaszai vannak, akkor mindenképpen egy empatikus szemét keressen, akiben meg tudnak bízni. Ez az alapvető dolog. Onnantól kezdve már könnyű lesz.
2: Százalékban, hogyha ki kellene fejezni, fiatalabbak vagy idősebbek keresik fel önt gyakrabban?
1: Az én pacientúrámban nagyon sok a fiatal. Százalékos arányban legalább 80% a fiatal, de a fiatalon azt értem, hogy inkább 40 év alatti. A 40 és 60 évesek között van talán egy 15% betegem, és 60 éven felüli csak 5%. Ez azért ennyire kevés, mert pontosan amiről az előbb beszéltünk, szinte mindenkinél így van, hogy az idősebbek egyszerűen nem hajlandóak, nem akarnak menni nőgyógyászati vizsgálatra. Nagyon vicces, régen az anyák vitték a gyermekeiket, a lányaikat, most már inkább a lányok, meg a fiatal asszonyok hozzák el az édesanyáikat nagy nehezen, és hát azok az idősebb hölgyek, akik eljönnek, azok hálát adnak a Jóistennek, azt mondják, hogy jaj, de kár volt ilyen sokáig várni ezzel a vizsgálattal.
2: Mire kellene odafigyelniük a hölgyeknek idősebb korban? Tehát mik nevezhetők már rendellenességnek?
1: Az mindenképpen nagyon fontos, hogyha valaki már régóta nem menstruál, tehát évek óta leállt a menstruációs ciklus, és újra megindul, akkor az azért egy bizonyos figyelmeztető jel lehet. Nem feltétlenül kóros, de akkor mindenképpen el kell menni nőgyógyászati vizsgálatra, mert ezt meg kell nézni. Ugyanis a kezdődő rákok, főleg a méhtestrákok rendellenes vérzéssel tudnak jelentkezni. A méhnyakrák szűrés nem szűri a méhtest rákokat. Tehát hiába megy el valaki egy méhnyakrák szűrésre, attól még ő neki méhtest rákja, a méhében levő nyálkahártyának a megvastagodása, úgy hívjuk, hogy endometrium, annak a rákja bizony vérzészavar, tehát vérzéssel jelentkezhet, és az nincsen kiszűrve a rák szűrésen. Ez csak is kizárólag egy panasz világíthat rá, természetesen ennek is megvan a vizsgáló módszere, ultrahangos vizsgálattal, illetve a népszerűtlen nevén méh kaparással, tehát amikor a méh üregéből mintát veszünk, ezzel meg lehet állapítani. Itt mondanám el, hogy nem kell félni attól, hogyha valakinek van egy kis barnás vérzése, mondjuk 5 évvel azután, hogy már egyáltalán nem menstruált, nem kell attól félni, hogy ezt rögtön kikaparják, elaltatják, kikaparják. Van egy nagyon kulturált mintavevő eszköz, amit nőgyógyászati rendelőben is lehet használni, ez az Endoret nevezetű mintavevő eszköz, ezzel ugyanúgy lehet mintát venni a méh üregéből, nőgyógyászati vizsgálat keretében, mint hogyha a műtőasztalon történne ez a vizsgálat, és ugyanúgy szövettani diagnózisra alkalmas, ebből meg lehet állapítani, hogy valakinek van-e valamilyen rákosodása a méhén belül, vagy nincs. Természetesen rák és rák között is van különbség, azon kívül pedig nem mindegy, hogy milyen stádiumban van az a rákosság. Tehát egy kezdődő méhnyakrákot olyan könnyedén lehet kezelni, hogy gyakorlatilag teljes sikerrel. Tehát a már kicsit tovább ment rákokat egy nagyobb műtéti beavatkozással szintén teljes sikerrel lehet. Amikor már nagyon elfajul egy rák, tehát ezért nagyon fontos, hogy azért évente el kell menni a szűrővizsgálatra, hogy minél hamarabb észrevegyük. Tehát a kezdődő rákokat könnyen el lehet tüntetni. Nem lesz vele soha többet gond.
0: Enkáharov Szilvia Fedina Laura doktornővel az életmentő nőgyógyászati vizsgálatok fontosságáról beszélgetett.

0: A Bibliának mérhetetlenül sok üzenete van a ma embere számára is. Ezért tekintette szolgálata folytatásának Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkész Szepsiben a felkérést, hogy beszélgessen róla az emberekkel.
1: Arról van szó, hogy ez nem egyházi kezdeményezés, hanem a Szepsi város kultúrosztályának a kezdeményezése, amelyet hát én borzasztó nagy örömmel vettem, amikor ide költöztünk a nyugdíjaztatás során, és végeredményben szolgálat tovább folytatásának láttam és értékeltem az egész megnyilatkozást. Az örömöm az volt, hogy világi részről, tehát a kultúra vezetése részéről történt az érdeklődés, és abban állapodtunk meg, hogy minden hónapban egy estét tölt ki a Biblia üzenete. Hát a Bibliának mérhetetlen nagy üzenete van. Kezdtük először a teremtés történettel, majd azután a 10 parancsolat, azután közbe-közbe más témák, például a szenvedésnek a kérdése. Jób könyve alapján igen nagy siker aratott. Na most eljutottunk egészen hát az Új Testamentum igen értékes üzenetéhez, és legutóbb az irgalmas samaritánusról szóló példázatát vettük Jézus Krisztus szavai alapján. Mondhatom azt, hogy az utóbbi alkalmak egy hónapban egyszer, szerda esténként, teltház van. És az érdeklődés hova tovább örömömre igazán nagy. Például betesznek egy terembe 60 széket, és még kevés, mert legalább még 20 vagy 30 székkel meg kell toldani a dolgot. A legutóbbi előadás, amint említettem volt már, az irgalmas samaritánusról szóló példázata Jézus Krisztusnak, és az érdeklődés olyan, hogy az előadás elhangzása után beszélgetések, kérdések hangzanak el, amelyre, ha tudunk, hát felelgetünk. A hallgatóság nagyon heterogén. Mondhatom azt, hogy járnak római katolikusok, reformátusok, görög katolikusok, templomba járók és templomot kerülők, és ilyen szigetet találnak maguknak, ahol kifejezik az ő legbensőbb dolgaikat, megoldatlan életkérdéseiket a családban vagy a családon kívül. A lényeg az, hogy ott vannak.
2: Hadd kérdezzek közben, mert éppen ez kapcsolódna a kérdésem. Ön elmondta, hogy különböző témaköröket, különböző idézeteket, igéket dolgoznak fel egy-egy ilyen előadáson. Változik a közönség akkor, amikor egy-egy témakör dolgoznak fel, tehát valamiképpen kötődnek az adott témához, vagy véletlenszerűen?
1: A előadás sorozat megkezdésekor kérdeztem, hogy mi az igény, és a rendezők továbbra is azt mondták, hogy teljes mértékben szabad kezet adnak, hogy miről és hogy hogyan. Az első dolog különösképpen az, hogy hát ugye magának a Bibliának az üzenete legyen. Tulajdonképpen nem valami dogmatikai formában, hanem nagyon, de nagyon gyakorlati. A maga a valóságos életet próbáljuk beszélgetés tárgyává tenni, de mindenütt a Biblia tanítása érvényesül. Különösképpen öröm számomra, hogy részt vesznek lelkipásztorok is ezen az előadás sorozaton. Nagyon, de nagyon meggondoltan próbálom a Biblia üzenetét formákba önteni, ugyanis a hallgatóság különbözősége miatt. Itt nem csak azok, akik az életet már lassan, csendesen végigélték, nem csak csupán egy bizonyos generáció, akik nem vettek részt annak idején hittantanításba, vagy biblia órákon, nem csak ilyenek vannak, hanem a fiatalok is jönnek, és ez számomra borzasztó nagy öröm. A lelkipásztorok köréből vannak imitamot. Érdekes, hogy református nem nagyon, de részt vesz az előadásokon, a ideje megengedi. A helyi római katolikus esperes, amit én borzasztóan értékelek, és van úgy, hogy az előadás elhangzása után a jelenlévők többsége szinte igénylik, hogy ő is szóljon hozzá magához az előadásra adott témához, és így mind a két oldalról, akár református szemléletből, vagy biblia magyarázatból van része a jelenlévőknek, hanem a római katolikus részről is. Az utóbbi alkalmakon igen nagy örömömre a fiatal görög katolikus lelkipásztor is részt vesz az előadásokon, és borzasztó nagy érdeklődéssel hallgatja a dolgokat.
2: Tehát tulajdonképpen azzal, hogy ön előad a Biblia üzenetéről, közelíti az egyházakat is egymáshoz.
1: Természetes. Hát mi más lenne az előadásoknak a célja, ha nem az, hogy az embereket közelebb hozzuk egymáshoz. De lényegében elsősorban mindenek előtt, hát ha szemléltetni akarom, akkor a isteni felülről ható erőt úgy elmondani a református, a római katolikus, a közömbös vagy a buzgó érdeklődő felé, hogy az teljes mértékben isteni üzenet legyen számára. Közbe kell vetnem még azt, hogy kialakult egy bizonyos közösség, de mondhatnám így, hogy család. A helység nem templomszerű, tehát nem az óriási hatalmas terem, ahol a 30-40 vagy 50 ember hát ugye elvész, hanem maga a kis szobák, illetve hát a F-klubja a kulturális résznek valahogy közelebb hozza az embereket egymáshoz. És most legutóbb, hát azzal is kezdtem az előadást, így tréfából mondva, hogy újra együtt van a család.
2: Most az emberek nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek, a gazdasági válság sajnos mindenkire hatással van. Ön vagy önök hogy vették észre? Jobban meghallgatják Isten szavát, vagy pedig inkább elfordulnak az egyháztól?
1: Nehéz a kérdés, mert a valóság az, hogy van egy folyamat, amelyik benne maradt még az előző rendszerekből az emberek életében, amikor hát az abszolút közönösségnek az útját járja. Nagyon nehéz megszólítani az embert. És számomra az a borzasztó öröm, hogy ebben az óriási, fantasztikus rohanásban, ahol az ember mindenről és mindenkiről megfeledkezik, csak az én, csak az egyén. Ez az egoizmus az, ami teljes mértékben határtalan az emberek közösségi vagy személyes életükben. De ott, ahol mégis Istennek a lelke megindít valamit, ott van érdeklődés. És ez az érdeklődés azért érezhető a gyülekezeteken, emberi életeken belül is, de ugyanúgy a gyülekezeten kívül is. Ezek az emberek, akik ide jönnek egy hónapban egyszer, nem valami vallásos propagandát hallanak, hanem a bibliai üzenet legmélyéről szóló isteni lélek munkálkodását érzi, és ez az, amit én magam is érzek. Ha nem érezném, akkor egyszerűen nem tenném, nem csinálnám, hisz én már 80-at betöltöttem. Ezeknek az embereknek szükségük van erre az üzenetre. Valahogy érzem azt, hogy Isten kényszerít az ő lelke által a templomi úgynevezett prédikációk, aztán különféle erkölcsi, száraz üzenetek mögött kell, hogy legyen valami élő, amelyik megragadja az embert, és én bízom abban, hogy Istennek lelke elvégzi a maga munkáját ebben az életben.
0: Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkész a Biblia üzenetének lényegét mondta el NK Karov Szilviának 2 évtizeddel ezelőtt.

0: A függőségben élők nagyon egyedül érzik magukat, mert semmilyen támaszuk nincs az életben. Többek között ezt a tapasztalatot szerezte sok éves munkája során Huncsik Gabriella. Kanadában foglalkozott őslakos indiánokkal, alkoholfüggőkkel, de tanító néniként emigráns magyar családok gyermekeivel is. Hogy végül melyik tapasztalat hozta haza, arról mesélt jó másfél évtizeddel ezelőtt.
1: 10 éve mentem ki tanulni egy évre, aztán a sors útjai kifürkészhetetlenek, 10 év múlva is ugyanott vagyok, és ugyanúgy haza szeretnék jönni, mint 10 évvel ezelőtt is, csak hát még nem tudom, hogy mihez is fogok kezdeni.
2: Hazajönnél, mégsem jössz. Mi az, ami ott tart?
1: Hát most már a munka is. Nyitrán kezdtem a pedagógián, aztán Ottawában fejeztem be az egyetemet, szociológiát végeztem, és miután elvégeztem, rájöttem, hogy ez a pálya egyáltalán nem nekem való, mert én nagyon szeretek emberekkel dolgozni. És a szociológia az meg számukról szól. Irodában ülni, számítógép mögött, és ezzel nagyon nem voltam megelégedve, úgyhogy belekezdtem a szociális munkába, és miután azt elvégeztem, el is kezdtem dolgozni.
2: Ha az információim helyesek, a munkanélküliekkel foglalkozol?
1: Nem munkanélküliekkel, hanem amikor elkezdtem dolgozni, akkor indiánokkal kezdtem el dolgozni, vagy az őslakosokkal, mert most már ugye megvan rájuk a helyes kifejezés, nem hívhatjuk őket indiánoknak, hanem őslakosoknak hívjuk, és jelenleg alkoholistákkal, kábítószeresekkel és szerencsejátékosokkal dolgozom.
2: Wow, nem semmi. Miért éppen 55 éven felüliek?
1: Kanadában most nagyon elkezdtek koncentrálni az idősebb lakosságra, mert öregedik a lakosság, és nem voltak programok, amelyek ezt a lakosságot érintették volna. Tehát most az utóbbi években kezdtek figyelni az öregedő lakosságra, tehát az 55 éven felüliekre. Ez is egy ilyen program, ahol én most dolgozom.
2: Szinte hihetetlen, hogy ez a réteg is veszélyeztetett lehet.
1: Nagyon veszélyeztetett réteg, mert legtöbben egyedül vannak. Tehát olyan döntéseket hoztak az életükben, hogy valami miatt egyedül maradtak, vagy az alkohol után nyúltak, vagy elkezdtek szerencsejátékozni, úgy vesztettek el mindent, a családjuk is ott hagyta őket, tehát teljesen egyedül vannak a világban, hogy úgy mondjam, és azt se tudják, hogy mihez kezdjenek.
2: Szóljunk néhány szót az indiánokról, hiszen ez valóban egy nagyon érdekes munkakör lehetett, és neked, hogy úgy mondjam, teljesen idegen.
1: Igen, teljesen igen. Nem tudom, hogy mi miatt kezdtem el vonzódni hozzá, de valahogy úgy hozta a sors, hogy kapcsolatba kerültem indiánokkal, és rájöttem arra, hogy az indiánok helyzete Kanadában nagyon hasonlít a romák helyzetéhez itt Közép-Európában. Tehát amikor ott beszélek a romákról, akkor romantikus elképzelése van az embereknek arról, hogy hogyan is élnek, milyen emberek, milyen a kultúrájuk, és az indiánokat, tehát az őslakosokat meg rettentően lenézik, és nem szeretik őket. És ugyanazok a sztereotípiák, tehát munkanélküliek, nem szeretnek dolgozni, alkoholisták, a rezervátumok ugyanúgy néznek ki, mint az itteni gettók. Tehát nekem nagyon hasonló a két csoportnak a történelme és a helyzete, a jelenlegi helyzete.
2: A mentalitásuk is?
1: Igen, nagyon-nagyon. Tehát például egy indiánnak sokkal fontosabb az, hogy időt töltsön a barátaival meg a családjával, mint hogy odaérjen időben munkába. Elindul reggel munkába, és ha találkozik valakivel útközben, akkor meg fog állni, és hogyha egy órát is beszélget, akkor egy órát beszélget, és 9-10-re ér oda. Ilyen dolgok miatt csapják ki őket munkából. Viszont azt nem értik meg, hogy más törvények szerint kell élni.
2: Velük foglalkoztál, de mit jelent ez, hogy velük foglalkoztál?
1: Ez egy alkoholistákkal és hajléktalanokkal foglalkozó program volt, csak indiánokkal. És volt egy központ, ahol csak alkoholista férfiak voltak, akik próbáltak ugye leszokni az ivásról, az alkoholról, és bármilyen hosszú ideig itt maradhattak. Beleintegrálták ebbe a programba az indián kultúrát, a nyelvet, mert azt tudni kell, hogy az indiánok elfelejtették a nyelvüket. Nagyon sok indiánnal találkoztam, akiket 6 éves korában elvittek otthonról. Elvitték őket egy bentlakásos iskolába. Amikor elkerültek otthonról, akkor egy sátorból mentek el, nem beszéltek se angol, se franciául. A szüleik sem beszélték se a francia, se az angol nyelvet, és legközelebb 18 éves korukban kerültek haza, amikor teljesen európaivá nevelték őket, elfelejtették a saját nyelvüket, levágták a hajukat, európai ruhában tértek haza, és nem tudtak soha többé beszélni a szüleiket, tehát nem értették meg egymást. Amin én is nagyon meglepődtem, az utolsó ilyen bentlakásos iskola 96-ban zárt be. Erről a kanadaiak nem beszélnek.
2: Szerinted jó volt az, hogy kiragadták ezeket a gyerekeket a saját közösségükből?
1: Nem, egyáltalán nem volt jó, és én nagyon fel vagyok ezen háborodva, mert a családok teljesen szétestek. Most is olyan problémák vannak az indián lakosság körében, hogy egyszerűen szörnyű látni, hogyan is élnek. A szülők szexuálisan molesztálják, megerőszakolják a gyerekeiket, mert annyira nincsen családképük, hogy amikor én elkezdtem indián nőkkel dolgozni, csak azt hallottam tőlük, hogy hát igen, megerőszakolt az apukám, de hát ez normális, mert a testvéremet is megerőszakolta, a nagyapám az anyukámat erőszakolta meg, tehát ami nekem teljesen elképzelhetetlen volt, az az ő életükben normálisnak minősült. Az egész kultúrájukat elveszítették, a nyelvüket, a hitüket. Az indián kultúra az egy olyan káprázatos dolog volt szerintem, meg még most is, szóval próbálnak visszatérni hozzá, meg ott vannak a sámánok, akik tanítják őket, és most már kaptak a kanadai kormánytól földeket vissza, de még most is olyan törvények vannak, hogy például, ha egy indián elhagyja a rezervátumát, akkor nem kap támogatást iskolára. Tehát amíg a rezervátumban él, addig van adókedvezménye, járhat ingyen iskolába, de abban a pillanatban, ahogy elhagyja a rezervátumot, ez mind megszűnik.
2: Mire megy ki a játék?
1: Hát szerintem próbálják őket egy helyen tartani, hogy ne kavarjanak sok vizet. Tehát nagyon sokan eljönnek a városba, és nagyon sok indián él a városban, de nagyon sok hajléktalan közöttük, és még az egyetemen is, szóval olyan vélemények vannak róluk, hogy én meglepődtem, mert Kanadában nem lehet sztereotípiákat hallani. Tehát annyira vigyáz az ember arról, hogy mit mond, mert bárkit följelenthetnek bármikor. Legalábbis én ezt így vettem észre. De az indiánokra mégis azt mondják, hogy lusták, pedig mi adtunk nekik földeket, meg adtunk nekik adókedvezményt, meg annyi mindent megkaptak tőlünk, és mégis nézzetek rájuk élhetetlenek.
2: Mi volt a te konkrét feladatköröd?
1: Én egy kollégámmal jártam ki hidak alá, parkokba, látogattuk őket. Nagyon sok indián művész van közöttük, akik hajléktalanok, de híresek, szóval a munkáik a Nemzeti Galériában vannak kiállítva, de már az anyatejjel magukba szívták az alkoholt, és ezek is kint élnek a parkokba, tehát mit tudom én, télen vittünk nekik kesztyűt, meg zoknit, szendvicset, vitaminokat, bort is vittünk, hogy ne szájvizet igyanak, mert a bor már mégiscsak egészségesebb, és beszélgettünk velük sokat.
2: Itt kötnék a másik munkakörödre, ugyanis most ismét alkoholistákkal foglalkozol, bár a kanadaiakkal, ha jól értettem. Végül is itt azért függőségről van szó mindkét esetben. Mégis van különbség?
1: Igen, mégis van különbség, én úgy érzem. Az lehet a közös a két csoportban, hogy rettentően egyedül érzik magukat ezek az emberek szerintem, akik valamilyen függők, tehát alkoholfüggők, vagy kábítószerfüggők. Úgy érzik, hogy nincsen semmilyen támaszuk az életben. És ez ugyanúgy elmondható az indiánokra is, mint a mostani klienseimre is. Az lenne a különbség, hogy az indiánok mögött egy olyan kultúra állna, hogyha lenne, ami szerintem nagyon is összetartaná őket. Csak amikor bevitték az alkoholt a rezervátumokba, ez egy nagyon jól célzott lövés volt. Széthullott az, ami egykor nagyon erős volt.
2: Végülis az élet perifériájára került emberekkel foglalkozol. Ezen keresztül megváltozott-e a véleményed Kanadáról?
1: Igen, nagyon megváltozott a véleményem. Amikor kikerültem, akkor teljesen más képet kaptam Kanadáról. Azt, amit szerintem minden közép-kelet-európai ember is gondol Észak-Amerikáról. Nagyon szép a csomagolás, de abban a pillanatban, hogy az ember kinyitja a csomagot, akkor azért észreveszi, hogy nagyon sok dolog nem nagyon passzol bele a képbe. És én is erre akkor jöttem rá, amikor elkezdtem szociális munkát tanulni, és ellátogattam otthonokba, láttam, hogy hogyan is élnek a szegények, mert nagyon sok szegény van, és nagyon-nagyon rossz körülmények között élnek. Tehát igen, nagyon megváltozott a véleményem Kanadáról.
2: Hogy fogadtak el téged ezek az emberek?
1: Az indiánok nagyon kedvesek voltak, és abban a pillanatban, hogy megtudták, hogy nem kanadai vagyok, tárt karokkal fogadtak, mert mindig azt mondták nekem, hogy jaj, hála Istennek, hogy nem vagy kanadai, bár egy kanadai soha nem jönne ide hozzánk segíteni.
2: Gondolkozol azon, hogy maradsz, vagy hazajössz? Esetleg ezek a perifériára került emberek azok, akik ott tartanak?
1: Hát ez jó kérdés. Gondolkodtam sokat, hogy mi miatt nem is jöttem még haza, mert kezdetektől haza szerettem volna jönni, és még most is úgy tervezem, hogy haza fogok jönni. Nem tudom, hogy ezek az emberek tartanak-e ott. Szerintem itt is tudnám ugyanezt a munkát végezni, itt is lenne réteg, rászorulók itt is vannak. Biztos, hogy valamilyen módon szabadabb vagyok, mint itt lennék, de nem tudom, hogy mi tartott, ezt megmondom őszintén.
2: Voltak személyes kötődéseid is a klienseidhez?
1: Persze, persze volt. Most is vannak olyan klienseim, vannak magyar klienseim is, ami nagyon meglepődtem, de azt tudni kell, hogy a kanadaiak tényleg nagyon megpróbálnak segíteni. Tehát a magyar klienseket is úgy szereztem, hogy eljöttek hozzám és kérdezték, hogy nem-e foglalkoznék ezzel is ezzel a klienssel, mert jobban szeretnék, hogyha magyarul tudnának valakivel beszélgetni, mégis ez az anyanyelvük, és sokkal jobban megnyílhatnának. És így kezdtem el velük dolgozni, és tényleg nagyon jó volt. Tehát az ő részükről is nagy volt a változás, és én is sokkal jobban ragaszkodtam hozzájuk egy idő után, mert tudtam, hogy min is mennek keresztül, mert végülis anyanyelven dolgozni teljesen más, mint angolul, még itt 10 év után is.
2: Pedagógiával nem is foglalkozol?
1: Most már egy éve tanítok a magyar iskolában, az ottani magyar iskolában, és nagyon érdekes tapasztalataim vannak. Ez volt az a pont, amikor úgy végleg elhatároztam, hogy haza fogok jönni, mert hogyha egyszer gyerekeim lesznek, akkor nem szeretném, hogy ők is ott nőjenek föl, és ugyanúgy tanuljanak magyart, mint ezek a gyerekek, akiket én tanítok.
2: Mert?
1: Hát mert látom, hogy ott szenvedés nekik az a szombat délelőtt, és nem nagyon értik, hogy miért is kell oda jönni ők. Annyira más a csoport, tehát egy csoportba belesűrítenek olyan gyerekeket, akik nagyon jól beszélnek magyarul, vannak, akik egyáltalán nem beszélnek magyarul, és aztán azt valahogy össze kell nekem is hangolnom, és nagyon nehéz.
2: Ilyenkor benned milyen érzések ébrednek? Jobban megéled-e a saját magyarságodat, hogy itt Szlovákiában születtél, és magyarként születtél Szlovákiában?
1: Az biztos, hogy amikor kikerültem Kanadában, akkor jött elő bennem az, hogy igenis magyar vagyok, és tudom, hogy amikor megismerkedtem magyarokkal, akik ugyanúgy Ottawában éltek, elkezdtünk magyar ételeket főzni, és sütöttünk, és azt, amit itthon nem csináltam, az hirtelen előjött bennem, és elkezdtem olvasni, és verseket tanulni, és magyar filmeket nézni. Tehát annyira az ember megpróbál ragaszkodni valamihez idegenben, ami itthon teljesen normális és adott, de ott még a legkisebb is fontos.
0: Huncsi Gabriella a kanadai valóság árnyoldalait mutatta be, NK Karov Szilviával beszélgetve másfél évtizeddel ezelőtt. S hogy a hazatéréssel jól döntött, az boldog, 3 gyermekes családanyaként csak igazolni tudja. Kedves hallgatóink, ma a test és a lelki egészség fontosságáról szóltunk, NK Karov Szilvia egykori kolléganőnk beszélgetéseit felidézve. Műsorunkat vasárnap a 9 órai hírek után megismételjük. Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket, és pihenéssel eltöltött kellemes nyári napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: Kelten a helyzet következő adásában Nagykaposra, a Komócsa Néptánc Együtteshez látogatunk.
1: Tehát mi, hogyha Zselízre megyünk, akkor az ébresztő az 3 órakor van. Hogy egyáltalán esélyünk legyen odaérni mondjuk rá a zenekari próbákra. Az idén 60 km-re Zseliz előre elmúlott a busz. Az autópályán az R1-esen ott álltunk 2 óra hosszát, mi megjavították a buszt. Így lekéstük a főpróbát, belecsepettünk a fő műsorba.
0: Köteles Szabolcs vagyok, 12 óra után várom önöket itt, a Pátria Rádióban.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 16. alkalommal rendezik ma Pozsonyban a Pride felvonulást. A leváltott védelmi miniszter mellett tüntetnek Kijevben. Változóan felhős idő lesz ma, 33 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Ma rendezik meg Pozsonyban a 16. szivárványos Pride felvonulást. Az esemény idei mottója a bátorság, amellyel a szervezők az LMBTQ+ közösség láthatóságára, valamint az emberi jogok, a szabadság és az egyenlőség fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. A rendezvény délben kezdődik a Szabadság téren, és felvonulással, kulturális programokkal, valamint civil szervezetek bemutatkozásával várja az érdeklődőket. A biztonságról a rendőrség és egy magánbiztonsági szolgálat gondoskodik. Ma kerül sor Pozsonyban a 14. Büszkék vagyunk a családra elnevezésű felvonulásra. Az idei rendezvény elmondata: a házasság védi a gyermekeket. A szervezők szerint a program célja felhívni a figyelmet a család szerepére és a gyermekek számára fontos szülői háttérre. A rendezvény szent misével, szakmai beszélgetésekkel, majd délután a belvároson áthaladó felvonulással folytatódik. Újabb tüntetést hirdettek meg Kijevben az ukrán védelmi miniszter leváltása miatt. A demonstráció szervezői azt közölték, hogy váltsák le az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkit, és nevezzék ki a tárca élére Mihajlo Fedorovot. A szervezők szerint Szirszki akadályozza a hadsereg reformját és demoralizálja a katonákat. Volodymyr Zelenszky elnök a héten kormányátalakítást hajtott végre, és ideiglenesen Jevgenyi Hamarát bízta meg a Védelmi Minisztérium vezetésével, kinevezéséről később a parlament dönt. Orosz rakétatámadás érte az ukrajnai Odessa térségét, amelyben megrongálódott egy Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő teherhajó. A 17 fős legénységből 4 tengerész megsérült. A támadás során ipari létesítmények, raktárak és több jármű is károkat szenvedett. Moszkva szerint katonai szállítmányokat és üzemanyagtárolókat vettek célba, miközben tovább fokozódnak a harcok a Fekete-tengeri kikötők térségében. Olajszivárgás történt Omán partjainál egy olyan tartályhajón, amely az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján szerepel orosz olajszállítása miatt. Műhold felvételek és független szakértők szerint a szivárgás egy védett tengeri területen történt. A hajó korábban az oroszországi Novorosszkból indult. Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, támadás vagy más ok idézte elő a balesetet. 5000 fölé emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak a száma. A június végi 7,2-es és 7,5-es erőségű rengések eddig 5069 ember életét követelték, több mint 16 000 megsérültek. A legnagyobb pusztítás az ország északi partvidékén és Caracas környékén történt. Mintegy 20 000 ember maradt fedél nélkül, sokan továbbra is túlzsúfolt, víz és megfelelő higiéniai ellátás nélküli ideiglenes táborokban élnek. Erős 7,3-es magnitúdójú földrengés rázta meg Mexikó déli részét, a Guatemala határán fekvő Chiapas állam partvidékét. A rengéseket Guatemalában és Salvadorban is érezni lehetett. A hatóságok cunami veszélyre figyelmeztettek a Csendes-óceán partvidékének egyes szakaszain, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a tengerpartot. Halálos áldozatokról vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett jelentés, ugyanakkor több erős utórengést is regisztráltak. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: Hajrájához érkeztek a tengeren túli labdarúgó világbajnokság küzdelmei. Két szünnap után, ma 23 órától Miami-ban játsszák a Franciaország-Anglia bronzmérkőzést. Alex Molchan 6-3-4-6-3-6 arányú vereséget szenvedett a bosnyák Damir Dzsumurtól az umagi tenisztorna elődöntőjében.
0: Időjárás. Változóan felhős ma az ég, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Pozsonyban a Gyevinszkán mindkét irányban, Nagymegyer előtt Medve felől, valamint az R2-es végén Zólyom előtt Losonc irányából. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Mai adásunkban a futball, mint a diktatúrák eszköze és a hatalom viszonyáról, a foci VB és a politika kapcsolatáról lesz szó. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Én is azt gondoltam sokakkal együtt, hogy Infantino nem lehet rosszabb és korruptabb, mint Sepp Blatter, de amikor az általad említett piros lap mondjuk így felfüggesztésénél maga Sepp Blatter éri, aki a közösségi médiára, hogy ennye-bennye, ez így nem jó dolog, akkor azért a valóság beköszön. Hogyha lejtesz egy labdát Afrika legkisebb falujában, és lejtesz egy labdát Ázsia legkisebb falujában, akkor ott tudják, hogy mit kezdjenek vele. Az Egyesült Államokban nem biztos. De az Egyesült Államokon kívül mindenütt, tehát a futball az a népszerű, legnépszerű sportág, amivel tömegeket lehet megnyerni. Benito Mussolini ezt arra használta föl, hogy megmutassa, hogy az olasz sport, az olasz férfiak, az olasz futball és az olasz fasiszta rendszer az mennyivel jobb bármi másnál. Ő maga, mivel a római birodalmat eszményítette, nem igazán a csapatsportok híve volt, de mivel labdarúgó világbajnokság volt, ezért célul tűzte ki azt, hogy Olaszország megnyerje.
0: A foci VB nem egyszer vált a politika játékszerévé. A politikai akarat többször is uralkodott a futball fölött. A nem sporttal összefüggő és politikai megfontolásoknak rendre jelentős ráhatásuk volt és van a világ legnagyobb labdarúgó eseményének szervezésére. Mussolini Olaszországától, Franco Spanyolországán és a brazíliai, valamint az argentin katonai huntákon át egészen napjaink amerikai tornájáig. Ahogy Péter László kolozsvári szociológus fogalmaz, elmondhatjuk, hogy a hatalom számára a futball számos lehetőséget biztosít. Kontrolltényező, legitimációs forrás, a propaganda eszköze, kegyetlen katonák rekrutációs bázisa. De ugyanakkor a szimbolikus ellenállás, a valóság elől való menekülés lehetősége, valamint tőkeszerző alkalmatosság is egyben. Mindez csak aláhúzza, hogy a futball több, mint egy egyszerű játék, a foci adott esetben valóban élet-halál kérdése is lehet. A labda árnyékáról, a labdarúgásról, amely ugyan helyettesítheti a háborúkat, de szíthatja is a véres konfliktusokat, és amely egyszerre a nemzeti büszkeség tárgya és a multinacionális tőke játékszere, Nagy Gábor tengeren túli és futballügyekben járatos külpolitikai újságíróval, a HVG vezető szerkesztőjével beszélgettem. Beszélgető partnerem, visszatérő vendégünk Nagy Gábor, újságíró, a HVG vezető szerkesztője. Üdvözöllek!
1: Üdvözöllek én is, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kedves hallgatóink, ha megbocsátják, akkor mi most tegeződni fogunk régi ismeretség okán és hát kollégák lévén is, úgyhogy nézzék ezt el nekünk, kérem. Hát... Hadd idézzelek mindjárt az elején. Nem Donald Trump az első, akinek kedvére tesznek a férfi labdarúgó világbajnokság szervezői, a politikai akarat többször is uralkodott a futball fölött. Mussolini megmutatta Hitlernek, hogyan kell világversenyt rendezni. A brazil és az argentin katonai diktatúra trófeával legitimálta magát. Szóval ezt írod idevágó cikkedben, és hát kiemeled, hogy bizony nem egyszer vált a politika játékszerévé a VB, és át is tekinted ennek a rövid történetét, és most én is erre kérnélek, hogy kicsit lapozzuk fel a történelemkönyvet, ami a futball történelmet illeti, mert hogy van mit idézni a futball VB-k, illetve hát a diktatúrák kapcsolatrendszeréből, mert hogy mindjárt a második VB-t telibe találta a politika, hogy ismét csak a szavaiddal éljek. Hogy is volt ez?
1: Hát a második labdarúgó világbajnokságot Olaszország rendezte 1934-ben, és Benito Mussolini ezt arra használta föl, hogy megmutassa, hogy az olasz sport, az olasz férfiak, az olasz futball és az olasz fasiszta rendszer az mennyivel jobb bármi másnál. Ő maga, mivel a római birodalmat eszményítette, nem igazán a csapatsportok híve volt, de mivel labdarúgó világbajnokság volt, ezért célul tűzte ki azt, hogy Olaszország megnyerje. Hozzáteszem, Olaszország nagyon jó csapattal rendelkezett 1934-ben, de lehet, hogy meg kellett tolni őket ahhoz, hogy nyerjenek. Ebben segített az, hogy Uruguay az 1930-as első labdarúgó VB rendezője annyira megsértődött azon, hogy csak néhány európai válogatott ment el, hogy azóta is egyetlen címvédőként bojkottálta a következő világbajnokságot, és nem ment el. Így megnyílt az út azelőtt, hogy Mussolini a saját képére formálja. Ugye Jules Rimet-nek hívták akkor a FIFA francia elnökét, aki az egész világbajnokságot kitalálta. Ő a világbajnokság után azt mondta, hogy hát ezt nem a FIFA és nem ő rendezte, hanem Mussolini. Ami abban is megmutatkozott, hogy kiadta a parancsot, hogy mindenképpen Olaszországnak kell nyernie. Ebből a negyeddöntő svájci bírója is értett a szóból, és győzelemre vezette Olaszországot. Úgyhogy a spanyolok ellen fújt, később a svájci labdarúgó szövetség örök életére eltiltott ezt a bírót, majd pedig az elődöntőt és a döntőt is ugyanaz a 28 éves svéd bíró vezette, máig a legfiatalabb bíró, aki VB döntőt vezethetett, akit előtte vendégül látott vacsorára Mussolini, a bíró fasiszta karlendítéssel, a beszámolók szerint nem voltam ott, fasiszta karlendítéssel köszöntötte Mussolini, aki nyilván vacsora közben elmondta, hogy mit szeretne. És még egy saját Duce kupát is készítetett, mivel nem túl nagy a Zsűrémé kupa, amit a brazilok háromszori győzelem után elnyertek, ezért csinált egy 6-szor akkora Duce kupát, amit ő adott át a győztes olaszoknak, akikre nagyon büszke volt. Így indult a politikai beavatkozás.
0: És hát nem csak a bíró állt be Mussolini mögé, de hát a csapat is, de nem is volt nagyon más választása, mert hogy parancsba kapták gyakorlatilag, ezt nálad olvastam, hogy az olasz válogatottnak végül is győznie kell.
1: Igen, ezt mondták, és 38-ban is parancsba kapták, és ráadásul ott a Franciaország elleni mérkőzésen úgy léptek föl, hogy fekete, ugye azzuriknak hívják az olaszokat, kékmezben játszanak, Franciaország elleni mérkőzésen fekete felsőben léptek föl, mert a Mussolini gárdája fekete ingesek névre hallgatott, tehát átszőtte, és akkor 38-ban véget is ért a második világháború előtti labdarúgó világbajnokságok története, mert közbeszólt a második világháború, és 50-ben indult újra, 54-ben Magyarország emlékezhet arra, hogy elbuktuk az 54-es berni döntőt, ami Németország, Nyugat-Németországnak maga volt az emancipáció, azóta is vetítik, volt egy 2003-as film a Berni csoda címmel, amelyik arról szól, hogy micsoda hőstett volt, és Fassbindernek is van egy filmje, a Maria Braun házassága, amiben a végére arra fut ki, hogy győznek 3-2-re a nyugat-németek, és hogy ez gyakorlatilag visszahozta Nyugat-Németországot az európai fősodorba, és legitimálta a 10 évvel korábban még náci Németország nyugati utódállamát.
0: Még pillanatra visszaugornék 1938-ban a francia VB-re, ennek ugye olyan értelemben magyar vonatkozása is van, hogyha jól tudom, akkor olasz-magyar volt a döntő, és kapus azzal viccelt, hogy megmentette az olaszok életét, az olasz játékostársai életét.
1: Lehet, hogy 4 gólt kaptam, de 11 életet megmentettem, a fáma szerint ezt mondta a magyar kapus, aki eddig egészen addig 1 gólt kapott, majd a döntőben kikaptak a magyarok, mivel nem lehet eldönteni, hogy ez városi legenda, történészek vitatkoznak arról, de állítólag elhangzott Mussolini szájából, hogy győztök vagy meghaltok.
0: Igen.
1: Ezzel a gladiátorokat szokták ugye harcba küldeni.
0: Említetted már a harmadik birodalom viszonyát vagy kapcsolatát a futballal. Hát ugye Hitler nem igen tudott hasznot lefölözni a futballból, pedig igénye hát lett volna rá, és itt is Goebbels propaganda minisztert is akár idézhetnénk, hogy is volt ez, hogy mit is üzent a játékosoknak, hogyha nem nyernek, akkor inkább ki sem menjenek a pályára?
1: Hitler születésnapján kaptak ki Svájctól a németek, és akkor mondta Goebbels, hogy csak olyan mérkőzést szabad vállalniuk, amelynek a végkimenetele nem kétséges, vagyis a németek nyernek. Hát ez nem jött össze nekik, mert aztán megint kikaptak, és végül részben emiatt, ugye csak is a csatlósokkal tudtak játszani, tehát Szlovákiával tudtak játszani például a németek akkor már, de abba is hagyták 42-ben ezt az egészet, részben amiatt, mert már nem volt kivel játszani, részben amiatt, mert Goebbels nem akarta, hogy kikapjon a náci Németország csapata, részben meg hát világháború tombolt, és ilyenkor sporteseményeket nem igazán tart meg.
0: Minden esetre a náci rendszer is megpróbálta hát idézőjelben, valóban idézőjelben emberarcát vagy szalonképességét felmutatni a nyugati hatalmak vagy a nemzetközi sajtó színe előtt. Aztán fura mód, ugye Németország mégiscsak nyert a futballal, de már a egy új Németország, az NSK 54-ben, ahogy előbb már utaltál rá, végül is az ország politikai újjászületésével ért fel. Az a bizonyos döntő.
1: Igen, miközben előtte nagyon csúnyán megverte az aranycsapat a NSK-t, a döntőben ők nyertek. Ugye megint van egy városi legenda, hogy a döntő előtt azt mondták a németek, hogyha süt a nap, a magyarok nyernek, ha esik az eső, akkor mi fogunk nyerni. Esett az eső.
0: Aztán egy nagyobb ugrással a 70-es években kétszer is a diktátorok játékszere lett a foci VB. Ugye hát ott volt a 70-es mexikói torna, és hát a brazil győzelem az ugye abból sokat merített, vagy mélyen merített a Pelé vezette válogatott győzelméből a brazil diktatúra.
1: Hát maga a brazil diktatúra imádkozta vissza Pelét, mert Pelé lemondta a válogatottságot, mert 1966-ban történetesen a magyarok, majd a portugálok is, de leginkább a magyarok megverték a brazilokat, és Pelé lemondta a válogatottságot, majd a katonai diktatúra édesgette vissza azzal, hogy a 70-es világbajnokságon azért induljon Pelé, és egyébként én nem vagyok futballszakíró, meg sportszakíró, tehát csak olvasok ezekről, meg nem is láttam a 70-es világbajnokságot koromnál fogva, de a sportszakírók, meg a sporttörténészek azt mondják, hogy az volt a valaha volt legjobb brazil válogatott, tehát dicsőséget hoztak ebben az értelemben a katonai diktatúrának, amelyik megerősítette a brazil válogatott sikerével, akkor lettek harmadszor világbajnokok, és elvitték a Rémé kupát, mert akkor még az volt a szabály, hogyha valaki háromszor megnyeri a világbajnokságot, övé maga a kupa, később aztán ezt ellopták, soha többet nem került elő, de mindenképpen a diktatúra arra használta föl, hogy Brazília egy jó ország, Brazília egy szép ország, a futballban mi játsszuk a legjobb, legszebb játékot, és akinek nem tetszik Brazília, és nem tetszik ez az egész, annak fel is út és le is út. Ez volt az üzenete a diktatúra számára a 70-es brazil világbajnoki győzelemnek.
0: Aztán ugye volt egy még cifrább ügy, ha tetszik, az 1978-as argentin VB. Ez is egy jó példa arra, hogy hogyan tud egy diktatúra hasznot húzni a futball VB-ből.
1: Igen, hozzáteszem, hogy a 78-as labdarúgó VB-t még 1966-ban odaítélte a FIFA. Argentinában persze rendszeresen voltak katonai puccsok, de 66-ban még nem lehetett tudni azt, hogy 78-ban, illetve hát a 76-os puccs után micsoda erőszakos uralom tör ki, úgynevezett piszkos háborút folytattak Argentinában a katonák és a hadsereg az ellenzékiekkel szemben, és ott is a diktatúra legitimálására használták fel a világbajnokságot, ott is nyernie kellett a csapatnak. Erre én már emlékszem, mert láttam az argentin-magyar mérkőzést, amikor hát a Garrido nevű portugál játékvezető azért kicsit segített az argentinoknak abban, hogy rögtön az első mérkőzésüket megnyerjék Magyarországgal szemben, ettől sokkal csúnyább volt, hogy gyakorlatilag Argentina és Peru megállapodott arról, és a FIFA João Avelange volt akkor már az elnöke, aki hát a brazil katonai diktatúrával is elég jóban volt, és magas diktátorként vezette a FIFA-t. A FIFA beleegyezett abba, hogy a brazilok ott még egy csoportban játszottak, nem közvetlen kieséses volt, és a FIFA belement abba, hogy órákkal később játszassa le Argentina a mérkőzést Peruval, Peru ellen, és legalább 4 góllal kellett nyerniük, hogy ne a brazilok jussanak a döntőbe. Ebből 6-0-ás győzelem lett, és később kiderült, hogy a perui és az argentin katonai diktatúra megállapodott politikai foglyokról, gabonaszállításokról és pénzről, amiért cserébe a perui válogatott gyakorlatilag feladta a meccset, és hagyta, hogy Argentina annyival nyerjen, amennyivel csak akar, és Jorge Videla tábornok adta át a világbajnoki trófeát az argentin válogatottnak, és a stadion maga azt hiszem 2-3 kilométerre volt attól a haditengerészeti iskolától, ahová 5000 embert vitt be a katonai hunta, talán 150-en élték túl, a többieket megkínozták, megcsonkították, megölték, vagy elkábították, és helikopterről a tengerbe dobták.
0: Ugye, mert itt az volt a, hogy is mondjam, a jellemzője, vagy hát a történet úgy kerek, hogy amikor megítélték Argentinának, akkor még az ország a katonai hunta előtt volt, ugye?
1: Igen, 66-ban ítélték neki oda, és 76-ban jutott így van, hatalomra így van. Ez a hunta.
0: És aztán ezért is, bár nem tudom, hogy a világ azokban az korai években mit tudott a hunta kegyetlenkedéseiről, de ott olvasni, hogy emberjogi szervezetek tiltakoztak a rezsim ellen is, hogy még a bojkott is felmerült, aztán hát láss csodát, vagy hát nem csodát, de hát lásd, hogy mégiscsak megvalósult a futball VB.
1: Megvalósult, mert nem volt igazán széles nemzetközi összefogás. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy folyt azért a háttérben egy piszkos amerikai politika, és most az Egyesült Államokra gondolok ebben az értelemben, nem magára az amerikai kontinensre. Henry Kissinger volt akkor az amerikai külpolitikai irányítója. Róla két dolog köztudott, legalábbis köztudottnak kellene lenni. Az egyik, hogy ő volt annak az amerikai politikának a letéteményese, amelyik a jobboldali hatalomátvételeket, legyen az Chile, legyen az Argentína, támogatta Latin-Amerikában, ami ugye a Monroe elv óta tudjuk, hogy az Egyesült Államok hátsó udvarának számít, hogy ezeket a jobboldali fordulatokat, legyen az akár

0: Ő egy ilyen diktatúrába, ahol embereket ölnek, nem megy el, de ezzel maga maradt. A hollandok fölvetették, ők játszották a döntőt 78-ban is, hogy fekete karszalaggal lépjenek pályára, tiltakozásként az argentin hunta ellen a döntőben, de ezt végül elvetették. Tehát a tiltakozásnak még ez a formája sem valósult meg, a FIFA sem járult volna hozzá, és végül nem léptek föl 78-ban fekete karszalaggal a hollandok a döntőben, ahol 3-1-re kikaptak Argentinától.
1: Aztán a futball-VB arra is jó szokott lenni, hogy történelmi sérelmeket szimbolikusan megjelenítsen. Valami ilyesmi történhetett 86-ban, most egy nagyobb ugrással, bár 83-ban ugye véget érte a katonai hunta, de 86-ban, ha jól emlékszem, akkor Maradona azt úgy bosszúból rúgta azt a gólt a Falkland.
0: Nem rúgta, ütötte.
1: Ütötte ráadásul. De hogy a lényeg, tehát hogy a Falkland szigetekért azért megnyilvánult.
0: Igen, ugye az angolok elleni mérkőzésen Maradona egyrészt alacsony, és úgy ugrott a túlsiltont az angol kapust, hogy úgy tűnt, mintha fejelne, de valójában kézzel ütötte át a kifutó angol kapuson a labdát. Rögtön mindenki tiltakozott, de hát akkor még nem volt VAR, és a tévében se lehetett visszajátszani. Nem is nézhette meg a bíró, semmiféle visszajátszás, mert tilos volt neki. Ott a pályán úgy döntött, hogy ez gól volt, és aztán Maradona egy zseniális 60 méteres szólóval rúgta a másodikat, de amikor megkérdezték az elsőről, két dolgot mondott, az egyik, hogy hát nem az ő keze volt, hanem Isten keze volt, a másik pedig, hogy ez bosszú volt azért, mert Nagy-Britannia megverte a Falklandi háborúban Argentinát, amelyik a Falkland szigeteket, amelyik Nagy-Britanniától nagyon messze van, Argentinához viszont nagyon közel, viszont a 19. század közepe óta Nagy-Britannia uralma alá tartozott, nem tudták a 82-es háborúban visszavenni, ő ezt egyfajta politikai bosszúnak tekintette, és hozzáteszem, most játsszák az angol-argentin elődöntőt a mostani világbajnokságon, és már megint arról cikkezik a nemzetközi sajtó, és nem csak az angol, hogy hát ez is a Falkland háború egyik, immáron második visszavágója, hogyha úgy tetszik.
1: A hallgatóinknak elmondom, hogy mi 13-án hétfőn beszélgetünk, csak hogy...
0: Igen, bocsánat. Addigra már ismert lesz.
1: Addigra már ismert lesz, amire ez a műsor adásba kerül. No, azon gondolkodtál, hogy miért épp a focit szeretik a diktátorok? Hogy miért éppen a populista politikusok számára lehet olyan értékes mobilitási csatorna? Hogy miért alakult ez így?
0: Mert a foci, a nem amerikai foci, tehát az a foci, amit mi ismerünk, az a világ legnépszerűbb játéka. Tehát, hogyha lejtesz egy labdát Afrika legkisebb falujában, és lejtesz egy labdát Ázsia legkisebb falujában, akkor ott tudják, hogy mit kezdjenek vele. Az Egyesült Államokban nem biztos. De az Egyesült Államokon kívül mindenütt, tehát a futball az a népszerű, legnépszerűbb sportág, amivel tömegeket lehet megnyerni. Tehát Anglia futball bolond ország, ezt elkönyvelhetjük, és Anglia tartja magát a labdarúgás bölcsőjének, hogyha megnézed sorban a nagybritanniai választásokat és kormányfőket, leszámítva Margaret Thatchert, meg általában a női miniszterelnököket, volt belőlük 3, a férfiak általában deklarálni szokták, hogy kinek szurkolnak. Ne adj Isten, még bérletük is van, mint David Cameronnak volt. Most például Andy Burnham révén valószínűleg a napokban lesz egy új munkáspárti vezető és egy új brit miniszterelnök. Ő nem győzi hangsúlyozni például, és most nem diktátorról beszélünk, hozzáteszem, bocsánat, tehát választott politikusról beszélünk, csak azt mondom, hogy a politika és a szurkolás a fociőrült országokban mennyire fontos, hogy Andy Burnham, aki most lesz miniszterelnök, munkáspárti miniszterelnök, elkötelezett Everton rajongó, aki egyszer egy interjújában azt mondta, hogy nála a fontossági sorrend úgy van, hogy Everton, munkáspárt, katolikus egyház. És most demokrata politikusokról beszélünk, ha pedig diktátorokról beszélünk, legyen az akár a brazil, vagy akár az argentin hunta, tudják, hogy a fociban népszerűséget lehet szerezni. Hogyha visszatérünk a 78-as világbajnokságra, és Argentinában akkor tüntetések voltak Argentinában, tudtak arról, hogy ezrével tűnnek el és halnak meg a rendszer ellenségei, mégis amikor Argentina világbajnok lett 1978-ban, egy egész ország ünnepelt. Ez egy bizonyos értelemben a béke pillanata volt, amikor mindenki elfelejtette azt, hogy milyen társadalomban, milyen környezetben, milyen diktatúra alatt élt. megünnepelték azt, hogy világbajnokok. Ez persze elmúlt, csak arra mondom példaként, hogy a labdarúgásnak és a diktátoroknak milyen kapcsolata van, illetve a labdarúgásnak és főleg egy világbajnoki címnek mekkora hatása a néplélekre, legyen az demokráciában vagy diktatúrában.
1: Ugye sok mindenkit idézhetnénk a futballal kapcsolatban is, hát hadd említsem meg ugye a

0: Bill Shankly, ha jól ejtem a nevét, a híres mondását, igen, arról, hogy hadd idézzem. Igen. Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit, a futball sokkal, de sokkal fontosabb. Aztán idézhetném akár még Albert Camus-t is, a Nobel-díjas írót, aki úgy vélte, hogy a morálról és a kötelezettségről mindent, amit tud, azt a futballnak köszönheti. De idézhetem George Orwellt is, aki kijelentette, hogy a versenyszerű sportnak semmi közel fair playhez, szerinte az nem más, mint a háború mínusz a lövöldözés, és úgy vélte, hogy a nemzetközi sportesemények csak a nacionalizmust és a gyűlöletet szítják. És ha innen nézem, akkor, és most lehet, hogy tabut döntök ezzel, de kicsit maga a játék nem tehet róla, hogy a diktátorok a futballt választják?
1: Én nem gondolom, hogy ilyen orwelli értelemben összefüggés lenne a kettő között. Ugyanakkor az ókori olimpiákról is azt tartották, amikor az ókori olimpia elindult, hogy jobb az olimpiákon megmérkőzni a városállamoknak, mint háborúkban harcolni egymás ellen. Tehát lehet, hogy van egy olyan vonulata annak, hogy akár az atlétikai versenyek, akár az olimpiák, akár a labdarúgó világbajnokságok egyfajta olyan nemzetek közötti versengést indukálnak, vagy hajtanak végre, ami rossz szóval élve kiválthatja a háborúkat, és még mindig jobb, hogyha a futballpályán csapnak össze, ne adj Isten, még meg is rúgják egymást, és piros lapot kapnak, mint hogyha két ország feszülne egymást. Akkor hozzáteszem, 1969-ben El Salvador és Honduras konkrétan 5 napig háborúzott egy világbajnok is elejtező miatt. Erről Richard Kapuscinski, a híres lengyel író írt egy nagyon jó könyvet. Tehát volt arra is példa, hogy a futballból lett háború. A könyv címe is az, hogy futballháború. Én nem adok igazat Orwellnek, sokkal inkább hajlok Shankly véleményére. Magam is futballdrukkerként és amatőr focistaként azt mondom, hogy ez a világ legjobb játéka. És lehet, hogy annyiban igaza van annak, aki ezt a véleményt vallja, hogy jobb a pályán összecsapni, mint a harcmezőn.
0: Igen, de ennek meg ellentmondani látszik Jugoszlávia esete, ugye ott, ahol a futball és a szurkolói huliganizmus, illetve hát a későbbi népirtások, és ezt Péter László erdélyi szociológus, futballkutató szociológus kutatásaiból tudni, tehát hogy ez a két dolog összefüggött, tehát szoros a kapcsolat a futball, illetve a későbbi népirtások között is, úgy fogalmaz a szociológus, hogy például a szerb-belgrádi Vörös Csillag és a zágrábi Dinamók, Dinamó szurkolók közötti konfliktusok, igen, a későbbi háború, így mondja, igen, jelmezes főpróbái, gyakorló terei voltak.
1: Igen, lemodellezték, ezt sokan mondják jugoszláv polgárháborúról, és valóban a futball ultráknak van egyfajta sajátos szerepe. Hogyha arra gondolunk, hogy a Angliában, amíg meg nem rendszabályozták a Thatcher idején, Margaret Thatcher miniszterelnöksége idején, meg nem rendszabályozták az ultrákat, és már az angol pályák a legbiztonságosabbaká váltak a világon, mert aki csak egy rasszista kijelentést tesz, és fölveszi a mindenütt jelenlévő mikrofon és kamera, azt egy életre kitiltják, és ez egy nagyon súlyos büntetés a szurkolónak, tehát voltak az angol sajtóban arról cikkek, hogy a Chelsea-nek kifejezetten elit a szurkolótábora bizonyos értelemben, tehát londoni brókerek, és amikor kirobbant egy botrány évtizedekkel ezelőtt, akkor például a brókerek vippáholyaiban baseballütőket találtak. Nyilván nem azért, mert baseballozni akartak a labdarúgó mérkőzés szünetében, de valóban a jugoszláv polgárháborúban az, hogy a foci ultrákból akár még rekrutálódott is milícia, az én úgy gondolom, hogy tény. De Hollandiában is az Ajax Amsterdamot a zsidók csapatának tartják, és ott rendszeresen azt hiszem az Ajax és a Feyenoord szurkolói megegyeztek egy időben, azt hiszem már ez sem hagyomány, de megegyeztek például, hogy a kettejük mérkőzését nem a stadionban csapnak össze, hanem egy meghatározott autópálya parkolóban találkoznak, és ott indul a csihipuhi. De csinálták ezt a lengyel szurkolók is, ott is vannak ugyanilyen ellentétek, és azért a magyar szurkolók is, a vehemensebb szurkolók is, hát nem egyszer verekedtek már össze. A Lációnak, az olasz Lációnak például van egy meglehetősen Mussolinira hajazó és a fasiszta korszakra hajazó ultratábora, és mehetünk így végig az országokon. Valóban van egy ilyesfajta tradíciója a foci ultráknak. Ez a tradíció, én úgy gondolom, hogy az utóbbi 2 évtizedben, 1/4 században nagyon-nagyon sokat szelidült, de valóban volt egy ilyen, vagy még vannak magvai ennek, vagy maradványai.
0: Amikor futball és politika kapcsolatáról van szó, illetve hát amikor kiemelik azt a fajta demokratikus érzületet, ami alapból mondjuk a futballt áthatja, vagy akik azt gondolják, hogy ez ilyen demokratikus örömünnep, előszeretettel szoktam idézni Révés Sándor, egy kollégád gondolatait ezzel kapcsolatban, és hadd olvassak bele most is egy pár évvel ezelőtt megjelent jegyzetébe, ahol amellett érvel, hogy a labdarúgás jobb, mint a háború, de rossz, hogy hasonlít rá, és hogy a foci szelleme szerinte a romlott közélet ideálja. A labdarúgás, idézem, a labdarúgás kultúrájának alapvető sajátossága, hogy a rész, a csapat érdeke, a játék érdeke fölött áll, a játék általános és a játékosok közös érdeke másodlagos a csapat érdekéhez képest is. Még egy érdekes dologra mutat rá, hogy a labdarúgás egyedülálló abban a tekintetben is, hogy a bírói ítéletek elleni tiltakozás nem szorványos, hanem általános és folyamatos gyakorlat, lényegében automatizmus, és nincs még egy sportág, amelyben a bírói ítéletek legitimitása ilyen gyenge lenne. Erre mit mondasz szurkolóként?
1: Hát, hogy ez egy meglehetősen távolságtartó és nem foci barát állás volt. A futball az ilyen, tehát nem akarom sem mentegetni, sem pedig piedesztára emelni a futballt. A mostani világbajnokságon is látszik, hogy egy-egy eset, akár egy VAR ítélet is, mondjuk a portugál-horvát meccsen, vagy az angol-norvég meccsen milyen indulatokat vált ki. Látjuk azt, amikor a uruguayi csatárfenomén feláldozta magát a Gána elleni mérkőzésen, és a mérkőzés utolsó perceiben kézzel kiütötte a gólba tartó labdát. Nyilván tudta, hogy ebből piros lap lesz. A dolog a szabálykönyvet és Révés Sándor gondolatmenetét követve rendkívüli módon tisztességtelen. Tudomásul vette a piros lapot, lesétált, majd Gána kihagyta a 11-est, és a szétrugásban kikapott Gána. Most akkor szurkolóként azt mondjuk, hogy ez egy helyes döntés volt, a győztes szurkolójaként azt mondjuk, hogy helyes döntés volt, hogy tisztességtelenül a szabályokat áthágva mezőnyjátékosként a gólba tartó labdát kiütötte a kapuból, de ezzel tovább jutott a csapata, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát ez a futballt magát megszentségteleníti, mert micsoda dolog a 90. vagy a 92. percben egy ilyen tisztességtelen dolgot elkövetni. Vagy amikor szintén a 90. percben ha ki akar törni egy csatár, aki az ellenfél csatára, aki egyenlítene, vagy a győztes gólt megszerezhetné, és a utolsó védő fölrúgja, lerántja, földbe döngöli, akkor most a csapat érdekében tette azt, amit tett, és megkapta érte a jogos piros lapot, a büntetést, vagy pedig egy égbe kiáltó bűnt követett el a sport szelleme ellen. Ezt valóban nagyon nehéz eldönteni. És mind a kettőre volt példa.
0: Folytatjuk a beszélgetést Nagy Gábor újságíróval, a HVG vezető szerkesztőjével. Mielőtt megérkeznénk Amerikába, még maradnék egy picit Európában, egész konkrétan a Kárpát-medencében. Ugye mondják, és ezt valóban a történelem ezt, mintha ezt igazolná is a történelem, hogy a futball hát a társadalmi elégedetlenség levezetésének amolyan eszközévé vált, vagy képes válni. Magyarország esetében ez miért nem működött?
1: Én szerintem Magyarországon erre a futball nem volt alkalmas. Egyrészt, mert mindenki látta, hogy milyen finanszírozási körülmények között zajlik a magyar futball. Nagyon kevés felcsút szurkolót ismerek, sőt, nem is ismerek senkit, aki a én környezetemben a felcsútnak szurkolna, mert az el volt könyvelve Orbán csapatának, és alapvetően meghatározza, én úgy gondolom, a magyar szurkolók lelkesedését. Nagyon lelkesítő volt az a válogatott, amelyik kialakult Magyarországon. Ugyanakkor nagyon nagy csalódást jelentett a szurkolóknak, hogy 40 év után sem sikerült kijutni a világbajnokságra. Én még láttam a 86-os világbajnokságot, meg előtte a selejtezőkön, a magyarországi selejtezőkön kint voltak, tehát nekem vannak élő emlékeim, de ez a 60 fölötti generációnak van, és a 60 eletti generációnak nincsen, tehát én érzékeltem, persze távolból, meg ha kiment az ember meccsre, egy ilyen kicsit beletörődést, hogy erőlködünk, de valójában a magyar válogatott 1986 óta nem jutott ki a VB-re, még most is csak a közelében jártunk a pótselejtezőnek, és a 90, nem tudom, 5. vagy 6. percben buktuk el, tehát ez a balsós minket régen tép.
0: Ugyanakkor én találkoztam olyan véleménnyel, és erősíts meg kérlek, hogy esetleg te is, vagy mit gondolsz erről, mert van, aki azt mondja, vagy vannak, akik azt mondják, hogyha kijutott volna Magyarország a VB-re, nem lenne a Tiszának kétharmada.
1: Én ebben nem hiszek. Nem gondolom, hogy a magyar futballnak akkora szerepe lenne a társadalomban vagy a politikában, hogy egy VB szereplés eltüntette volna azt a fajta elégedettséget, ami összegyűlt az utóbbi 4 évben. Tehát a 2022-es választáson a Fidesz a 2010-es győzelem óta a legnagyobb győzelmét aratta. És belefutott egy akkora vereségbe, amire valószínűleg nem számított. Ha kijutunk a labdarúgó világbajnokságra, én nem gondolom, hogy az megváltoztatta volna olyan mértékben a hangulatot, hogy az akár a Fidesz győzelméhez, akár a sokkal kisebb vereségéhez vezetett volna el. Már csak azért is, mert az a generáció, amelyik ünnepelte például a Európa-bajnoki kijutását, és fiatalok voltak azok, akik megállították a tömegközlekedést éjszaka Budapesten, az a generáció külön tudta választani azt, hogy van egy sikeres válogatottunk, amelyik majdnem kijutott a világbajnokságra, külön tudta választani attól, hogy van egy olyan rendszer, ahol nem érzik magukat, és most politikai társadalmi rendszerről beszélek, van egy olyan politikai társadalmi rendszer, ahol viszont nem érezték magukat jól. Tudtak úgy szurkolni Szoboszlainak és a magyar válogatottnak, hogy közben nem szerették az Orbán rezsimet. Én a kettő között nem látok ilyen feltételezett hangulatváltozási jelentőséget.
0: No, repüljünk át az óceánon, ahol zajlik a 2026-os foci világbajnokság. Már előtte lehetett tudni, hogy ahol az USA és a FIFA közösen valamit szervezett, extrém dolgok fognak megszületni, és hát született is, mondjuk így, hatalmas felháborodás fogadta a FIFA döntését, hogy az amerikai elnök kilobbizta, hogy vonják vissza az USA egyik legjobbjának az eltiltását. De hát Gianni Infantino szervilizmusa már hát komikus, ha fogalmazhatok így, nem de?
1: Igen, tehát Infantinóról az ember azt gondolta volna, és most megint nem sportszakújságíróként beszélek, hanem mondjuk úgy politikai újságíróként, aki a HVG-nél írt a Sepp Blatter korrupciós ügyeiről, az előző FIFA elnök korrupciós ügyeiről. Én is azt gondoltam sokakkal együtt, hogy Infantino nem lehet rosszabb és korruptabb, mint Sepp Blatter, de amikor az általad említett piros lap, mondjuk úgy felfüggesztésénél maga Sepp Blatter írja ki a közösségi médiára, hogy ennyi, ez így nem jó dolog, akkor azért a valóság beköszön abban az értelemben, hogy mi az, amit Infantino megenged magának. Infantino mindig azt hangsúlyozza, hogy a FIFA az egy non-profit szervezet, a bevételének a 90%-át szétosztja a klubok és a nemzeti szövetségek között, egyéb sportszakmai és jótékonysági célokra fordítja, ami minden, ebből minden igaz. Ugyanakkor a FIFA-nak több tagja van, mint az ENSZ-nek. És ez egy óriási hatalmat jelent. Amikor a katari egyébként szintén ellentmondásokkal és botrányokkal övezett világbajnokságot rendezték, azt hiszem körülbelül egy évvel korábban Infantino kiköltözött Katarba, nem mindig volt ott, de áttette oda a székhelyét Zürichből azzal, hogy segít a világbajnokság előkészítésében. De aztán megírta a sajt, hogy tejben vajban füröztötték a katariak a FIFA elnökét, hogy minden rendben legyen. Majd most észak-amerikai világbajnokság kezdetén, aztán nem tudni, hogy később változott, de a katari légitársaság magángépével utazott az Egyesült Államokon, illetve Kanadát és Mexikón belül Infantino, hogy minél több meccsen ott legyen. Ami Trumpot illeti, kezdettől fogva a kedvét kereste Trumpnak. Egyrészt, mert Trumpnak a kedvét kell keresni, ezt mindenki jól tudja, hízelegni kell neki, és Infantino pedig mindent bevetett. Hát az, hogy a tavalyi klubvilágbajnokságon, amit Infantino bővített ki 32 csapatosra, mert megirigyelte a UEFA-tól a bajnokok ligája sikerét, meg pénzét, Trump adhatta át a kupát, és szerencsétlen Chelsea játékosok, erről felvételek vannak, és beszámolók szóltak, nem tudtak azzal mit kezdeni, hogy ők ugyan átvették a kupát, meg az aranyérmet, de miért ünnepel velük Donald Trump? Mert ott ünnepelt velük Donald Trump. Megkapta a klubvilágbajnokság trófeájának a másolatát a Fehérházba, az ovális irodába Infantinótól Donald Trump, majd megkapta a labdarúgó világbajnokság trófeájának a másolatát is, majd amikor kiderült, hogy Trump nem kap Nobel békedíjat, a semmiből hirtelen teremtett Infantino egy FIFA békedíjat, amit a tavaly decemberben a csoportok sorsolásánál ünnepélyes keretek között odaadott Donald Trumpnak, majd amikor az idén megkérdezték tőle, hogy ki lesz a második kitüntetettje a FIFA békedíjának, azt mondta, hogy nem tudja, hát azt majd eldöntik. Én is nagyon kíváncsi leszek, hogy kinek fogják adni a második FIFA békedíjat, de hát ez is azt mutatja, hogy mindent megtett Infantino azért, hogy Trump kedvében járjon.
0: És hát azt már most tudni, hogy a világbajnoki trófeát majd július, a július 19-i finálé után együtt adja majd át. Igen. A Fehérház urával Infantino.
1: Igen. És hozzáteszem, Donald Trump az Egyesült Államok egyetlen mérkőzésére sem ment el.
0: Na egyébként, hogy nem jár meccsekre, pedig ugye megengedhetné magának, mondom ezt olyan felhanggal, hogy hát nagyon drágák a jegyek, és hát megint csak téged idézlek, hogy a hiúság és a mohóság bűne hatja át a világbajnokságot, pontosabban, hogy a mohóság bűneit kötik a VB-hez, és hát alig ha alaptalanul. Mennyi is a jegy a döntőre?
1: Ez egy érdekes kérdés, mert most 32 000 dollárért árultak egy jegyet, viszont épp tegnap vagy tegnap előtt olvastam, hogy mivel dinamikus az árképzés, és ugye minden remény elveszett arra, hogy az Egyesült Államok játssza a döntőt, most már van potom 7900 dollárért is jegy a döntőre, ami még mindig a többszöröse annak, amit bármelyik eddigi világbajnokságon, akár reál értékben, akár nominális értékben ki kellett fizetni. Infantino erre azt mondta, hogy és ebben közgazdászként mondom, hogy igaza van, hogy a koronavírus járvány után, főleg az Egyesült Államokban, ahol rengeteg a sportesemény, az amerikai futball, a baseball, a kosárlabda, a jégkorong, lacrosse sorolhatnám, ahol rengeteg a sportesemény és a koncert, ott fölmentek az árak. Nagyon fölmentek az árak. Egyszerűen azért, mert a koronavírus járvány után ezt valószínűleg szociológusok jobban el tudják magyarázni. Az emberekben, akik tehetősebbek, mondjuk a középosztályban és attól fölfelé, fölmerült az igény, hogy élményt vegyenek. Élményt akkor tudnak venni, hogyha elmennek egy Super Bowl-ra, elmennek egy NBA döntőre, elmennek egy jégkorong rangadóra, vagy elmennek egy labdarúgó világbajnokság rangadójára, vagy egy Bruce Springsteen koncertre, vagy egy Taylor Swift koncertre. Ezért az úgynevezett dinamikus árazás, ami azt jelenti, hogy a kereslet függvényében nőnek, általában inkább nőnek, mint csökkennek az árak, de mindenképpen egy algoritmus a kereslet változásához igazítja, és általában fölfelé. Ezt az egészet én nem mondom, hogy Amerikában találták ki, mert a fene tudja, hol találták ki, de Amerikában alkalmazzák a leginkább, és Infantino azt mondta, hogy teljesen természetes, hogyha Amerikában, az Egyesült Államokban van a labdarúgó világbajnokság, akkor ott dinamikusan áraznak, hiszen a piac ehhez szokott hozzá, és közgazdászként azt kell mondjam, hogy ebben történetesen igaza van, és ahogy látta az ember a norvég, angol, belga és egyéb szurkolókat, azt kell mondjam, hogy van az a kereslet, amelyik ezeket az árakat kifizette, még akkor is, hogyha ehhez az angol sajtóban benne volt, hogy jelzálog hitelt kellett fölvenni a lakásra, hogy ki tudják fizetni az akár 10 000 dollár vagy 10 000 fontot is elérő VB-s kirándulás költségét. De az a helyzet, hogy ilyen korszakban élünk, ezt a jelek szerint megfizetik. Még akkor is, hogyha voltak foki a stadionok, de nyilván a két elődöntő és a döntő az nem ilyen lesz. És sok teltház volt.
0: Megolvasni arról a bizonyos Manhattani járatról, ami 10 dollár helyett mennyi? 100?
1: Az abból visszavettek, tehát azt hiszem 12 $90 mindig aláárazzák az amerikaiak, tehát 13 dollár alatt lehetett eljutni Manhattanből a New Jersey stadionban. Én amikor a HVG tudósítója voltam, New Jerseyben laktam, és sokszor jártam el emellett a stadion mellett, ezért amerikai szokásokhoz híven kint van a puszta közepén, egy autópálya mellett, ahová igen, megy ez a vonat, amit New Jersey és New York együtt működtet, de azon kívül csak kocsival tudsz eljutni, viszont a kocsival nehéz eljutni, mert a parkoló le van zárva biztonsági okokból. Tehát maradt ez a vasúti járat, amire azt mondta az üzemeltető, hogy ja, hát, hogyha dinamikus árazás van, akkor én is dinamikusan árazok, és nem 12 $90 lesz, hanem 180 meg még több, uh-huh. Amire a szurkolók azt mondták, hogy ez nem jó, és akkor végül visszavették, de így is többszörös áron adták. Erre is azt mondom, hogy valaki ezt végül ki fogja fizetni. Vagy busszal megy, amelyik olcsóbb. No, csak kicsit lassúbb.
0: Vagy rázósabb. No, de ha már tengeren túlon járunk, ugye a VB-t, hogy úgy mondjam, szinte érthető módon sajátítja ki Trump, de még sikerült neki az USA születésnapját is, mert hogy eléggé rátelepedett, legalábbis lehet ilyen érzésünk. Leginkább a saját nagyságát ünnepelte, nem? De
1: Igen, ez az Egyesült Államok 250. születésnapja volt, de Trump volt a középpontban. Ugye a mondás az volt, hogy az Egyesült Államok a virágkorát éli, 250 éve ilyen jó dolga nem volt az Egyesült Államoknak, és ez kinek köszönhető, hogy egy kivételes elnöke van. Tehát Trump azt utasításba adta, hogy olyan tűzijáték legyen, amilyen még soha nem volt, tényleg olyan volt, sokkal több petárdát és egyebet használtak föl. Az ő pechére aznap este éppen vihar volt, és neki is el kellett halasztani a beszédét. Plusz ott van az a tükörmedence a Lincoln emlékmű és a Washington obeliszk között, ami egy hatalmas tükörmedence, ő úgy döntött, hogy átfesteti kékre a medencét magát, és felfrissíti a vizet, hogy az Egyesült Államok születésnapjára kéken tündököljön, de most ez nem sikerült, mert egy két olyan vállalkozónak adta, amelyik Floridában neki a golfpályákon dolgozott, tehát ilyen versenyeztetés nélküli, ezt mi ismerjük Magyarországon különösen, versenyeztetés nélküli állami megbízás volt, jelentősen túlárazva, ehhez képest levált a festék, és algásodott a víz, ami önmagában kínos volt, de Trump azt mondta, hogy itten szabotőrök voltak, akik algásító, nem tudom én milyen szereket dobtak a vízbe, kézzel leszették a festéket gonosz módon, tehát mindenki más hibás volt, csak ő nem, és csak a kivitelező nem, ennek ellenére most garanciálisan megcsinálják ezt a medencét, de valóban, ahogy mondtad, a július 4-e ezúttal arról szólt, hogy Amerika kivételes, Amerika 250 éve kivételes, de soha nem volt kivételesebb, mint ennek a kivételes elnöknek a kivételes időszakában, és hangsúlyozottan mondom sokszor, hogy kivételes, mert Trump is így tesz.
0: Ugye alig, ha elégszik meg a washingtoni tükörmedence újra mázolásával, mert hogy az elnökségi, vagy hát az elnökségének a korszaka nem csak mentálisan, hanem vizuálisan is nyomot hagy majd, mégpedig évszázadosat, ha minden igaz, mert hogy át akarja alakítani Washingtont. Ugye ott van az orbitális bálterem terve, akkor egy 76 méter magas diadalívé, ami négyszer, majdnem négyszer olyan magas, mint a párizsi, aztán van szó egy hősök parkjáról, életnagyságú szobrokkal. Ebben a megalomániájában hol tart éppen?
1: Hát
0: ezek még csak tervek az asztalon?
1: Nem, a bálterem az megvalósul, mivel a keleti szárnyát lerombolták a Fehérháznak, tehát ott építkezés lesz.
0: Az egy ilyen versailles-i tükörterem gyakorlatilag.
1: Ha fenét teszik, akkor is építkezés lesz, és építenek alá egy hatalmas bunkert, hogy az elnök biztonságban érezhesse magát atomtámadás idején. Erről látunk hollywoodi filmeket, a valóságban valószínűleg ez nem fog megtörténni, de mindenképpen Trump kell. Ez a bálterem az ő dicsőségét fogja örök életre, vagy legalábbis egy évszázadra híresztelni. Isteni szerencsé, hogy nem tudja elnevezni Trumpnak, ahogy egyébként az összes épületét, ami az a nevét adta, elnevezte Trumpnak. Ami a diadal ívet illeti, az valóban mindennél magasabb lesz. Jelenleg a legmagasabb a Mexikóban van a forradalom emlékműve, az 67 méter, és 60 méteres a fenyani diadalív, amit azért egy kommunista diktátor család emeltetett magának, és az sem kicsi, és még ettől is nagyobb lesz. Ugye te méterben számoltad, de ezt lábban érdemes számolni, mert 250 láb magas lesz, vagyis a 250. születésnapjára készül hivatalosan, de Trump dicsőségét kell ennek is hangsúlyoznia, de a 250 láb magas, mert az Egyesült Államok 250 éves. Viszont az egész látványt elrontja, tehát pert indítottak ellene amerikai veteránok, mert nem csak, hogy sokkal magasabb, mint a Lincoln emlékmű, ezt úgy kell elképzelni, hogyha valaki járt Washingtonban, a Lincoln emlékmű mögül egy híd visz át Arlingtonba, és ott van egy körforgalom, ahonnan el lehet jutni az arlingtoni katonai temetőbe. Ami egy ilyen mitikus hely az Egyesült Államok számára, és az amerikai veteránok beperelték Trumpot, vagy azt a szervezetet, amelyik ezt meg akarja építeni, mondván, hogy olyan mértékben rátelepszik arra a környékre, mert ott a körforgalomban akarják ezt emelni, hogy nem lehet látni a Potomac folyó washingtoni oldaláról, vagyis a Lincoln emlékműről, nem lehet látni az arlingtoni katonai temetőt, és ez magát, a szellemiségét rontja el annak a kapcsolatnak, ami Washington és az arlingtoni katonai temető között van.
0: Ez a Hősök Parkja, amire utaltam előbb, az elkészült? Mert úgy volt, hogy a szülinapra el kellett készülni.
1: Nem, ez 250 életnagyságú szobor. az nem készül el már hónapra, főleg nem készül el úgy, hogy nincs rá engedély. Itt parkosítani kell. Ez Washingtonnak egy olyan részén, ott a National Mall-hoz kapcsolódva egy olyan részen lesz, ahol ki kell alakítani medencét, ösvényeket, és magának ennek a 250 személynek a helyét. Tehát képzeljük el, hogy 250 szobor lesz. A New York Times megszerezte ennek a 200, nincs még 250, mert körülbelül egy tucat embernek még helyet hagytak. Na most Trump szobra nem lehet ott, mert ahhoz, hogy oda bekerülje, meg kell halni. Tehát csak halott amerikaiak szobra kerülhet el oda, és ha valaki megnézi a New York Times által megszerzett listát, én végigböngésztem, azt kell mondjam, hogy Trumphoz képest kifejezetten kiegyensúlyozott. Tehát az amerikai elnökök, tudósok, politikusok, jogászok, színészek, énekesek olyan köre került be, akire az ember azt mondja, hogy igen, ők megérdemlik. Én végig böngésztem, és egy magyar származásút találtam, Neumann Jánost, aki Johann von Neumann néven ismert a tengeren túlon, és a digitális számítógép elméletének a megalapítója, meg a játék elméletben, meg matematikusként nagyot alkotott. Én őt találtam, de ugyanúgy van Einsteinnek is egy szobor helye. Tehát maga a válogatás, azt kell mondjam, hogy nem tükrözi rosszul a 200, nem tudom, 38-nál, vagy hol tartanak amerikai helyét. Lehet vitatkozni, biztos lenne olyan, mint amilyen minden toplistával kapcsolatban van, legyen a zene vagy film, hogy ki kit tenne még be, de ez egy nem rossz lista, nem tudom, hogy el tud-e készülni Trump hivatali ideje alatt, utána meg, hogy a következő elnök meg akarja majd csinálni, azt meg senki nem tudja. Ugyanez érvényes az általad említett diadalévre is.
0: Meg hogy esetleg mit bontanak el utána? Nem tudom, hogy például, ahol a saját születésnapját ünnepelte még júniusban, az is egy ilyen kisebb aréna volt a Fehérház füvén, ha jól emlékszem, azt elbontották, vagy az ott maradt?
1: Azt ő szerette volna megtartani, de hát az nagyon rosszul mutatna ott egy ilyen küzdő harcos aréna. Nem hiszem, hogy megmaradt, ha nem bontották még el. Ezt nem követtem, bevallom. De most állítólag ugye a National Mall felé néz a déli szárnya a Fehérháznak, tehát a nagy parkra néz, most állítólag egy ajándékba kap megint csak Trump egy helikopter leszálló pályát oda a fűre.
0: Na de csak azért említem, ha már szóba került a Ducsének a gladiátor mániája, hát Trump se nagyon különbözik tőle, hogy ketrecharcosokkal ünnepeltek.
1: Ő imádja, tehát Dana White-nak hívják a ketrecharcos szövetség vezetőjét, a legnagyobb címbik Donald Trump-al, tehát nem győzik egymást dicsérni. Trump ezt a fajta küzdelmet imádja, rengeteg videón és fényképfelvételen lehet látni, meg újságok tudósításaiban lehet olvasni arról, hogy Trump ilyen ketrecharcos versenyeken nyilván a legfontosabb vendégeknek járó elsősorban ül, és élvezi a dolgot. Maga is régen volt, illetve még most is van, csak már kevésbé jelentős a pankráció. Trumpot föl is lépett, tehát bement a ringbe, és úgy tett, mintha verekedne. Erről is lehet videót látni. Tehát Trumpnak ez a fajta, hogy mondjam, macsó szórakozás nagyon-nagyon tetszik.
0: Na hát futballal kezdtük, fejezzük is be azzal, ugye, hát végül is arról beszéltünk, hogy a pályán kívüli ügyek sokszor beárnyékolják a mindenkori tornát, és hogy kérdés lehet, hogy egyáltalán a világbajnokság megőrzi-e a maradék, vagy hát az integritását, de hát van neki egyáltalán látva a FIFA mostani, vagy hát az elmúlt évekbeni teljesítményét? Beszélhetünk itt integritásról?
1: Nehéz megmondani, nagyon sok kritika éri azok miatt is, amikről beszéltünk eddig Infantinót. Ugyanakkor azt is kell látni, hogyha valaki nézte a meccseket, azért fantasztikus lelkesedést hoztak a szurkolók. Tehát mondjuk a norvégoknak az evezős szurkolása az jelenségé vált. Ugyanúgy, ahogy 1986 óta hullámzik a tömeg, amikor Mexikóban elkezdték a hullámzást a mexikói szurkolók. És ma már a stadionokban van. Lehet, hogy az evezésből is az lesz. Tehát olyasfajta örömet okozott a szurkolóknak, vagy nézzük meg a zöldfoki szigeteket. Tehát azért mondom, hogy ennek van fénye és van visszája. Most beszéljünk a fényéről. Sokan szapulták Infantinót és a FIFA-t azért, hogy a 48 országra, vagy nemzetre, vagy válogatottra bővített labdarúgó világbajnokság az igazándiból majd a 16 között lesz, ami a normális létszáma lenne szerintük a világbajnokságnak, lesz majd érdekes. Ugyanakkor nézzük meg a zöldfoki szigeteket. Hát azt lehet olvasni róla, hogy Vozinha kapus világsztár lett 40 év fölött. azt lehet olvasni róla, hogy a turisták megrohanták a zöldfoki szigeteket, ahová eddig is jártak. Tehát attól nagyobb országreklám, mint amit a zöldfoki szigetek a világbajnokságon elért, nincs.
0: Gábor, nem tudom, hogy ilyesmit kérhetek-e, vagy kérdezhetek-e tőled, nyugodtan passzolhatod, de hogy amikor a nézők ezt premierben hallják, ezt a beszélgetést szombaton, kik játsszák a bronzmérkőzést, mit gondolsz?
1: Nem szeretnék tippelni, már itt a szerkesztőségi tippjátékba sem mentem bele. Bevallom, a négy csapat közül szurkolok az egyiknek nagyon, azt sem árulom el, hogy melyiknek, úgyhogy remélem ő fogja játszani a döntőt, és Bellingham rúgja a győztes gólt.
0: Na, ez professzionális válasz volt. Nagy Gábornak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ez volt heti társalgó műsorunk 83. adása. Nagy Gábor tengeren túli és futballügyekben járatos külpolitikai újságíró, a HVG vezető szerkesztője volt a vendégünk. A Szabad Szóműves Páholy a jövő héten is várja önöket, ugyanekkor ugyanitt a Pátria Rádió hullámhosszain. Műsorunkat kedden a 13 órai hírek után megismételjük, de visszahallgatható lesz a patria24.stvr.sk oldalon is. Zsapka Levente és Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

Műsorunkban ezúttal a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán működő Magyar Nyelv és Irodalom Tudományi Intézetének Rima Szombati adjunktusával beszélgetünk arról, hogyan vezetett pedagógusként az útja a Rima Szombati alapiskolából a gimnáziumon át egészen az egyetemi oktatói státuszig. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Tizenhatodik alkalommal rendezik ma Pozsonyban a Pride felvonulást. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen. Változóan felhős idő lesz ma, 33 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Ma rendezik meg Pozsonyban a 16. szivárványos Pride felvonulást, az esemény idei mottója a bátorság, amellyel a szervezők az LMBTQ+ közösség láthatóságára, valamint az emberi jogok, a szabadság és az egyenlőség fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. A rendezvény délben kezdődik a Szabadság téren, és felvonulással, kulturális programokkal, valamint civil szervezetek bemutatkozásával várja az érdeklődőket. A biztonságról a rendőrség és egy magánbiztonság szolgálat gondoskodik. Ma kerül sor Pozsonyban a 14. Büszkék vagyunk a családra elnevezésű felvonulásra. Az idei rendezvény elmondata: a házasság védi a gyermekeket. A szervezők szerint a program célja felhívni a figyelmet a család szerepére és a gyermekek számára fontos szülői háttérre. A rendezvény szent misével, szakmai beszélgetésekkel, majd délután a belvároson áthaladó felvonulással folytatódik. Újabb légicsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen, immár hetedik egymást követő éjszaka. A célpontok között katonai létesítmények, fegyverraktárak és a Hormuzi szoros térségében található megfigyelőállások is szerepeltek. Az iráni média több városból robbanásokat jelentett, Teherán pedig megtorlást ígér. Az iráni válaszcsapások amerikai szövetségeseket is érintettek a Közel-Keleten, miközben a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros térségében továbbra is rendkívül feszült a helyzet. Újabb tüntetést hirdettek meg Kijevben az ukrán védelmi miniszter leváltása miatt. A demonstráció szervezői azt közölték, hogy váltsák le az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkit, és nevezzék ki a társa élére Mihajlo Fedorovot. A szervezők szerint Szirszki akadályozza a hadsereg reformját és demoralizálja a katonákat. Volodymyr Zelenszky elnök a héten kormányátalakítást hajtott végre, és ideiglenesen Jevgenyi Hamarát bízta meg a Védelmi Minisztérium vezetésével, kinevezéséről később a parlament dönt. Orosz rakétatámadás érte az ukrajnai Odessa térségét, amelyben megrongálódott egy Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő teherhajó. A 17 fős legénységből 4 tengerész megsérült. A támadás során ipari létesítmények, raktárak és több jármű is károkat szenvedett. Moszkva szerint katonai szállítmányokat és üzemanyagtárolókat vettek célba, miközben tovább fokozódnak a harcok a Fekete-tengeri kikötők térségében. Olajszivárgás történt Omán partjainál egy olyan tartályhajón, amely az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján szerepel orosz olajszállítása miatt. Műhold felvételek és független szakértők szerint a szivárgás egy védett tengeri területen történt. A hajó korábban az oroszországi Novorosszkból indult. Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, támadás vagy más ok idézte elő a balesetet. 5000 fölé emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak a száma. A június végi 7,2-es és 7,5-es erősségű rengések eddig 5069 ember életét követelték, több mint 16 000 megsérültek. A legnagyobb pusztítás az ország északi partvidékén és Caracas környékén történt. Mintegy 20 000 ember maradt fedél nélkül, sokan továbbra is túlzsúfolt, víz és megfelelő higiéniai ellátás nélküli ideiglenes táborokban élnek. Erős 7,3-es magnitúdójú földrengés rázta meg Mexikó déli részét, a Guatemala határán fekvő Chiapas állam partvidékét. A rengéseket Guatemalában és Salvadorban is érezni lehetett. A hatóságok cunami veszélyre figyelmeztettek a Csendes-óceán partvidékének egyes szakaszain, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a tengerpartot. Halálos áldozatokról vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett jelentés, ugyanakkor több erős utórengést is regisztráltak.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős ma az ég, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a Radlinszkéhon, az amerikai tér felé, a forgalmat a villamos sínekre terelték. Lezárták a D1-es autópálya feletti Triblavinszká úti felüljárót, ugyancsak javítás miatt nem járható a régi Szenci út és a Cseklészi autópálya lehajtó közötti szakasz. Vezessenek óvatosan!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Keleten a helyzet. Köteles Szabolcsal.
4: Kedves hallgatóink, ebben az órában a nagykaposi Komócsa Néptánc Együtteshez látogatunk. Beszélgető társaim Rozgonyi Valéria az együttes jelenlegi, és Binó Gábor a korábbi vezető lesznek. Mielőtt belevágnánk, zenéjünk egyet.
5: Szagos a rozmarin, földre hajlik az ága. Pántlikás kalapom, a hideg szél

0: következő percekben a nagykaposi Komócsa Néptánc együttes vendégei leszünk. Vendéglátóink Rozgonyi Valéri, az együttes jelenlegi, és Binó Gábor, korábbi vezető. Nem is Nagykaposon vagyunk, hanem Veskócon, tulajdonképpen ez Nagykapos város része hivatalosan. Egy utcai, de azért el kellett jönnöm, nekem így Nagykaposról ki kellett jönni, és be kellett fordulni, és átjönni. Én nem is tudom, 4 simpáron biztos. Hogyan került ide a Komócsa Néptánc Együttes? Olyan könnyű mindent így leparasztházozni, de ez egy parasztházban ülünk most?
1: Igen, ez egy parasztház, amit néhány évvel ezelőtt kaptunk, úgymond, bérbe vesszük a várostól. Ugye egy kicsit ki kellett pofozni, szóval a jelenlegi állapota az egy nagyon megfelelő hely számunkra. Ezt viszont az idén rekonstruálni fogják az épületet kívül belül, úgyhogy ezután talán új helységet kell egy kicsi időre keresnünk.
0: A tükör az még az előző vezető érdeme?
2: Tehát 2015-ben alakult újra az együttes, és ezek az átalakítások tulajdonképpen 2016-osak, azt hiszem. Még a régi vezetőnek, Bukó Gyulának hívják, volt egy nagyon ötlete, mert tulajdonképpen vándoroltunk Magyarházból, a alapiskola tornaterméből, stb. Aztán ő hozta fel azt az ötletet, hogy hát Veskócon itt egy kihasználatlan kultúrház, amit csak rendbe kellene tenni, úgyhogy úgy aztán megkértük a várost, ők adták nekünk egy jelképes összegért bérbe, úgyhogy mi ezt rendbe tettük, tükör, minden, paletszőnyeg, színpad lett építve, tehát komplet, ez belülről mi tettük rendbe.
0: Vannak is ilyen időnként bemutatók, hogy ez inkább csak a próba miatt van a színpad, hogy szokják a színpadot a táncosok?
2: Ez a próba miatt van, tehát itt nincsenek bemutatók. Bemutatókat inkább Nagykaposon tartjuk, hogyha már így helyi bemutatókat, de amúgy meg hát el vagyunk foglalva teljesen a táblán, egyébként megnézhető, el vagyunk egész évre tulajdonképpen le vagyunk foglalva.
0: Hát oda is eljutunk, megnézem a táblát, igen, ez egy ilyen időbeosztás, igen, hát már jó sok helyen van jelzett, hány táncost mozgat meg a Komócsa jelenleg, és hányszor van hetente próbáljuk?
1: Heti 2 alkalommal tartunk próbát a felnőtt csoportnak. 2021 óta van 2 gyermekcsoportunk, az apró gyermekcsoport és a zsenge gyermekcsoport. Az apró csoportban van jelenleg 8 táncosunk, és a zsenge csoportban pedig körülbelül 18 táncosunk van, a felnőtt csoportban pedig 20 körül.
2: Mindig változik. Ez mindig változik, hogy van, valaki elmegy, valaki jön, stb. Úgyhogy ez változó, mozgóban van ez a létszám.
0: Gondolom, itt azért van, amikor az emberek tinédzserek lesznek, vagy elmennek főiskolára, egyetemre, stb. Ez is bejátszik.
2: Természetesen mi olyan, hát rossz helyen vagyunk tulajdonképpen az ország egész végén. Szoktam úgy mondani, hogy kicsikét illusztráltabb legyen a dolog, hogy a próbatermének az ablakából Ungvárt látjuk. Tehát egészen ez elég komoly fejtörést is okoz nekünk, tehát sok pénzt elvisznek az úti költség. Például innen nálunkról minden messze van.
0: Én tudom, hogy ezzel küzdenek a néptáncsoportok, de nem csak a néptáncsoportok, hogy hogyan lehet megtartani a fiatal felnőtteket. Ez Nagykaposban hogyan sikerül? A Komócsának ez hogyan sikerül?
1: Jelenleg a gyermekcsoportunk az Ilosvai táborában vesz részt, ami Krasznahorkán került megrendezésre ez éven, és visszajelzések alapján nagyon jól érzik magukat. Már volt olyan visszajelzés is, hogy jövőre is biztosan jövünk, és nagyon örülünk, hogy ezután is, ha hozzánk csatlakozik valaki, akkor megszereti a néptáncot és a népművészetet.
0: Ahogy az előbb így felsorolt, azon nem tűnt olyan soknak, de hogy így fejbe összehagyjuk, akkor ilyen 40 embert megmozgat a Komócsa?
1: Igen, így van.
0: Az nem kevés. Ugye hadd áruljuk el, hogy mielőtt bekapcsoltuk a felvételt, épp arról beszéltünk, hogy azért van egy ilyen felfelé vezető hullám az elmúlt 10 évben a néptánc mozgalomnak, hogy ennek mi lehet az oka?
2: Hát mi is tapasztaljuk és észleljük ezt. A fiatalok körében is szerintem népszerűbb lett, de az még kevés, hogy mi táncolgatunk, tehát itt azért komoly motivációknak kell lenni, az együttesnek bizonyos színvonalon kell lenni, fesztiválokon kell részt venni, külföldi utakra megyünk, külföldi fesztiválokra megyünk, tehát elég nagy a hírverés az együttes köré, tehát ezzel próbáljuk építeni a motivációt a fiatal körébe, hogy jöjjenek hozzánk táncolni, mert élményekben gazdag életük lesz.
0: És akkor ez a ház, ahol per pillanat ülünk, ez a Komócsa otthona jelenleg, amivel így különösebben nem is kell megosztoznia?
2: Igen, tehát jelenleg az a helyzet, hogy csak mi próbálunk itt. Megosztoznunk kell a falu hívő népével, így mondom, ugyanis a szomszéd terembe rendszeresen vasárnaponként a szentmise. Tehát úgy, hogy velük próbáljuk aztán úgy hangolni a dolgokat, hogy ne zavarjuk egymást. De egyébként már mi vagyunk itt csak, mint táncosok, és mint valamilyen csoport, valamilyen szervezett csoport.
0: Nincs templom Meskócon?
1: Egy templomuk van.
3: Mondja fiatalán.
4: Református templom található a faluban.
2: Hát katolikusok itt tartják a misét. Ünnepekkor és vasárnap.
0: És a veskóciak már befogadták a komócsát?
2: Tisztelendő úr néha benéz a próbára, sőt már ígéretet is kaptunk tőle, hogy eljön táncolni, de egyelőre még nem került rá sor.
0: De még akkor térjünk vissza, hogy hogyan lehet motiválni ma a fiatalokat. Másképpen kell a mostani fiatalokhoz szólni, és rábírni őket, hogy azért ebben munkát is fektessenek. Ne csak ilyen hirtelenséget akarjanak?
1: Nem olyan régen vagyok tagja a csoportnak, újbőjéli tagja. Nagyon régen még Barkó Attila idejében táncoltam, azután nemrég érkeztem vissza ugye család alapítás után. Erről talán Gábor tudna többet mesélni, hogy milyen a jelenlegi fiatalokkal, de én úgy gondolom, hogy ha a gyerekcsoport jól érzi magát, és ugye nekünk az a célunk, hogy a gyerekcsoportból felnőtt csoport legyen egy idő után, hogyha a gyerekcsoport jól érzi magát, és egy olyan közösség élményt tudunk nekik adni és biztosítani azzal, hogy különböző fellépésekre el tudjuk őket vinni, és ugye így meglátják azt is, hogy a világon rajtunk kívül milyen csoportok vannak, ugye nem csak néptánc csoport, vannak helyek, ahol különböző csoportokkal találkozhatunk, de az, amit itt kapnak, én úgy gondolom, hogy ez egy nagy élmény számukra, nem csak az itteni próba, de maga a fellépés és az élmény az, hogy más csoportokkal találkozzanak, kommunikáljanak, és ezt fejlesszük közösen.
2: Hogy is kell ezt mondani helyesen? Mai inger szegény világban? Talán így mondanám.
0: Idézőjelekben?
2: Idézőjelekben így van. Tehát látjuk, mindenki tapasztalja, hogy a fiatalok ugyebár órákot töltenek el az okostelefonjuk nyomkodásával, fiktív élményeket keresnek. Itt igazi élményeket lehet találni, nem csak ezekkel az utazásokkal, amit Valika mondott, hanem egy próbán, kicsit félreérthetően mondom, de testi kapcsolatokat találkoznak a lányok, a fiúkkal, stb. Azon kívül ezek a fesztiválok, ahol járunk, mint említettem, nem csak belföldi, külföldi fesztiválokra is visszük már a gyerekeket. Azért ott elég komoly élményekben van részük, kicsit világot látnak, és látják azt, hogy nem csak ők foglalkoznak a néptánccal, hanem bizony rengeteg felnőtt, vagy rengeteg gyerek foglalkozik néptánccal. Nem lesz ciki a számokra, mert a fiatalok körébe még mindig úgy érzem, hogy ciki az, hogy néptáncol valaki. De ha elmegy egy ilyen helyre, egy fesztiválra, ahol több száz táncos van, ott azért észre lesz, hogy nem annyira ciki ez, hanem ez egy fantasztikus jó dolog.
0: Továbbra is Rozgonyi Valériával és Binó Gáborral, Nagykaposi Komócsa Néptánc Együttes jelenlegi és leköszönt vezetőjével beszélgetünk. Egy kicsit ilyen mellékvágányra terelem a beszélgetésünket, de nagyon érdekel. Lehet, hogy már túl is van ragozva az a téma, hogy Ungvidék olyan része az országnak, ahonnan az emberek vagy a fiatalok így nagy számban elköltöztek, és jelenleg is elköltöznek innen, hogy a saját sztoriukat elmondják, hogy miért maradtak itt, és kezdjük, maradjon a szó Gábornál.
2: Én Kassára jártam középiskolába, még a szocializmus alatt. Soha egy gondolatom nem volt, hogy én innen erről a tájról elmenek. Egyébként én nem Ungvidéki vagyok, hanem Bacska az Bodrog köz, de hát ezt az egész vidéket tulajdonképpen egy kalap alá lehet venni, azt lehet mondani. Én itt megtaláltam azt, amit az életbe kerestem. Fontos dolog most, hogy viszont sokan a pénz miatt mennek el, a munkahely miatt mennek el innen a környékről, és sajnos itt a környék olyan vidék, ahonnan csak elment a munkaadó. Nem jött, itt nincs építve semmilyen új gyár. Itt egyelőre, tehát már évek óta, amióta az úgynevezett új politikai rendszert építjük, azóta itt még csak bezárások voltak, itt új valami, nem épült semmi.
0: Hogy említettem, négy simpára mentem át, ha úgy tudom, a vasút sem áll a legfényesebben, meg ugye itt egy időben nagyon ment ez az úgynevezett átrakodó biznisz.
2: Na, én konkrétan a Cserny átrakodó állomáson dolgozok, úgyhogy igen, ott is azt lehet tapasztalni, hogy a régi világhoz képest, amikor reggelente négy megtelt autóbusz járt, a munkásokat vitte, jelenleg egyetlen egy jár félig üresen. Persze hozzá kell tenni azt, hogy rengetegen most már autóval járnak, stb., de akkor is a régi létszámhoz képest

0: a magyar környezetben, mivel hogy édesanyám is azokban az időkben ott dolgozott, és hát érettségi előtt néhány hónappal megismertem a jelenlegi férjemet. Nekem már úgymond képletesen a vonatjegy a kezemben volt, hogy én már megyek innen, és engem nem tart vissza semmi. Viszont jött a jelenlegi férjem, ahogy mondtam, és azt a mondatot mondta nekem, hogy maradj itt, mert megéri. Abban az időben nem értettem meg, hogy mit akar ez jelenteni, hogy maradj itt, mert megéri, kinek éri meg, és milyen formában, ma már értem. Megéri, lett egy csodálatos családunk, két gyermekünk, együtt vagyunk boldogan, és ugye úgy gondolom, hogy ez a vonal, amit mi követünk, az nem lefelé, hanem fölfelé halad. Úgy gondolom, hogy nagyon megérte, mivel nem az a dicsőség, most már ezt így látom, nem az a dicsőség, hogyha valaki elmegy külföldre, vagy elmegy Nyugat-Szlovákiába, és szépen boldogul, és szép életet él, hanem az, hogy ezen a környéken, ezen a nehéz környéken, nehéz sorsú emberek között valahogy meg tudjuk teremteni azt az egzisztenciát, és fejleszteni a környéket, hogy ez mindenkinek megfeleljen, és fölfelé haladjon.
1: Továbbra is a Komócsa Néptánc Együttes vezetőivel beszélgetek, és térjünk is vissza akkor a Néptánc Együtteshez. Ezen a ponton hadd kérdezzem meg, hogy milyen szerepe van az ilyen és ehhez hasonló közösségeknek ahhoz, hogy itt kvázi jobb legyen élni, vagy minőségibb legyen az élet. Tudom, hogy ezen nem ezért csinálják, még nem ezen gondolkodnak reggeltől estig, de hogy van erről bármilyen gondolatuk?
2: Mindenképpen, tehát a Komócsa Néptánc Együttes ugyanúgy, mint az itt élő emberek egy nehéz vidéken él és próbál életben maradni. De látjuk az együttes népszerűségén, az érdeklődésen, hogy az embereknek valamilyen módon, még ha nem is táncolnak, gazdagabbá teszi az életüket. Nagyon sok a drukkerünk, úgy mondják helyesen? Támogatunk, így van inkább ez a helyes szó. Ebből a forrásból is táplálkozunk, mert azért nem könnyű itt fent tartani egy néptánc együttest. Nekünk nincsen semmilyen üzemi támogatásunk, sőt a város csak azzal tud többé-kevésbé támogatni, hogy azt a termet nekünk ugye tudja adni. Kis kivételekkel, mert néha azért támogatást kapunk valamennyit, de itt próbálunk megélni ebből a kevésből. Itt próbáljuk az itteni magyarságnak megmutatni és életben tartani a magyar kultúrát.
1: A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Rozgonyi Valériával és Binó Gáborral, a nagykaposi Komócsa Néptánc Együttes jelenlegi és korábbi vezetőjével. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Rozgonyi Valériával és Binó Gáborral, a nagykaposi Komócsa Néptánc Együttes jelenlegi és korábbi vezetőjével. Most belegondoltam, annyiból lehet, hogy hamarabb lehet itt valószínűleg ilyen motivációt találni, mivel az egész környékből mindenhonnan azt halljuk, hogy elöregedés van, de hát pont a Komócsában gondolom mindig ilyen csillogó fiatal szempárokat látnak. Az biztos egy ilyen jó érzés, hogy ide bejön az ember, és akkor itt az ilyen fiatalos az élet.
1: Ez így van, de viszont mi mindig tartunk attól, hogy ugye a fiatalok felnőnek, és ők ugye el fognak vágyódni erről a környékről. Nem köthetjük őket ide, de viszont azt az időt, amit itt töltenek, azt így minőségesen, közösen megéljük.
0: No, de hát egy próbán vagyunk, és akkor beszéljünk a néptáncról. Van-e mostanában divatos néptánc stílus? Illetve a kérdésem hegye tulajdonképpen oda mutat, hogy mi alapján válogatják ki, hogy mit próbálnak és milyen műsort állítanak össze, hogy ennek ebbe a divat belejátszik-e, illetve vannak-e saját preferenciák, és az még van-e, hogy van egy nyomás, hogy mindenki azért táncoljon a saját tájegységéből is valamit? Most ez három kérdés volt, tehát próbáljuk meg.
2: A harmadikkal kezdem. Nos, nyomás nincsen, de viszont miért ne táncoljuk mi a sajátunkat? Tehát a sajátunknak tekintsük ugyanúgy az ungvidéki táncokat, mint a bodroközi táncokat, mivel az együttes összetétele is 50-50 nagyjából. Egy fontos dolgot megtettünk, annak idején belevágtunk a szirénfalvi táncok feldolgozásába, ami kizárólag ungvidéki táncnak számít, ugyanis nem nagyon tudtunk olyan tánc együttesül, aki ezt az anyagot feldolgozta volna. Annak ellenére belevágtunk ebbe a témába, mert nagyon kevés néprajzi vagy néprajz kutatási anyag maradt meg az ungvidékről. Mégis sikerült egy koreográfiát összehozni, így tehát tulajdonképpen az érdemünknek számít, vagy érdemünknek tekintjük azt, hogy az ungvidéki táncokat, és ezen belül a szirénfalvi táncokat megőrizzük, meg ledokumentáltuk, stb. Tehát azon kívül pedig a bodroközi, az az egyik kedvencünk. Ezen kívül nincsen olyan nyomás, hogy nekünk mit kellene táncolni. Az együttes vagy az együttes vezetősége kiválasztja nagyjából, hogy mit is szeretnénk táncolni. Minden evőek vagyunk. Felvidéktől egészen Szlavóniáig vannak táncaink. Nagyon szeretjük az erdélyi táncokat is, például a legutóbbi, a legfrissebb koreográfiánk a magyar ózdi tánc, amit a legutóbb Komáromban mutattunk be.
0: Magyar ózd az hol is van? Az melyik tájegység?
2: Az Székelyföld Küküllőmente.
0: A 90-es vagy 2000-es években volt egy ilyen erős erdélyi hullám, ez még tart-e? És amit kérdeztem, hogy nem tudom bármelyiküktől, hogy vannak-e per pillanat ilyen divatos dolgok, amelyek így feljönnek a néptáncban, mert amúgy időről időre mindig van egy új felfedezés.
1: Divatosnak nem gondolnám, inkább azt, hogy a szívünk merre húz minket a bodroközi felé húz leginkább, nekünk az a kedvencünk, és ezt szeretjük szinte minden fellépésen bemutatni a miénket, a bodroközit.
0: De azért táncházban csak az erdélyi megy.
2: Táncházban természetesen nagyon-nagyon megyen is, nagyon közkedvelt a palacka. Azt mi is nagyon szeretjük. A kalotaszeg is, bár mi még nem jutottunk oda, hogy kalotaszeg táncoljunk, egyrészt anyagi okok miatt, másrészt más szervezési okok miatt is, de a palackát azt nagyon szeretjük. Hát persze, felvidékről még magyar bödöt is táncolunk. Mit táncolunk még valik a felvidék?
0: Akkor egy repertoárt hadd soroljunk fel, mondjuk, amivel így fellépnek.
1: Az apró csoport táncol polgári táncokat, népi játékokat, somogyit. A zsenge csoportunk szilágyságit, rábaközit, jelenleg a rábaközi a legfrissebb. És a felnőtt csoport, ugye, amiben próbáljuk beleépíteni a zsenge csoportunkat is, az pedig szirénfalvi, bodrogközi, magyarózdi, tyukodi, magyarbődi, magyar palatka, szatmári, szlavónia, széki és boncidai.
0: De hát ez hány órás műsor, könyörgöm?
2: Másfél.
0: És akkor, ha már így említik ezt a szirén falvi táncokat, ugye sokan csak Pruksának ismerik ezt a települést, de hogy mi a különlegesség, ez mibe illik bele, vagy hogyan jött képbe egyáltalán?
2: Először is meg szerettük volna őrizni ungvidéknek valamilyen módon a táncát. Mint említettem, az előbbiekben nem nagyon foglalkozik vele egy tánccsoport sem. Mi pedig itt vagyunk a hazaiak, hát már becsületbeli ügynek is tekintettük, hogy meglegyen az ungvidéki, illetve ezen belül a szirénfalvi tánc. Hasonló a bodrogközihez, de itt valamennyire több az ilyen kopogós inkább. Megvan egy ismert karikázója, szirénfalvi karikázó, amit szintén táncolunk. Ungvidéket bodrogközihez szokták mindig csatolni, már néprajzkutatók is inkább pontosan abból abból az okból kifolyólag, hogy kevés néprajzi kutatás volt. És egyébként az Ungvidéken korán lezajlott a polgárosodás. Ezért is nem maradt meg olyan sok néprajzi anyag, de amit össze tudtunk hozni néma filmből, zenei anyagból, sőt, még annak idején kutatást is, vagy gyűjtést is csináltunk Pruksán, úgyhogy abból van tulajdonképpen, abból táplálkozik a Szélénfalvi karikázó is, és a koreográfiánk.
0: És a polgárosodás az a már említett Ungvár, amit látszik az ablakból, annak köszönhető, hogy itt egy ilyen óriási város itt volt, és ez itt így leuralta ezt a régiót.
2: Igen, igen, természetesen. Valamikor Ungvár ide tartozott, igaz? Úgyhogy igen, igen, ennek okozva, ez lehetett az oka, hogy itt nem maradt meg annyira.
0: Mutatott még itt közben valamit, vagy ez csak a karikázó volt?
1: Karikázóra akartam utalni, igen.
0: Gábor elmondja, hogy hogyan lett koreográfus?
2: Én nem vagyok koreográfus, ezt nem sajátítom ki magamnak. Együttes vezető lettem a Covid után, mivel hogy az addigi vezetőnk elköltözött Németországba, úgyhogy ezt a pályát feladta. Megkért, hogy nem vállalnám el az együttest, úgyhogy 4,5 évig én voltam az együttes vezetője, így ilyen módon. Egyébként, ha már koreográfusra rákérdezett, elvállaltam az együttest, de mondtam a csoportnak, hogy viszont én viszont nem vagyok se koreográfus, se tánctanár, úgyhogy próbáljunk keresni valakit, mivel hogy a tudás nincs meg nálunk, de talán a pénzt össze tudjuk rá kaparni. Úgyhogy ez mai napig is így folyik. Van egy koreográfus tánctanárunk, azt Tóth Balázsnak hívják. Jelenleg Földesről jár hozzánk, tehát Hajdú-Szoboszló mellől.
0: 2-300 kilométer?
2: 200 kilométer körülbelül, 2 hetente jár hozzánk. Az elmúlt 4 év koreográfiáit ő csinálta nekünk, vele járunk minősítő versenyekre, komolyabb fesztiválokra, stb. Tehát ő mint táncos is jelen van az együttesnél.
0: És akkor ez egy működő modell, hogy eljön egy koreográfus, gondolom nem minden próbára, hanem összeállít egy anyagot, és akkor ezt már itt a tánccsoporton belül felújítják, meg ismétlik, és kigyakorolják apró részletekig.
2: Annak idején, amikor megindult a Petőfi program, mi akkor jöttünk rá, hogy milyen fontos a szakmai támogatás. Ugyanis a Komócsa soha nem dolgozott szakmai támogatással. Koreográfusok jöttek, mentek, stb. Egy koreográfus ugyebár eljön 2-3-4 alkalomra, és ennyi. De nekünk szükségünk van arra, hogy állandóan, permanensen, ha még csak 2 hetente is, de legyen mellettünk egy szakember, aki irányítja, aki helyre rázza a csoportot. Úgyhogy ezért esett ez a döntés, vagy hoztuk ezt a döntést, és ez nagyon beválott.
0: Online lehet próbálni amúgy, vagy online lehet koreográfiát csinálni a mai világban? Ilyen létezik?
2: Nem, azt hiszem, hogy nem. Nem, nem. Tehát le lehet...
0: Szóval csak gondoltam, hogy a koreográfusnak időnként megmutatják, hogy hogyan nézett ki.
1: Nálunk úgy működik az online tanulás, hogy az, amit elgyakorlunk, vagy amit megtanulunk, egy folyamatot, azt feljátsszuk telefonon. Ugye ma mindenféle közösségi médiánk, vagy is média felülete meg tudjuk ezeket osztani, és zárt csoportban vissza tudjuk nézni ezeket, és az alapján gyakorlunk otthon, már akinek ideje és kedve engedi vagy tartja.
0: És milyen így többé-kevésbé újdonsült csoportvezetőnek lenni? Hogyan sikerült rábeszélnie magát, illetve az együttesnek önt, hogy vállalja ezt a feladatot?
1: Én előttem meglett néhány csoport tag szólítva, viszont ők visszautasították ezt a lehetőséget. Én elvállaltam már abból a szempontból is, mert tartottam attól, hogy ha nem lesz, aki elvállalja, akkor ez így nem fog folytatódni. És hogyha az kell hozzá, hogy én vezessem, ugye Gábor szavazott nekem egy bizalmat, én megpróbálok ezzel a bizalommal olyan erőteljesen dolgozni, néha kisebb-nagyobb sikerrel, hogy ezt hosszú távon is tudjuk működtetni.
0: A szervezés nehéz, vagy az emberek összetartása, vagy minden így együtt?
1: Minden nehéz egyébként, a szervezés, a lebeszélés, a úgymond könyörgés a csapattagoknak, hogyha valami éppen közbe jön, és választania kell, hogy hova menjen inkább, akkor ugye rá kell beszélni néha azt, hogy tartson velünk, mert nálunk probléma egyébként a férfi táncos. Sok, inkább több női táncosunk van, a férfi táncosokat pedig úgy, hogy is mondjam,
2: hát próbálunk férfi táncosokat fogni, én mondom. Na hát ez persze nem kell ennyire komolyan gondolni, de most talán jobb időkre dereng, ugyanis a Zsenge Komócsában elég sok ügyes fiú van,
3: Úgyhogy én látok egy olyan reményt, mert a fiú táncosaink egyrészt idősebbek, kinek már a háta fáj, kinek a térde, stb. Úgyhogy ebben látjuk a reményt, hogy kineveljük magunknak tulajdonképpen az utánpótlást.
0: És Valika azért szeret táncolni, remélem.
1: Szeretek, igen, egyértelműen, igen.
0: Hogy azért ez innen indul ez a dolog, nem csak úgy, hogy csak a vezetés, vagy csak erre lett felkérve?
1: Mivel, hogy tánccal kezdtem, nem pedig a vezetéssel, így igen, egyértelműen szeretek táncolni. Én 16 éves koromban kezdtem körülbelül, és akkor még nekem ezt egy teljesen olyan idegen vonal volt, amit nem tudtam magamévá. És azután 2015-ben, mikor megszólítottak, hogy ez a csapat újra indul, és újra próbálkozik, akkor megörültem neki, mert hiányzott. És azóta is nagyon jól érzem itt magam.
0: Továbbra is Rozgonyi Valériával és Binó Gáborral, Nagykaposi Komócsa Néptánc Együttes jelenlegi és leköszönt vezetőjével beszélgetünk. Tudom, hogy voltak Zselizen a fesztiválon. Hát az innet, mint ahogy említettük, ez egy szép néhány óra, amit el lehet tölteni buszon, gondolom, és autópályán. Ez talán itt a Gábort megkérdezem, hogy ez más, mint a 80-as években volt, vagy a 90-es években egy ilyen út?
3: Hát az út az lehet, hogy ugyanannyi, csak most már van egy kis autópálya is. Tehát mi, hogyha Zselizre megyünk, akkor az ébresztő az 3 órakor van. Hogy egyáltalán esélyünk legyen odaérni mondjuk rá a zenekari próbákra. Most az idén ez nem így történt, illetve így történt, a korai kelés az megvolt, csak 60 kilométerre Zseliz előre elmulott a busz. Az autópályán, az R1-esen ott álltunk 2 óra hosszát, mi megállították a buszt, így lekéstük a főpróbát, belecsepettünk a fő műsorba, lett is belőle egy picike galiba, nem biztos, hogy a nézők észrevették, de hát ilyen nehézségekkel is meg kell nekünk küzdeni. 6 órás út, egyrészt fáradt a csapat, hajnalba ébredt, stb., de mégis meghozzuk ezt az áldozatot, mert úgy érezzük, hogy megéri.
0: Énekelnek-e még a buszon a néptáncsoportok?
1: Igen, igen. Tartunk behangolást, igen. Minek is nevezzem pontosan, behangolást, igen. Szóval mielőtt oda érkezünk, azelőtt egy fél órával, órával elkezdünk énekelni, ugye, hogy a hangunk azért be legyen egy kicsit énekelve, és jobban tudjunk, jobban bírjunk a főműsorú idő alatt énekelni.
0: Mit jó buszon énekelni?
1: Mit jó buszon énekelni? Mindent, amit tudunk, de népdalokat.
3: Hát az aktuális programnak a dalait természetesen azt szoktuk elgyakorolni. Többek között, igen, legfőképpen azt.
0: Ez itt csak van olyan, ami spontanabb újon.
1: A Szirénfalvi karikázónak az énekeit szoktuk.
0: Szeret karikázni?
1: Igen, igen, igen. Az egyik kedvencem egyébként a Bodrogközi után.
0: Ez egy ilyen női dolog.
1: Így van, igen.
0: Hozzám kellnek a férfiak.
1: A Szirénfalvi karikázó után van egy Szirénfalvi páros koreográfiánk, amit lassan le kell leszporolnunk, mert már nagyon régen táncoltuk, de az is egy életerős, energiadús tánc. Nagyon szép.
0: Hát és most még ez jutott eszem, hogy mondja, hogy 6 órás út oda, 6 órás út vissza, és akkor gondolom, hogy ott alvás is van, és akkor ilyenkor a szülők így leteszik a csoportvezetők kezébe a gyerekeik életét, hogy ilyen nagy szavakat mondják, hát az se egy kis felelősség a mai világban.
3: Hát természetesen, hogyha viszont kiskörökat, akkor őrejük fölöttébb figyelni kell és vigyázni kell rájuk, mert a bizalom az egyszerre elszáll, akkor többet nem küldik, hanem engedik velünk. Igen, így van. A Multivis Zselizi Fesztiválunk, az 59. ahova meg voltunk hívva, az még kacifántosa volt, hogy ugyanis egy naposra vettük. Tehát hajnalba ébredtünk, odaértünk, zenekari próba, 5 órát vártunk, amíg fellépünk, aztán csomagolás is hajnalra haza, másnap reggel 6 órakor munkába mindenki. Tehát ezt nagyjából így kell elképzelni.
0: De akkor idén, ha jól értem, akkor már ezt kicsit okosabban?
3: Igen, már ott alvosra vettük a dolgot, tehát múlt éven nem volt rá lehetőségünk, de annak ellenére, hogy csak egy napra mentünk, annak ellenére is elvállaltuk, hiszen Zselizre menni, fellépni azért az egy megtiszteltetés.
0: De Zseliz az ugye évtizedek óta az is ilyen hullámzó módon, tudom, hogy ott is voltak talán szünetek, ha jól mondom, de hogy ez egy ilyen meghatározó rendezvény a táncházmozgalomnak, a szlovákiai magyar táncházmozgalomnak, hogy most mi az, amitől olyan jó elmenni Zselizre, amiért mondják, hogy nem fogják kihagyni?
3: A hangulata.
0: Amiért érdemes 6 órát zögykölődni és elromlott busz mellett állni?
3: Tehát említettem a hangulatot, de egyrészt ennek a fesztiválnak van egy presztízse, ezt is szemügyre kell venni. Azon kívül pedig találkozhatunk például a Magyar Nemzeti Néptánc Együttes tagjaival, akik szintén nagyon barátian állnak a többi táncoshoz, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat velük, igen. velük is?
0: Hát ugye itt már a táncosok várnak ránk, hogy elkezdődjön a próba, de azért még van egy-két kérdésem, hogy mit fognak csinálni ma? Hogyan néz ki egy próba?
1: Ma a hétvégi fesztiválra fogunk gyakorolni, ami a Szirén Nemzetiségi Fesztivál lesz Szirénfalván, és oda fogunk gyakorolni. Azt hiszem, hogy a magyar ózdi táncot fogjuk elővenni, amit ugye legutóbb Komáromban mutattunk be. Jövő héten pedig ugye lesz lehetőségünk Tóth Balázs Zsolttal, a koreográfusunkkal, tánctanárunkkal gyakorolni, és ott pedig felcsíki táncokat fogunk kezdeni tanulni.
0: És félnek ilyenkor, mikor eljön a Balázs, és akkor számon kéri, hogy milyen munka folyt itt?
1: Hogy félünk-e? Egy kicsit igen, tartunk attól, hogy mi vár ránk, de végül mindig egy olyan jó koreográfia kerekedik ki belőle, hogy vállaljuk.
0: És mondja, hogy minősítéseken is részt vesznek, ez mit is jelent egészen pontosan?
3: Például azt jelenti, hogy újból csak el kell utazni mondjuk Komáromba, stb. Stb.
0: Tehát szintén a kertek alatt van.
3: Szintén a kertek alatt van, azért említettem az elején, nekünk minden messze van, de ott is komoly zsűri előtt lépünk fel. Nagyon sokat okosodunk belőle, ugyanis jó tanácsokkal látnak el minket minden téren, viselettéren, ének, tánc, stb. Stb., amiből csak építkezni tudunk.
0: Azért, hogy itt van egy kérdés, amit gondolom mindig megkérdeznek, vagy minden évben egyszer, hogy mit jelent az, hogy komócsa?
1: A komócsa az egy erdei szamóca másképp megnevezése.
3: Ungvidéki elnevezése, igen, erdei szamócát jelent. A nevet pedig az alapító Kozsár Miklós adta annak idején 1979-ben.
0: Így, hogy most belegondolok, számos néptáncsoport megszűnt. De hogy említettük, van egy ilyen boomja is a néptáncnak, szóval van, ahol pedig felizmosodtak, de vajon mi a titka annak, hogy itt Nagykaposon sikerült így megtartani a komócsát, vagy visszahozni a komócsát?
3: A lelkesedés először is, másrészt pedig nagyon nagy segítségünkre van a Csóri és a Betlen Gábor programok, alapítványok, ugyanis minden éven tudunk pályázni, onnan is kapunk némi támogatást, aminélkül nem hiszem, hogy tudnánk működni.
1: Valamint Marci Gizella, akinek köszönhetjük azt, hogy a gyermekcsoportokat vezeti, és dédelgeti őket, és buzdítja, neveli pedagógus létére, és ezúton is köszönjük neki, hogy...
3: Akkor tegyük ide hozzá Kozma Marianna nevét is, ugyanis ketten csinálják a gyerekekkel a műsort, nem a műsort, hanem a tánctanítást.
0: Zseliz, mögöttünk van, előttünk a nyár, mire várnak, vagy mire dolgoznak most a komócsában, szóval mi az a cél?
1: Múlt éven részt vettünk egy montenegrói fesztiválon, aminek a neve Mazsorett és Néptánc Fesztivál volt.
0: Hát ez egy erős párosítás amúgy.
1: Így igen, és ezt úgy vettük, mint egy team building. Nagyon jól sikerült, viszont az idén erre, tehát nem szerettük volna elvinni a néptánc csoportunk tagjait külföldre, mivel hogy ugye az év elején volt egy kisebb világprobléma, és az idén ezt nem vállaltuk be pont emiatt.
0: Ja, én azt hittem, hogy attól féltek, hogy mindenki mostantól Mazsorett akar lenni itt Nagykaposon is.
1: Nem tudjuk.
0: Nagy a csábítás szerintem.
3: Szerintem a néptáncnak is éppen elég nagy csábítása van, ahova elmegyünk külföldre, és azért mi mindig siker volt, úgyhogy van annak csábítása a néptáncnak, és a nézők között pedig sikere.
0: Jó, de most ma miért jöttek el ide ezek az emberek? Azért valami csak van a szemük előtt, hogy valami buli csak lesz nyáron.
1: Minden hétvégén fellépünk valahol.
0: Mint hallottuk, igen. Igen,
1: szóval minden héten van mire gyúrni, van mire gyakorolni. Úgyhogy ma is azért jöttünk el ide. Néhányan, ugye mivel hogy a többiek a zsenge csoportunkból most a táborban vannak. Úgyhogy kis létszámban vagyunk ma, viszont annál nagyobb erővel, gőzerővel.
3: És lelkesedéssel.
1: Lelkesedéssel.
3: Igen.
0: És ezek mit jelent, hogy itt ilyen környékbeli, mondja, hogy minden héten azért az egy, nem tudom, egy színi társulatnál is nagy dolog, ha minden héten ki tud menni valahova.
1: Most ugye vannak helyi fesztiválok, falunapok, városi napok, amiken részt veszünk.
3: Nagy Mihályban voltunk legutóbb a Zemplén napok, úgy hívták azt a fesztivált, Zemplén ünnepségek, igen, tehát ott voltunk legutóbb, ami ilyen nagyobb volumenű, meg ez előtte volt Zseliz, Komárom,
0: az én fiatal koromban ez még ilyen buszos öltözkedés volt, meg színpad mögötti öltözkedés, ez még a mai világban is így van, ez ad egy ilyen külön bájt az egésznek, de nem feltétlenül mindenki szereti ezt, szóval ezek a fesztivál, ez hogy néz ki, ezek a falunapok, hogy így egyszerűen mondjam, vagy városnapok?
1: Így van, valahol biztosítanak nekünk öltözőt, de mivel ugye vannak helyek, ahol mindhárom csoportunk meg van hívva, így akkor vagy be kell osztani időbelileg, hogy ki mikor hogy öltözik, vagy pedig néhányan elvonulunk a buszba, és akkor ott öltözünk, a merészebbek férfiak a busz mellett, szóval mindenhol, ahol csak lehet.
2: Nem hiszem, hogy ez az idillikus helyzet, de igen, hát természetesen igen, ez is hozzátartozik az atmoszférához.
0: Igen, 40 fokban milyen lehet a pricses nadrágot és a csizmát felhúzni, az biztos szép kihívás.
3: Hát még fellépés előtt már mindenki le van izzadva, ez pontosan így van.
0: Vagy hajat befonni. Azt figyelem, hogy mindenkinek ilyen általában egy nagyon szép fonata van.
1: A buszban nem fonunk hajat, szóval megérkezésünk után van szokott lenni főpróba. Azon részt veszünk, zenekari próba. Ezután van lehetőségünk ugye az átöltözködésre, és átöltözködés előtt fonunk hajat, igen, mindenkinek. Tehát a viselethez és a tánchoz illően készítjük el a fonatokat, vagy pedig a kontyokat.
0: Mit kívánják a Komolcsa Néptánc Együttesnek?
3: Hát sok sikert, gondolom, és hogy együtt összetartozást legyen, meg anyagi támogatást is, igen, azt is kívánnánk.
1: Nagyon sok sikert, fejlődést, kitartást és gyarapodást.
0: Jó, hát akkor ezeket kívánom, és köszönöm szépen, hogy az előző percekben beszélgethettünk, és most már tényleg ott zsizsegnek a táncosok, és már jönnének, úgyhogy engedjük őket.
3: Mi is köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: Mielőtt búcsút intünk a nagykaposi Komolcsa Néptánc Együttesnek, hallgassunk bele a próbájukba.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Rozgonyi Valériával és Bínó Gáborral, a nagykaposi Komócsa Néptánc Együttes jelenlegi és leköszönt vezetőjével készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. Mai műsorunkat csütörtökön 13 órakor megismételjük. Vasies Olivia hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 16. alkalommal rendezik ma Pozsonyban a Pride felvonulást. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen. Változóan felhős az idő, 33 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Ma rendezik meg Pozsonyban a 16. szivárványos Pride felvonulást. Az esemény idei mottója a bátorság, amellyel a szervezők az LMBTQ+ közösség láthatóságára, valamint az emberi jogok, a szabadság és az egyenlőség fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. A rendezvény délben kezdődött a Szabadság téren, és felvonulással, kulturális programokkal, valamint civil szervezetek bemutatkozásával várja az érdeklődőket. A biztonságról a rendőrség és egy magánbiztonsági szolgálat gondoskodik. Ma kerül sor Pozsonyban a 14. Büszkék vagyunk a családra elnevezésű felvonulásra. Az idei rendezvény elmondata: a házasság védi a gyermekeket. A szervezők szerint a program célja felhívni a figyelmet a család szerepére és a gyermekek számára fontos szülői háttérre. A rendezvény szentmisével, szakmai beszélgetésekkel, majd délután a belvároson áthaladó felvonulással folytatódik. Pozitívan fogadta Lengyelország Volodymyr Zelenszkij bejelentését, miszerint Ukrajna megnyitja a volhíniai mészárlásokkal kapcsolatos titkosszolgálati levéltári anyagokat és újabb engedélyeket ad a tömegsírok feltárására. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a két ország kapcsolatának a kölcsönös tiszteleten és a történelmi igazságon kell alapulnia. Varsó ugyanakkor azt várja, hogy az ukrán ígéreteket konkrét intézkedések kövessék. A II. Világháború idején elkövetett volhíniai vérengzések továbbra is az egyik legérzékenyebb történelmi vitát jelentik Lengyelország és Ukrajna között. Újabb légicsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen, immár 7. egymást követő éjszaka. A célpontok között katonai létesítmények, fegyverraktárak és a Hormuzi szoros térségében található megfigyelőállások is szerepeltek. Az iráni média több városból robbanásokat jelentett, Teherán pedig megtorlást ígér. Az iráni válaszcsapások amerikai szövetségeseket is érintettek a Közel-Keleten, miközben a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros térségében továbbra is rendkívül feszült a helyzet. Újabb tüntetést hirdettek meg Kijevben az ukrán védelmi miniszter leváltása miatt. A demonstráció szervezői azt közölték, hogy váltsák le az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkijt, és nevezzék ki a társa élére Mihajlo Fedorovot. A szervezők szerint Szirszkij akadályozza a hadsereg reformját és demoralizálja a katonákat. Volodymyr Zelenszkij elnök a héten kormányátalakítást hajtott végre, és ideiglenesen Jevgenyij Hamarát bízta meg a védelmi minisztérium vezetésével, kinevezéséről később a parlament dönt. Orosz rakétatámadás érte az ukrajnai Odessa térségét, amelyben megrongálódott egy Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő teherhajó. A 17 fős legénységből 4 tengerész megsérült. A támadás során ipari létesítmények, raktárak és több jármű is károkat szenvedett. Moszkva szerint katonai szállítmányokat és üzemanyagtárolókat vettek célba, miközben tovább fokozódnak a harcok a Fekete-tengeri kikötők térségében. Olajszivárgás történt Omán partjainál egy olyan tartályhajón, amely az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján szerepel orosz olajszállítása miatt. Műhold felvételek és független szakértők szerint a szivárgás egy védett tengeri területen történt. A hajó korábban az oroszországi Novorosszijszkből indult. Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, támadás vagy más ok idézte elő a balesetet. 5000 fölé emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak a száma. A június végi 7,2-es és 7,5-es erősségű rengések eddig 5069 ember életét követelték, több mint 16 000 megsérültek. A legnagyobb pusztítás az ország északi partvidékén és Caracas környékén történt. Mintegy 20 000 ember maradt fedél nélkül, sokan továbbra is túlzsúfolt, víz és megfelelő higiéniai ellátás nélküli ideiglenes táborokban élnek.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős ma az ég, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Pozsonyban az Apolló híd végén Liget falu felé, valamint Tornaján a Mierován a Lidl áruház mellett a központ irányában. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Gömörben a helyzet. Nyitrai Nórával.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán működő Magyar Nyelv és Irodalom Tudományi Intézetének Rima Szombati adjunktusával beszélgetünk arról, hogyan vezetett pedagógusként az útja a Rima Szombati alapiskolából a gimnáziumon át egészen az egyetemi oktatói státuszig. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán működő Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének rimaszombati adjunktusával, Angyal Lászlóval, aki nem mellesleg a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és a Magyar Szemiotikai Társaságnak is a tagja, és akkor mindent föl sem soroltam. Mindezek ellenére Laci egy roppant szerény, mégis nagyon közvetlen ember, akivel nem csak a mikrofon előtt tudtunk jót beszélgetni, hanem mikrofonon kívül is szívesen boncolgatott velem egy-két nyelvi kérdést. Bevallom, felüdülés volt, hogy egy vérbeli szakembertől kaptam válaszokat, és nem az internettől. Szóval Angyal László amolyan igazi vérbeli nyelvész, aki még nyáron is sokat áldoz szabadidejéből a tudomány oltárán, hiszen ilyenkor is dolgozik, kutat. Most következő beszélgetésünkből azt is megtudhatják, kedves hallgatóink, hogyan vezetett pedagógusként az útja a rimaszombati alapiskolából a gimnáziumon át egészen az egyetemi oktatói státuszig.
1: Sokaknak ugye a gyermekkora meghatározó és a családi környezet, tehát a család az, amely lényegében az ember jövőbeli hivatását, foglalkozását befolyásolja. Nálam ilyen nem volt, ugyanis a családban nem volt pedagógus, nem voltak tanári gyökerek. Igazából az iskola, tehát a középiskola volt az, amely utat szabott nekem, irányt szabott nekem. A füleki gimnáziumban érettségiztem, és a gimnázium oktatói magyar tanára, történelem tanára, illetve az ott tanító többi pedagógus volt azok, akik egyengedték az utamat, egyfajta iránymutatást adtak, és ezeknek az impulzusoknak, ezeknek a hatásoknak az eredménye lett az, hogy aztán a tanári pálya felé vettem az irányt. Magyar történelem szakon végeztem. A magyar nyelv és a történelem, mint szakterületek iránti szenvedélyem, illetve elköteleződésem is a tanáraimnak köszönhető. Tehát ők voltak azok, akik elindítottak ezen a pályán.
2: Otthon a családban nem volt tanár, tehát hogy ugye nem ez volt az, ami számodra meghatározó volt, de hogyha kisgyerekkorodra emlékszel vissza, mi volt az, ami például nálatok otthon számított, vagy értékesnek számított, vagy milyen volt az értékrend? Mi volt az, amire igyekeztek a szüleid odafigyelni, vagy esetleg ami felé igyekeztek téged irányítani? Mert hát óhatatlanul azért a szülőknek mindenféleképpen akár akarják, akár nem, hatásuk van a gyerekükre.
1: Nyilván ez is közrejátszott, tehát a szülői háttér, a szülők egyengetése, a család mint érték, úgy gondolom, hogy ez is meghatározza egy embernek az életét, a sorsát. Nem tudnék igazából egy konkrét értéket. Nagyon sokat köszönhetek a édesanyámnak, édesapámnak, akik úgy gondolom, hogy egyengedték az utamat, támogattak, elindítottak valahol, tehát gondolom, hogy mindenkinél a család az, ami elsőként meghatározza az embernek a későbbi életszakaszát.
2: Amikor a középiskolát kellett választani, akkor miért pont a füleki gimi volt? Az volt a legkézenfekvőbb, vagy az volt a legközelebb, vagy miért pont erre az iskolára esett a választásod?
1: Én ugye füleke jártam alapiskolába, akkori nevén az Ifjúság utcai magyar tanítási nyelvű alapiskola, ma ugye már a második Kohári István alapiskola, és igazából a közelsége, tehát a gimnáziumnak a közelsége is közel játszott nyilván, de a gimnázium, mint ma is, egy nagyon jó hírnévvel rendelkező intézmény, úgy gondolom, és ez is közel játszott a döntésben, hogy aztán ugye a füleki iskolát választottam.
2: Milyen volt a 20-30 évvel ezelőtti füleki gimnázium azokban az időkben, amikor te odajártál, hiszen te is mondod, hogy egy jó hírű iskola volt, és manapság is egy jó hírű iskola, tehát például azért Rimaszombatból innen tőlünk is sokan mennek még mindig oda gimnáziumban, annak ellenére, hogy van választék. De hogyan emlékszel te vissza a te iskoládra, tehát hogy a te idődben milyen volt ez a gimi?
1: Úgy gondolom, hogy a mai iskolája és az akkori, tehát a 20 évvel ezelőtt iskola között azért vannak különbségek. Nagyon jó tanári gárda oktatott, és szerintem oktat a mai napig is. Én magam például most is, mint egyetemi oktató visszajárok az Alma Materembe, ugyanis a tanulmányi programjainkat népszerűsítjük, és igyekszünk minél több diákot megszólítani, füleki diákot is a gimnáziumból, végzős középiskolást, hogy jöjjön hozzánk tanítani. Tehát az élő kapocs még a mai napig megvan az iskolával, a gimnáziummal, és én úgy gondolom, hogy a tanári gárda részben ugye már cserélődött, illetve változott, tehát a dinamika megvan a gimnáziumban. Az oktatói összetételben én azt gondolom, hogy azt a küldetését és azt a céljait az iskola még maradéktalanul teljesíti a mai napig is, mind akkor, amikor mi jártunk. Tehát én meggyőződésem, hogy ez a mai napig így van.
2: Az iskola és a tanáraid adták meg neked aztán a további irányt, hogy igazándiból merre felé kellene, vagy lenne érdemes kacsingatnod. Humán beállítottságú diák lehettél, hogyha a magyar és a történelem szakra esett a választásod. Hogyha valakit a magyar nyelv és az irodalom érdekli, meg a történelem érdekli, milyen egyéb opciói lehetnek még úgy Isten igazából? Tehát, hogyha nem tanár szeretne lenni, akkor mi lehet még? Hát én nem tudom, a történelemmel akár történész, vagy régész, vagy muzeológus, de hogy voltak-e neked ilyen elképzeléseid, vagy igazándiból tényleg ez a tanári irány, ez volt, ami a legvonzóbb és a legvilágosabb volt számodra?
1: Úgy gondolom, hogy természetesen több lehetőség volt. Ezt szintén a tanárainknak volt köszönhető, akik ajtókat nyitogattak előttünk, és rajtunk múlott, hogy melyik ajtón megyünk be. Tehát én a mai diákokon is, hallgatókon is ezt látom, hogy sokkal több lehetőségük van, tehát szélesebb lehetőségek közül kiválaszthatnak, viszont rajtuk múlik az, hogy melyiket választják, melyik ajtón lépnek be. Sokan ugye belépnek egy szobába, körülnéznek, és visszalépnek a küszöbre, és egy új lehetőséget választanak. Én azt gondolom, hogy ez számunkra akkor nem volt ilyen, hogy humán beállítottságú igazából. Ez egy egyéni döntés volt, az, hogy a humán tudományok felé vettem az irányt. Nyilván tanároknak is ebben nagy szerepe volt, de másfelé is mehettem volna, illetve választhattam volna, tehát akár a történészi pályát is. Voltak bennem ilyen gondolatok, viszont mégis valami impulzus, valami szikra a tanári pálya felé indított el engem.
2: És aztán a gimnázium után akkor ezek szerint következett Nyitra, vagy?
1: Igen, említettem, hogy 2001-ben érettségiztem, és aztán egy évnyi szünet után különböző egyetemekre adtam be a jelentkezést, és egy évnyi várakozási idő után aztán 2002-ben kezdtem meg Nyitrán a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékén, akkor még ugye ez volt a megnevezése, a tanulmányaimat, és 2007-ben végeztem Nyitrán magyar nyelv és történelem szakpárosításban.
2: Több egyetemre is beadtad a jelentkezésedet, tehát több helyen is próbálkoztál. Nyitra az, mint jövendőbeli pedagógusnak az volt a legkézenfekvőbb, vagy az volt a legszimpatikusabb?
1: Eredendően nem Nyitra lett volna az első választásom, tehát különböző anyaországi egyetemeken próbálkoztam, Budapesten, ugye az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, viszont így utólag szemlélve és visszanézve egyáltalán nem bántam meg, hogy Nyitrára kerültem, és tulajdonképpen most vissza is tértem, hogy az alma materembe, honnan kiindultam, hiszen most ugye oktatóként dolgozom a Nyitrai Magyar Intézetben. Azt gondolom, hogy ugye Nyitra, mint a szlovákiai magyar tanárképzés, pedagógus képzés bástyája volt, hírből is hallottuk, nem volt számomra kérdés, hogyha szlovákiai magyar képzési központok közül válasszak, akkor Nyitrát válasszam, és ez úgy gondolom, hogy egy helyes döntésnek is bizonyult.
2: Akkor nem bántad meg, hogy itthon maradtál. Milyenek voltak a nyitrai évek? Tehát, hogy az egyetemi évekre, hogy emlékszel vissza, akár mondjuk a tanulásra, meg a vizsgaidőszakokra, akár azokra részekre, amikor az embernek mondjuk volt ideje egy kicsit szabadabban lélegezni, kikapcsolódni, én nem tudom, akár ilyen diákprogramokban részt venni.
1: Nagyon jó évfolyamunk volt, akár a magyar szakot, akár a másik szakot nézem. Mégis a magyar tanszék adta meg azt a stabilitást és azt a családias légkört, tehát ezt a mai napig is így van egyébként, érzem, hogy a tanszék egy nagyon családias, hallgatóbarát tanszék. Ma is ugye ezt a hallgatóink visszajelzései alapján is tudom állítani. Nagyon jó volt a diákélet, pezsgő diákélet volt Nyitrán, ugye volt egy diáktársaság, ugye a Juhász Gyula Ifjúsági Klub, amely a mai napig megszakítások nélkül működik. Rendkívül pezsgő volt a diák élet, tanáraink nagyon sok versenyt szerveztek, rendezvényt szerveztek számunkra, ezekbe bekapcsolódtunk. Összességében azt gondolom, hogy egy rendkívül turbulens egyetemi élet zajlott ott Nyitrán.
2: A magyar szak az egyetemi, hogy ezt magyarul tanultátok, de a történelem szak akkor ezek szerint szlovákul ment.
1: Így van, a teljes képzés a történelem tanszéken az szlovák nyelven zajlott. Voltak olyan oktatók, akik magyar nyelven tartották az előadásokat, vagy a szemináriumokat, de összességében igen, szlovák nyelvű képzés volt ez, tehát számunkra ez ugye akkor nehézséget okozott, de idővel sikerült ezeken a nehézségeken átlendülni, és aztán úgy gondolom, hogy minket is magyar diákokat teljes mértékben elfogadtak, befogadóak voltak a tanárok, és én nem tapasztaltam semmilyen nyelvi konfliktust, vagy nyelvi eredetű problémát, nem gondolom, hogy ilyen lett volna.
2: Bele kellett szokni abba, hogy most akkor nem magyarul tanulok valamit, hanem hát szlovákul tanulok valamit, és hát mivel az ember az általános és középiskolai évei alatt is kell, hogy szlovákul tanuljon, és szlovákul memorizáljon dolgokat, ezért hát még hogyha egy egyetem esetében nagyobb mennyiségű anyagot is kell elsajátítani, de hát azért úgy bele lehetett rázódni, tehát hogy ettől nem kell tartani a jövendőbeli diákoknak sem.
1: Úgy gondolom, hogy nem, bár most azt tapasztalom, hogy pedagógusként, hogy bizonyos szakos hallgatóból kevés van, tehát kevés történelem szakos hallgatónk van például. Vannak ilyen népszerű szakpárosítások, mint a magyar biológia, magyar angol, magyar szlovák szak. Jó lenne, hogyha ez a tendencia megfordulna, vagy irányt váltana, és bízom benne, hogy történelem szakos tanárból is lesz aztán a jövőben.
2: Eljött az, hogy befejezted az iskolát, és hát gondolom, hogy ugye akkor jött ez a rész, amikor munkába kellett állni.
1: Igen, ahogy említettem, 2007-ben végeztem ugye Nyitrán, és aztán felvételt kiáltottam a tanári pályára. Tehát ez 2007 nyara volt, és emlékszem, hogy azzal szembesültem, hogy a kedvem ugyan megvolt, és a lendületem is, viszont a tanári pálya telített volt, így gyorsan a kedvem is lankadt, tehát szembesültem ezzel a valósággal, és aztán talán az utolsó nyári napokban kaptam egy telefonhívást, hogy a rimaszombati Ferenci, akkor még működő Ferenci István magyar tannyelvű alapiskolába keresnek részmunkaidőre történelem szakost. Ezzel párhuzamosan egy újabb jó hír talált meg, ugyanis akkor megtudtam azt, hogy a Besztercebányai Bél Mátyás Egyetem akkori magyar tanszékén, tehát a hungarisztika tanszéken egy doktori program volt ugye akkor, és doktori felvételit hirdettek, tehát doktorjelölt, doktorandusz jelölt hallgatót kerestek, és én akkor úgy döntöttem, hogy felvételizek, tehát hogy beadom a jelentkezésemet Besztercebányára, és akkor már ugye a rimaszombati lehetőség is adott volt, hoztam egy olyan döntést, hogy mivel egyiket sem szerettem volna feladni, hogyha már ilyen jó hírt kaptam, hogy akkor mind a kettőt egyszer elvállalom. Tehát párhuzamosan kezdtem el a tudományos pályámat is lényegében, és a közoktatásban is elkezdtem dolgozni. Az éveken át tartott át, amíg ugye 2010-ben be nem fejeztem a doktori tanulmányaimat. 2008-ban született egy politikai döntés, hogy a Ferenci István magyar tannyelvű alapiskolát összevonják a másik, a városban működő akkori alapiskolával, a Tompa Mihály alapiskolával, viszont ugye az összevont intézménybe is természetesen tanárokat kerestek, és ez a folytonosság nem szakadt meg, tehát ugyanúgy folytathattam a munkámat, és így léptem be a Tompa Mihály alapiskola kötelékébe 2008-ban, és egészen 2018-ig tartoztam az iskola munkaközösségébe.
2: Amikor még egyetemista voltál, akkor mik voltak azok a vágyak, álmok és elképzelések, amik benned tulajdonképpen megjelentek a jövendőbeli pályád kapcsán. Tehát, hogy volt olyan elképzelésed, hogy hát te általános iskolában szeretnél tanítani, tehát alapiskolában, vagy inkább középiskolásokat szeretnél, vagy jaj, de jó lenne egyszer majd ugye az alma materedben a saját egyetemeden tanítani, tehát, hogy

0: és nem tudom, valamilyen hatás, vagy impulzus, vagy egy hátsó gondolat volt az, ami aztán irányított ide a tudományos pályára. Akkoriban ugye még a nyitrai magyar tanszéken nem volt doktori program, tehát hozzá kell tenni, hogy doktori iskola csak később indult Nyitrán, tehát nem tudtam volna ugye ott tovább folytatni a tanulmányaimat, így esett a választásom aztán a Besztercebányai magyar tanszékre.
1: De akkor ezek szerint egyetemistaként még nem volt ilyesmi a fejedbe, hogy te inkább erre vagy arra, ebbe vagy abba az iskolába próbálnál húzni, vagy hogy mi a szimpatikusabb, vagy melyik korosztály az, ami téged a leginkább megfog, vagy megragad?
0: Ugye nem volt még ezzel tapasztalat, tehát akkor nem tudtam eldönteni, hogy most alapfokú vagy középfokú oktatásban látom magam. Ez úgy adta magát, hogy éppen ahol találtam álláshelyet, ahol volt egy megüresedett munkahely, én úgy gondolom, hogy oda terveztem menni. Tehát lényegében ott az abszolvens hallgató, mint én is, minden lehetőségnek örültünk, ami volt. Nagyon sok helyre ugye elküldtük a felvételi jelentkezést, és hát sok helyről ugye nem jött vissza, még válasz sem. Ez is egyébként egy ilyen tapasztalás volt, de aztán végül is úgy gondolom, hogy egy kedvező végkicsengése lett az egésznek.
1: Hogy győzted aztán ugye frissen végzettként, hogy tulajdonképpen a tanári pályán is új voltál, totálisan kezdő voltál, és mellette még egy doktori képzést is csináltál. Szóval hogy ezt a kettőt aztán hogyan győzted párhuzamosan egymás mellett? Mennyire volt megterhelő, mennyire nem? Mennyire voltak kétségbe esett pillanataid esetleg? Vagy voltak-e tényleg olyan kollégák, akik azért fölkaroltak és mondjuk segítettek? Vagy esetleg nem is voltál erre rászorulva, mert hogy annyira jól ment a dolog, hogy nem kellett tanácsot sem kérned, vagy igazándiból senkire sem támaszkodnod?
0: Úgy gondolom, hogy egy pályakezdő tanárnak segítsége van szüksége, tehát ez így volt az én esetemben is. Először nézhetjük az egyik oldalt, ugye a Ferenci Alapiskola közösség, ez egy nagyon jó közösség volt, rendkívül befogadó, támogató, inspiráló, tehát tényleg a szárnyaik alá vettek az ott oktató pedagógusok, akikre nagyon felnéztem, nagyon sok segítséget kaptam tőlük, és a mai napig egyébként megvan ez az együttműködés a kollégákkal. Mai napig szoktunk találkozni, visszajárni, felidézni ugye az akkori éveket, tehát összességében azt mondhatom, hogy itt is egy inspiráló közegbe kerültem, és Besztercebányán a doktori iskola is egy ilyen terep volt, ilyen tér volt. Természetesen ugye végezni kellett a feladatokat, a doktori iskola alatt nagyon sok feladat volt, nagyon sok munkánk volt, tehát egyrészt ugye oktatói tevékenységünk is volt, és aztán ugye természetesen tudományos konferenciákra jártunk, minden, ami ugye a doktori élettel, a doktorandusz léttel együtt járt, azt természetesen teljesíteni kellett. De visszatérve a kérdésedhez, nehéz volt összehangolni ezt a kettőt. Igazából mindig váltás volt, ugye, amikor az alapiskolában tanítottam az adott korosztályt, és megint egy másik jellegű munka volt, amikor ugye a doktori iskolában kellett helytállni. Nehéz volt, nem lehetetlen, de sok nehézséggel járt, és úgy gondolom, hogy ezeken hát valahogy átlendültem, mert itt vagyok, így tudnám jellemezni azt az időszakot.
1: Mondjuk mennyire tolerált egyik intézmény a másikat? Tehát, hogy a munkahelyeden mennyire tolerálták azt, hogy hát te közben tanulsz is, tehát, hogy egy doktori programban veszel részt, és hát Besztercebányán az egyetemen ott pedig mennyire fogadták el azt, hogy te közben dolgozol is, tehát mondjuk neked van egyéb elfoglaltságod is, ami miatt hát én nem is tudom, kicsit forgácsolódsz vagy, szóval, hogy az ember lehet, hogy nem mindig tud 100%-ot nyújtani.
0: Úgy gondolom, hogy mind a két fél nagyon flexibilisan állt ehhez a kérdéshez, tehát amíg ugye teljesítettem, letanítottam az óráimat az alapiskolán, a doktori munkát teljesítettem, eljártam konferenciákra, nem akarom most itt végig sorolni, nem volt gond ezzel, tehát a két intézet munkáját összetudtam hangolni. Utólag is visszanézve én úgy azt gondolom, hogy ez a tapasztalás, tehát a közoktatásban való sok-sok év, ezt most is tudom kamatoztatni az egyetemi munkában, az egyetemi oktatásban, tehát az ott átélt tapasztalatokat a hallgatóimnak is tudom közvetíteni, és ők is ugye fel tudják aztán használni

0: akár a pedagógiai gyakorlatuk során, akár később a munkájuk során is, úgyhogy mindenképpen ez egy pozitív elrendeződése volt az életemnek, hogy itt is és ott is voltam.
1: Azt már ugye mondtad, hogy a doktori képzést azt abszolváltad is, annak rendje is mondja szerint 3 év alatt, de hát gondolom, hogy az iskolában nem fejezted be 3 év alatt a tanítást, tehát feltételezem, hogy ott azért tovább maradtál, frissen végzett doktori képesítéssel. Volt-e valami olyan, hogy most akkor megint léptél egyet tovább? Tehát, hogy azért te jelezted majd előzetesbe, hogy te tulajdonképpen eperjesen is voltál, ott is tanítottál.
0: Igen, ugye a doktori tanulmányaim elvégzése után teljes állásba kerültem a Tompa Mihály Alapiskolán, és ez 2 évig tartott. Tehát 2 év után egy újabb váltás következett, ugyanis kaptam egy megkeresést. Volt évfolyam társam keresett meg Nyitráról, aki éppen az akkor induló és kibontakozó félben lévő eperjesi magyar képzésbe kerestek ugye új oktatókat. Maga ugye az intézet 2011-ben alakult, és a tanulmányi, tehát az első tanulmányi programok, az első évfolyamok 2012-től indultak be, és akkor ugye ez a megkeresés eperjesre szólított az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézetébe, és akkor is egy olyan döntést hoztam, hogy nem szeretném feladni a munkámat az alapiskolán. Újra egy ilyen párhuzamos munkavégzést vállaltam el, tehát egyrészt eperjesen tanítottam, eperjesen voltam 3 éven keresztül, egészen 2015-ig, és mellette ugye az alapiskolán is tanítottam.
1: És aztán hogyan jött Nyitra?
0: 2015-ben egy közös döntés eredményeképpen eljöttem Eperjesről. Újra teljes állásba kerültem a Rimaszombati iskolában, és aztán teljesen váratlanul 2018-ban fölhívott a egykori mentorom, témavezető tanárom, Baukó János tanár úr, aki ugye jelenleg a Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet tanszékvezetője. Ő volt az, aki megkeresett, és hát konkrétan megkérdezte tőlem, hogy szeretnék-e Nyitrán tanítani. És megkérdezte tőlem, hogy éppen akkor hol vagyok, és ugye mondtam, hogy az alapiskolán tanítok, és én már akkor éreztem azt, hogy ez egy olyan indítatás volt, ez egy olyan külső hatás, amit nem szeretnék kihagyni, és akkor döntöttem el, hogy elköteleződök a nyitrai tanszék mellett, és azóta is itt dolgozom, és nagyon elégedett vagyok a munkámmal.
1: Milyen a nyitrai élet nem diákként, hanem már ott tanító pedagógusként, meg konkrétan te mit tanítasz?
0: Most kezdem ugye a 9. akadémiai évemet Nyitrán. Eleinte számomra legalábbis szokatlan volt az, hogy azok közé, a kollégák közé kerültem, akik egy korona tanáraim voltak. Tehát ezt úgy nehéz volt megszokni, viszont alapvetően az elejétől kezdve rögtön éreztem azt, hogy rendkívül támogatnak, bátorítanak, segítenek, és Nyitrán a magyar tanszék egy nagyon magas színvonalú, szakmai színvonalú tanszék. Ide kerültem tehát, ami ugye kutatási területeimet illeti, illetve a profilomat, a nyelvészet ugye az, amelyben én otthonosan mozgok, így nem árulok el újat, hogy elsősorban ugye nyelvészet hez kötődő, vagy nyelvészettel kapcsolatos kurzusokat, tantárgyakat tanítok. Sokan ugye a nyelvészetet úgy képzelik el, hogy ez egy holt tudomány, egy nagyon elvont tudomány, és a nyelvészt is úgy képzelik el, hogy dohos könyvtárak mélyén dolgozik, vaskos kötetekkel van körbe falazva, körbevéve, az ingén kávé foltok. Valójában ez nem így van. Ezt ott tapasztaltam meg, hogy a nyelvészet is egy nagyon friss, egy nagyon élő, valójában a mai nyelvhasználatot is vizsgáló tudomány. Ugye ehhez még hozzájön egy újabb adalék, egy újabb dimenzió, hogy a szlovákiai magyar közeg, tehát a szlovákiai magyar kétnyelvű közeg. Tehát minden, amit mi vizsgálunk, azt egy közegben vizsgálunk, a szlovákiai magyar kétnyelvű bilingvis közegben. Ez egy jó felismerés volt számomra is, és a mai napig úgy gondolom, hogy ez meghatározza. Tehát vannak olyan kutatási irányok, amelyeket egyrészt ugye egyénileg határozunk meg, tehát a saját érdeklődési körünkhöz megfelelően választunk kutatási irányokat, témákat magunk számára, és van, amit úgymond determinálnak számunkra, tehát mi is kutatási projektekben veszünk részt, és ez a projekt, tehát a maga a projekt minket aztán ugye pályára állít, illetve meghatározza azokat a témákat, amelyekkel foglalkoznunk kell a munkánk során.
1: Ez a két nyelvűség, amit említesz, ez a szlovákiai magyar lét, ez mennyire tesz minket mássá, vagy miben vagyunk mások? Az is kérdés azért ugye, hogy kikhez képest, de hát ugye vegyük az anyaországi lingvisztikát, tehát hogy ahhoz képest viszonyítva.
0: Úgy gondolom, hogy természetes az, hogy a nyelv változatokban él, tehát nincs egy egységes homogén nyelv, és a szlovákiai magyar nyelv változat is egy ilyen változat. Nyilván ugye ez egy specifikus nyelvi helyzet, az itt élő szakemberek, itt élő emberek tudják ezt kutatni, leginkább vizsgálni, tehát mi is ilyen attitűdöt képviselünk ugye a szlovákiai magyar nyelvvel szemben. Én magam is például kutatom a szlovákiai magyar névhasználatot. Tehát a névtan, ugye a névtudomány az egyik ilyen kiemelt területem, amellyel foglalkozom, tehát a tulajdonnevek vizsgálatával, és ebbe bizony beletartozik a szlovákiai magyarok vonatkozásában a nyelvterületnek, akár ugye a névanyagnak a felkutatása, rendszerezése, tudományos igényű rendszerezése is hozzátartozik. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy fontos sajátossága a magyar nyelvnek, hogy van ilyen változat is.
1: És hogyha most ugye a magyar nyelv a fő szakterületed, akkor ez azt jelenti, hogy per pillanat a történelem az parkolópályára került?
0: Nem teljesen, ugyanis van egy olyan kurzus az egyik tanulmányi programunkban, amely kimondottan a kultúrtörténet, a történelem, történelmi ismeretek köré épül. Ezt tanítom, tehát nyilván itt ugye az óraelosztásnál a tanszékvezetők, illetve ugye a tanulmányi programok felelősei ilyen szempontokat is figyelembe vesznek, így ez a tantárgy hozzám került, de egyébként igen, tehát most a történelemmel, mint tantárgyal ilyen módon nem foglalkozom, tehát mondhatjuk azt, hogy parkolópályán van.
1: Mikor az alapiskolát ott hagytad, és elkezdtél Nyitrán tanítani, nagy váltás volt, vagy nagy ugrás volt az, hogy hát milyen korosztályú gyerekeket tanítottál addig, alapiskolásokat, és hát, hogy igazándiból aztán most már fiatal felnőttekkel kell foglalkozni, szóval ez is igényelt egyfajta átállást esetleg, én nem tudom, fejbe át kellett kapcsolnod?
0: Elfelejtettem még arról szólni, hogy időközben párhuzamosan még óraadó tanárként is dolgoztam a Rimaszombat Ivan Kraszko gimnáziumban, tehát néhány történelem órám volt, és ezt az egyetemi munka mellett végeztem. Tehát az a korosztály az már ugye közelebb áll az egyetemi hallgatósághoz, ahhoz a korosztályhoz, tehát volt egyfajta átmenet számomra, de ahogy mondtam, megélni ezt, tehát különböző szinteken, az oktatás különböző szintjein, alap, közép és egyetemi képzésben, egyetemi szinten is oktatni, ez jó volt ilyen szempontból is nézni, hogy hogyan fejlődik a tudás. Volt például olyan hallgatóm, ezt csak érdekességképpen mondom el, akit alapiskolában is, középiskolában is, és aztán egyetemen is mellém rendelt a sors, tehát tanítványom volt mind a három iskolai szinten, éppen viccelődtünk vele, hogy valahogy nem tudunk elszakadni egymástól. Tehát úgy gondolom, hogy ez váltás volt, de ugye a doktori tanulmányaim alatt átélt oktatási tapasztalatokat is hoztam magammal, tehát ezek segítettek aztán abban, hogy ez az átállás, ez gördülőkenyebb és lineárisabb legyen.
1: Azért érdekes, ahogy mondod, hogy volt olyan diákod, akit alapiskolásként, középiskolásként és egyetemi szinten is tanítottál. Nagyon érdekes lehet így végignézni tulajdonképpen egy gyereknek vagy egy kis diáknak, aztán ugye már egy fiatal felnőttnek a fejlődését, hogy hogyan nyílik ki, és hogyan lesz belőle felnőtt, vagy hogyan lesz belőle egyre okosabb valaki.
0: Igen, hát itt látjuk ugye a folyamatnak az eredményét, tehát hogy honnan indultunk, és aztán hová jutottunk el. Tehát nem sok ilyen hallgató volt, de velük kapcsolatban tényleg ezt éreztem, hogy nagyon örültem egyébként, hogy aztán eljutott egészen az egyetemi szintig, és a valamikor még elszórt, vagy itt-ott elhintett tanácsaimat megfogadta, és aztán végül is ott kötött ki. Nagyon sok egyébként volt hallgatóm, kolléga is lett, tehát ugyanúgy a tanári pályán kötött ki. És ennek is nagyon örülök, hogy hogy ilyen élettapasztalatokkal is gazdagodtam.
1: De most ezt mondtad, hogy amikor oda kerültél Nyitrára, hogy azért érdekes volt egy olyan tanári gárdába bekerülni, akik előtte nem sokkal még téged tanítottak. Gondolom, hogy azért egy kis plusz izgalmat ez nyilván adott a kezdetekben, de milyen az egyetemi tanári lét? Ugye ott azért tudományos munkát is kell végezni, ott nem csak az van, hogy hát csak az idézőjeles, de hogy ott nem annyi van, hogy ugye az adott óráidat kell abszolválni és letanítani, hanem hát ott egyéb kritériumok is vannak. Mennyire fekszik neked a tudományos munka? Hát már 9 éve ott vagy, úgyhogy azért gondolom, hogy elég jól bírod.
0: Igen, hát ugye terhelhetőek vagyunk, ezt éppen megalapítottuk, hogy az egyetemi tanár, ugye ez egyébként nem a munkaadónak a hibája, hanem ugye a felsőoktatásunk működik ilyen szabályok mentén, ilyen játékszabályok mentén, és hát hogy nyilván ugye van egy ilyen nézet is, hogy a tanári pálya az ilyen szerelemből jövő pálya, tehát hogy csak azt tanítson, ugye, aki elhivatott, egyébként ez így is van, úgy gondolom, hogy ehhez adottságok is kellenek. Az egyetemi oktatói léttel kapcsolatban valóban rátapintottál, tehát az egyetemi munka az nem merül ki abban, hogy letanítjuk a 90 perces tanóráinkat. Emögött nagyon sok láthatatlan háttérmunka van. Több szegmensből építeném föl ezt a munkát. Maga igen az oktatási rész, amikor letanítjuk az óráinkat, szakmai konzultációkat folytatunk a hallgatókkal, felkészülünk az órákra, mentoráljuk a hallgatóinkat, tanulmányi versenyekre készítjük föl a hallgatókat, vizsgára állítunk össze éppen feladatsorokat, tanulmányi programokat alkotunk és aktualizálunk, tananyagokat fejlesztünk, tehát sorolhatnám még, ezen túlmenően ugye még ott van a kutatási része is, tehát a kutató munka, akkor valamilyen témába ugye elmerülünk, valamilyen tudományos kérdéseket oldunk. A tudomány az sosem nem egy unalmas munka, hiszen sokszor kerülünk olyan kérdésekkel szembe, amelyek arra sarkallanak minket, hogy amit addig gondoltunk valamiről, azt át kell gondolnunk, újra kell gondolnunk. Tehát ez nem megy egyik napról a másikra, ez egy nagyon hosszú folyamat eredménye, türelmes munkára van rá szükség, tehát például egy-egy tanulmány, vagy cikk, folyóiratcikk, akár monográfia, hogy nagyobb kategóriákat említsek. Ezeknek a megírása úgy gondolom, hogy ez hosszú-hosszú hónapok, évek kérdése, amíg ilyen tudományos eredmények megszületnek részünkről. Tehát említettem ugye a kutatási részét, és ezeket a tudományos eredményeket aztán ugye népszerűsítjük, illetve bemutatjuk, tehát különböző tudományos rendezvényeken, konferenciákon, kongresszusokon mutatjuk be, és aztán ugye szakmai ismeretterjesztés formájában is nyilván erre is szükség van, hogy a laikus nagy közönséggel is megismertessük ugye a tudomány eredményeit, nagyon fontosnak tartom. Egyébként sokszor felteszik nekem a kérdést, hogy most már akkor elkezdődött a nyári szabadság ideje, és mindig ugye azt szoktam mondani, hogy hát én magam formálom és alakítom azt, hogy mennyi szabadidőm lesz, de a munkám nem állt le még most sem, hiszen éppen egy konferenciára készülök egy előadásanyaggal. Hát határidőhöz kötődő tanulmányok várnak még rám, tehát ezeket is meg kell írnom, cikkeket kell megírnom, illetve ugye fel kell készülnem a következő tanévre is. Tehát az egyetemi oktató munkája az ilyen soha meg nem szűnő, mindig rendkívül színes egyébként, hiszen nagyon, nagyon szerte ágazott, tehát sok mindennel kell foglalkoznunk, és ez az, ami igazából feltölt, és átlendít néha jövő nehézségeken.
1: Mondjuk a tudományos konferenciákon kívül hol van lehetőségetek publikálni? Tehát, hogy nyilván ugye időről időre cikkeket is kell írni, de hogy magyar szakosként itthon milyen lehetőségeitek vannak, hogyha mondjuk nem azt vesszük, hogy nem tudom, magyarországi konferenciák vagy lehetőségek?
0: Ugye alapvető elvárás az, hogy ne csak magyar nyelven publikáljunk, hanem szlovák nyelven is publikálunk, illetve angol nyelvű folyóiratokba is küldünk sokszor ugye anyagokat. Hazai folyóiratokba is, tehát vannak hazai szakfolyóiratok, illetve aztán ugye nemzetközi, ami mindig nagyobb súllyal bír ugye a nemzetközi vonatkozású, akár ugye adatbázisokban levő regisztrált vagy besorolt adatbázisokba, besorolt folyóiratokba. Nyilván ugye annak nagyobb súlya van, hogyha ezeket a cikkeket, tanulmányokat itt jelentetjük meg. Hogy csak egy példát említsek, rendszeresen résztvevői vagyunk például a Szlovák Névtudományi Konferenciának, tehát egy ilyen tanácskozáson is két évente részt vevünk. Most például egy miskolci konferenciára készülünk, a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusra. Tehát jelen vagyunk a szakmai térben, és igazából rajtunk múlik az, hogy mit használunk ezekből a lehetőségekből, de nagyon jó kapcsolatokat ápolunk egyébként magyarországi intézményekkel. Intézetünk például bekapcsolódott most a 2022-ben ugye a Magyar Nemzeti Helynévtár Program munkálataiba is, tehát határon túl intézményként folyamatosan dolgoznunk kell, és folyamatosan publikálnunk.
1: Hát és ezzel a helynévtáros programmal kapcsolatban tartok most itt egy könyvet a kezembe, aminek én már nagyon büszkén tulajdonosa is vagyok, hiszen dedikáltad nekem, köszönöm szépen. Mi ez a kiadvány, és tulajdonképpen milyen céllal készült?
0: Ez a kiadvány, hogy Pesti Frigyes kéziratos helynévtárát tartalmazza. Ez a Magyar Nemzeti Helynévtár Program kiemelt programja, igazából a Pesti féle kiadások, ugye Pesti Frigyes történész akadémikus volt, aki első ízben tett kísérletet egyetlen időmetszetből a teljes Kárpát-medencei helynév kincs felgyűjtésére.
1: És itt vonódik össze a történelem és a nyelvészet például.
0: Igen, ezt nem szándékosan, de teljesen észrevétlenül most erre rájöttünk. Valóban ez egy hiánypótló kötet, ugye Nógrád vármegye, az akkori történelmi Magyarország Nógrád vármegyének az összes településéről szolgáltat be nyelvi adatokat. Tehát elsősorban ezek helynévi adatok, de a nyelvész ugye ezekben a korpuszokban is még további potenciális lehetőségeket lát, én magam is látok, tehát további például szociolingvisztikai, akár szocioonomasztikai vizsgálatokra, vagy nyelvitájképes vizsgálatokra nyújt lehetőséget, ugyanis ugye a maga helynév, mint tulajdonnévfajta a környezetünkben, ugye a természeti környezetünkben levő helyek, területek, helyszerű objektumok egyedi megjelölésére szolgál. Én magam is egyébként ezzel foglalkozom, tehát már hosszú évek óta helynév kutatással foglalkozom, és hát ennek az egyik eredménye ez a kötet. Ez társszerzőségben jelent meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, Gréci Zsoldos Enikővel, aki egyébként az EGRI Eszterházi Károly Egyetem docense is egyben. Vele gondoltunk egy nagyot, és belevágtunk ebbe a munkába, tehát a teljes kéziratos anyag filológiai pontosságú átiratát készítettük el. Rendkívül érdekes szövegekkel találkoztunk, és ezek a szövegek aztán alkalmasak voltak arra is, hogy például rekonstruáljuk belőle a múlt nyomait. Gondolok itt például az akkori településeknek a nyelvi, etnikai összetételeire. Tehát például egy ilyen szövegből rájöhetünk arra is, hogy éppen milyen etnikumok éltek azon a településen. A korabeli nyelvi állapotokat is rögzíti, tehát arra, hogy abban az időszakban, ugye a 19. században vagyunk, ami ugye a történelmi múlt felé fordulás időszaka volt, ugye a nemzeti öntudat ébredésének az időszaka. Úgy gondolom, hogy tehát azt a 19. századi nyelvi állapotot is rögzíti egy-egy szöveg. Tehát sokszor a helynév, ahogy ugye a program vezetője Hoffmann István is említette, illetve mondta, a Nemzeti Történelem Múzeumának tekinthetők ugye ezek a helynevek, hiszen visszarepítenek bennünket a múltba, és sokszor olyan tudást, többlet tudást, információt közvetítenek, amelyeket ma nem tudnánk visszafejteni, és nem tudnánk igazából megszerezni ezeket a tudásokat. Tehát a helynév minden esetben azt gondolom, hogy egyfajta nyelvi otthonosságot is biztosítanak számunkra, hiszen a lokális emlékezet leképező is ugye nagyon fontos, hogy a régióhoz, vagy ahhoz a településhez kötődő tudást közvetítik. Nyilván ugye például névhasználó is csak azokat a helyneveket ismeri, amelyek ugye a környezetében megfordulnak, tehát az adott településen megfordulnak. Úgyhogy ebben mindig lát láttunk potenciált, és ugyanez egy nagy volumenű munka volt, rendkívül sok munkaóra van benne, amíg ez a kötet összeállt, és több mint 200, hát majdnem 260 település kéziratos anyagát lejegyeztük, de hát gondoltunk még nagyobbat, ugyanis most, ha már ugye Gömörben vagyunk, úgy gondoltuk, hogy a Gömör vármegyei anyagot is elkészítjük, és terveink szerint néhány, hát éven, 2-3 éven belül ez is napvilágot láthat és megjelenhet.
1: Mondod is, hogy 2-3 év, pont erre akartam kitérni, hogy igazándiból ez, ha nem munkaórában számoljuk, hanem napokban, hónapokban, években körülbelül mit jelenthet? Mert hát ezt te magad is mondtad, hogy itt régi 1800-as évekből, vagy még régebbi, akár még régebbi kéziratos anyagokat kellett rögzíteni. És hát ugye ezt akárhogyan is veszük, ez azt jelenti, hogy ez csak valakinek be kell pötyögni a gépbe, és át kell menteni egyrészt digitalizált, másrészt pedig nyomtatott verzióba is, ami már magában nagy dolog, mert akkor ezek az iratok fennmaradnak, vagy legalábbis a tartalmuk, de gondolom, hogy itt azért ki kellett alakítani egy összképet, amit alkalmaztatok aztán a könyvben.
0: Igen, egy egységes módszertanra volt szükség, de a program, tehát a Magyar Nemzeti Helynévtár program kidolgozott olyan módszertani útmutatókat, online tananyagokat, amelyeket a mai kutató felhasználhat, illetve hát mi is ezt követtük. Tehát volt ennek már egy kialakított, bejáratott stratégiája, módszertana. Volt egy minta, amelybe ugye ezeket bele kellett írni, de hát számtalan olyan jelenséggel találkoztunk, amelyeket meg kellett oldani, és ebből a szempontból sem volt rossz az, hogy ketten dolgozunk az anyagon, mert egymás munkáját is tudtuk ellenőrizni. Sokszor ugye, amit az egyik nem látott meg a korpuszban, azt a másik meglátta. Tehát lehetőleg ugye a legpontosabb filológiai átírását végeztük el az anyagnak, de természetesen még mindig maradtak benne ugye olyan részek, amelyek olvashatatlanok voltak, vagy többféle olvasatra adtak lehetőséget, és ezeket is természetesen jelöltük aztán például lábjegyzetben, vagy valamilyen kritikai megjegyzésben a kéziratban. Gondolom, hogy nagyon sok perspektíva van benne, és amellett, hogy ugye a kézirat anyaga megjelent, még további mellékletek vannak a kötetben, névmutatók vannak, ugye van egy tárgymutató, van egy település lista, tehát egy település névmutató is, és egy helynévmutatót is tartalmaz a kötet, tehát ezek a mellékletek még színesítik, és ugye a kötetben való tájékozódást, eligazodást is segítik.
1: Tehát akkor a következő 1-2 vagy akár 3 éved az majd a Gömör vármegye kéziratos helynévtárának összeállításával telik. Mondtad a nyári szünidőt, meg a nyarat, nyilván ez már a nyárból is elvesz majd valamennyi időt, de hogyha esetleg akad szabad időd, akkor mit csinálsz? Teniszezel?
0: Igen, ez egy irányító dolog. A családnak szentelem, tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy sokszor ugye ez a fajta munka a család életéből is néha-néha elvesz időt. Ezt szeretném most visszaadni a feleségemnek, illetve a kisfiamnak. De mindezek mellett természetesen, ahogy említetted, illetve kérdezted, a tenisz az egyik nagy szenvedélyem, és számomra ez több, mint egy sport, hiszen alázatot jelent, kikapcsol, feltölt, és megpróbál kirángatni a hétköznapok őrléséből. Úgy gondolom, hogy például, hogy a teniszben is egy elveszített labdamenet, vagy egy elveszített pont után nincs időnk bosszankodni és leállni, hanem mindig a következő pontra, a következő labdamenetre gondolunk. Hát ezt a szemléletet megpróbálom a munka világába is átvinni, hiszen itt sincs arra lehetőség, hogy bosszankodjunk például egy-egy hibánkon. Természetesen nagyon fontos az, hogyha rámutatnak a hibánkra is, hát nyilván ugye emberek vagyunk, tehát hibázunk. Sokszor ezek a különböző látásmódok, egymás mellett levő világnézetek, vagy akár egymással konfrontálódó világnézetek azok, amelyek úgy gondolom, hogy segítenek a fejlődésben. Tehát így születnek meg a tanulmányaim is, illetve a munkáim is, hogy sokszor átrágom magam rajta, javítok rajta, egy szöveg sosem tekinthető kész produktumnak, mindig van mit rajta alakítani, van mit rajta csiszolni. A sportban leledző szemléletemet ezt igazából megpróbálom a szakmai életembe is átvinni, tehát így próbálnám összekötni ezt a két területet, de természetesen első rendű célom ezzel az, hogy kikapcsoljon, és ugye a mentális és testi frissességet is természetesen ezzel tudom elérni.
2: A mai Gömörben a helyzetben a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok karán működő Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének Rima Szombati adjunktusával, Angyal Lászlóval beszélgettem.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és további kellemes hétvégét kívánok. Vasi Esó Lívia hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől. A viszonthallásra.

Szeretnék alkotni csodásat, és ezer gyönyörűt, szépet meg nagyot. Aztán meghalni, meghalni, meghalni.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 16. alkalommal rendezik ma Pozsonyban a Pride felvonulást. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen. Változóan felhős az idő, 33 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Ma rendezik meg Pozsonyban a 16. szivárványos Pride felvonulást. Az esemény idei mottója a bátorság, amellyel a szervezők az LMBTQ+ közösség láthatóságára, valamint az emberi jogok, a szabadság és az egyenlőség fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. A rendezvény délben kezdődött a Szabadság téren, és felvonulással, kulturális programokkal, valamint civil szervezetek bemutatkozásával várja az érdeklődőket. A biztonságról a rendőrség és egy magánbiztonsági szolgálat gondoskodik. Ma kerül sor Pozsonyban a 14. Büszkék vagyunk a családra elnevezésű felvonulásra. Az idei rendezvény elmondata: a házasság védi a gyermekeket. A szervezők szerint a program célja felhívni a figyelmet a család szerepére és a gyermekek számára fontos szülői háttérre. A rendezvény szent misével, szakmai beszélgetésekkel, majd délután a belvároson áthaladó felvonulással folytatódik. Pozitívan fogadta Lengyelország Volodymyr Zelenszkij bejelentését, miszerint Ukrajna megnyitja a volhíniai mészárlásokkal kapcsolatos titkosszolgálati levéltári anyagokat és újabb engedélyeket ad a tömegsírok feltárására. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a két ország kapcsolatának a kölcsönös tiszteleten és a történelmi igazságon kell alapulnia. Varsó ugyanakkor azt várja, hogy az ukrán ígéreteket konkrét intézkedések kövessék. A II. Világháború idején elkövetett volhíniai vérengzések továbbra is az egyik legérzékenyebb történelmi vitát jelentik Lengyelország és Ukrajna között. Újabb légicsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen, immár 7. egymást követő éjszaka. A célpontok között katonai létesítmények, fegyverraktárak és a Hormuzi szoros térségében található megfigyelőállások is szerepeltek. Az iráni média több városból robbanásokat jelentett, Teherán pedig megtorlást ígér. Az iráni válaszcsapások amerikai szövetségeseket is érintettek a Közel-Keleten, miközben a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros térségében továbbra is rendkívül feszült a helyzet. Újabb tüntetést hirdettek meg Kijevben az ukrán védelmi miniszter leváltása miatt. A demonstráció szervezői azt közölték, hogy váltsák le az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkit, és nevezzék ki a társaélére Mihajlo Fedorovot. A szervezők szerint Szirszki akadályozza a hadsereg reformját és demoralizálja a katonákat. Volodymyr Zelenszkij elnök a héten kormányátalakítást hajtott végre, és ideiglenesen Jevgenyi Hamarát bízta meg a Védelmi Minisztérium vezetésével, kinevezéséről később a parlament dönt. Orosz rakétatámadás érte az ukrajnai Odessa térségét, amelyben megrongálódott egy Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő teherhajó. A 17 fős legénységből 4 tengerész megsérült. A támadás során ipari létesítmények, raktárak és több jármű is károkat szenvedett. Moszkva szerint katonai szállítmányokat és üzemanyagtárolókat vettek célba, miközben tovább fokozódnak a harcok a Fekete-tengeri kikötők térségében. Olajszivárgás történt Omán partjainál egy olyan tartályhajón, amely az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján szerepel orosz olajszállítása miatt. Műhold felvételek és független szakértők szerint a szivárgás egy védett tengeri területen történt. A hajó korábban az oroszországi Novorosszkból indult. Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, támadás vagy más ok idézte elő a balesetet. 5000 fölé emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak a száma. A június végi 7,2-es és 7,5-es erőségű rengések eddig 5069 ember életét követelték, több mint 16000-en megsérültek. A legnagyobb pusztítás az ország északi partvidékén és Caracas környékén történt. Mintegy 20000 ember maradt fedél nélkül, sokan továbbra is túlzsúfolt, víz és megfelelő higiéniai ellátás nélküli ideiglenes táborokban élnek.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős ma az ég, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a Radlinszkéhon az amerikai tér felé, a forgalmat a villamos sínekre terelték. Lezárták a D1-es autópálya feletti Triblavinszká úti felüljárót, ugyancsak javítás miatt nem járható a régi Szenci út és a Cseklészi autópálya lehajtó közötti szakasz. Vezessenek óvatosan!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Kedves hallgatóink, az előttünk álló órában a Nyugaton a helyzet 2025. december 6-ai adásának ismétlését hallják.
0: Nyugaton a helyzet Fica Jánossal.
2: Köszöntöm Önöket! Mai vendégem Méhes Zsófia, komáromi keramikus, aki a művészet és a vállalkozói világ határán egyensúlyozva építi karrierjét. Kanyargós út vezetett odáig, hogy Bécsből működtesse saját, kézzel készített márkáját. A következő órában mesél nekünk a japán kerámia kultúráról, vietnámi kalandjairól, a hollandiai és németországi tanulóévekről, valamint a tökéletesség és a tökéletlenség kultuszáról. Megtudjuk, művészet vagy ipari terméke a kerámia, és mit hordoz magában egy teás csésze vagy egy váza megalkotása. A zene után jövünk vissza, maradjanak velünk!

0: Munkáid kapcsán azt írtad, hogy egy váza elkészítése számodra igazi meditáció. Miért meditatív élvény ez a munka, a kerámia készítés, vagy egy váza elkészítése számodra?
1: De annyira gyors a világunk, meg ahogy élünk, az annyira gyors, meg én hajlamos vagyok az elképesztő ilyen több dologgal, egyszerre foglalkozásra, meg rohanásra, meg hogyha én valami más dolgon dolgozom a számítógépemben, akkor meg van nyitva 30 dolog egyszerre, és nekem, meg szerintem nagyon sok mindenkinek amúgy ez nem egy természetes állapot. A művészettel úgy általában, meg a kerámiával különösen megvan az, hogy ilyenkor sokkal inkább így a természetnek az ideje működik, mert hogy az agyagnak, az egy rendkívül természetes anyag, tehát hogy az a földből jön, és annak, ahogy az szárad, ahhoz azzal dolgozni kell, azt nem csak én határozom meg, hanem azt az anyag határozza meg. És ezért rendkívül lelassít egy természetes időben való működésre az ezzel való dolgozás. Vannak ilyen nagyobb méretű vázák, amiket csinálok, még nem a kerámiázó korongon készülnek, hanem kézzel vannak felépítve egy rétegről rétegre, ami még egy lassabb munkafolyamat, mint így a kerámián belül is. És ez tényleg egy kicsit olyan, mint egy meditáció. Tehát, hogy ez ennek viszonylag hosszú ideje van, ekközben az ember nem tud más csinálni, tehát, hogy csomó minden közben lehet elővenni a telefonunkat, vagy egyszerre nézni valamit, miközben valami mással foglalkozunk, és itt ez nincsen, mert az ember egy keze piszkos, a dolgoknak meg kell a maguk sorrendjében történnie, ez egy picit egy ilyen kívülről megszabott dolog valahol, hogy egy technika, hogy határozza meg azt, hogy a folyamat mi, és ettől nagyon szép, ilyen nagyon nyugodt dolog lesz, és nekem különösen jót tesz maga ez a folyamat.
0: A vázák azok már talán inkább műalkotások sem, mint funkcionális tárgyak, miközben ezzel szemben a teáscsészék, kávéscsészék, azok talán inkább használati eszközök. Tehát, hogy hol mozog a kerámia készítés ezen a mesdjén? A művészet szemben, vagy a műalkotás szemben a funkcionális tárggyal, tehát, hogy ezek műalkotások, vagy használati eszközök, vagy is-is, és hogyha is-is, akkor hol helyezkednek el a te alkotásaid esetében, vagy a te elképzelésed?
1: A kultúránk is rendkívül meghatározza meg a kor, amiben élünk. Szerintem az utóbbi 10 évben sokkal nagyobb presztízse lett tárgyaknak sok mindenkinek az életében, tehát sokkal több mindenki vágyik arra, hogy a tárgy, ami az ő életterében van, meg amit minden nap használ, az egyedi dolog legyen, és kicsit eltávolodjon attól a tömeggyártott, ugyanolyan, nagyon olcsó és bármikor lecserélhető terméktől. És szerintem ettől az értéke rendkívül növekszik. Hogyha visszagondolunk, akkor a nagymamáinknak, nagyon sok mindenkinek, aki megtehette, volt egy olyan teáskészlet, amit akár generációra, generációra öröklődött, és azt nagy becsben tartották, és én ezt már valamilyen szempontból egy művészeti terméknek. Műtárgy, ez egy picit, ez a szó, eznek a jelentése nem teljesen passzol ide, mert ez már sokkal inkább egy olyan termék, vagy egy olyan tárgyról szól, aminek az esztétikai és az ilyen kontextuális értéke a mérvadó. Én azért egy használati tárgyat nem műtárgynak mondok a legtöbb esetben, de szerintem nem is olyan nagy távolság a funkcionális, meg a klasszikusan értelmezett művészet között, mint amúgy sokan gondolják, meg ahogy a nyugati világban értelmezve van nagyon sokszor, vagy ilyen modern világunkban. Rám nagyon nagy hatással van a japán kerámia művészet, mert az első mesterem, akitől én tanultam a kerámiát, akinek a stúdiójában én tanultam, ő egy holland keramikus, viszont ő Japánban tanult viszonylag sokáig. Ezért ez a japán kerámia művészet, ez rám is nagy hatással volt, meg azután jártam is Japánban, meg így saját magam is kicsit elmélyedtem abban, hogy ez itt, ott milyen szerepet tölt be. És ott például abszolút egy macsa, teás csésze, amit a ceremóniákhoz használnak, ők ott azt abszolút művészeti tárgyként kezelik. Bizonyos ilyen tárgyaknak rendkívül magas értéke is van, akár pénzben. Tehát, hogy vannak olyan ilyen mesterek által elkészített teás csészék, amit egy nyugati szem nem gondol úgy, vagy nem lát úgy, mint hogy ez aztán egy hatalmas nagy valami, értékes dolog, de hogy ebből vannak olyanok, amik több ezer euró értékűek. És nagyon nagy becsben vannak tartva, és tényleg az egyik ilyen fő tárgya az embernek, és akkor azt akár majd az unokájának szeretné tovább örökíteni. És ezek a ceremoniális tárgyak abszolút olyanok, amiknek akár szinte lelke is van, meg az én kerámiás úgymond márkám, bár nem szeretem ezt a szót, neve az, hogy Soru Ceramics, és ez a Soru szó, ez valamennyire hasonlít a japán lélek szónak a hangzásához, és én ezt azért választottam, mert én magam is úgy gondolom, nem feltétlenül az, hogy lelke van ezeknek a tárgyaknak, de szerintem az, hogy van egy művész vagy egy ember, aki ezt a saját kezével készített egy tárgyat, annak a művésznek egy picike darabkája benne van abban a tárgyban, és sokszor akár látni az új lenyomatát, vagy azokat a kis jeleket, vagy maradék textúrákat, amik a munkafolyamat közbe keletkeztek. Én ezt szeretem is, hogyha használt tárgyaimon is valamennyire látszik, hogy nem a tökéletesen sima falak, amik olyanok, mint hogy egy bármilyen gyárból kijöhettek volna, hanem én szeretem, hogyha a textúrában megjelenik a munkának a lenyomata. Szóval ezek szerintem hozzátesznek a tárgyhoz, és én úgy gondolom, hogy teljesen más megfogni egy olyan használati tárgyat, amit valaki egyedileg a kezével készített, mint egy olyat, ami egy kínai vagy akármilyen gyárból jött ki. Nekem, ami nagyon fontos személyesen, az az egyik a teával kapcsolatos tárgyaknak a készítése, főleg teáscsészék, kisebb teáskannák, kiöntők, kis teatálcák, ilyesmik. Én ezt nagyon szeretem a kultúrát is, nagyon szeretem ezt a közösséget, amik így a teázás köré épültek, akár itt nyugaton is. Én rendszeresen járok ilyen úgymond teafesztiválokra, amikben Európában szinte minden nagyobb városban van ennek egy ilyen éves eseménye, ahol a helyi teakereskedők, a teatermelők, akik a helyi piacon jelen vannak, meg az olyan művészek, meg iparművészek, akik teázáshoz használt tárgyak, foglalkoznak, ők így összejönnek, és akkor ennek van egy ilyen hétvégi eseménye, és én ezeket nagyon szeretem, ez egy nagyon kedves közeg, és nagyon nagy presztízse van a kerámiáknak, meg ezeknek a tárgyaknak ebben a közegben. Egy kicsit talán ez a távol-keleti filozófia az átjött a teával, és hogy nagy becsben tartják a teázók a saját csészéiket, meg mindenkinek megvan az, hogy pontosan miből szeret inni, és akkor azok nagyon hozzá tudnak nőni az emberhez. Én azt látom, hogy nagyon tudnak az emberek vonzódni, meg kötődni a saját kedvenc bögréjükhöz mondjuk, ami akár lehet egy, ennek nem kell valami elképesztő alkotásnak lenni, ez lehet akár egy Tesco-ban megvett 2 eurós bögre. Annak az embernek az a bögre, amiből ő minden reggel szeret kávét inni, ez nagyon sok mindenkinek megvan. És én nekem ez egy ilyen titkos célom is, vagy nem tudom, hogy én nagyon szeretem azt, amikor valakinek az én bögrém tölt be ilyen szerepet az életében. Nekem ez elképesztő boldogsággal tölt el, és ilyen barátaimnál, meg ismerőseimnél, meg családomnál, sok mindenkinél vannak az én általam készített tárgyakból, és amikor látom azt, hogy valaki ezt a bögrét veszi elő reggelente, amit én csináltam, az egy elég szuper érzés.
0: Említetted, hogy ez szorosan összekötődik távol-keleti kultúrával, a teázás és maga a kerámia. Tehát alapvetően akkor már ugye utaltál rá, hogy a japán teakultúra is egészében a kerámia művészet volt rád a legnagyobb hatással?
1: Hát, hogyha egy ilyen kulturális befolyást kell mondani, akkor nekem abszolút ez a... Amikor megismerkedtem a japán tárgykultúrával, meg a kerámia kultúrával, az nekem sokkal valahogy így közelebb állt, mint amivel eddig találkoztam. De abszolút az európai kultúrában is, meg a nyugati kultúrában elképesztő hagyománya van a kerámiának. De ez nagyon sokszor itt az ilyen a magas minőségű kerámia, az általában egyrészt porcelán, ami ugyanúgy megjelenik a távol-keleten is, de nem is ez a lényeg, hanem elképesztően tökéletes. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a herendi, zsolnai, amiket ismerünk kerámiákat, azoknak az az értéke, hogy tökéletesen ugyanolyan egyrészt mindegyik, a fala az ez a tökéletesség kultusz van körülötte. És gyönyörű, szép, de hogy én ezeknél mindig azt érzem, hogy picit úgy, mint hogyha félne az ember megfogni is, hogy úgy nagyon-nagyon szép ránézni, de hozzám így nem tudod beszélni, mert én nem éreztem azt, hogy ez egy barátságos tárgy, úgymond. hatalmas kultúra van nagyon-nagyon sok szinten a keremia körül. Én egy picit a Japánról tudok. Ott van a tökéletlenségnek egy kultusza. És van a japán művészetben, nem csak a keremiában, de hogy a keremiához szorosan kapcsolódik, ez a wabi-sabi elnevezésű filozófia, mondjuk úgy, ami azt mondja, hogy a tökéletességben érték van. Olyan japán keremia mesterek, akik képesnek lennének abszolút ugyanazt megcsinálni, hogy minden ugyanolyan tökéletesen egyenletes, nem találnál benne a mi nézőpontunkból hibát. Ők úgy döntenek, hogy ők nem ilyen tárgyakat csinálnak, hanem hogyha megnézel egy klasszikus japán, akár mondjuk egy macsa csészét, amit az ő ceremóniáikhoz használnak nagyon sokszor, az egy picit ilyen egyenletlen, egy picit, meg egy picit a pereme, az ilyen hullámos, meg tényleg mi úgy néznénk rá, mint egy nem tökéletes valami, és ők azt mondják, hogy ebben több az érték, mert ez valahogy a természetes rendjéhez a dolgoknak egy picit közelebb áll. És ez nekem nagyon tetszett, ez a gondolat.
0: Jártál is Japánban?
1: Igen, én egyszer jártam Japánban, amikor a kisfiam 8-9 hónapos volt, és az nekem hatalmas élmény volt, nem csak a művészet meg a keremia miatt, hanem úgy minden szempontból, de ebből a szempontból is látni azt, hogy ott így a tárgyakhoz, hogy viszonyulnak az emberek, meg hogy ez hogy jelenik meg az ő életükben. 3 hétből egy hetet Kyotóba töltöttünk, ami számomra az egyik legnagyobb élmény volt, hogy az amilyen szinten tradícióval, meg kultúrával, meg mindennel egybe van szőve az a város, az szerintem fantasztikus. Úgyhogy ez egy nagy méretű város, és mégis elképesztő tradíció tudott megmaradni ott, amiben külön csodálatos volt, hogy ugye, gyerekkel, főleg a világ másik felére elrepült gyerekkel, aki még csak más nem is úgy alszik, ahogy ott az időzóna megkívánna. Ez a viszonylag korán kell az ember. Viszont ott a templomok, meg az összes ilyen kulturális hely az nagyon korán nyitott, mert hogy a szerzetesek ott az összes rituáléjukat ugyanúgy hajnali 4-5-től csinálják, mint ahogy ott elsősorban ezek a helyek egy vallási rítusoknak a helyszínei, és másodszorban turista látványosságok. Ezért mi nagyon sok helyen úgy voltunk, hogy kizárólag mi voltunk, és a szerzetesek. Ilyen reggel 6-kor a templomban, az olyan helyeken, amikor az ember rákeres a Google-ben, akkor az összes fotón így milliónyi turista van, és ezeket mi úgy láttuk, hogy szinte miénk volt, ami egy nagyon csodálatos dolog volt. Ugye Kyoto nekünk nagyon tetszett, és Kyotóban rengeteg ilyen művészeti kis galéria, meg bolt, meg mindenféle van, és nagyon sok olyan, ami kimondottan keremiával foglalkozik, úgyhogy ezt is nagyon jól volt látni. Van egy Naoshima nevű sziget, aminek az a különlegessége, hogy ez egy művészeti szigetnek, ilyen Art Islandnek úgymond nevezik, hogy ez egy olyan sziget volt, nagyon közel a parthoz, tehát egy 20 perces komp út a nagy szigettől, egy kisebb sziget, ami ilyen elnéptelenedés közelében volt, hogy onnan mindenki elköltözött, ott nem volt munka, ott úgy nem volt semmi. És akkor valaki ott így kitalálta, hogy akkor ezt úgy fogják ezt

0: Kusama-nak, az az egyik leghíresebb jelenleg modern japán művésznek, nagyon sok kültéri szobra vagy, akár a tengerparton egy hatalmas szobor, ami csak úgy ott van. Úgyhogy ez nagyon izgalmas volt, és voltunk egy kifejezett, egy ilyen kerámiás faluban is, ahol ott ilyen nagyobb kerámia, tehát ott több ilyen helyi műhely volt, és akkor ott a tradicionális fatüzeléses kemencékben égetik ki a kerámiákat, az is izgalmas volt látni.
1: És hoztál is onnan?
0: Hoztunk egy pár dolgot, igen, főleg ilyen kis teáscsészéket, ugye bőröntünkbe azért olyan sok minden törékeny dolog nem fért be, és volt egy külön vicces története, hogy van egy ilyen régi kereskedő útvonal két falu között, így a japán Alpok lábánál, ahol két kis falu között lehet eltúrázni, és nagyon kis bájos, őrült aranyos hely, és ilyen nagyon régi két kis falu között van egy kis túraútvonal. És az egyik faluban voltunk egy picike boltban, ahol egy ilyen nagyon öreg helyi bácsinak a teáscsészéi voltak, gyönyörű, szép kis tárgyak, és ott vettem egy csészét, baromi olcsón egyébként, de ilyen teljesen látszott, hogy ott azt a földből ott szedték ki az agyagot, és ott a bácsi valahogy a hátsó kertben megcsinálta, és van valami kis kemencéje, amiben kiégetett. Nagyon, nagyon tetszett nekem ez a dolog, amit egy héttel később egy másik városban, Japánban, egy hotelben, a Samu kisfiam, aki akkor 9 hónapos volt, a bőröndbe nagyon szeretett kibepakolgatni, és akkor azt így meglátta, kivette a bőröndben, megfogta, és földhöz csapta. És akkor ilyen több darabra esett, és akkor ez nekem nagyon fájt, ez a dolog. És Japánban van egy ilyen dolog, amit úgy hívnak, hogy kintsugi, hogy ott ez is kicsit a tökéletlenség kultúrája köré épül, hogy a eltörött kerámia tárgyakat arannyal foltozzák össze, vagy így ragasztják, úgymond össze, és ettől a törött megjavított tárgy értékesebb lesz ettől a tökéletlenségtől, mint az eredeti tárgy. Berlinben éltünk akkor, és amikor hazamentünk, akkor én tudtam, hogy van egy japán csaj, egy japán művész Berlinben, aki foglalkozik ezzel, hogy tradicionális technológiával javít ilyen aranypor abban az anyagban, ami nem pont egy ilyen természetes ragasztó, valami, nem tudom, hogy pontosan ennek mi a neve, abban aranyport kever, és azzal van összeragasztva a tárgy, és akkor attól a végén lesz egy ilyen arannyal megragasztott, eltört valami csésze, és akkor ő megcsinálta a csészémet, aminek a megragasztása az többször annyiba került, mint maga a csésze. Azóta magasabban van, mint hogy el tudná érni a kisfiam, és amúgy így nagyon-nagyon szép lenyomata ennek az egész történetnek.
1: És akkor te már foglalkoztál a kerámiával?
0: Igen, én akkor már foglalkoztam. Én a kerámiával úgy ismerkedtem meg, hogy 8 évvel ezelőtt mi egy évet Hollandiában éltünk, és én előtte fejeztem be a tervezőgrafikai képzést, még Budapesten. És én munkát kerestem Hollandiában, kezdő tervezőgrafikusként, és az első pár hónapban, amíg még munkát kerestem, és amúgy nem volt más dolgom, addig azért rendkívül unatkoztam, hogy így ott voltam egyedül, vagyis a párommal, de hogy ő meg dolgozott, meg egyetemre járt. Akkor még ketten voltunk, nem volt a kisfiam. Valahogy így azt éreztem, hogy nagyon-nagyon jó lesne valamilyen alkotó tevékenységet végezni, de én mindig is próbáltam rajzolni, meg nekem nagyon régóta tanultam a képzőművészetnek ezt a rajzolós festős oldalát, de nekem valahogy hosszú távon ez engem soha nem tudott le, nem az én médiumom valahogy. És így itt-ott elsétáltam egy ilyen kerámia stúdió előtt, és akkor ott kiderült, hogy ott tartanak képzéseket is, és akkor egy ponton úgy döntöttem, hogy hát akkor ezt próbáljuk ki. És ez ilyen hatalmas szerelem lett. Nagyon sokféle kerámia technika van, amit a legtöbben ismernek, az a korongon, kerámia korongon készült tárgyak, az ami az embernek eszébe jut, és én egy ilyen kurzuson voltam a legelején, és az, hogy amikor az ember így látja egy videón, vagy nem tudom, ez egy baromet, vagy olyan egyszerűnek, és ilyen nagyon kielégítőnek tűnik, hogy az ember így hozzányúl az agyakhoz, az így pörög, és akkor egyszerűen csak így kijön belőle egy csésze, vagy egy váza, vagy egy valamilyen tárgy. Hát ez lényegesen nehezebb, mint amit én gondoltam, és az elején rendkívül frusztráló volt, hogy én ezt akartam csinálni, és nem ment ez viszonylag sokáig. Tehát, hogy biztos van olyan, aki ilyen ős tehetség, és hozzányúl a korongon az agyakhoz, és egyszerűen azt csinálja, amit ő szeretne. Azért én most már láttam meg

0: Tanítottam is azóta másokat, és ez a legtöbb embernek nem így néz ki. Tehát, hogy ez egy elég hosszú folyamat, amíg az ember teste gyakorlatilag, meg a kezei megtanulják, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy ezt így nem agyból nem tudjuk megtanulni, hanem ezt nagyon sokszor kell gyakorolni. Az elején nagyon nehéz volt és frusztráló, de valahogy nagyon, nagyon izgalmas is. És én elvégeztem egy 10 alkalmas kurzust, és utána azt éreztem, hogy jó, de nekem ez most innen nem elég, tehát most akkor ezt most hogy fogjuk folytatni. És aztán közben találtam egy grafikus munkát, mi Rotterdamban éltünk, ami viszont Hágában volt, ami és Holland szinten nincsen nagy távolság, mondjuk egy 25-30 perc vonatút volt, de én ingáztam minden nap Hágába, és én Hágában találtam egy olyan stúdiót, ami ez a holland keramikusnak a stúdiója, akit én ilyen mesteremnek tartok, aki a japán kerámia kultúrát így behozta az életembe, és én igazából tőle tanultam rengeteget. Tehát a legalapokat nem tőle tanultam, de utána minden mást viszont igen, és ez egy olyan felépítésben működött az ő stúdiója, hogy volt ilyen, hogy gyakorlatilag egy bérlet, hogyha magyarra le akarom fordítani, hogy én fizettem havonta neki valamennyi, egyébként nem olyan sok pénzt, és ő adott nekem egy kulcsot. És ott egyrészt teljes bizalom volt felém, hogy akkor én itt csinálhatom a dolgomat, és majd én kitalálom, és hogyha valamit szeretnék, akkor kérdezek, és nagyon sokszor ott volt, és akkor ő így aktívan is tanított, meg én láttam, hogy ő hogy csinálja a dolgokat, és azt tudtam nézni, ami szintén sokat segített, de ott nagyon nagy tér volt arra, hogy időben is, meg így térben is, vagy nem tudom, a kísérletezésre legyen idő, és akkor én nagyon sok mindent kipróbáltam, ugye ott tényleg akármikor lehetett menni, mert nekem kulcsom volt, tehát hogy én úgy gondoltam, hogy itt munka után, nem tudom, 6-tól este 11-ig én ott leszek a stúdióban, és akkor nem volt gyerekem, meg nem voltak ilyen kötöttségek az életemben, úgyhogy akkor ennek úgy nagyon-nagyon sok tere volt azon kívül, hogy mindig dolgoztam mellette, tehát hogy a hétköznapjaim egy részében ugye bejártam egy irodába, de hogy ezen kívül tök sok terem volt tanulni, meg kísérletezni.
1: És aztán hogy lett a hobbiból egy vállalkozás. Mikor láttad, vagy mikor gondoltad azt először, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, és nem csak egy hobbi?
0: Én érzés szinten nagyon korán éreztem azt, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni. De nagyon, nagyon sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez kicsit ilyen furán fog hangzani, hogy elhiggyem, hogy ezt lehet csinálni, hogy ezt nekem szabad csinálni. Hogy ki lehet lépni abból a klasszikus alkalmazottként az ember minden hónapban megkapja a fizetését, és alapvetően szinte teljes biztonságban van ilyen szempontból. Odáig, hogy egyrészt az ember vállalkozik, de ez még a kisebb dolog, de egy művészetben vállalkozik, amit én nem tudom, 90-es években felnőtt kisvárosi lányként abszolút úgy gondoltam, hogy én ezt a képet kaptam, hogy ebből nem lehet megélni, ebből volt ez az éhező művész, nem tudom, kép, amivel én azonosítottam ezt a dolgot. És abszolút elkezdeni egyébként nem könnyű valóban, de hogy mire én ezt elhittem, hogy én ezzel foglalkozhatok, az egy hosszú folyamat volt.
1: Mi volt a gyújtópont?
0: Mi Hollandiából elköltöztünk egy év után Berlinbe, és mi egészen idén májusig ott éltünk, több mint 7 évig, és nagyon nagy szerencsém volt, mert én ott is viszonylag gyorsan találtam egy olyan stúdiót, ahol nekem adtak kulcsot. És én ott is 40 órában dolgoztam grafikusként egy ilyen technológiai cégnél, és amúgy volt egy ilyen biztonság ebből a szempontból, de hogy én ott nem éreztem azt, hogy én ott bármi olyat csinálok, ami egyébként engem kielégít. Én ott itt tök jól megcsináltam a dolgokat, ez egy kényelmes munkahely volt, voltak izgalmas részei, főleg az elején, amíg még tudtam viszonylag tanulni, de aztán ez elkezdett kiüresedni valamilyen szinten. A stúdióba töltött időm meg elkezdett megtelni tartalommal, mert elkezdett fejlődni az, amit én csinálok, és elkezdett kialakulni az, hogy én tényleg ezzel mit szeretnék, meg milyen tárgyak azok, amiket én tényleg szeretek csinálni, és elkezdtem aztán nem egy-egy dolgot csinálni úgy, ahogy sikerül, ahogy az elején az ember csinálja, hanem szépen évek alatt kialakult ez az ilyen abszolút tervezői és művészi koncepció is a munkámban, amitől sokkal-sokkal nagyobb értéke is lett számomra is. És az igazi fordulópont az viszont akkor történt, tehát én nekem lett egy kisfiam, akkor, amikor vele otthon voltam, akkor nem jártam a stúdióba, és amikor ennek vége lett, akkor közben úgy alakult, hogy az én csapatomat, ahol dolgoztam a munkahelyemen, ezt leépítették. Én ezt a munkát már annyira nem élveztem, viszont visszamentem volna azért, mert ez lett volna így a legegyszerűbb dolog, és amikor az ember egy éves gyerekkel van, akkor úgy nem igazán szeretne még bonyolult dolgokba belebocsátkozni, meg munkát keresni, meg kitalálni, az úgy nem az időszak volt. Viszont ez adott nekem egy olyan lökést, hogy mert engem úgymond kirúgni nem tudtak, ezért viszonylag jó megegyezést tudott köztünk születni abban, hogy fogunk elválni egymástól, mint munkavállaló és cég, és nekem több mint fél évet kifizettek. Ami alatt viszont nem kellett dolgoznom, szerencsére a német munkajog az eléggé kedvez az ilyen helyzetben való munkavállalónak, főleg, hogyha kismama. Én nagyon hálás vagyok ennek a helyzetnek, hogy ez nekem adott egy olyan szabadságot, hogy én ugyanúgy kaptam a fizetésemet, dolgoznom nem kellett egy jó ideig, és ugye a stúdióhoz továbbra is volt kulcsom. És akkor én oda elkezdhettem úgy járni, mint hogyha dolgozni járnék be. Eltett egy hónap, meg két hónap, meg fél év, utána egy év, és én ezt még mindig nagyon-nagyon élveztem. Megszületett az a gondolat, hogy kicsit ebből nincsen visszaút. Mert hogy ezt, amit most már csinálok, ezt nem lehet hobbiként csinálni, főleg nem gyerek mellett. Ezen a ponton meg eljutott oda a dolog, hogy én akkor ezt vagy csinálom, és akkor nekem ez úgymond a szakmai életem, és ez a következő lépés ebben, és én ebben ezt kell megoldanom, hogy ez működjön, mint szakma. És ebből tudjak megélni, és akkor itt jön bele ugye egy másik szint, hogy akkor viszont el kellett kezdeni erre vállalkozásként tekinteni. Amiben egyrészt, mivel én a úgymond üzleti szférából jövök, mint tapasztalat, vagy ebben van több évnyi tapasztalatom, valamilyen szinten könnyebb nekem, mint valaki, aki az egyetemtől, vagy fiatalabb korától kezdve a művészet az élete, mert hogy neki nincs meg ez a kontextus, hogy akkor egy cég hogy néz ki, és az, hogy működni, és annak a marketingje, meg nem tudom. Ettől még ez egy kihívás, hogy lesz egy művészeti tevékenységből üzleti tevékenység, meg hogy egyensúly az az ember a között, hogy egyszerre művész, aminek, ahogy beszéltünk róla, van egy természetes ideje, főleg, hogyha olyan anyaggal dolgozik, ami, mint a kerámia, hogy annak tér és idő kell, és viszonylag strukturálatlan idő. És nem nincsenek párhuzamos, kevésbé vannak párhuzamos folyamatok, hogy én egyszerre 28 dolgot csinálok, mert akkor abban ott vagy egy stúdióban, ahol neked könnyékig agyagos a kezed, és akkor te azzal tudsz foglalkozni. És akkor emellett hol van meg az, hogy akkor én nekem marketinget kell csinálnom, én nekem ki kell találnom, hogy arra a kiállításra, hogy készülök föl, nekem válaszolnom kell az e-mailekre, nekem ki kell építenem partneri kapcsolatokat, és mindezt egyedül csinálja az ember. És hogy ezt hogy tudom beszorítani egy reggeli készülődés a gyerekkel, és egy ovi, négykor felveszem a Samut az oviból dolog közé. De ez egy kihívás, hogy az ember hogy egyszerre, nem tudom, művész, vagy iparművész, üzlet, asszony, akármilyen hülyén is hangzik ez, plusz anya, és akkor emellé ugye még feleség is, meg barát, meg a családja van. Ez sok. És ezt tanulom most, hogy e között hol van az egyensúly.
1: Már te is utaltál rá, hogy nem a művészeti vonalról jöttél, hanem te ugye üzleti iskolát végeztél, meg azt tanultál, meg hát ugye benne is voltál ebben a világban, és már arra is utaltál, ugye, hogy gyakorlatilag azért úgy volt egy ilyen, hát enyhe nyomás, hogy neked ki kell tanulnod valamilyen jól fizető szakmát, tehát hogy honnan indultál el, erről még mesélj egy picit, és aztán nyilván azt már tudjuk, hogy hogyan kanyarodtál el a művészet felé.
0: Én nagyon-nagyon szerettem alkotni mindig is, de egészen kisgyerekkoromtól kezdve, és én a Sely János gimnáziumban jártam Komáromban, aminek kifejezetten erős ilyen reál fókusza volt mindig is, és nekem nagyon könnyen ment az iskola. Valahogy így, ez így úgy alakult, hogy nekem ez a matek, fizika, reál tárgyak, de egészen a történelem, meg úgy nekem ez a klasszikus iskolarendszernek a minden évvel együtt, nekem ez Ez egyszerűen ment. De közben én mindig is nagyon, nagyon ilyen művészeti beállítettságú valaki voltam, és én délutánonként a suli mellett a Szilva Jóska művész úrnak volt egy délutáni ilyen művészeti képzése itt Komáromban. És én sok évig a gimnázium után én oda jártam, és ott így rajzoltunk, festettünk, meg valamennyi ilyen szobor dolog is volt, hogy ez egy nagyon ilyen szabad, szuper stimuláló, meg izgalmas közeg volt, és én ezt élveztem mindig is a legjobban, de volt felém egy nyomás, ha szerintem kimondatlanul is, inkább kimondatlanul, de néha kimondva is, az iskolát, vagy a tanároktól, meg a szüleimtől is, hogy ugye az, akinek ilyen jól megy az iskola, meg az, aki ilyen úgymond tehetséges ebben, az mintha elvesztegetné ezt azzal, hogyha a művészet felé fordul. Kicsit egy olyan közeg volt, mintha művészet azoknak való lenne, aki nem tudom, nem elég jó matekból most, ez ilyen nagyon-nagyon lesarkítva, ilyen gyerekes nézőpontból nézve, kb. Így csapódott lefelé. És ezt egy eléggé így internalizáltam, valamilyen szinten, de úgy alakult, hogy én a Kormész Egyetemen a nemzetközi tanulmányok szakon tanultam, és azért is kb. Az volt az egyik legfelkapottabb szak akkoriban, hogy annak a felvételi pont határa az a maximum pont volt, és ugye úgy volt, hogy mivel én oda bekerülhetek, azért nekem oda kell mennem. Szinte már kötelességem, hogy ott legyek. Én nem mondom, hogy ezt nem élveztem sok szempontból, meg az én világlátásomhoz, meg nagyon sok mindenhez hozzáadott nagyon sokat, hogy én ott elvégeztem az alapszakot, meg a mesterszakot, viszonylag nem kellett olyan hatalmas erőbefektetést belefektetni, több időt töltöttem a környék kocsmáiban, mint az egyetemen, de hogy ez is így tök jól ment, és engem utána, az egyetem után fél évvel, egy évvel felvettek az amerikai nagykövetségre dolgozni, ami akkor ilyen, ó, mekkora dolog volt, hogy ez így a 25 évesen én ott dolgoztam a nagykövetségen, és én rendszeresen jártam Amerikába ilyen üzleti utakra, ilyen üzleti delegációkkal mentem mindenféle kiállításokra Amerikába, meg ilyesmi. De így nagyon, nagyon ilyen varázslatos világ volt, meg úristen, de izgalmas, meg hát az is volt természetesen. És ebből eltelt mondjuk az első két év, amikor már a tizedik amerikai út, mert nem annyira izgalmas, mint az első, mert utána már ugyanaz történik a tizediken, mint az elsőn. És ott azon a ponton rájöttem, hogy jó, ez tök jó, meg ez így eddig izgi volt, de hogy én ezt nem tudom elképzelni, hogy én ezt csináljam a következő 40 évben, és ugye nem éreztem azt, hogy nekem produktuma van, vagy egy kézzelfogható valami, ami a munkámból kijön, amitől így a világ valamilyenebb lesz, vagy nem tudom. Vagy...
1: Nem érezted sikernek?
0: De az elején abszolút sikernek érezt. Főleg azt éreztem sikernek a bekerülést ebbe a világba éreztem nagyon nagy sikernek, és utána az, hogy én helyt tudtam elni ebben a világban 25 évesen, amikor majdnem mindenki más körülöttem 50 éves férfi volt, azt is nagy sikernek éreztem abszolút. De hogy a siker az, nem tudom, lehet, hogy csak nekem, de hogy úgy általában is én úgy gondolom, hogy ez egy illékony dolog. Tehát, hogy azt úgy az ember eléri, és utána ugyanaz a szín, ugyanaz a dolog, amit egyszer először sikernek érzünk, az a tizedik alkalom, mert csak úgy van. Tehát, hogy azonnantól már nem adja ugyanazt az élményt az embernek, viszont aztán évek, vagy két év után ebben a munkában arra rájöttem, hogy a mindennapi munkám azért nagy részt azzal telik, hogy ez egy elképesztő bürokratikus szervezet nyilván, nagy minden pontosan meg körül van határolva, hogy mit, hogy kell csinálni, mindent elképesztően le van papírozva, tehát ahhoz, hogy valaki egy pici dolgot is megváltoztasson azon a hat hierarchia szinten fölül kell elfogadtatni, ami aztán végül nem lesz belőle semmi, akármennyit dolgozott rajta az ember, mert ott Washingtonban valakit nem fog érdekelni az, hogy én kitaláltam valamit itt a budapesti nagykövetségen, amitől jobban működne valami egy kicsit, az őt már nem fogja érdekelni ezért. És ez az egész közeg, meg ez az egész munka nekem egy idő után egy ilyen parttalan dolognak érződött, amiben én így nem találtam magam. És akkor ebbe lett egy ilyen kicsit ilyen, azt hiszem ezt úgy hívják, hogy életkezdési válság, vagy valami ilyesmi, amiben én azt éreztem, hogy ez az élet, akkor én ezt nem szeretném csinálni ebben szakmailag ezt az egészet a következő, amíg nyugdíjban nem megyek, hogy ez nem tűnt egy olyan dolognak, ami ez nekem kedvem van. Ezen a ponton én ettől így valahogy azt hiszem, hogy megrettentem visszanézve, azt találtam ki itt nagy megrettenésemben, hogy én akkor ebből egy kicsit ki akarok szakadni, és hogy én nekem messzire kell mennem, és hogy én közöltem a most már férjemmel, de akkor is már egy pár voltunk tizen sok éve, hogy én megyek Vietnámba, és hogy én nekem most ezt kell csinálnom, hogy én elmegyek Vietnámba, és ott önkénteskedni fogok, és hogy jöhet, ha akar, de hogy én így is, úgy is elmegyek. És akkor én felmondtam a nagykövetségen ezzel a tervemmel, hogy én Vietnámba megyek, amivel így nagyon megleptem mindenkit a környezetemben. Hát sokan nem értették, hogy ez mi. Végül a párom, az Ádám is úgy döntött, hogy hát jó, hát hogy ő magától ezt nem találta volna ki, de hát akkor menjünk végül is. Tehát, hogy ő akkor a Vodafone-nál dolgozott, azért az sem olyan dolog volt, amit érti, hajlandó lett volna meghalni, úgyhogy mi kimentünk Vietnámba, és ott önkénteskedtünk egy fél évet, meg utána még egy fél évet így utazgattunk, és akkor hazajöttünk, ugye ezt nem lehet sokáig csinálni, így anyagilag meg egyébként se, tehát ez egy szuper dolog volt.
1: És mit csináltatok Vietnámban, tehát mit jelent az önkénteskedés?
0: Én egy ilyen női jogi civil szervezetnél dolgoztam, ami civil szervezet a vietnámi kommunista kontextusban azért egy viszonylag érdekes megfogalmazás, de igen, egy ilyen nőket segítő non-profit szervezetben dolgoztam, és a szervezet egyébként ilyen családi bántalmazás áldozatául esett nőknek segített ilyen biztonságos otthonok, meg hogy ők hogy tudnak biztonságos helyre menekülni igazából. Kb. Ez volt a fő profil. De amivel én nem ezzel foglalkoztam, hanem én azzal foglalkoztam, ami nekik ugye az segített, hogy itt van valaki, aki elég jól beszél angolul, szinte, nem tudom, folyékonyan, szinte anyanyelvi szinten, és én nekik abba segítettem, hogy honnan lehet forrást bevonni az ő működésükbe, főleg a nemzetközi közösségből. Tehát, hogy akkor nekem ott jól jött, hogy én ezekben a diplomácia körökben viszonylag otthonosan mozogtam, és akkor én ott találkoztam a különböző nagykövetségektől, főleg az ilyen unatkozó diplomata feleségekkel. Ők általában felvették úgymond harmadik világ, Vietnámot én nem tekintem harmadik világnak, de hogy amerikai szemmel fejletlenebb országban a diplomaták feleségei általában ezt csinálták, hogy különböző ilyen karitatív dolgokkal foglalkoztak, és akkor ezekkel a nőkkel találkoztam, beszéltünk arról, hogy ők hogy tudnak a nagykövetségen keresztül milyen forrásokkal segíteni, meg ilyesmiben. Volt ennek egy ilyen érdekes része, rendkívül lassan haladtak ezek a folyamatok, és sok mindennek aztán nem volt tényleges eredménye, de hogy én ott így ezzel foglalkoztam, főleg minden mellett, meg így belecsöppentünk egy nagyon-nagyon izgalmas kultúrába, és az nekem nagyon sokat változtatott, vagy így adott egy új szintet az én gondolkodásomnak, meg a világlátásomnak, hogy emberek teljesen máshogy gondolkodnak, és máshogy élnek, és hogy az is egy valid létezés. És akkor innen hazajöttünk, és akkor az volt a kérdés, hogy jó, de akkor most hogyan tovább? Hát én nem akarok abba visszamenni, amit eddig csináltam, de hogy akkor most hova megy az ember? És valahogy úgy alakult, hogy én marketingesként kezdtem el dolgozni egy ilyen alternatív középiskolában, ami ideig, óráig tök izgi volt, de nekem eleve az volt a célom, hogy én akkor valami kreatív dologgal foglalkozzak, csak ugye ezt egyből nem lehetett, ahhoz valami képzettség is kellett, és én közben, miközben itt dolgoztam, én elvégeztem egy tervező grafikai képzést, mert azt gondoltam, hogy akkor ez az én utam, hogy én grafikus leszek, és akkor ez majd ez lesz az ilyen nagyon kreatív dolog az életemben, amit csinálok, és a tervező grafika egy kicsit olyan, de sok mindenkinek, nem csak nekem, hogy elképesztően izgalmas tanulni. Mert hogy akkor ott mindent be, tehát, hogy a művészettörténettől kezdve a különböző művészeti ágakat kipróbálod, a rajzolás, az illusztráció, nem tudom, de közben meg itt ilyen konceptuális gondolkodás is van, hogy nem ez az lárpulár típusú művészet, hanem ott így van egy keretrendszer, ami egyébként nekem passzol. Ezért is szeretem a funkcionális tárgyaknak a gyártását, mert hogy valahol én szeretem a kereteket. És akkor ez nagyon-nagyon izgi volt tanulni, De utána elkezdtem ebben dolgozni, és rájöttem, hogy a legtöbb grafikus munka a jelen világunkban, főleg azok, amik normális pénzt fizetnek az embernek, azok ilyen különböző tech cégeknél az ember azon aggódik, hogy a honlapon a gomb milyen színű, meg hogy az a font, vagy az a betű, az pontosan milyen méretű, meg nem tudom, tehát hogy olyan ilyen...
1: Túl sok kreativitás nincs benne.
0: Igen, hogy ez innentől, tényleg ez nem egy kreatív munka, kreatív önkifejezésnek pedig végképp nem az. És egy ideig izgi ez is, meg én barom izgalmasnak tartok mindent, amitől én tanulok, meg fejlődök. De amikor már tudod, hogy így ez pontosan hogy kell, mert ránézel és tudod, mert egy idő után, hogy ez az értéke egy jó grafikusnak, már ránézésre nagyon sok mindent, és nyilván ő is kísérletez, meg ő is, de hogy már annyira sokat látott, hogy már tudja, hogy minek, hogy kéne lennie. És onnantól nem kreatív ez a munka. És akkor én ebbe valahol így megcsömörlöttem ebbe is, és akkor volt egy ilyen érzés bennem, hogy én vagyok az, akivel a probléma van, mert nekem semmi se jó, és én semmi mellett nem tudok kitartani, és én mindent megunok, és akkor ez jaj, és nagyon féltem az elején, amikor elkezdtem kerámiával foglalkozni, hogy ezzel is ez lesz.
1: Ezt akartam éppen kérdezni, hogy az, amivel most foglalkozol ezzel kapcsolatban, most hogy érzed, milyenek az érzései?
0: Én nagyon örülök, mert ez tényleg egy nagy félelem volt számomra, hogy én ezt meg fogom unni. És akkor beleugrok valamibe, ami nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon érdekel, és akkor ez csak egy pontig fog érdekelni. És akkor onnantól, amikor már úgymond így ezt így tudom, vagy ebben már így nem tudom, magabiztos vagyok, akkor onnantól el fog kezdeni, ez engem nem érdekel, és el fog kezdeni valami új érdekelni. És érdekes módon ez nem történt meg az elmúlt. De most meg kerámiával több mint 8 éve foglalkozom, ez az idő alatt nem történt meg, és most már több mint 2 éve csak ezzel foglalkozom, és tényleg napi szinten nem történt meg, hogy én ezt megunnám, és engem ez elképesztő módon feltölt a stúdióba töltött idő, tehát én ezt a mai napig így nagyon, nekem ez ilyen, van ez az angol kifejezés, a happy place, hogy nekem ez egy nagyon nyugodt típusú boldogságot, ilyen standard boldogságot adó közeg, nagyon nagy százalékban a stúdióba töltött idő. Kicsit azt érzem, hogy így megtaláltam azt ilyen nagyon sok kerülő úton, amit nekem érdemes csinálnom. Ez nem ebben az is benne van, hogy iszonyatosan sok színű a kerámia. Tehát, hogy a kerámia az agyag, az egy olyan anyag, amiből bármit meg tudsz csinálni. De bármilyen formát. Tehát konkrétan az a limitáció, hogy mekkora a kemencéd, amiben ki tudod égetni. Tehát, hogy szinte nincs olyan dolog, amit ne tudnál kerámiából megcsinálni. És elképesztő mennyiségű technika van, amit lehet használni. És mivel tényleg a teljesen funkcionális, tehát, hogy az iparban használják a kerámiát rengeteg szempontból, tehát hogy a WC csészénk nyilván porcelánból van, meg ez a legmagától értetődőbb ilyen nagyon hétköznapi példa, de, és egészen odáig, hogy teljesen lehet olyan absztrakt műalkotást csinálni nyilván kerámiából, ami teljes ilyen magas művészeti kvalitással bír, és akkor minden közte. És lehet, hogy ez a lehetőségeknek a végtelen tárháza az, amitől izgalmas tud maradni, és szerintem ennek nincs vége. Soha. Én azt remélem.
1: Most ugye Bécsben éltek, és ott is működik a vállalkozásod. Hol tart most a vállalkozásod?
0: Igen, mi májusba költöztünk Bécsbe. Ami nehéz volt ebben az, hogy én azért Berlinbe 7 év alatt már felépítettem egy közönséget, én ott már nagyon sok mindenkit ismertem ebben a szférában, én ott már így sokkal inkább biztonságban ér, vagy úgy éreztem, hogy én megvetettem a lábam, akárhogy is a nagy részében nem teljes időben ezzel foglalkoztam, de hogy ott már ilyen komfortosan éreztem magam ebben. És hogy ha Berlinben maradtunk volna, akkor ezek a lehetett, hogy akkor nekem most könnyebb dolgom lenne nyilvánvalóan. Egy májusban elköltöztünk Bécsbe, ahol nekem ez nagyon új, ez a szféra, azért vannak dolgok, amik piacról piacra, akár hogy hasonló egy Ausztria meg egy Németország sok szempontból, azért egy-egy város meg egy-egy piaca valaminek mindig más, plusz nem ismertem az elején még senkit, még azért most is ismerkedem a közeggel, és itt így előről kellett kezdeni kvázi a nulláról a dolgot, amiben sok kihívás van. Most ott tartunk, hogy van egy stúdió, amit hárman bérlünk, két másik keramikus nővel, hogy ott igazából szinte minden a rendelkezésre áll, ami az én munkámhoz szükséges, ami szuper. Tehát, hogy ott megvan a kemencénk, ott az összes eszköz, az összes anyag rendelkezésemre áll, ami ez nekem a stúdió munkához szükségem van. Nekem van egy webshopom, egy honlapom, amit már 2 éve csinálok, azt még Berlinben kezdtem, az nyilván az abban nincs nagy változás, hogy az hogy működik.
1: Mert az nincs is helyhez kötve.
0: Az hála Istennek nincs is helyhez kötve.
1: De Bécsben kaphatóak üzletben is, nem csak webshopon keresztül a tárgyaid.
0: Igen, most már igen, ennek nagyon örülök. Most ez most egy pár hetes dolog, hogy egy kiállításon találkoztam egy divattervező nővel, egy magyar divattervező nővel, a Csányi Annával, aki két másik osztrák hölgyel csinálnak egy ilyen kisebb boltot a 7. kerületben, az egy elég jó kis ilyen, sok független kis bolt van, meg kis kávézó, meg nagyon-nagyon egy kedves része, egy ilyen fiatalos kedves része a városnak, és nekik ott van egy kis boltjuk, ami így úgymond concept store, hogy így van többfajta kis tervezői divatmárka, és akkor oda engem ez a tervezőnő meghívott, hogy nagyon jó lenne, vagy így látta ezen a kiállításon az én kerámiáimat, és hogy milyen jó szín lenne még ebben a boltban, hogyha lennének kerámiák. Úgyhogy most egy pár hete ebben a Collab elnevezésű kisboltban is ott vannak a kerámiák, aminek nagyon örülök, hogy egy fizikai helyük is van, és ezen kívül meg vannak olyan események, meg kiállítások, meg ilyen művészeti vásárok, amiken részt veszek, most főleg Bécsbe. Most például januárban lesz az Amsterdami Tea Fesztivál, ahol szintén ki fogok állítani. Nekem ez a teás, azt mondtam is, hogy ez a teás közeg, ez, meg ennek a rendezvénye, ezek nagyon illenek is a kerámiaimhoz, meg nagyon szeretem is ezt a közeget, úgyhogy most megnézzük, hogy Amsterdamban milyen lesz.
1: Milyen tárgyaid vannak? Beszéltél a teáskészletekről, de hát nem csak teáskészleteket készítesz, vagy gyártasz?
0: Szóval az egyik vonal ez a tea kávé vonal, ami az egyik legnépszerűbb kollekció, amit csinálok, de én ezen kívül nagyon-nagyon szeretem azt a részét, ami picit közelebb van a művészet, a klasszikusan értelmezett művészethez is, tehát hogy akár egészen az olyan tárgyakig, amiknek ilyen konkrét funkciója nincsen, de hogy konkrétan szoborként készülnek, de is a kettő között pedig ezek a lakberendezési tárgyak, olyan tárgyak, amik az ember életterében élnek. Azok engem érdekelnek. És akkor ebben vannak az ilyen dolgok, mint a vázák. Én nagyon szeretem ezeket az ilyen kis kerámia, olyan, mint egy kis szelence, ilyen kis kerámia dobozkákat csinálni. Nekem az nagy kedvencem, amiben az ember a kis kincseit bele tudja rejteni, és azok is olyanok, hogy így én kicsit úgy tekintek rájuk, mint a szobor meg a funkció között elhelyezkedő valahol középen, hogy ha egy kiteszed a polcra, akkor ez egy tárgy, az önmagában egy valami a funkció nélkül is, és közben meg így ki tudod nyitni, és akkor tudsz bele tudod tenni, nem tudom, gyűrűidet, vagy amit éppen akarsz, így picike dolgot összegyűjtögetni. Úgyhogy van egy ilyen vonal, ami abszolút az otthonhoz kötődik. Tök jó dolog a mi életünkben az, hogy nem a pandémia hozott egy olyan új nézőpontot, hogy szerintem felértékelődött az embernek a fizikai környezete a saját maga számára. Tehát nagyon sok mindenkinél azt látom, hogy az otthonával elkezdett egy másik szinten foglalkozni, hogy ebben az otthonban milyen dolgok vannak, és milyen tárgyak veszik körül, és ott tényleg így milyen az atmoszféra. Az sok mindenkinek lett fontosabb. És én azt látom, hogy változott is nagyon az, hogy egy otthon hogy néz ki. Tehát szerintem sokkal több mindenkinek fontos az, hogy az tényleg úgy otthonos legyen, és hogy körbe legyen véve az ember olyan dolgokkal, amikre, hogyha ránéz, akkor az ad neki egy plusz valamit az életben. És kevésbé vannak ezek az ilyen a fehér szekrényhez illő fehér dohányzó asztalhoz, hogy illik majd az a szék, ami szintén fehér, vagy bézs, vagy mit tudom én. Én ezeket a nagyon ilyen úgymond letisztult, ilyen rideg interjőröket nem annyira, azokban én nem érzem annyira kényelmesen magam, És szerintem pont ezek a dolgok, hogy egy-egy olyan tárgy, amit behozol, ami vagy egy utazásod során megvettél, vagy egy bolhapiacon talált kisasztal, vagy pont egy keramikustól vett kézzel készített váza. Szerintem ezek azok a tárgyak, amiktől ilyen igazi otthon lesz egy tér. Úgyhogy ez engem nagyon érdekel, hogy én ebben hogy tudok részt venni, meg én ebben hogy tudok így bekerülni a mások. Én mindig azt érzem, amikor valakivel fizikailag találkozom, aki megvesz valami, de akár egy csészét, de egészen egy nagyobb tárgyig, hogy én mennyire köszönöm, hogy én hazamehetek vele, és hogy ő kicsit olyan, mint hogy engem választana, mint hogy ezzel választ egy vázát, és akkor én azt elképzelem, hogy ő hazaviszi, és akkor az ő nappaliába ott lesz, és így vagy beleteszi a virágot, vagy csak így kiteszi, és az ott így lő. Ezt minden nap látni fogja, hogy ez nekem egy nagyon-nagyon jó gondolat, meg egy nagyon jó élmény.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Méhes Zsófiával, Bécsben élő komáromi származású keramikussal beszélgettem. A Nyugaton a helyzet mai adását szerdán a 13 órai híreket követően megismételjük. Puha József zenei szerkesztő, valamint Vasiessó Lívia hangmérnök nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk! Kedves hallgatóink, az elmúlt órában egy korábban sugárzott műsorunk ismétlését hallották.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei. Vizsgálatot kezdeményez a PS a kulturális tárcánál. Sólyog Tamás még nem írta alá a módosított alkotmányt. Változóan felhős az idő, 33 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. A Progresszív Szlovákia parlamenti vizsgálatot kezdeményez a művészeti alapnál a feltételezett lehallgatási ügy miatt. Az ellenzéki párt a Kulturális és Média Bizottság elé viszi az ügyet, és helyszíni képviselői vizsgálatot is javasol. Az alapnál korábban állítólag lehallgató eszközöket találtak az irodákban, az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Az intézmény és Martina Simkovicsová kulturális miniszter egyaránt tagadja, hogy közük lenne a történtekhez. Ma rendezik meg Pozsonyban a 16. szivárványos Pride felvonulást. Az esemény idei mottója a bátorság, amellyel a szervezők az LMBTQ+ közösség láthatóságára, valamint az emberi jogok, a szabadság és az egyenlőség fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. A rendezvény délben kezdődött a Szabadság téren, és felvonulással, kulturális programokkal, valamint civil szervezetek bemutatkozásával várja az érdeklődőket. A biztonságról a rendőrség és egy magánbiztonsági szolgálat gondoskodik. Ma kerül sor Pozsonyban a 14. Büszkék vagyunk a családra elnevezésű felvonulásra. Az idei rendezvény elmondata: a házasság védi a gyermekeket. A szervezők szerint a program célja felhívni a figyelmet a család szerepére és a gyermekek számára fontos szülői háttérre. A rendezvény szent misével, szakmai beszélgetésekkel, majd délután a belvároson áthaladó felvonulással folytatódik. Pozitívan fogadta Lengyelország Volodymyr Zelenszkij bejelentését, miszerint Ukrajna megnyitja a volhíniai mészárlásokkal kapcsolatos titkosszolgálati levéltári anyagokat és újabb engedélyeket ad a tömegsírok feltárására. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a két ország kapcsolatának a kölcsönös tiszteleten és a történelmi igazságon kell alapulnia. Varsó ugyanakkor azt várja, hogy az ukrán ígéreteket konkrét intézkedések kövessék. A II. Világháború idején elkövetett volhíniai vérengzések továbbra is az egyik legérzékenyebb történelmi vitát jelentik Lengyelország és Ukrajna között. Még nem döntött Sólyog Tamás magyar köztársasági elnök az alkotmány 17. módosításának aláírásáról. Az államfő a törvény adta 5 napos határidő utolsó óráit is kihasználja, és egyelőre nem jelezte, hogy aláírja a jogszabályt, lemond vagy az alkotmánybírósághoz fordul. A döntés jelentős politikai következményekkel járhat, ezért Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kormány megvárja az államfő lépését, és csak ezt követően dönt a további teendőkről. Újabb légicsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen, immár 7. egymást követő éjszaka. A célpontok között katonai létesítmények, fegyverraktárak és a Hormuzi szoros térségében található megfigyelőállások is szerepeltek. Az iráni média több városból robbanásokat jelentett, Teherán pedig megtorlást ígér. Az iráni válaszcsapások amerikai szövetségeseket is érintettek a Közel-Keleten, miközben a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros térségében továbbra is rendkívül feszült a helyzet. Újabb tüntetést hirdettek meg Kijevben az ukrán védelmi miniszter leváltása miatt. A demonstráció szervezői azt közölték, hogy váltsák le az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkijt, és nevezzék ki a tárca élére Mihajlo Fedorovot. A szervezők szerint Szirszkij akadályozza a hadsereg reformját és demoralizálja a katonákat. Volodymyr Zelenszkij elnök a héten kormányátalakítást hajtott végre, és ideiglenesen Jevgenyi Hamarát bízta meg a védelmi minisztérium vezetésével. Kinevezéséről később a parlament dönt. Orosz rakétatámadás érte az ukrajnai Odessa térségét, amelyben megrongálódott egy Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő teherhajó. A 17 fős legénységből 4 tengerész megsérült. A támadás során ipari létesítmények, raktárak és több jármű is károkat szenvedett. Moszkva szerint katonai szállítmányokat és üzemanyagtárolókat vettek célba, miközben tovább fokozódnak a harcok a Fekete-tengeri kikötők térségében. Olajszivárgás történt Omán partjainál egy olyan tartályhajón, amely az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján szerepel orosz olajszállítása miatt. Műhold felvételek és független szakértők szerint a szivárgás egy védett tengeri területen történt. A hajó korábban az oroszországi Novorosszijszkból indult. Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, támadás vagy más ok idézte elő a balesetet.
1: időjárás.
0: Változóan felhős ma az ég, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a Radlinszkéhon az amerikai tér felé, a forgalmat a villamos sínekre terelték. Lezárták a D1-es autópálya feletti Triblavinszká úti felüljárót, ugyancsak javítás miatt nem járható a régi Szenci út és a Cseklészi autópálya lehajtó közötti szakasz. Vezessenek óvatosan!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Szövegköz, Aszmár Líviával.
2: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit. Aki egy kicsit is érdeklődik a magyarországi kortárs színházi élet iránt, bizonyára találkozott már Fekete Ádám nevével. Az idei könyvhét előtt röviddel azonban megjelent a drámaíró, dramaturg, színész, rendező és költő első regénye Megszólítások címmel, amely nem csak a ténye miatt indokolja, hogy prózaírónak is nevezzük őt. A fülszöveg szerint a szerző a rák kísértetiesen hasonlító személy életének bizonyos történeteit viszi színre. Tömkeleg Ábrahám életét bontja le, a rá jellemző jellegzetes nyelvi leleménnyel és fanyar humorral. Amikor a szerzővel leültünk beszélgetni, még nem értem a regény végére, és nem tudtam, hogy valahol majd ezek a sorok várnak rám. A könyv megjelenést követő interjúk kérdései mind a traumafeldolgozás lehetőségéről szóltak, ez lett a könyv imidzse, úgymond, és ezzel a reklámértékkel és piaci arculattal a szerzőnek se ereje, se kedve nem volt szembeszállni. Elbeszélése motivációs erő lett az olvasók szemében, a traumákkal való megküzdés lehetőségét látták benne, ami bátorságot adott saját kudarcaik és csalódásaik körvonalazásához és kimondásához. Az ő szemében mindez nem volt más, mint kerülő út. Senki nem volt hajlandó a meg nem született történetét annak látni, aminek ő láttatni akarta. A csőd semmi életigenlőt nem képes nyújtani, semmi muníciót az élethez, gondolta. Márpedig az élet a legfőbb termék, akár egy az egyben, akár valamiféle retorikai rejtek úton fejezi ki magát az alkotó. Minden művészi terméknek az élet győzelmével kell végződnie, gondolta Ábrahám, és már bánta, hogy a testében horgonyzó tonikus kudarcot egy elbeszélés jól megfogalmazott és forgalmazható, piacképes valóságára váltotta. Tudva azt, hogy az autofikciónak is része a fikció, azért mégis feltettem volna a kérdést. Sikerült-e valamelyest elkerülni a teljesen el nem kerülhető vétségeket, és sikerült-e arról beszélni, amiről a szerző beszélni szeretne? Erre a kérdésre a következőkben Fekete Ádám nem válaszol, de minden továbbira, amire kíváncsi voltam, igen.

0: rajongó vagyok, szóval azt hiszem, hogy 2020 körül a Covid idején, vagy azután röviddel találkoztam a Talgeto Show-val a YouTube-on, és akkor lettem rajongó igazából, és aztán nagyon nagy csalódás volt számomra az, amikor néhány rész után véget ért ez a sorozat, és azt gondoltam, hogy ha ezeken a felületeken jelen vagy, akkor majd könnyű lesz a nyomodra is lelni. Hát ez nem így történt, mert semmilyen egyéb platformon nem találtam rád. Miért van ez tudatos?
1: Ilyen álneveken vagyok fenn, de fenn vagyok. Facebookon is fenn vagyok, Instagramon is fenn vagyok, csak ilyen hülye neveken. Nem teljesen tudatos, nem rejtőzködöm, vagy ilyesmi, hanem inkább egyszer Facebookról lejöttem, mert meguntam a social médiát, de aztán visszamentem ilyen munkák miatt. Szóval nem tudom, nem rejtőzködöm, de lehet, hogy az, hogy ilyen alter egókat gyártok különböző felületeken, az valahogy mégis a személyiségemből, vagy a művészi, nem arcpolitikámból, de ilyen beállítódásomból alódik, hogy sok különböző néven vagyok itt-ott. Valami kifejezetten a rajzra vonatkozik, valami kifejezetten írói, valami kifejezetten zenei, és akkor ezek elkülönböznek, és akkor lehet, hogy ezek között nem találsz meg engem.
0: Nincs egy ilyen tudatos építkezés, tehát ha mondjuk valaki elkezd íróként vagy közszereplőként működni, akkor valamilyen módon, hát szinte már követelménynek számít az, hogy tartsa a kapcsolatot a követőivel vagy a közönségével, hogy ilyen tudatosság benned nincsen?
1: Nincs. Ez a rövid válaszom. Nem, valahogy nem szeretem nagyon ezt a fajta kapcsolattartást, vagy ezt a fajta ilyen média szereplést. Igazából kicsit a Talgeto Show, bár nagyon, tehát egy tagadhatatlanul exhibicionista ember vagyok, azt nem merném állítani, hogy nem, de valójában az, hogy én magamivá tegyem azt a szerepkört, hogy én most influencer vagyok, vagy én egy író vagyok, aki íróként írói oldala van, vagy nem tudom, ez valahogy idegen tőlem, hogy nem tetszik, úgy érzem, hogy belekövülnék ezekbe a megcsinált perszónákba. Amúgy lehetnék tudatosabb, talán akkor többen is tudnák, hogy mit csinálok éppen, de valahogy lehet, hogy ebben rejtőzködő vagyok. Meg lehet, hogy ez is benne van libidomba, hogy gyertek utánam, ha annyira akarjátok tudni, hogy mit csinálok, hogy kicsit tegyetek bele valami kis munkát. Ez most eddig erre nem gondoltam, de könnyen lehet, hogy van valami ilyen kis hegykeség benne.
0: Minket ugye elválaszt egy országhatár, tehát nem olyan könnyű a mozgás Pozsony és Budapest között, és ha arra gondolok, hogy valaki nem Budapesten él, tehát nem kell, hogy országhatár legyen az, ami elválaszt, hanem elég a távolság. Szóval van-e olyan közeged, ami ennek a fajta kapcsolattartásnak, amit így próbálnék kihúzni belőled, tehát hogy ami ezt kiváltaná, ezt a fajta kapcsolattartást a szélesebb közönséggel?
1: Hogy ilyen közegem, talán a színház az, ami a leginkább, vagy az ilyen mondjam, homogénebb közegem ilyen szempontból, vagy ahol a legjobban elhelyezhető, hogy én ott mit csinálok, vagy hogy vagyok jelen, tehát hogy aki valahogy a magyar színházi életet, főleg a független színházi életet követi, az szerintem úgy látja azt is, hogy én ott vagyok, mit csinálok. Éppen. Talán ezt tudom mondani, de tényleg van egy ilyen furcsaság, hogy mivel viszonylag sok mindent csinálok, és szeretnék is sok mindent csinálni, tényleg a zene és a rajz és a képzőművészet, és ha éppen kitalálok valami új dolgot, írás, vers, de hogy az irodalom például nem, tehát hogy az irodalmi közeg is egy ilyen kicsit számomra idegen, vagy talán most rázódom kicsit bele, akkor megyek most így a könyv kapcsán is ilyen eseményekre. A színház a legkonzenkvensebb, én ugye ezt is tanultam, tehát dramaturg szakon végeztem, de az igaz, hogy van valami ilyen töredezettség abban, hogy én, és az is van, hogy amikor már valamelyik közeg nagyon a fejemre nő, akkor kislisztenek és átmegyek egy másikba, szóval így, mint egy ilyen kvantum részecske, így mindig valahol vagyok, de néha én sem tudom, hogy most melyik ponton és milyen töltéssel.
0: És már az utolsó kérdéssel feszegettem ezt a témakört igazából, hogy kinek írsz, vagy ki tekintesz a közönségednek?
1: Hú, ez nehéz kérdés, vagy ezen szoktam gondolkodni, meg szoktunk beszélgetni a színházban is, hogy kinek csinálja az ember a színházat, de az irodalomban is, hogy kinek írok. Nincsenek emberek előttem, amikor írok, tehát nincs egy ilyen közönség. Talán azt el lehet mondani, hogy azoknak az érdeklődésére számítok, akik hasonlóan hozzám szeretnek valami furcsába, kalandosba, kontraintuitívba, nem teljesen érthetőbe. Tehát valamiben, ami meghökkent, vagy akár még el is távolít egy kicsit magától, hogy akik az iránt érdeklődnek, vagy akiknek az olvasás az erre nyit meg kapukat, hogy valami szabálytalannal, valami furcsával találkozzanak, azoknak az érdeklődésére számítok. De hogy konkrétan nekik írnék, ez jó kérdés, hogy kiknek írok, vagy mi azt gondolom, hogy a halottaknak írok, ami egy érdekes dolog, de konkrétan néha ezt gondolom, hogy a halottaknak írok, nem tudom, hogy a jövendőbeli vagy a múltbelieknek, de hogy valahogy nem teljesen az evilági recepció van a fejem, vagy az evilági lecsapódás vagy szövegnek. Én nagyon örülnék, ha egy szövegem elveszne, és majd 100 év múlva megtalálná valaki véletlenül. Szóval, hogy valahogy az, hogy ezek így kicsit így szét vannak szórva, meg néha, tehát, hogy én viszonylag sokat írok, és ilyen nem konzekvens, vagy nem teljesen átlátható, és ilyen szemben nem is mindig könnyen hozzáférhető, az nekem tetszik. Tehát, hogy a halottaknak, vagy eljövendő irodalom kedvelőknek, de az is benne van talán, hogy valami mély, nem tudom, szellemeknek.
0: Azt nyilatkoztad Grisnik Petrának, hogy a videójátékok irányából jön a szövegek iránti vonzalom. Nekem semmilyen tapasztalatom nincs a videójátékokkal, ezt hogy kell érteni?
1: Azt úgy kell érteni, hogy én gyerekkoromban sokat számítógépeztem, édesapám számítógépekkel is foglalkozott, informatikus, még mindig informatikus, úgyhogy mindig közel voltam a számítógépekhez, és nagyon sok játék voltam gépen, meg installáltunk fel, és főleg ez a szövegírás, vagy ez a fajta dolog, az ilyen gördeszkás, illetve BMX-es játékokhoz kötődik, ahol mindig nagyon-nagyon jók voltak a soundtrack, tehát ugye a zenék, amik szóltak, ezek általában ilyen menő deszkás zenék, ilyen BMX-es rap, meg punk zenék, éppen mindig az adott évből, és valahogy én azt hiszem ezekre a zenékre kezdtem el elképzelni, hogy én milyen szövegeket írnék, még egészen kiskoromban, de volt olyan, hogy konkrétan átírtam egy angol szöveget magyarra, hangzás alapján, és igen, nagyon gyorsan belementek ezek a dallamok, meg számok a fülembe, és dalszövegként, tehát hogy először ilyen magam 8 éves módján dalszövegeket írtam, és azt képzeltem, hogy ezek a dalok ilyen elképzelt zenekarok előadhatnák őket, és akkor lehetnének videójátékokban ezek a dalok is. Ezek ilyen furcsa, de abszolút ilyen rigmus-szerű, ilyen ritmusos dolgok voltak. Szóval innen jött, tehát tulajdonképpen a zene az, ami bekapcsolta a szöveget, de a zenék azok a videójátékokból jönnek, és ugye az van, hogy a videójáték állandóan játszik, tehát nagyon sokszor megszólal ugyanaz a dal, tehát hogy az ember egy idő után már tényleg minden dalt nagyon-nagyon mélyen ismer. Igen, azt hiszem ez volt az első.
0: Ez meg mindig nagyon messze van a szép irodalmi szövegektől, tehát hogy milyen út vezetett odáig?
1: Nincs olyan messze. Egyfelől, de értem, mit mondasz? Hát utána felnőttem.
0: Volt közben eltűnt idő nyomában, meg tulajdonságok nélküli ember?
1: Tulajdonságok nélküli ember volt. Eltűnt idő nyomában az még várat magára. De igen, jött az irodalom, meg a versek, ugyan tényleg verseket írtam, főleg iskolában. Szóval, hogy igen, meg a szép irodalom is, tehát hogy akkor jöttek ilyen. Meg nekem Joyce, tehát jött Joyce egyszer csak később, de hogy akkor lehet ez, hogy akkor lehet valami nagyon, lehet valami zűrösebb, bonyolultabb, és az is ez a valami ilyen olvashatatlan könyv, tehát ez engem mindig nagyon izgatott, valami nagyon nehezen olvasható, vagy beláthatatlan, vagy ilyesmi.
0: Belátom, hogy logikusabb lett volna Finnegan ébredésével példálozni.
1: A Finnegan is, de az mostanában lett fontos. De emlékszem, hogy az Eszterházi, tehát ott volt a polcon, a családi polcon a bevezetés a szép irodalomban, és én ezt levettem kiskoromban, és így álmodoztam, hogy ez mi az Isten, és tényleg így tudtam olvasni, nem értettem egy szót se. De azt láttam, hogy valami nagyon nagy rendszer van, és így ezek amúgy zenébe is, meg irodalomba is, meg mindenbe, hogy megmaradt, és nem tetszett, így volt valami, így ideges lettem tőle, de így megmaradt, és így ezek igazából az, hogy ezt majd el kell juttatnom magam oda, hogy ezeket el tudjam olvasni, meg hogy valamiért iszonyú kíváncsivá tettek ezek a szövegek, sokkal inkább, mint a könnyen olvashatóak. És valahogy azt hiszem ez, tehát én magam is szerettem volna mindig olyan fajta szöveget írni, ami feladatot ad az olvasóknak, és valahogy a nyelvet se úgy használja, hogy elvileg kéne, hanem valami saját használatba veszi a nyelvet. De tényleg sok vers, aztán én színdarab szövegeket írtam. A gimiben a barátaimmal volt egy társulatunk, ahova írtam szövegeket. És akkor valahogy jött a színház, és akkor ez megint egy másik fajta gondolkodás. De a próza amúgy mindig kicsit távolabb volt, tehát ez kicsit most ez egy új dolog, hogy a prózának így neki mentem, és amúgy jó érzés prózát írni, tehát abszolút azt érzem, hogy fogok még prózát írni, és az is. Tehát jó volt az, hogy versekkel, meg ilyen karakterek szájába adott szövegekkel bibelődtem mondjuk az első 30 évben.
0: Még egy kicsit turkálok a múltban. Miért SZFE és miért nem magyar szak?
1: Valahogy igen. Volt ez a színpadi, tehát ez az exhibicionizmus, ami egészen kiskoromtól kezdve. És csináltunk a Madács Imre gimnáziumban, van ez a Madács nap nevű dolog, a Madács születésnapján talán mindenkinek kell, minden osztálynak valami darabot csinálni, és mi a Shakespeare-nek a Vihar című darabját csináltuk, és ezt látta a Bíró Kriszta, meg a Mácsai Pál, mert meg voltak hívva, és ők így jelezték, hogy szerintük a színház fele kéne nekem tendálni, és tényleg volt is egy ilyen, hogy ez dinamikusabb, és mindig író, tehát valami írás, azon gondolkodtam, hogy mi az, ami írás, és de valahogy a színpadhoz közel van, és akkor mondták, hogy van ez a dramaturg szak, amikor senki nem tudta, hogy ez micsoda, de akkor hittem nekik, és a rendezőre is amúgy felvételiztem, meg dramaturg szakra is, és akkor dramaturgra felvettek, amivel jól jártam, én azóta rendezek is, de azt gondolom, hogy nekem jobb volt, termentesebb volt a dramaturg szakról elkezdeni rendezni, mint ha rendezni mentem volna. De a magyar szak valahogy azt mondták, hogy azért az úgy unalmas tud lenni, vagy olyan kicsit olyan egysíkú, vagy monotonabb, és én tényleg ilyen szempontból azért ilyen akciódús életre vágytam.
0: A tiszta szívvel az előtte volt, vagy közben?
1: Egyetem végén volt, igen, 2014-ben forgott, 15-ben végeztem, és 16-ban lett bemutatva. Igen, az ott a végén volt, akkor én már a Tápszínházzal elég szoros kapcsolatban voltam, meg felléptem velük sokszor, és a Tilla Tilla úgy is talált meg, akit a Vajdai Vili, aki a Tápszínház vezetője nagyon jól ismer, hogy kellett neki mozgássérült szereplő, és akkor pont volt egy, aki én voltam, és akkor úgy megtalált. Igen, az a negyedéves koromban volt.
0: Igen, hogy azt hiszem, azért is hoztam be, mert talán ez az, amihez bármelyik hallgató könnyen tud kapcsolódni, tehát az is, aki mondjuk nem egy napra kész irodalom olvasó, bizonyára hallott rólad a film kapcsán. És aztán tulajdonképpen, hát ez most már ilyen kis pályakép lesz, ahogy elnézem, aztán egy időben jött nagyjából az SZFE, egyetemfoglalásos időszak, meg a

0: 20 tájékán. Igen, és jött az egyetemfoglalás is, akkor azt elmosta a második hullám a Covidnak, ugye? Igen, de ez nagyjából egyszerre folytak a dolgok. Jó sok mindent, ez jellemző is, hogy sok mindent csinálok egyszerre, és roskadozok alatta.
1: És akkor, ha már irodalomról beszélünk, túl voltál az első köteteden is, hiszen 2018-ban jelent meg a verses köteted, aminek a címét ki kell, igen, a... Azt muszáj, mert képtelen vagyok megjegyezni sajnos a fanyarnappalok a tokaltapétás szobában. Ennek azért azt gondolom, hogy lett egy komolyabb visszhangja, tehát akkor úgy két lábbal beleálltál a szép irodalomba.
0: Igen, ott összegyűlt egy csomó vers, ez egy kis kötet, de én nagyon szeretem, első verses kötetem, és az a Petri díj kapcsán jött össze, ami ugye pályázni kell egy kötetterved, és akkor igazából az a díj, hogy kiadják neked az első kötetedet. És ez így is történt. Igen, valami visszhangja volt, olyan óriási visszhangja nem volt, de az nem is egy probléma. De igen, annak nagyon örültem, mert azt éreztem, hogy tehát ezek már volt, ami 10 évvel korábban írodott vers volt benne, volt, ami egészen új volt, és az kellett, hogy így elindulni ezen az úton, hogy akkor ezekből a versekből vagy szövegekből ne csak dokumentumok legyenek a Winchesteren, hanem ki legyenek nyomtatva. Igen. Érdekes, igen, az volt, hogy sok verset írok, tehát igazából van egy ilyen, hogy nem úgy történnek a könyvek szerintem, vagy nálam, hogy így valami összegyűlik, és akkor mindenképpen adjuk ki, hanem nagyon sok minden kavarog, és akkor egyszer csak van valami alkalom, vagy valami megszódítás, vagy nem tudom, valami érzés, és akkor hirtelen összerak az ember egy anyagot.
1: Ezek az anyagok így párhuzamosan készültek egymás mellett, utána aztán a következő köteted a Anyahomárhoz.
0: Anyahomérosz.
1: Bocsánat, Anyahomérosz, igen. Ezt nem olvastam. Látszik, hogy nem olvastam. Az Anyahomárhoz nem lett volna olyan nagyon meglepő címadás részedről, hiszen szereted az ilyen meghökkentő címadásokat is, meg tartalmakat is.
0: Meg egyébként a vízi élő lényekhez valahogy vonzódom. A halakhoz, a tokhal volt a első címbe, és van, hogy a hal ilyen darab volt, haloktatás, márványprotézissel című darabom, valahogy egy ilyen a víz alatti élőlények úgy vonzanak, vagy tetszenek 6 medúza egy tepsiben, tehát valahogy így, igen, szeretem a vicces címeket, meg a furcsa hülye címeket. Ja, és az Anyahomérosz az meg egy ilyen furcsa, ugye ez már nem teljesen vers, nem is teljesen próza, ez egy ilyen érdekesen is néz ki, tördelés szempontjából. Egyébként ez egy átmenet, azt már írtam a regényt, miközben az Anyahomérosznak az anyagai összegyűlt, és nem tudtam vele mit csinálni, egy ilyen hosszú vers, ami annyira nem hosszú, hogy egy teljes kötet legyen, ilyen furcsa kis szövegtöredékek, amikből nem lehet beépíteni egy nagyobb szövegbe, egy szinte novellaszerű dolog, amit azt gondoltam, hogy majd a regénybe rakok bele, de valahogy kivetette magából, és akkor ezeket az ember úgy összerakosgatta, meg gyurmázta, én sokat gyurmázom ezeket, olyan szemben, hogy egymás mellé rakom ezt a kettőt, akkor megnézem, hogy az mit mutat, akkor egymásra is hatnak, lehet, hogy ez egyikbe beleírok a másikba dolgokat, aztán szétválasztom, aztán összerakom valami harmadikkal. Én szeretem ezeket úgy gyurmázgatni, és igen, párhuzamosan nagyon sok minden készül, nagyon sokféle különböző dolog, mert az ember, vagy én, amikor írok, akkor menekülök is az írástól, és inkább írnék valami mást, mint amit írok éppen, és ezért nagyon gyakran az történik, hogy kéne írnom valamit, de helyette írok valami egészen mást, és akkor az nagyon jó, mert akkor meg is menekültem a munkától, de valamennyire dolgoztam is.
1: Nem szeretnék említeni a szó nélkül mellett, a nyelvbotlásom mellett, a homáros nyelvbotlás mellett, tehát hogy ez egy annyira marginális kötet lett végül is, hogy ha rákeres az ember mondjuk a Wikipédia oldaladra, akkor ott nem is említi meg hogy egyáltalán, ha nincs a közvetlen környezetedben, talán nem is tudja, hogy volt ez a könyv. Szóval, hogy lehet ezt szépen megkérdezni? Érdemes úgy könyvet kiadni, hogy nincs meg a hozzá csatolható közönség?
0: De megvan végül is, mert 200 példányba kinyomtattuk, és 200 példány elkelt. Szóval az a 200 példány, az ott van 200 embernél, benn van a könyvtárba. Értem, mit kérdezel, szóval, hogy hát ez a nehézsége annak, hogy ez egy önfinanszírozású dolog, tehát a szükürszál kiadónál ez úgy működik, hogy az ember maga rakja be a pénzt, maga nyomtatja ki, nagyon sokat segítenek a srácok, meg van szerkesztő, meg mindenféle ilyesmi, de az ember kicsit

0: maga csinálja, és tehát, hogy én azt hiszem, hogy lusta vagyok ahhoz, hogy, tehát az volt, hogy akkor lesz könyvbemutató, ha szervezel magadnak, és így végül Szegeden volt, de Pesten nem is volt. Nekem kicsit tetszett, hogy úgy az embernek volt egy ilyen könyve, és akkor a hátizsákjában van, és oda nyomja. Tehát, hogy nincs egy ilyen sajtónyilvánossága. Persze roldor alatt marad, ez benne van, de mivel alapvetően egy ilyen eddig olyan szempontból egy réteg irodalomnak mondható, hogy kifejezetten mondjuk úgy kísérleti vagy experimentális, még a műfaját sem emlékszem, az íróboltjából kérdezték, hogy most akkor versekhez vagy a prózához rakják, és mondtam, hogy nem tudom megmondani, és nem is vagyok hajlandó, mert inkább a prózához, vagy nem tudom, mert pont ez a lényege, és pont ezért jó ez a kiadó, hogy amit általában nem lehet kiadni, mert sokkal jobban meg kell határozni egy regény, vagy novellás kötet, vagy nem tudom, hogy ez egy ilyen furcsa amorf valami, és nekem tetszett is, hogy kicsit rator alatt marad, de akkor valahogy így elmegy a híre, és sajnálom, hogy hozzá nem jutott el, meg az is benne van amúgy még a nyelvbotlásodban, hogy azt, hogy mondjam, én is felelek érte, mert maga a címe az Anya Homérosznak az úgy van leírva, hogy két betűnként van egy ilyen furcsa pók alakú karakter, tehát még olvashatatlan is. Olvashatatlan, kereshetetlen és kimondhatatlan. Ez a három dolog jellemzi ezt a könyvet. Hát az, amit összefügg ezzel, amit mondtam, de valakik mégis olvassák meg, kimondják meg. Ja, nem minden könyvemet raknám ilyen helyzetbe, de azt gondoltam, hogy ezzel pont ennek még valahogy a szexepíje is tud lenni, hogy azt se tudják, hogy van. Meg azt se tudták, hogy akkor ez most a regény, amit írok, és akkor mondtam, hogy nem a regény, de akkor mit írsz? Hát ez valami más, de akkor ez mi? Ha ezt se tudták, most meglepődnek az új regényemen, hogy de hát már megjelent a regényet, nem mondom, de az Anya Homérosz ez nem az volt, de akkor ez mi volt? Szeretem ezt a fajta konfúziót.
1: Fekete Ádámmal beszélgetek, a zene után első regénye, a megszólítások kerül a középpontba.

0: Azáltal, hogy most már van egy igazi regényed is, a Megszólítások, ami a 2026-os könyv hét előtt jelent meg röviddel. Te melyik álláspontot képviseled? Azt, aki a regény tekinti a cseresznyének a tortán, vagy azt, akinek tulajdonképpen mindegy, hogy milyen műfajú szöveg születik, a lényeg az, hogy átadja azt a közlést?
1: Hát azt érzem, meg az, hogy benne van a köztudatban, meg és ez hat is rám, hogy azért a regény, vagy az első regény, ez egy ilyen nagy dolog. Tehát még mindig a regény, ez egy ilyen uralkodó műfaj, és hogy az igazából nagy munka. Valahogy mindenki tudja, meg mindenki az a száma, hogy aki azért egy regényt megír, az, hogy mondjam, dolgozott vele, vagy valahogy ez van, és ezt én is érzem, tehát hogy nekem tök fontos, hogy ez a regény regényként, és nem ilyen experimentális prózaként, vagy ilyen réteg műfajként, hanem ilyen hagyományos műfajként megjelent, meg a benne lévő dolgok is, amik azért valamelyest az életemről szólnak, azt éreztem, hogy bár én nagyon szeretem ezt a fajta zsonglőködést a nyelven, meg zsonglőködést a műfajokon, de hogy itt ezt megköveteli maga a téma, hogy mondjam, legyen egy ilyen hagyományosabb elbeszélői tónusa. Kicsit ez is volt nekem az izgalmas benne, hogy meg tudom ezt csinálni, tehát tudom-e magam fegyelmezni annyira, hogy ebből egy regény legyen, konzekvens, elejétől a végig elolvasható, hagyományos a bizonyos értelemben, hogy persze nem tudok magam bőréből kibújni, tehát kikizökken az, ami rendben is van, de hogy tényleg érzem azért, hogy ez az eddigi legnagyobb munkám. Időben is, tehát a legtöbbet ezzel foglalkoztam, de hangvételben is, volumenben is, meg hogy mondjam, lélektani értelemben is. Ezt érzem, hogy ez nagyobb. De olyan viszont nincs, hogy ez fontosabb, mint az anyahomérosz, vagy fontosabb, mint a versek. Most nyilván az most jelent meg, tehát most szabadultam meg tőle. Tehát van egy ilyen, hogy azért ez most nagy munka volt, és egyúttal egyébként az is van, hogy kinyitotta agyamat elkövetkezendő regények felé, tehát hogy érdekes, hogy szerintem ez nem az lesz, hogy akkor most már egy regényem is van, hanem szerintem ez még fogják követni regények.
0: Ez egy autofikció, aminek most nagy divatja van igazából. Azt hiszem, hogy azt annyira nem kell részletezni, hogy ezt most nálad miért volt indokolt ezt a formát, tekintsük formának ezt a formát választani, de azért mégiscsak részletezzük. Szóval van anyag, amihez nyúlhatsz bőven, tehát igazából a testet akadálynak vagy lehetőségnek tekinted, és hogy vezet ez az autofikcióhoz?
1: Hát a testet mindkettőnek tekintem, azt hiszem. Az, hogy én a testemmel talán ilyen hangsúlyosabban, vagy látványosabban vagyok összezárva, mint akárki, bár mindenki össze van zárva a testével. És ez nem csak az, hogy ilyen konkrétan, hanem hogy a társadalomban, amiben élek, egy mozgássérült emberre tényleg rátapadnak mindenféle képzetek, meg kényszerképzetek. Hogy mondjam, én ezt mindig kicsit kerültem, azt hiszem, tehát én úgy nőttem fel, hogy legyünk ezen túl, tehát a testemen, meg hogy mire vagyok képes, meg hogy mozgássérült vagyok, meg hogy ez nehéz, meg blablabla, hogy ezen legyünk túl, és beszélgessük ilyen normális dolgokról. De hogy mindenki próbáltam mindig kényelembe helyezni, hogy ez így oké, meg lehet kérdezni, tehát hogy én valahogy ezt viszonylag kiskoromtól kezdve rájöttem, hogy azt kell csinálni, hogy ezt valahogy kiteregetni, vagy minél egyenesebben. De nem szerettem róla beszélni, inkább azt akartam mindig, hogy úgy másról beszéljünk. És ez szerintem jellemzett engem, és ennek az autofikciónak, vagy ennek a regénynek volt egy, azt hiszem, egy ilyen, bár ezt már színezi munkásságomban már csinálgatom azt, hogy a saját testemmel, vagy a mozgássérültséggel való viszonyomat boncolgatom, meg a tajgatósóban is, de hogy valahogy ezt nem elkerülni, nem viccet csinálni belőle, nem átcsomagolni, hanem valahogy megpróbálni elemezni, az, hogy én ezzel hogy vagyok, a testtel, az volt a célja ennek a szövegnek, hogy valahogy ne kerüljem el, igen, ne csináljak belőle valami mást. Egyúttal tényleg azért a test önmagában, és a testnek a ilyen orvosi része, vagy patológiás része, az egész ilyen kórházakkal, meg terápiákkal, mindenféle viszony. Ez az egyik, a másik meg a szexualitással, meg a nemiséggel, meg egyáltalán az embernek a férfiasságával, fiúságával, ez a kocsom az apaságával, lehetséges apaságával. Elszámolni azt gondoltam, hogy ezek, mindig amikor olvastam olyan dolgokat, amik ezeknek a nagyon furcsa szövevényes voltát próbálják kiteregetni, vagy kigombolítani, azok nekem mindig nagyon felszabadítóak voltak. És azt gondoltam, hogy én is megpróbálom most ezt a nagyon speciális fajta test élményt, ami az enyém, kigombolítani. Az egyrészt különleges lesz, vagy különös lesz az embereknek, tehát, hogy valami más, mint az ő testük, de egyúttal nagyon hasonló is, mert mindenki szenved a saját nemiségétől, illetve azzal, hogy a teste nem azt csinálja, amit szeretne, vagy a teste megalázza, vagy a teste kijátsza, vagy a testét mások ide teszik, vagy oda teszik, anélkül, hogy ő szeretné. Szóval, hogy az, hogy így a testtel foglalkozom, azt valahogy azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb ilyen titka az embernek, hogy mi az, amivel így össze van zárva, és ami elvileg ő. Szóval, hogy ez, hogy mondjam, igen, ilyen filozófiailag, vagy így is érdekelt, de tudtam, hogy nagyon konkrétan a saját élményeimet kéne górcső alá venni, és azt, hogy miért úgy élem meg, és miért azt gondolom. És emiatt ilyen is a regény, tehát, hogy nagyon sokat elemzi a saját gondolatmeneteit benne ez a Tömke Gábrán nevű szereplő, mert nem evidens, hogy az ember miért így van húzalozva, vagy miért úgy. De lehetőség is abszolút. Tehát, hogy az meg közben tök érdekes, hogy nekem az, hogy ennyire speciális, azáltal egy ilyen nagyobb irodalmi terep is, vagy ilyen sokkal láthatóbban tudtam megírni bizonyos dolgokat, mert egyszerűen látványosabb, mintha, nem tudom, egy átlagosabb testtel kellett volna. Ebben nem vagyok teljesen biztos, de talán most ezt így érzem, hogy nekem könnyű volt elindulni rajta a diagnózisommal és az egész ilyen terápiás élményekkel.
0: Mikor született meg szó szerint Tömkeleg Ábrahám, és mi mindenből tevődik össze?
1: Már a szövegnek egy ilyen későbbi fázisában, tehát nem is annyira nagyon régen, pár éve, már írtam egy ideje, ami úgy volt, hogy egyper egybe is írtam, tehát hogy saját feljegyzések is voltak, és valahogy világosá vált, hogy akadályba ütközöm kicsit az ilyen egyper egyel, és akkor egyébként a Kárpáti Péter barátom és tanártársam javasolta, hogy szerintem lehet, hogy érdemes lenne valamit kezdeni a szereplővel, és egyszer csak felkeltem ezzel a névvel, tehát úgy felkeltem, és így az volt, hogy Tömkeleg Ábrahám, ami egyébként érdekes, mert valahogy így érdekel az elefántember sztori, maga a Lynch film is, de úgy általában maga az egész történet, és valahogy így azt naplóztam, meg így tutulgattam magamban, maga ezt az egész, ez az elefántember, hogy ez a ilyen sejtburjánzás, tehát maga az elefantiázis egy ilyen burjánzás, az, hogy tulajdonképpen láthatatlan lesz az ember, mert eltakarja a saját teste, ő magát, vagy nem antropomorf, mert nem tükröződik benne semmi, de mindenféle dolog tükröződik az arcán, ami egy ilyen arc nélküli arc. És valahogy ez a tumultusos, ilyen fortyogó, burjánzó testből egyszer csak kijött ez a tömkeleg szó. Nem tudom, úgy rögtön tudtam, hogy ez a szó, az is, hogy ilyen tömött, tehát, hogy ahogy is szól az egész, hogy mennyi minden van egy emberben, vagy hány ember van egy emberben. És felkeltem, és az Ábrahám is magától jött, tehát nem gondolkodtam ezen sokan, tömkeleg Ábrahám, és akkor azt gondoltam, jó, akkor ezzel. Valahogy egyébként a hangolak, tehát az van, hogy azt gondoltam, hogy ezzel jól fogok tudni írni, vagy ez inspiráló lesz ezt a nevet görgetni magam előtt. És akkor elkezdtem áttranszponálni szövegeket Tömkeleg Ábrahámra, átszabni, és valahogy ahogy Tömkeleg Ábrahám, mint név, meg mint ez a tömeg bekerült a szövegbe, úgy maga a szöveg is teljesen más lendületet vett, és teljesen tömkelegesedett tulajdonképpen az egész, és a gondolatmenetek is tömkelegesedtek, ezt a forrongást, vagy ezt tudom mondani.
0: Át is íródott a szöveg ezáltal?
1: Hát igen, teljesen átíródott. Meg az arányai nagyon megváltoztak, tehát hogy kibővültek bizonyos gondolatmenetek, hogy lendületet kaptak, konkrétan is átírodtak. Egyszerűen nyilván annyira a fülemben él a szöveg, hogy nem lehet csak kicserélgetni egy szövegbe az ént egy másik szóra, vagy ilyesmi. Tehát, hogy egy másik regiszterbe került az egész, és emiatt a tények is, amiket taglal, azok is egy teljesen más hőfogon kezdtek el, most ezt tudom mondani, más sűrűséggel kezdtek el a gondolatmenetek is egymáshoz tapadni, és sokkal jobb lett, sokkal élvezetesebben tudtam írni, sokkal forrongóbban, sokkal ambivalensebb dolgokat tudtam megírni emiatt, mert ez nem én vagyok, hanem egy ilyen önmagába zárt, önmagába forrongó, a saját burjánzásával elfoglalt test. És egy nagyon-nagyon sokat segített. Úgyhogy ez kb. Egyébként a készülésnek ugye a felénél lett, hogy akkor Tömkel Gáborhám. És akkor innen lett a családnak a többi neve, tehát kialakult egy család, és ez így furcsa módon tényleg maga a hangalak valójában megképez egy teljesen más világot, ami az enyémhez nagyon hasonló, viszont mégse ez az elper egy, vagy ez az én, ez nem húzza le. Nem kell... Hogy mondjam, nem kell őszintének lenni, vagy nem kell igazságosnak lenni, hanem szöveget kell írni, és hagyni kell, hogy ő gondolja végig. Ez a lény, akit csináltam a regénybe, tulajdonképpen az énből.
0: A szövegírás folyamatában a fájdalomból, vagy a megkönnyebbülésből volt több?
1: A fájdalomból.
0: És akkor ez mégis jó?
1: Nem az a lényeg, hogy én hogy éreztem magam közben.
0: De hát mazokizmusból ír az ember?
1: Egy kicsit igen. Én abszolút igen. Tehát ugye bennem van egy adag mazohizmus, abszolút. Egyébként szerintem kicsit taglalja is a regény, hogy ez hogy alakul ki az emberben, hogy az ember úgy szereti kicsit sanyargatni magát, vagy hogy valami, ami akár túlmegy, ami határon, vagy túl van húzva, az olyan érzéki élményt nyújt, ami... de extatikus is, és tényleg nekem van abszolút ez az önsanyaggatás, és ez, hogy mondjam, tényleg most nem a tragikus oldalát mondanám, inkább a kéjes oldalát, szóval, hogy mindig azt hiszem, hogy talán belülem akkor is jön ki a legkreatívabb, vagy a legkönnyebben valami, ha kicsit így passzírozom magam, vagy kicsit olyan helyekre megyek, ahol nem kellemes, kicsit magamat is tényleg valahogy így ösztökélem ilyenkor az írásra, de maga az írás is úgy kikapar az emberből bizonyos dolgokat. Szóval én szeretem ezt a kicsit néha ilyen bódult, félőrölt állapotba tud az ember kerülni, amikor ír. De egy csomószor az is van, hogy a fájdalom, tehát végső soron nagyon elégedett a végén az ember, hogy kijött ez. És élményszert, tehát hogy valójában azt az élményt, amin ő átment, azt át tudja adni. De végül is talán anélkül, hogy az embereknek fájjon. De valahogy azt, hogy ez a fájdalommal, sok szó van a fájdalomról a könyvben, fájdalomról van szó, ami tabu, meg nem beszélünk róla, meg nem panaszkodunk meg. Tehát, hogy ez szerintem társadalmilag nehéz a fájdalmakról beszélni, úgy, hogy tényleg ne panaszkodás legyen belőle, vagy önsajnálat, vagy ilyesmi. Én szeretem az ilyenfajta masszív, és ilyen, igen, valahogy ilyen önbántó szövegeket. Ha nincs egy kicsit megkaparva valami, akkor azt érzem, hogy de akkor mit csinálunk, vagy akkor miért? Szerintem kell egy kicsit, hogy valami meg legyen kaparva.
0: Szóval ebben a regényben most nincs olyan, tehát ezt hozzáképzelem, hogy most így lementél a lehető legmélyebbre, és akkor innen rugaszkodsz, és felfele megy az útnak a folytatása?
1: Hát nem tudom, hogy felfele megy. Figyelj, nagyon jó, hogy kész van. Tehát igazából iszony megkönnyebbülés. Tehát, hogy ezt nem tagadom. És tényleg van egy ilyen, hogy mondjam, kicsit ilyen ördögűzés jellege. Tehát én szeretem az irodalomnak. Talán ez a fájdalommal ez köti össze, egy ilyen ördögűzés. Ahhoz viszont az ördögöt kell, tehát szembe kell vele nézni, vagy magadból kell úgy elő. Tehát egy ilyen önördögűzés, ami nem kellemes, de tényleg van egy ilyen purgáló, vagy ilyen purifikáló jellege talán. És azt érzem, hogy akkor ez megvolt, egyébként azt érzem, hogy jó, akkor ez most megvan, akkor most már ezzel most nem ezzel kell így foglalkozni. Hát én éreztem közben, hogy ez egy feladat, hogy ezt én így megírjam, és hogy mondjam, úgy írjam meg, hogy amit mondtam, hogy hagyományosan valamelyest, és azt érzem, hogy tulajdonképpen ez autofikció tényleg illeszkedik ebbe a vonulatba, de kicsit van egy ilyen, hogy jaj, de jó, nem kell többet ilyen autofikciót. Tehát ezt most meg kellett csinálni, azt éreztem, mert különben nem tudok. De kicsit olyan, mint aki kéne. A Thomas Bernhard azt mondja, hogy ki kell dobni a könyveket a léghajóba, mint a homokzsákokat, és akkor minden könyv egy ilyen homokzsák, amit kidob, és akkor egyre följebb megy. És akkor ott megmondta végig valamit, hogy az mindegy, hogy vagy elvágják a zsinort, meg nem tudom. De hogy az nekem tetszik, hogy akkor ez most ki van dobva, ennyivel is könnyebb, tehát hogy ez van, hogy ennyivel is könnyebb, de az, ami szintén benne van a könyvben, hogy szerintem valódi olyan terápiás, az a hirtelen megkönnyebbülés, hogy akkor most az ember kiírta magából, és akkor... Tehát, hogy ez nem ilyen egyszerű. Van ez a félelem, és hogy lehet, hogy nem kiírta magába, hanem örökre beleírta magába. Szóval, hogy ez jó, ilyen ambivalens dolog, de nagyon örülök, egyrészt büszkés vagyok, hogy sikerült. Büszke vagyok egy csomó emberre, akik segítettek ebben, meg támogattak, meg kibírták, meg nem tudom. Nem volt mindenkinek könnyű kibírni azt, hogy én ezzel foglalkozom, de azt érzem, hogy ez nagyon jó, és hogy valójában tisztább az út valami következő felé, ami lehet, hogy még, hogy mondjam, még sátánibb lesz. De az jó, hát az irodalomban ez jó. Szóval, hogy azért van az irodalom, hogy úgy tudjunk ezekkel foglalkozni, közben valójában nem kell. Fájjon. Engem vonzanak a sötét dolgok, vagy a nehéz dolgok, úgyhogy azt nem érzem, hogy innentől, hogy mondjam, ilyen könnyen dolgokat fogok írni, mert a nehéz ez ki van dobva. De ki kell dobni, mindig lesz egy újság, amit ki kell dobni, és azt az ember lehetőségéhez mérten kidobja.
0: És ebben a kosárban, kosárnak nevezzük talán a léghajónak ezt a részét, ott most már csak fikció maradt?
1: Ez nehéz, mert én azért mindig, meg szerintem mindenki azért az életéből dolgozik, vagy a megéléseiből, és én szerintem mindig valamelyes fogok játszadozni azzal, hogy ez az én életem, vagy nem az én életem, vagy itt van, vagy valós emberek, vagy nem valós emberek, vagy... De egyébként sok a fikció, tehát ahogy eljutott tulajdonképpen ez is egy önéletrajzi, vagy nagyon alanyi dologtól valamelyest egy ilyen fikció felé, efele tolódom, tehát ami a fejemben van a következő zsákokkal kapcsolatban, az abszolút fikció, vagy talán még összetettebb, talán még kajánabbul összetett rendszere annak, hogy az ember mennyire azonos az alakjával, amit teremt, mennyivel azonosak az alakbarátai az ő barátaival, az alakszülei az ő szüleivel. Tehát ugye ez szerintem én ezzel fogok foglalkozni, de az biztos, hogy igen. Szerintem Tömkel Gábrám is tovább fogja folytatni az útját valamilyen fajta módon, de az már egy könyvbeli alak lesz. Tehát ugye elkezdi a saját életét élni, még kicsit az enyémet éltem, kicsit a sajátját, a következőben már sokkal inkább a sajátját fogja, és sokkal kevésbé az enyémet.
0: Kapsz egy nehéz feladatot a végére. Egy jó marketing szöveget kérek. Ugye mondtad, hogy nem ez volt az eddigi írásaidnak a motivációja, hogy akkor most minél nagyobb közönségekhez eljusson, de én most itt azt kérném tőled, hogy próbáld meg valahogy úgy összefoglalni, hogy azok számára is, akik nem ismerik Tömkele Gábrahámot, illetve az különböző előképeit, azok számára is kirajzolódjon egy olyan izgalmas karakter, akivel szeretnének együtt menni.
1: Hát Tömkele Gábrahám egy színész, aki küzd a saját testével, és küzd a színpaddal, és küzd a felnőtté válással, mondjuk így, és nem is az ő figurájában fognám meg, hanem hogy szerintem olvassa el ezt a könyvet az, akinek van családja, meg akar is egy másikat, és van valami tapasztalata arról, hogy család az, ez nem egy egyszerű dolog, nagyon sok mindent tárol egy család, amit az ember talán soha nem is oszt meg, talán még a családtagjaival sem. Meghalnak annélkül, hogy elmondanák, hogy valójában hogy érezték magukat, valójában mi bántotta őket, minek örültek, mi lett volna jó. És szerintem mindenkinek van ez a fajta élménye, hogy ott nagyon sok mindenben tud ragadni, és talán ez egy stratégiát ad Tömkele Gábrahám alakján keresztül, hogy lehetne megpróbálni mégis kimondani, és ezáltal talán megbocsátani azoknak, akikre lehet, hogy haragszunk, vagy akikkel nem feltétlenül olyan egyszerű.
2: A mai műsorban Fekete Ádám drámaíró, dramaturg, színész, rendező és költő volt a vendégem, akivel nemrégiben megjelent első regénye kapcsán beszélgettünk, nem csak erről.

Kedves hallgatóink, a Szövegköz című irodalmi műsor végéhez értünk. Munkatársam volt Kovács János hangmérnök, a zenéket a vendég Fekete Ádám választotta. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Paszmár Lívia. Viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei. Vizsgálatot kezdeményez a PS a kulturális tárcánál. Sólyog Tamás még nem írta alá a módosított alkotmányt. Változóan felhős az idő, 33 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. A Progresszív Szlovákia parlamenti vizsgálatot kezdeményez a művészeti alapnál a feltételezett lehallgatási ügy miatt. Az ellenzéki párt a Kulturális és Média Bizottság elé viszi az ügyet, és helyszíni képviselői vizsgálatot is javasol. Az alapnál korábban állítólag lehallgató eszközöket találtak az irodákban, az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Az intézmény és Martina Simkovicsová kulturális miniszter egyaránt tagadja, hogy közük lenne a történtekhez. Ma rendezik meg Pozsonyban a 16. szivárványos Pride felvonulást. Az esemény idei mottója a bátorság, amellyel a szervezők az LMBTQ+ közösség láthatóságára, valamint az emberi jogok, a szabadság és az egyenlőség fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. A rendezvény délben kezdődött a Szabadság téren, és felvonulással, kulturális programokkal, valamint civil szervezetek bemutatkozásával várja az érdeklődőket. A biztonságról a rendőrség és egy magánbiztonsági szolgálat gondoskodik. Ma kerül sor Pozsonyban a 14. Büszkék vagyunk a családra elnevezésű felvonulásra. Az idei rendezvény elmondata: a házasság védi a gyermekeket. A szervezők szerint a program célja felhívni a figyelmet a család szerepére és a gyermekek számára fontos szülői háttérre. A rendezvény szent misével, szakmai beszélgetésekkel, majd délután a belvároson áthaladó felvonulással folytatódik. Pozitívan fogadta Lengyelország Volodymyr Zelenszkij bejelentését, miszerint Ukrajna megnyitja a volhíniai mészárlásokkal kapcsolatos titkosszolgálati levéltári anyagokat és újabb engedélyeket ad a tömegsírok feltárására. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a két ország kapcsolatának a kölcsönös tiszteleten és a történelmi igazságon kell alapulnia. Varsó ugyanakkor azt várja, hogy az ukrán ígéreteket konkrét intézkedések kövessék. A II. Világháború idején elkövetett volhíniai vérengzések továbbra is az egyik legérzékenyebb történelmi vitát jelentik Lengyelország és Ukrajna között. Még nem döntött Sólyog Tamás magyar köztársasági elnök az alkotmány 17. módosításának aláírásáról. Az államfő a törvény adta 5 napos határidő utolsó óráit is kihasználja, és egyelőre nem jelezte, hogy aláírja a jogszabályt, lemond vagy az alkotmánybírósághoz fordul. A döntés jelentős politikai következményekkel járhat, ezért Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kormány megvárja az államfő lépését, és csak ezt követően dönt a további teendőkről. Újabb légicsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen, immár 7. egymást követő éjszaka. A célpontok között katonai létesítmények, fegyverraktárak és a Hormuzi szoros térségében található megfigyelőállások is szerepeltek. Az iráni média több városból robbanásokat jelentett, Teherán pedig megtorlást ígér. Az iráni válaszcsapások amerikai szövetségeseket is érintettek a Közel-Keleten, miközben a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros térségében továbbra is rendkívül feszült a helyzet. Újabb tüntetést hirdettek meg Kijevben az ukrán védelmi miniszter leváltása miatt. A demonstráció szervezői azt közölték, hogy váltsák le az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkit, és nevezzék ki a tárca élére Mihajlo Fedorovot. A szervezők szerint Szirszkij akadályozza a hadsereg reformját és demoralizálja a katonákat. Volodymyr Zelenszkij elnök a héten kormányátalakítást hajtott végre, és ideiglenesen Jevgenyi Hamarát bízta meg a Védelmi Minisztérium vezetésével, kinevezéséről később a parlament dönt. 5000 fölé emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak a száma. A június végi 7,2-es és 7,5-es erősségű rengések eddig 5069 ember életét követelték, több mint 16 000 megsérültek. A legnagyobb pusztítás az ország északi partvidékén és Caracas környékén történt. Mintegy 20 000 ember maradt fedél nélkül, sokan továbbra is túlzsúfolt, víz és megfelelő higiéniai ellátás nélküli ideiglenes táborokban élnek. Erős 7,3-es magnitúdójú földrengés rázta meg Mexikó déli részét, a Guatemala határán fekvő Chiapas állampartvidékét. A rengéseket Guatemalában és Salvadorban is érezni lehetett. A hatóságok cunami veszélyre figyelmeztettek a Csendes-óceán partvidékének egyes szakaszain, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a tengerpartot. Halálos áldozatokról vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett jelentés, ugyanakkor több erős utórengést is regisztráltak.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős ma az ég, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Mecenzéf és Tósz között, a szakasz lezárták, kerülni Szomolnokon és Krasznahorkaváraján, valamint Szepsinát lehet, vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Zendülés. Fiatalok a világban, és a világ a fiatalokban. Berényi Mátyással.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, rendhagyó adás. Önök a Pátria Rádiót és a Home Office Rádiót is hallgatják egyszerre, ugyanis egy kollaborációt készítünk a Zendülés és a Vivartes között Sátor Bence barátommal, aki a Vivartes műsorvezetője, és át is adom akkor neki a szót. Lassan az akadémiáról fogunk beszélgetni, itt van még Bondor Gáspár, SS Nina, jó magam Berényi Mátyás volnék, és Bondor Gáspár dupla funkcióban, hiszen a Vivartesnél vendég, a Zendülésnél meg állandó vendég.
3: Na igen, az előző akadémia év során ősztől tavaszig azért részben azért állt le ennyire hirtelen a Vivartes rádió műsor, amivel egy orbitális akadémiai nyomást kellett küzdenem az egyetemen, de ezzel nyilván nem vagyok egyedül. És azóta többször vitattuk ezt főleg Gáspárral, hogy ez az akadémiai nyomás, ez hogyan befolyásolja az életünket, és hát ott lyukadtam én ki, hogy valószínűleg azért eléggé elfogult vagyok a témában, mert mi reálosok, hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk a legnehezebb a dolgunk, és hát arra gondoltam, hogy ebben a mai adásban ki kellene beszélni egy kicsit az akadémiát, annak működését, felépítését, kellemetlen részeit, és hát az akadémiai nyomásnak az anatómiáját kibontani. De többféle oldalról párhuzamosan lenne ez érdekes, mivel hogy ugye Bondor Gáspár barátom Linzben és Csekszentmihályon tanul, a Kepler János Egyetemen is, hogy Csecska Univerzitán biológiai kémiát, ő fogja képviselni a reálos oldalt. Itt van velünk ugye SS Nina, aki éneket tanul Budapesten a Pókágon Művészeti Akadémián. A művészeti oldalt képviseli Berényi Matyi, pedig a pszichológiát tanul a Károli Gáspár Református Egyetemen, ami pedig egy izgalmas köztes szak, amit szerintem majd bontsunk ki, hogy pontosan miből áll össze szerinted, és így közösen megpróbáljuk körbejárni ezt a témát. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, hogy vagytok most így nyáron, mi a helyzet? Ti gimi óta hogy vagytok a nyárral? Tehát azt érzitek, hogy örültök neki, vagy inkább ilyen programszervezésbe és ilyen elcsúszott valami bement át a nyár, ami munkáról szól, vagy ugyanúgy várjátok a nyarat, mint gimiben, és hogy vagytok ezzel most?
4: Akkor kezdem én a sort. Hát igazából nekem időtlen idők óta most már az első nyaram, amikor az akadémia itt is megjelenik aktívan, és nem csak mint hobbi, mert ez mindig így át szokott változni nekem, hanem most kötelességeim is vannak, ezzel nem traktálnám itt a hallgatókat, írok.
5: Hát nekem igazából a gimi óta a nyár már így egybeolvadt, tehát nekem nem volt így külön nyárérzésem. Most van talán úgy először újra így a PEMÁN, hogy jelen vagyok, és mostan először úgy megint nyaram a gimi óta, hogy azt érzem, hogy van egy kis szünet valami között, de közben még sincs, szóval ez már egy ilyen érdekes állapot, mert egyébként van is, de nincs is, úgyhogy de élvezem, meg nagyon-nagyon jó érzés újra tanulni.
2: Nekem sincs annyira szünet, igazából én is írok, kicsit kevésbé jó ez így, mert az akadémia hajlamos kitolni önmagát a nyárba, és azért ezt a gimi nem nagyon csinálta, és ez így sokkal kevésbé jó, és nagyon kéne egyébként a pihenés, és azért én gimi utáni nyarakat mindig sokkal nagyobb megmenésnek éltem meg, mert nagyobb volt bennem az energy, és nem kellett annyit pihennem, most meg csak így nézném a plafont, kb. Annyi volt a teher, hogy így végre nyár, úristen.
3: ugye van ez az alapvető felosztás az egyetemeknek, vagy inkább így a felsőoktatásnak, ami a bölcsészettudományok, társadalomtudományok, természettudományok, művészetek, és akkor vannak ilyenek, hogy alkalmazott tudományok, amiben például az én mérnökim is beletartozik, vagy a jog, vagy a medicína. Ezen belül, Matyi, te hogyan definiálnád a pszichológiát? Tehát hivatalosan ugye társadalomtudományoknak van valva, de mégis felelhetők benne más jegyek is. Te ezt hogy éled meg?
2: Hát amúgy érdekes, én ezt a felosztást még így nem hallottam, meglepődtem rajta múltkor is, amikor mondtad, ilyen dihotómiában hallottam, hogy vannak bölcsészettudományok, meg természettudományok, és abból ágaznak le, hogy a bölcsészetnek a része a társadalomtudomány. De ez a pszichológiában ugye ez egy ilyen határmérsége szak, mert van benne empíria, meg ilyen kizárólag számszerűsíthetőségen alapulóság, és ez mindenképp arra hallja az, hogy természettudomány legyen, de közben meg elvethetetlen az, hogy van, nem tudom, irodalomterápia, meg ilyen dolgok, amik bőven átnyúlnak a bölcsészetbe, meg hogy nagyon számszerűsíthetetlen a pszichológia. Most az, hogy beszélgetsz valakivel egy-on-egy, azt úgy nem nagyon tudod, meg a személyiséget se tudod igazából teljesen adekvát módon mérni számokkal. Nálunk az irányelv, vagy legalábbis az egyetemen, amit én tanultam, az ez a biopszichoszociális irányvonal, tehát hogy azt kell elképzelni, hogy van egy kábeled, és abban van három drót, és hogy ez tulajdonképpen egy dolog egy helyre szúródik be, és ez a három drót, ez a biológia, a szociológia, biopsz, meg a pszichológia, tehát a test, a lélek és a szellem, azt hiszem így van ez a felosztás, és akkor igazából a társadalomtudományok is része, mert a szociálpszichológia is egy nagyon nagy részét teszi ki annak, hogy az ember hogyan működik, és az összes többi valamennyire egyenértékűen a része, valamennyire szerintem paradigma függő, hogy ki mit képvisel jobban. Talán azt lehet mondani, hogy nem tudom, a pszichoanalitikusok azok inkább ilyen bölcsészesebbek, ilyen elmélet orientáltabbak, de mondjuk a viselkedésterapeuták már talán kevésbé, mert ott talán számszerűsíthetőbb és konkretizálhatóbb, hogy mik is a tudományban a dolgok, amik történnek.
3: Nina és Gáspár, ti tudtok találni a saját szakotokban olyan részeket, amik nem feltétlenül tartoznak ahhoz a szakhoz, amiben vagytok? Tehát van valamiféle átmenet több dolog között?
5: Persze, hát nekünk van egy pár olyan óránk, meg volt is most az első évben, ami igazából részben kapcsolódott így a zenéhez, de tulajdonképpen nem. Ilyen volt például a filozófia óránk, ami igazából ilyen tömbösített óra volt, szóval mindig volt 3-4 hetente egy nap, amikor volt egy ilyen 3-4 óra tartva belőle. És akkor igazából filozofáltunk, de hát az ugye az én főtárgyénekemhez nagyon sok köze nincsen, de mégis hasznos volt.
2: Zenefilozófia is volt?
5: Igazából nem, tehát ilyen mindenről is szó volt, úgyhogy nem volt, tényleg nem volt köze így a zenéhez egyáltalán.
4: Hát maga nekem a szakom a biológiai kémia is egy ilyen határmesdje a biológia és a kémia között, és hát bármi meglepő, és ezen kívül kacsingatunk ki másik fele, mert hogy azon kívül, hogy az ember az akadémikus és tudósnak készül, mert ha van ilyen szakma, amellett emberként is kell tudni funkcionálnia, például kell tudni kommunikálnia különböző más szakemberekkel, és nálunk az én kurzusomban nagyon nagy hang van fektetve az, hogyha jön egy informatikus, aki mitől akarsz valamit, akkor meg kell tudnod alapvetően informatikusul, hogy tud őt hát promptolni, tud őt programozni arra, hogy csinálj azt, amit te akarsz. Vagy hogyha van egy jó ötleted, és be szeretnéd vinni a piacra, akkor hát bármennyire is undorító, kell tudnod, hogy hogyan működik a piac, és hogyan működnek ezek a kseftelések, és hogyan működik ez a cégvilág. És igen, ebben látom a jövőjét is egyébként a saját szakmámnak, hogy ezek a masszív dolog, hogy mondjuk nem tudom, leszek elméleti fizikus. Hát lehetsz, de nem túl sok mindent tudsz vele elérni, hogyha nem vagy közben bekötve más helyekre, mint például a nem tudom, ipar.
2: Amúgy igen, nálunk is ugyanez az érve az mellett, mert mi bármi, vagy valószínűleg ez sokaknak mindig meglepő, hogy a pszichon rengeteg matematikát tanulsz, tehát hogyha az első két évednek a 70%-a kb. Matematika és statisztika, és ez is hasonló okok miatt van, hogy azt mondják, hogy valószínűleg nem fogsz te fölbérelni egy házi matematikust, meg statisztikust, aki megcsinálja helyetted azt, hogy a piaci szereplőkkel tudj kommunikálni, kutatásokat csinálni, vagy minden, szóval ezt a részét is úgymond kötelezőek megtanítani. neked, csak aztán ennek az a hátulütője, hogy nem tudom, ez gazsinálatok, hogy van, de hogy valamennyire azért ezeket a résztudományi ágakat, amik segítenek téged boldogulni a fő tudományágaddal, csak ilyen dióhéjba tanítják. Tehát nekünk megtanították, hogy például van ez a próba, ezt kell használnod, de hogy miért, vagy hogy az mi, arra már úgymond nem volt idő. Tehát volt egy ilyen általános dióhéj, amiből meg tudsz élni, és akkor itt a statisztika tudásod.
5: Még annyit hozzátennék az enyém, ez eszembe jutott közben, hogy nekünk volt szerzőjogi ismeret óránk is, tehát tanultunk jogot is, de ez nyilván a szerzői jogi ismeretek, szóval volt köze a zenéhez, ami tök fontos volt, az csak egy fél évben volt nekünk az első fél évben, és igazából ott azt tanultuk meg, hogy ha bármilyen szerződést elénk raknak, akkor nyilván át tudjuk látni a dolgokat, hogy mi az, amiben belemehetünk, mi az, amiben nem feltétlen kéne belemennünk, úgyhogy tehát olyan óráink vannak igazából, ami azért kapcsolódik a zenéhez, de volt olyan is, ami kevésbé, és de mindegyiket hasznosnak mondanám, szóval meg mindegyiket nagyon szerettük, és nagyon jó fejtanáraink is vannak.
3: Örülök, hogy ezt mondjátok, mert nagyon fontos szerintem, hogy ne legyünk bezárva egy buborékba a szakunkon belül, és tudjunk be és kitekintést találni. Azt szeretném még megkérdezni, hogy kell elképzelni azt a közeget, amiben tanultok, milyen ott az atmoszféra, milyenek az emberek. Hasonlítható-e bármilyen szinten a gimnáziumhoz, vagy attól már teljesen elrugaszkodott formátumban tanultok, és mennyire sikerült ebbe az új közegbe beleilleszkednetek? Gondolok például arra is nyilván, hogy mindannyian külföldön tanultatok tovább.
4: Nagyon szeretek sztereotipizálni, és nagyon szeretem az embereket belerakni ilyen kis dobozocskákba, és ezzel töltöttem egyébként a fölösleges időmnek egy jó részét az utóbbi két évben, hogy az egyetemi szavakat raktam bele ezekbe az archetípusokba, és azon belül a saját szakomat úgy tudnám jellemezni, hogy biokémikus lányoknak hívom őket, mert hogy igazából nem tudom, 95%-ban lányok tanulják ezeknek. Kezdetben nagyon sok volt az elcsapott orvostan hallgató, akiket nem szerettük, mert ők csak azért voltak itt, hogy jaj, nem vettek fel minket orvosira, vagy jaj, kibuktam, és akkor tanuljak valamit, és akkor ezért lettek biokémikusok. Azt kell róluk tudni, hogy nem látják a vektorokat, aminek örülök, mert ezzel tudunk valamiféleképpen előnyhöz jutni. Mink, akik látjuk őket.
2: Igazából nálunk is van ez a nemi felosztás, hogy kb. 90% a lány a pszichológus hallgatóknak, és aztán ugye, hát nyilván... úgy működik valamennyire az egyetem, hogy rengeteg diákot fölvesznek, és aztán aki végez, az a csekély mennyiséget. Tehát van egy, nem tudom, 250-300 diák, most így hasonlóra ütöttem, és akkor abból végez 20, és akkor ott szerintem már ez a nemi kérdés így eloszlik, ugye a pszichóval kapcsolatban mindig ez a sztereotípia, meg valamennyire van valóság alapja is, hogy nagyon sokan saját magukra kíváncsiak, és azért mennek az egyetemre, vagy hogy saját maguknak van valami bajuk, és akkor szeretnének segítői skilleket kapni. Szóval itt picit ilyen képlékeny, hogy egyáltalán az elvégzett hallgatókban kialakul egy ilyen true segítői személyiség, amit mondhatsz annak, hogy nem tudom, egy sámán reinkarnációja az illető. Ez, hogy alakul-e ki egy ilyen teljes odaadás ez iránt, a szakma iránt, meg nyilván ilyen más valamennyire, mint az összes többi, mert igazából mély intim beszélgetésekbe kell részt venned emberekkel, és ez olyan nehezen tanítható, hogy ezt igazán hogy lehet jól csinálni. Ugye én Budapesten tanulok, Szlovákiából költöztem oda 2 éve. Viszonylag könnyű volt amúgy beilleszkedni a pesti közegbe. Nyilván a kollégium az egy segítő ágens ebben, de azért azt észre kellett vennem nekem is, hogy van kulturális különbség abszolút, tehát hogy más nemzet egyszerűen, más nemzet karakterisztika, és szerintem ezt amúgy sokan átélik, akik Szlovákiából elmennek Magyarországra, hogy azt gondolod annak okán, hogy egy nyelvet beszéltek, hogy nincs köztetek semmilyen kulturális eltérés, és hogy ti ugyanaz vagytok tulajdonképpen, de hogy ez az én tapasztalatomban nem volt így, tehát teljesen más tempó, más frekvencián rezgenek az emberek, és ezt azért úgy meg kell érezned, ki kell érezned, és azért ez egy jó 1,5 évbe, 2-be beletartott.
5: Nálunk az egyetemen picit más, mert nagyon családias a hangulat, tehát igazából mi ilyen 40-50-en vagyunk diákok, abból talán a nagyobb része az fiúból áll. A zenészek nagy része fiú igazából, mert az énekesek lányok, és a dobosok, gitárosok, basszusgitárosok ott azért talán egy lány van, aki gitározik, és, és ennyi. Úgyhogy mi nagyon családias közeg vagyunk, és pont emiatt szerintem egy nagyon különleges dologban is van részünk emiatt. Nagyon támogató közösség vagyunk, nagyon támogatjuk a másikat mindenféle szempontból, hogyha vannak koncertek, különböző fellépések az egyetemen kívül a hallgatóknak, akkor azon mindig részt veszünk, hogy támogassuk a másikat. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon ritka és nagyon különleges dolog, hogy mi így ott vagyunk egymásnak ilyen szinten.
4: De Matyi is említette, én is mondtam, és szerintem Bence, a te szakodra is érvényes az, Nina, rólad nem tudom, hogy nagyon kevesen végzik el az egyetemet ahhoz képest, mint amennyit fölvesznek oda. Erre csak annyit szeretnék hozzárakni kérdésként kicsit nektek, hogy mert az én szakomban azt tapasztalat, hogy két fele buknak az emberek. Egyrészt ki az egyetemről, másrészt viszont föl az iparba. Valamennyire az én szakom az olyan, hogy ha te odáig jutsz, hogy meg kell csinálod a mesteredet, és utána például még PhD-re is tovább kell menned doktorira, az már egy ilyen, kicsi stagnálás érzése van. Tehát, hogy tulajdonképpen neked az lenne a funkciót, hogy egyetem alatt fölfejlődj olyan szintre, hogy egy cég kikapjon téged, és utána onnantól kezdve alkalmazzon. Ha nem is élted végéig, de egy jó ideig, ahonnan majd utána a CV-tbe kapsz egy írást, hogy te itt dolgoztál, és az többet ér, mint a, nem tudom, a mesterdiploma és a PhD együtt. Ez rátok mennyire vonatkozik? Matyi például hozzád egy kérdés a szakodból. Hány ember folytatja tovább akadémiai pályafutással a karrierjét a mesterdiploma megszerzése végére, illetve mennyien mennek ki a fieldre dolgozni konkrétan paciensekkel?
2: Hát ha jól tudom a jelenlegi állást Magyarországon, akkor az MA-val, ugye a 5 év pszichológusi akadémiát elvégzett pszichológusból azért van dögivel, szóval általában az emberek igyekeznek valamilyen ilyen továbbképzésre, vagy doktorira, vagy PhD-ra elmenni, de vannak egérutak, amivel el tudsz helyezkedni, viszont a munkatapasztalat az, ami a döntő. Szóval általában én úgy tudom, hogy az a séma, hogy van ez az 5 év, amit letolsz az egyetemen, és aztán gürizel azért, hogy találj valami jó munkát, és aztán már ezt betelted a CV-tbe, és általában az emberek aztán mennek el később mondjuk egy, nem tudom, doktori, vagy analitikusnak, vagy CBT-terapeutának, vagy bármi ilyennek kitanulni. Ugye nyilván itt mondjuk Szlovákiában talán el tudná helyezkedni magyar pszichológusként, vagy én is ezt akarom, hogy ez egy ilyen egérút kvázi, mert piacirés az, hogy itt nincs magyar pszichológus, Pozsonyban is sincs talán egy sem, mert nyilván van az Aranykert Légen, de azon kívül nincs. Úgyhogy igen, talán ezt tudom elmondani, nagyon kevesen mennek, mert hát most, ha belegondolsz, akkor a megint analitikus tudom mondani, meg a pszichiáter, az 12, meg 14 év egyetem, szóval rengeteg dolgot kell megtanulnod, meg aztán egyre magolósabbá válik ugye már a diagnózisokat, meg az ilyen orvosi dolgokat kell tanulnod, gyógyszereknek a neveit, szóval ott már relativizálódik egy kicsit az eredeti pszichológia, amit kaptál, és kicsit kinyílik az ilyen. A kémia felé amúgy annyira nem is, de hát így az orvoslás felé jobban, meg kicsit ilyen orvosibb lesz, ugye nyilván, hogyha pszichiáternek mész. És abból például óriási hiány van, valahol magától értetődően, mert hát 14 év alatt ki fogja elvégezni, de abból például olyan szintű hiány van, hogy hát ugye volt most a Partizánon ez a dokumentumfilm nemrég, ami erről szólt, hogy egyszerűen nincsenek pszichiáterek, és teljes a káosz, és összeomlóban van az egész ellátórendszer. Mind a gyerekvédelem, mind a szociális ellátórendszer, nincsenek egyszerűen pszichológusok, képzett pszichológusok nincsenek.
6: Ez kifejezetten rosszul hangzik. Nina, nálatok mennyire van jelen az, hogy ilyen átjárás van a piac és a iskola között? Tehát jelen van az, hogy elkezdik az iskolát egy-két év, és inkább zenekarban játszanak, vagy inkább mindenki szimultán a kettőt csinálja együtt, gondolom, arra is megvan a lehetőség.
5: Hát ez nálunk párhuzamosan zajlik. Nagyon-nagyon fontos nálunk a kapcsolatépítés, hogy nyilván mindenki megtalálja azt a közeget, vagy azt a zenekart, ahol tud zenélni és jól érzi magát, de nálunk ez párhuzamosan megy az egyetemmel, szóval, hogy itt már arra törekszünk, főleg egyetemen, még talán a középiskolában, vagy például vannak, akik ugye nagyon sokan Kőbányáról jönnek át a Pókágonra, és ott is játszanak zenekarokba, de most már azért azt érezni az egyetemi szinten, hogy sokan már tanítanak otthon, akár magánba, egyetem mellett éneket, vagy bármilyen hangszeres tantárgyat tanítanak, akár iskolákba, óvodákba, vagy csak tényleg magámba, illetve mindenki játszik zenekarokba, énekesek vokáloznak, úgyhogy nálunk ez párhuzamosan zajlik.
7: De ez amúgy nagyon érdekes, mert amikor én először hallottam, hogy ezen a könnyű zenei egyetemen tanulsz, akkor így tisztára meglepődtem, hogy ilyen létezik amúgy, mert azt volt az eredeti prekoncepcióm, mint ami az eredeti prekoncepcióm volt a Koller Clemens Lászlónak a, nem tudom, MA továbbképzésével, amit indított az ELTE-n, ez a dalszövegírós, van egy ilyen egyéves valami. Hogy mintha az emberek ezt eddig autodidakta módon saját maguktól találták volna ki, és hogy érdekes, hogy van erre egy egyetemi közeg, ahol legyártod, úgymond, meg megtanulod a könnyű zenét. Az volt a prekoncepcióm, hogy tanulsz klasszikus zenét, és akkor vannak ilyenek, mint nem tudom, a Blaha Louisiana-ból a emberkék, akik klasszikus zenét tanultak, vagy a Raklap zenekar is azt hiszem ilyen, hogy fiatal srácok, klasszikus Liszt Ferenc Egyetemről, és aztán elmentek a könnyű zene irányba, és úgymond a nagy tudástárból csinálsz egy izét, de hogy, de szóval csak ez érdekes számomra így a könnyű zenével.
5: Hát ez az egyetem, ez 2 éve indult, tehát előtte ugye a Liszt volt az, ahol a legtöbben végeztek, de most elindult Debrecenben is egy könnyűzenei képzés, illetve itt a Pókágon, ugye a Miskolci Bartók Béla Egyetemnek a kihelyezett egyik egyetemi rész, ami ugye Pesten lett megcsinálva, de ez is egy klasszikus, meg jazzből jövő irányzatból lett, hogy akkor legyen egy könnyűzenei képzés is, és akkor nem Miskolcon legyen, hanem Budapesten. Úgyhogy ez ilyen szempontból szerintem elég kedvező, hogy a fővárosban van ez így megcsinálva, és akkor ott lehetünk így együtt.
8: Ami az egyetemi struktúrát illeti, hogyan jellemeznétek azt, hogy milyen

0: biztosan akart, hogy mit hozzuk meg a döntéseket, hogyha szeretnél magadnak gyakorlatot, szerez magadnak. Ez a hozzáállás. Tehát, hogy van egy baseline, van egy ilyen alapmennyiségű laboratórium, ami kötelező, és azon felül viszont neked szinte kutya kötelességed menni oda professzorokhoz és akarni csinálni, különben elhalványodsz, és nem az, hogy kiesel az egyetemre, vagy nem csinálod meg, hanem hogy nem törsz ki. Tehát azt érzem, hogy a szakomnak elvárása az, hogy te többet csinálj, mint amennyi a minimum, mert akkor tudsz igazából a szakmában elhelyezkedni a későbbiekben. Tehát most ezt csinálom. Küzdünk a munkáért.
1: Hát a pszichóképzés az úgy van felépítve, hogy a BA alatt te főleg elméletet tanulsz, és kevés gyakorlat van, konkrétan annyi, hogy két része van, ugye a fejlődés lélektanon kell végig zongoráznod, tehát először van egy ilyen feladatod, hogy egy óvodással kell ilyen rapportot készítened, és akkor bemenni hozzá az óvodába, egy osztályba beszélni az osztályfőnöké, vagy hát az óvónővel, vagy a óvóbácsival, meg a szüleivel beszélni, és akkor velük is interjút, és akkor ki kell alakítanod róla egy ilyen, hát ez a rapport, ez egy ilyen értékelő valami tulajdonképpen, amiben megnézed a fejlődés lélektani stádiumait, hogy rendesen teljesíti-e őket, mozgás, beszéd, stb. Ilyen feladat van, és aztán kell menni kisiskoláshoz, és aztán meg gimnazistához, tehát 18 évig bezárólag van a BA alatt, ez a három feladat, gyakorlati feladat van, és ezen kívül van egy ilyen konstrukció, hogy pályasz szocializációs hivatás személyiségfejlesztés. Ez arról szól.
0: Mondd ki még egyszer.
1: Pályaszocializációs hivatás személyiségfejlesztés. Tehát ez arról szól, hogy ez minden fél évben van három ilyen órád, ezek ilyen egésznapos órák, reggel nem tudom 8-tól délután 4-ig, amik a pszichológusi hivatás személyiséget hivatottak úgymond kifejleszteni benned, ezek tulajdonképpen vagy csoportterápiák, vagy pedig egy adott paradigmának a bemutatásai, tehát hogy jön egy bizonyos pszichológiai irányzatban dolgozó pszichológus, és akkor ő bemutatja azt, hogy mi az az irányzat, vagy pedig csoportterápia, és ezek igazából arra szolgálnak, hogy kiépítsd ezt az én integritást, ami szükséges ahhoz, hogy te pszichológus légy, hogy amikor nem tudom, jönnek az emberek a sztoriaikkal, akkor ne az legyen, hogy összeomlasz, meg elkezdesz bőgni, meg ilyenek, hanem hogy tudd ezeket kezelni, és aztán ez az MA elkezdésével, meg nyilván a doktori elkezdésével folyamatosan intenzívebbek lesznek, tehát ott meg kell járnod felnőttekhez is, ahogy egyre inkább mész fölfele az egyetemen, de BA-n ez még egyáltalán nem ilyen hangsúlyosod, főleg az elmélet, meg a statisztika, és aztán megy át ez ilyen. Úgy szokták meg mondani, hogy a BA-t végig kell szenvedned, hulladék, és aztán kezdődik az érdekes része.
2: És Nina, nálad még hogy van ez a gyakorlat teória?
3: Hát nálunk sokkal több a gyakorlat, már csak abból kiindulva is, hogy mi tényleg nekünk zenélnünk kell, és abba kell fejlődnünk, úgyhogy nálunk a zenekarik, a főtárgyórák vannak igazából így, tehát az a fő szempont, hogy abból a legjobban teljesítsünk, és akkor évvégén van egy vizsga, vagy ez ugye fél évkor is, meg évvégén is van egy főtárgyvizsgánk, zenekari vizsgánk, mindenkinek a saját főtárgyából kell vizsgáznia, és előtte vannak az írásbeli vizsgák, zeneelméletből és szolfésból, és hát igazából nekem az ének vizsgák érdekes, mert a vizsgák is nálunk nagyon jó hangulatban telnek, szóval nagyon családias a hangulat, egyáltalán nem érzed azt a vizsgadrukkot magadba. Érdekes, mert középiskolában sokkal jobban éreztem a vizsgadrukkot, amikor ott kellett például zenekariból vizsgáznunk, ott talán sokkal, nem is tudom, szigorúbbak voltak, de nem éreztem magamat annyira otthon, mint mondjuk a PEMÁN, mert ez tényleg annyira egy ilyen kis családias közeg, meg úgy megszerettük egymást, meg a tanárokkal is igazából sokszor barátként tekintünk egymásra, egyetemen kívül főleg. Úgyhogy nálunk ez egy nagyon szórakoztató dolog szokott lenni igazából minden egyes alkalommal. Most is az évvégi vizsga is nagyon-nagyon jól sikerült. És ez a gála koncert pedig úgy szokott kinézni, hogy az pedig csak az év végén van, az első év, vagy a második év végén, és ott pedig mindenki a saját dalait bemutatja a zenekarral, amit évközben megírtak, saját dalokat, azokat ott bemutatjuk így a nagy közönségnek.
2: És hogyan reflektálnál mondjuk a szubjektivitásra, ugye azon belül, ami a művészetben van, tehát hogyha vizsgáztok énekből, akkor arra mennyire lehet számítani arra, hogy objektíven fog értékelni mondjuk egy tanár, jó, nyilván mondod, hogy családiás a közeg, és gondolom nem kellett tőle azért annyira félni, hogy itt nem tudom mennyire nagy eltérések lesznek a meglátásokban, de hogy De hogy hogyan tudják

0: például ezt objektíven, vagy objektivizálni, hogy ének?
1: Hát igazából ilyenkor teljesen külön választják azt, hogy minket mennyire szeretnek, vagy hogy mi mennyire jóban tudunk lenni egymással. Itt tényleg azt nézik, hogy ki mennyire szorgalmas, mennyire tehetséges, itt igazából mindenki nagyon tehetséges, de nyilván, hát itt igazából azt nézik, hogy évközben hogyan teljesítettél, és mennyire látnak téged szorgalmasnak, és hogy mennyi munkát tettél bele az adott dalba, amit éppen előadsz. Nálunk most az első évben volt plusz két olyan dolog is, amit meg kellett tennünk, tehát kellett szkettelnünk is, tehát mi azt jelenti, hogy le kellett szednünk egy valamilyen hangszeres zenéről a hangszer, például a trombitát, és akkor azt le kellett szednünk, és azt kellett előadnunk. Talán ennyi volt, ami most kicsit ilyen nehezítés volt, mert nekünk most az első évben blues volt és jazz, és a második évben, az első fél évben lesz rock, azt hiszem rock fél évünk, és utána pedig pop. Úgyhogy így nekünk külön vannak választva így a műfajok, úgyhogy igen, nálunk igazából nincsen szigor, de hogyha vizsga van, akkor azért ketté tudják választani a dolgokat.
0: Ez végtelenül szimpatikus a koncepciónak tűnik amúgy, Matyi.
2: Csak kérdezni akartam, hogy amúgy nincs-e ilyen versenyistáló, vagy mennyire van ilyen versenyistáló jellege ennek az egyetemnek, mert ugye nyilván most mérnökök, meg pszichológusok, meg biokémikusoknál úgy nem nagyon, vagy hát legalábbis nálunk nem tudunk versenyezni nagyon, hogy most ki mennyire segített valakinek, de gondolom, hogy azzal meg, hogy valaki kiadott mondjuk egy számot az osztályból, tegyük fel, és akkor neki csomó nézettsége van, és akkor ott ki tud alakulni egy ilyen hierarchikus valami, mert az egyetem is erről szól tulajdonképpen, és hogy ez mennyire teremt egy ilyen versenyistálót.
1: Érdekes, én is azt hittem, hogy fog teremteni egy ilyet, de valamiért itt nálunk ez nem szokás, valamiért így álltunk be erre, hogy támogassuk egymást. Hogyha valakinek megjelenik egy dala, vagy egy album, vagy valaki bekerül egy zenekarban, és tényleg így a, nem tudom, a könnyűzenének így a top előadói közé, akkor annak örülünk, meg támogatjuk a másikat. Nincs benned az az érzés, vagy legalábbis bennem, és magamról azok beszélni úgy őszintén, hogy nem szoktam azt érezni, hogy basszus, neki lehet, nekem nem. Nyilván mindenki arra törekszik, hogy majd legyen lehetősége előre törni, de hogy pont ez a lényeg szerintem, hogy ne egymáshoz mérjük magunkat, hanem saját magunkhoz mérjük magunkat, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, amit nekünk ott tanítanak, és mindig kérnek is erre minket, hogy ne azt nézzük, hogy például az énekeseknél, hogy annak a lánynak nagyon nagy a hangterjedelme, basszus, nekem nem, akkor én itt igazából itt semmit nem érek, és én eláshatom magamat, hanem mit tudom én, nekem mondjuk nagyon szép a hangszínem, de mondjuk nincsen akkor a hangterjedelmem, akkor nyilván azt is fejleszteni kell, de hogy akkor arra kell törekedni, hogy amilyen hangszínem van, ahhoz képest olyan dalokat, vagy olyan dalt fogok választani, vagy írni, amit ki tudok ebben bontakoztatni. Szóval nekünk nem, még talán középiskolában szintén visszatérnék erre, hogy ott voltak ilyen jellegű rivalizálások, hogy ő jobban tudja, mint én, ő ezt jobban csinálja, mint én, de aztán ebből így kinőttünk szerintem. Vagy hát biztos, hogy van mindenkiben egy ilyen egészséges mértékig egy ilyen féltékenység, hogy úristen, de jó, de hogy ez inkább pozitív értelemben, mint negatív értelemben.
0: Ez is nagyon jó, köszönöm szépen ezt a kört. Áttérnék szerintem a személyes megélésekre. Milyen elképzeléseitek és prekoncepcióitok voltak arról a szakról, ahova mentetek, mielőtt mentetek? Csináljunk egy kicsit ilyen sztereotípia bontást, hogy milyen a valóság, vagy éppen sztereotípia megerősítést, hogyha ilyen is volt. Milyen vágyaitokat elégítette ki aztán az egyetem, esetleg milyen álmaitokat rombolta azonnal össze, ha van ilyen? Tudtok erről mesélni egy kicsit?
3: Az első, ami eszembe jut, ilyen egyértelmű vágy lerombolás, ami történt, ez a polihisztorságnak az elvesztése volt. Hogy azt hittem, hogy lehet tovább folytatni azt, hogy bölcsész hozzáállásból művészi eszközekkel fogom meg a tudományt, és azt így teljesen magamhoz ölelem majd fizikába, kémiába, biológiába, ami tulajdonképpen így az első egy évben feladtam, és mostanra tért vissza ez a vágyam, és elkezdett működni. Tehát tulajdonképpen lerombolódott, és utána a hamvaiból újra föltámadt. Főnix madár gyanánt ez a élet célom, hogy ezt folytassam. Illetve milyen elvárásaim voltak? Több szabadságot hittem, ami végére az is megvalósult, csak volt ennek egy folyamata. Az ember nem kap egyből kulcsot egy laboratóriumhoz, de kettőre már kap.
2: Igen, ez a Phoenix madaras része, ez amúgy nálam is így volt, hogy először lerombolódott az, hogy itt ilyen bármi nemű bölcsész affinitásokat lehetne alkalmazni, és aztán így megtaláltam, hogy ezeket hol lehet meg, miként. Fú, előbb volt egy jó dolog a fejemben az elvárással kapcsolatban, de talán az, hogy ilyen szabadabb és ilyen több gyakorlatorientáltabb és kicsit bölcsészesebb lesz a pszichológia, és aztán teljesen matematikai és számszerűsíthetőség elvű lett, vagy ez még BA alatt, de ez ugye változni fog valamennyire, meg hát nyilván ugye itt két külön irány van, hogy most kutatónak mész el, vagy gyakorló pszichológusnak, a két irány az teljesen más, mert a kutatónak annak teljesen mást kell csinálni, nem kell foglalkozni annyira egy-on-egy szituációkban emberekkel, hanem föl kell mérnie őket.
3: Igen, egy nagyon nagy elvárás, amivel mentem oda, az egyetememre az az volt, hogy én itt most válaszokat fogok kapni. Hogy nekem itt most föl fognak építeni egy olyan működő világképet, amit majd én szépen majd bekebelezek, és utána használom. Ez nem így történt meg. Azt érzem, hogy a biokémia az válaszokat nem kínál, valami eszközök vannak, valami hasonlatokat lehet vele vonni a világba, de egy személyiség fölépítéséhez nagyon szép díszítő tárgyak, de az alapstruktúrát nem adja meg.
2: Igen, ehhez azért tudok csatlakozni olyan módon, hogy most eszembe jutott például az, amikor az agresszióról tanultunk, akkor is nem az van, hogy most bejön a tanár, és akkor elmondja, hogy ez meg ezt gondolják a pszichológusok az agresszióról, hanem hogy itt van 8 különböző vélekedés, nem tudjuk, hogy melyik az igaz, mindegyiket tanuljátok meg, ezt gondolta a Freud, meg a Lazarus, meg amit én tudjam, Bandura, nem tudjuk, melyik az igaz, nem tudjuk, melyik működik, de ezeket találtuk ki eddig.
1: Nekem egy kérdésem lenne így először hozzátok, mielőtt így elkezdenék erről beszélni, hogy nektek milyen fajta érzéseitek vannak így az előadók felei Magyarországon, így a könnyű zenében, vagy így a, hát igazából így bárkiről, akit akartok, azt mondhatjátok, hogy, mert ugye mindig az van, hogy amikor valaki így sztárként kezelünk, akkor kicsit máshogy tekintünk rá. Szokták is mondani, hogy azért sztárok, mert hogy felnézel a csillagokra is, és akkor ők valahol kicsit így az Isten és az ember között mozognak, mert hogy rájuk így felnézünk, és hogy bennetek mennyire van meg ez az érzés, vagy abszolút nincs ez az érzés, hogy úristen, ő most valaki, és emiatt most én máshogy fogok rá tekinteni, vagy ugyanúgy emberként tudtok ránézni, ez az első kérdésem felétek.
0: Abszolút nincs.
3: Abszolút nincsen, tudom, hogy ők is csak ilyen, nem tudom, mozgófehérje kupac.
2: Hát amúgy én azért érzem ezt sok előadóban, hogy erre rájátszik, erre a sztár dologra, amúgy ez tök jó hasonlat, hogy messze vannak a csillagok, ők is a földtől néha, és azért rá tudnak erre játszani, én azt gondolom.
1: Érdekes, hogy ezt mondjátok, mert egyébként már bennem sincs ez az érzés, de bennem viszont ott volt, tehát bennem sokkal jobban ott volt ez, hogy így úristen, ő most valaki, és akkor rá így fel lehet nézni, és hogy kicsit máshogy kezelte az agyam, mint mondjuk egy idézőjelesen átlag ember, de hogy tulajdonképpen meg ez csak így mi válasszuk ketté, vagy így nevelte belénk a társadalom, hogy ezt ketté kell akkor választani, holott nyilván ők is csak emberek, és most, hogy azért így jobban belelátok ebbe a világba, vagy hogy már itt tapasztaltam azért így a közegbe ezt-azt, azért azt tudom mondani, hogy igen, ők is tényleg csak emberek, és akkor az agyam így ezt így elfogadta, hogy amúgy tényleg ők is csak így normális átlagos emberek, jó fejek, nem tudom, lehet velük beszélgetni, és ez, ami kicsit így, ilyen, nem is az, hogy ilyen előtt egy elvárásom volt, hogy akkor ők biztos olyanok, mint hogy az agyam elképzelés, kiderült, hogy tök nem, hogy ők is ugyanúgy normális emberek, vagy hát ugye van ilyen is, olyan is, mint egyébként ugye az emberek között is van különbség, de hogy igazából ennyi. Úgyhogy ez egy tök érdekes dolog, hogy az agyunk néha ezt hogyan tudja így kezelni.
0: Szóval ez volt a fő prekoncepciód egyetem előtt, hogy hogyan viszonyulsz ezekhez az emberekhez, és aztán rájöttél,
1: hogy... Igen. Meg az, hogy azért most nagyon sok mindenkit megismerhettem, ami nagyon hálás vagyok, és hogy annyi mindenkit megszerettem, és hogy akiről azt gondoltam először, hogy úristen, hát ő emberileg teljesen így leírtam először így a fejembe, és megismertem őt, és hát iszonyatosan jó embernek gondolom azóta, és nagyon szeretem. Szóval tök érdekes az, hogy első benyomás, és ugye, hogy a sztároknál tök nehéz, mert látsz róla valamit, olvasol róla valamit, megítéled őt, és akkor azért aztán a fejedbe, mert őt csak annyira ismered, amennyit éppen látsz belőle a médiában, de tulajdonképpen te őt nem ismered. És ez nagyon nehéz volt kezelnem előtte, és most meg már tök jó, hogy ezt így átlátom, és hogy ebbe így beleláthatok, mert egyébként meg egy tök jó közösség, és nagyon nehezen tudnék egyébként akárkiről bármi rosszat mondani.
2: Csak az a érdekes párhuzam jutott eszembe a pszichológia meg a zenei dolgok között, amit mondasz, hogy egyébként van egy ilyen mondás, akkor ér véget egy terápia, amikor rájössz, hogy a pszichológus is csak egy ember, mert hogy ugye előzetesen van egy ilyen gondolati processz, amit a pszichológushoz járáshoz elvégzel, ahhoz, hogy te tulajdonképpen megbízz a másik illetőben, hogy szinte emberfeletti képességeket tulajdonítasz neki, hogy ő mindig meghallgat, ő mindig kedves, ő mindent megért, és hogy akkor az egy jó markere annak, hogy te egy terápiás folyamat végére érsz, hogy rájössz arra, hogy ő sem egy szuper képességekkel rendelkező valaki, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a sztároknál.
3: Bármennyire meglepő, ez az én szakomban is ott van. A tanulási folyamatnak a vége, ez a, egyik professzorom mondta mindig, ez az it is what it is, hogy ez csak annyi, mint amennyi. Ami nagyon nehéz ideig eljutni, de mindig a vizsgai időszak után, amikor a sok fölhalmozódott információ mennyiség szivárog le az agyamba és a hétköznapjaimba, akkor történnek meg ezek a rájövések, hogy igen, lehetséges, hogy egy káosz modellje a sejtnek az egyáltalán nem több, mint egy káosz modellje a sejtnek.
2: Na jó, de egyébként a gimibe is ilyen, hogy az osztályfőnököd egy idő után így demitologizálódik, meg az egyetemi tanáraid is, miután kiszállsz az egyetemi, rájössz, hogy basszus, hát ezek lélegzők, a kiló, minden lények.
4: Én azért azt érzem, hogy egyetemen sokkal nagyobb mítoszokkal mész oda, tehát hogy nézze, hatalmas épület, tudod, oszlopjai vannak, meg hatalmas tartófalai, és akkor ott ilyen öltönyös emberek beszélnek 120 ember előtt, és akkor ez kicsit ilyen jobban ilyen feeling, mint a gimi, ahol így a kis padokban ülsz, és akkor osztályvigyáz.
2: És aztán megismered az academic bullshitting fogalmát, és rájössz, igen, hogy igen, mindenki igen. Mesteri igen, szinten igen, praktizálja.
4: Igen. Fiúk, nálatok még visszatérnék egy kicsit erre, hogy ugye reménykedtetek benne, hogy lehet egy kicsit ilyen bölcsészes megközelítést alkalmazni a suliban, és rájöttetek, hogy ez lehet, hogy annyira nem működik, vagy csak át kell értékelődni, el kell pusztulni, hogy újra megszülessen. Érzitek azt, hogy, és persze Ninát tőled is kérdezem, hogy megtaláljátok az iskolán kívüli tevékenységekben az adott városokban, ugye, ahol vagytok egyetemen, azokat az impulzusokat, amiket mondjuk az iskola nem elégít ki, és akkor így pont jól vagytok, hogy megtaláltátok azt a közeget az egyetemi városokban, ahol akár ezt a bölcsészvonalat, nyilván Pesten erre rengeteg lehetőség van, nem tudom, nálad, Gáspár, rázod a fejed, milyen lehetőségek vannak, nálad pedig nyilván arra vagyok kíváncsi, hogy mondtad, hogy azért ez egy nagy buli, tehát, hogy jársz koncertről koncertre, és
1: afterről afterre,
4: és azért nem csak iskolapadban izzadás az egész, hanem kicsit körbenéztek, hogy vettek ezzel.
3: Nem találtam meg, meg kellett teremtenem, illetve meg kellett olyanra változnom, hogy ne legyen ilyen elvárásom. Ami nem hangzik jól, de hát egy olyan városba tanulok, aminek a nyelvét alapvetően nem ismerem, aminek a kultúrájában nem nőttem föl, amihez túl sok kapcsolódási pontom nem volt a kezdetben. Ezek most teremtődnek meg, de ez egy hosszú procedúra. Illetve azon gondolkodtam el, hogy lehetséges, hogy nem is elvárt. Tehát, hogy ez is egy olyan, amivel odaindultam, hogy jaj, egyetem, és akkor ez bulizás lesz végig, mert szüleimtől ezt láttam, és nem így történt, viszont följebb néztem a nagyszüleimhez, és ott megtaláltam azokat a formulákat, és azokat a szocializációs irányokat, amivel már el tudtam indulni, és amiből ki tudott fejlődni egy hiány nélküli, boldog, A-kategóriás, kihúzott hátulét.
2: Hát az a nagy sajnálat, hogy ugye a filozófia az nem kötelező minden egyes egyetemen. Én ez a nagy veszőparipám mindig, hogy ugye ugyanúgy a reálosoknak is kellene minimum 1-2-3 év filozófiát rendes vizsgákkal tanítani. Nálunk is ez úgy működött, hogy volt egy év talán filozófia, de nem volt túlságosan komolyan véve, hanem csak ilyen szimbolikusan, és szerintem ez nagyon sokat javítaná az emberek önreflexiós, kritikai gondolkodásán a saját tudományokkal kapcsolatban is, meg úgy általánosságban, ugye ez az ős tudomány, amiből minden kifejlődött.
3: Meg a matematika, hogyha szeparálhatom a kettőt, akkor...
2: Hát igen, de hogy valamennyire... Hát igen, igen, abszolút. Szóval, meg nyilván most Pesten, ugye én szakkollégiumban is vagyok, ott ezt a vágyamat abszolút ki tudom elégíteni, úgyhogy tanulok még ez mellett csomó mindent, teológiát, meg irodalom tudományt, meg filozófiát is, úgyhogy, de én számomra ezek úgymond elengedhetetlenek is, mert nagyon száraz lenne a pszichológia enélkül, és szerintem nem is irodalmas, vagy valamennyire jó keverni mind a kettőt, tehát hogyha nagyon bölcsész vagy, akkor azért jó egy picit reálba beleásnod magad, venni egy pár gimis fizikatankönyvet, és akkor azokat bújogatni, mert nagyon jól ki tudják egymást egészíteni, meglepően jól, például a teológia is meglepően érdekesen analógiába vonható a pszichológiával, tulajdonképpen a papok azok a régi kor pszichológusai, meg a gyónás az a régi kor pszichológiás ülése, szóval nagyon illomos ezt a kettőt kombinálni.
3: Viszont nem a végtelenség. A múltkori megélésem volt, hogy meg kellett tanulnom azt mondani, hogy ez abszolút nem érdekel. És azóta lehet, hogy kicsit túl is használom, de abszolút nem érdekel. Vannak a világnak olyan részei, amire már cseszek rá őszintén és teljes szívemből, és ezek közül egy-kettő bölcsész. Jellemző az én szakomra is, hogy kocsmával történnek nagyon sokszor nagyon újító gondolatok.
1: Szakmáztok?
3: Persze, hogy egyébként, tehát van a szakmának az a része, ami egyébként nagyon szaftos. Tehát azért ott vannak olyan dolgok, amiken így el lehet gondolkodni, meg töprengeni. Ez meg bedobnék egy fogalmat, ezt most az egyik professzorom mondta azt, hogy nem válaszolt egy hónapig, mert hogy a szabbatikáját töltötte. És nekem ez egy teljesen új dolog volt, hogy van olyan szabbatikál az akadémiában, és hogy biztos hallottatok róla, vagy hogyha nem hallottatok róla, akkor ez egy ilyen egy hónaptól egy évig terjedő alkotói szabadság, amit különböző egyes országokban, például Csehországban és Ausztriában kötelezően ki kell venned időnként, amikor egyáltalán fizetett szabadság, csinálj valami mást. Kötelező jelleggel, mert hogy egyszerűen nem képes arra az emberi álma az, hogy 10-15 évig valamit konstans módon csináljon. Mikor akarjátok kivenni a szabbatikálatokat? Holnap? Vagy körülbelül 2 év múlva. Mikor fogtok teljesen kiégni? Ha szabad nekem is kérdeznem.
0: Én már ki akartam volna venni, de már mindegy.
2: Ja, hát nagyon hama, instant köbö. Hát már egy év max még, amit tudok húzni szabatika nélkül.
0: Amúgy én is így vagyok. Nagyon jól felvezetted amúgy a következő témát, a kiégést, egy elég nagy blokk, ugye, ami az akadémiai nyomásból keletkezik. Mennyire gyakori nálatok ez, és biztosít erre az egyetem bármilyen segítő kezet? Erre van egy ilyen elég kellemetlen sztorim, hogy például nálunk suliban az egyik WC-nek az ajtajára rá volt ragasztva egy ilyen QR kód, és rá volt írva, ugye, hogy úgy érzed, hogy ki fogsz égni, itt egy QR kód, hogy segítünk. És akkor rámentem, és kiderült, hogy ez csak full egy ilyen fölmérés volt. Tehát, hogy érzed magad, így tudod, 1-5 terjedő skálán, hogy érzed magad ezen a téren, és aztán beküldtem, és ennyi, és így eltűnt. Szóval abszolút nem segítettek semmit. Nálatok van erre valamilyen intézmény, vagy bármi, amihez lehet nyúlni ilyenkor? És hogyan birkóztok meg ezzel a nyomással? Milyen formában van jelen?
3: Nálunk az egyetem biztosít ingyenes pszichológiai órákat, különböző köröket és hasonlókat, meg kérvényezhetsz dolgokat, az, hogy ennyi és ennyi időre, nem tudom, gyengítsenek rajta, mert hogy nagyon rosszul vagy mentálisan, de ez egész németül történik, és ezért abszolút nem tudok bele részesülni. Tehát van, csak nem nekem. És egyébként meg szerintem mindenkinek saját keresztje vigye magával, nem tudom, végezzen fizikai munkát, hogy felengedje az agytekervényeit az óriási nyomás és feszültség alól. Én még nem égek ki, de majd nem is tervezek.
2: Van szintén ilyen pszichológiai beszélgetések, amiket nyújt az egyetem, de hát azon kívül magadnak kell megoldanod. Apácák is pihentek szerdán, meg pénteken, meg szombaton, meg vasárnap, úgyhogy ki kell venni a szabad idődet. De nyújt valamit nyilván az egyetem, de nem tudom, hogy mennyire. Én nem vettem ebbe részt, szóval nem tudom, hogy mennyire protokollszerű ez, vagy mennyire ténylegesen működőképes koncepció.
1: Igen. Nálunk ez megint csak egy teljesen másik oldalon megközelítendő dolog, mert hogy mi igazából kizenéljük magunkból a problémákat, kiénekeljük magunkból, dalszövegeket írunk, azzal már oldjuk magunkban bizonyos feszültségeket, de ugye ez a saját életünkből merítünk, ugye, tehát hogy igazából amit nekünk fel kell dolgozni, ez abszolút személyes, szóval nem azt kell feldolgoznunk, hogy hú, de nehéz az egyetemi nyomás, hanem az, hogy vannak különböző élethelyzetek, amik számunkra mondjuk nehezek, vagy megterhelőek a magánéletben, és akkor azt mi az egyetemen együtt közösen megírjuk, és akkor kizenéljük magunkból, meg egyébként úgy, mivel hogy ilyen családias a közeg, bárkihez oda mehetsz, hogy figyelj, lenne rám fél órát, és beszélgetünk nálunk. Például ilyen az angoltanárunk, nagyon-nagyon szeretem az angoltanárunkat, mert szakmai angol tanít nekünk, és hogyha bármilyen probléma felmerül az életedbe, ő hozzá biztos, hogy bármikor mehetsz, bármilyen problémával, vagy kérdéssel, úgyhogy így, de egyébként ez mindenkire igazott, szóval nagyon támogató közösség.
3: Igen, a általános egyetemi szenvedésben a legszebb kiút az mások általános egyetemi szenvedése.
4: Hát ez érdekes kontraszt, amúgy, mert ugye nálunk például gyakran előfordul, hogy a személyes nehézségek azok az egyetem miatt váltódnak ki. Ti meg az egyetemen oldjátok föl a személyes nehézségeket. Mennyire segít vagy ront az állapoton az egyetemnek a berendezkedése abból a szempontból, hogy például hozok egy orvos is példát, hogy hallottam olyat, hogy hát nem tudom milyen sebész tanár nagyon sok embert megbuktatott, és hát akkor is, hogyha nagyon pici hibák voltak, és hát nyilván arra alapozta ezt, hogy hát most gondolj bele, ki engedek a kezem alól olyas valakit, aki pici hibákat csinál, és aztán már látom a hullák tömkelegét, amit miattam hagyott. Vagy nálunk például az jellemző, hogy nagyon-nagyon nagy mennyiségű beadandót kell elvégeznünk, és ez valamilyen szinten egy idő után kikényszeríti például az AI-nak a túlon túli használatát, és elbutulunk közben. Tehát, hogy az van, hogy ha tartani akarod a lépést, akkor rá vagy kényszerítve, hogy használj valami olyat, ami közben elbutíthat. Ti hogy látjátok ezt, hogy ez a berendezkedés, ez ki van úgy találva, hogy ne kelljen olyan dolgokhoz nyúlni, ami aztán később rossz irányba visz, vagy akár mentálisan egy ilyen lefeleivelő valamiben beleeshetnétek?
2: Van egy konkrét válaszom erre, amúgy szerintem van egy ilyen egyetemi apátia, ami abban nyilvánul meg, hogy ilyen pofon egyszerű vizsgák vannak mondjuk, vagy ilyen ABC-s, vagy olyan, amit nagyon könnyen le tudsz csalni, és olyankor én azért valamennyire nehezményezem, hogy ez nincs normálisan kitalálva ez a rendszer, úgyhogy tudj úgy vizsgázni, hogy az érdekeljen is, és ténylegesen is valamennyire nem megterhelő, de annyira megterhelő, hogy nőjön a pálma. Viszont van egy másik aspektusa is, hogy például nálunk szakkoliba kellett ezt a filozófia és vallás tudomány órán, hogy mi hetente 2,5 oldalas beadandókat kellett írni valamilyen, hát egy 100 oldalról általában valamilyen teológiai mű, és ugye itt is nyilván fölmerült ez a kérdés, hogy nem-e kényszeríti ezt ki belőled azt, hogy egy GPT-t, de azért ez valamennyire a saját válaszod, és hogyha hát nem tudom, követni akarod ezt a tempót, akkor úgymond tudod követni, és tudod, hogy ennek az lesz a gyümölcse, hogy kisújból kirázol magadból 2,5 oldalas beadandókat, és a hermeneutikai készségeid azok rendkívül jók lesznek, mert érteni fogod a szövegeket egy idő után, hogyha hetente kell folyamat feldolgoznod nehéz szövegeket. Szóval van ennek egy hatalmas benefitje, és hogyha ki van alakítva a rendszer, akkor úgymond nem érdemes ezt szerintem elcsalni azzal, hogy az ember ChatGPT-zik. Nyilván itt az a baj, hogy nincsenek a különböző hatótényezők összehangolva, tehát nincs az, hogy most innen kapsz egy beadandót, és akkor többi ember is tudja, hogy ez egy számodra adekvát terhelést kell adni, és akkor minden oldalról jöjjön annyi, hogy azt meg tud csinálni. Szóval nem mindig van ez így rendszerszerűen kialakítva, de azért szerintem túl sok az ilyen apatikus hozzáállás, és a nagyon hamar ChatGPT-hez nyúlás, és szerintem ez akkor jogos, amikor maga a rendszer is rosszul van kialakítva, és mondjuk úgy a vizsgák vannak, vagy olyan vizsgák, hogy nem tudom, a könyvből ki van kontrollcézve egy mondat, meg van változtatva egy szó, és akkor igaz, hamis. Hát ilyennél no wonder, hogy valaki ChatGPT-zik, de amikor mondjuk egy olyan feladat van, ami nem tudom, értelmezős, és akkor kreatív feladat, és azt ChatGPT-z, az már egy másik vonal, mert én azért sokat hallgatom a tanáraimtól, hogy régen ennél is sokkal nagyobb volt a terhelés, tehát hogy szerintem valamennyi realitás azért van abban, hogy nem is az, hogy el vagyunk lustulva, de máshol van a fókusz, és ennek következtében nehéz azt realizálni, hogy valamennyire nő teher alatt a pálma, nyilván nem az adekvát megközelítéshez, de valamennyire igaz.
3: Saját felelőssége, csináld. Tehát, ha nem csináld, akkor valószínűleg akkor egy fejpénz automata leszel az egyetemnek. Ami egy szép tisztség, meg el lehet vele tüttyögni, akár meddig, és valószínűleg amúgy meg is fogsz vele élni, tehát egy teljesen legitim életút. Csak én nem ezt akarom választani. Ez csak a személyes hozzáállásom, az AI-hoz pedig az egész egyetememnek és egész szakomnak az a hozzáállás, hogy amennyi a csövön kifér. Mostanra már kötelező használni sok helyen, vagy illetve szükséges. Tehát, hogy bele van kalkulálva az elvárásokba. Ami nekem tetszik. Látszik, hogy nem úgy fejlődsz és elbutulsz valamilyen szinten, de lehet másik fele pedig erősödsz. Használd. kell?
0: Itt a vége feléhez közeledve így bezárnám a kört körülbelül azzal, amivel kezdtem, hogy itt már felmerültek ilyen dolgok, hogy akkor hogyan lehetne az egyetemet hát fejleszteni, vagy mik a gigszerek itt a rendszerben. Lenne egy ilyen kérdésem is, hogy hogyan lehetne szerintetek unblock fejleszteni, bár ez kicsit ilyen buta kérdés. Inkább ami érdekelne az, hogy szerintetek mi az, amit ti a szakotokon belül rendszeri szinten jól csináltok, tehát hogy a szakotoknál hogyan a rendszerben valami nagyon jól ki van találva, ami nagyon jól működik, amit így más rendszereknek vagy szakoknak beajánlanátok, hogy próbáld meg így, és akkor lehet, hogy jobb lesz, hogy hozzunk össze valamilyen ilyen pozitív dolgot minden oldalról.
2: Hát most nyilván a csoportterápia az valószínűleg mindenhol jó dolog lenne, de hogy ezen kívül nagyon nem tudok mit mondani, mert ott nyilván kapsz egy ilyen társas megerősítést a gondolataidról, és meg tudod vitatni olyan emberekkel a dolgokat, akik sorstársaid, egyetemi társaid, nyilván nem kell ezeknek feltétlenül ilyen lelki dolgokról szólnia, csak hogy legyen ez úgymond a diskurzusnak a témája, mert azért az gyakran tapasztalod most valószínűleg, Nina, például nem a te egyetemeden, de például milyenken az, hogy mondjuk az évfolyamtársaiddal vagy a szaktársaiddal nem mindig van teljesen felhőtlen, vagy teljesen közeli, vagy egyáltalán bármilyen ismerettségi viszonyod, és ez valószínűleg egy ilyen hiánytermék sokaknak, vagy egy ilyen feltételezése, hogy fú, jönnek az egyetem évek, jönnek a szaktársak, óriási budik lesznek, de hogy ez általában azért vannak ellentétes tapasztalatok, és amúgy erre a vonalra szerintem nem hiszem, hogy a biokémikusok neheztelnének, hogyha egy-két csoportterápiát fél éven tevéig kéne ülniük a szaktársaikkal, nem?
3: Kérdésre visszatérve, meg erre válaszolva, a delfinnek soha nem lesz kopoltyúja, bármennyire is jól állna neki. Fejlődés ez nem így működik, most rakhatnék én itt az elképzelt szakom bárányára, nem tudom, szárnyakat, de nem lehet, nem fér rá. Jó, hogyha amúgy egyet kéne mondanom konkrétan, akkor a nagyon-nagyon meredeken lejtő előadótermek, nem tudom, nekem ez mostanság szerelmeim, amikor ilyen három szint különbség van, nem tudom, 20 méteren belül, imádom. És voltam bölcsész szakon, és ott annyira nem meredekek az előadótermek, tehát ez...
0: Igen, ez egyébként egy reális produktum, és nagyon-nagyon jó szerintem, én is nagyon élvezem. Egyik, másik pedig, hogy a csoportterápia szerintem tényleg jó lenne, mert nálunk még kifejezetten úgy van mérnökén, hogy hát 500-an kezdünk, és most vagyunk ilyen 200-valahányan, tehát olyan szintű izoláció van egyébként, hogy így bent ülsz egy nagy teremben, ültök ott 201 előadáson, és vannak aprócska klikkek, de hogy ezen kívül így senki-senkit nem ismer egyébként, és mindenki máshonnan van, és elég kemény elszigeteltség van, úgyhogy ez jó lenne nálunk, ez a csoportterápia.
3: Nálunk a csoportterápiát egyébként azzal oldják föl, hogy az első év után átraknak minket Csehországba, ahol ez így tulajdonképpen megtörténik, mert annyira rosszul van az egész organizáció szervezve, hogy ez így összerántja ott a bandát. Látszik, és hogy ezt ajánlanám a ti szakotoknak is, hogy váltsatok egyszer helyet, hogy nehogy már hogy 5 évig egyfajtában ugyanott azokban a termekben, legyen benne egy ilyen komfortzónából való kiragadás. Nem a szakomnak ez a legfőbb erénye.
1: Hát nálunk ez megint csak teljesen más, mert hogy nagyon kis közösség vagyunk, úgyhogy nálunk ez szóval nagyon, nagyon más, hogy működik, nem tudom.
0: Jó, hát akkor szerintem megköszönném mindenkinek, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Itt volt velem Vandor Gáspár, Eszes Nina és Berényi Mátyás.
2: És ez volt a Pátria Rádió X Home Office Rádió Vivartes műsora, X zendülés műsora, a Pátriahoz tartozik a zendülés, és a másik meg a másikat. Az Akadémia művészeti, reálos és humán felosztásáról beszélgettünk, és az a között lévő különbségekről, hasonlóságokról és észrevételeinkről.

Pátria Rádió. Tőkete Reves. FM 106,7. Pátria Rádió. A magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az elúgyi feljelentést tesz a védelmi tárca túlköltekezései miatt. A leváltott védelmi miniszter mellett tüntetnek Kijevben. Holnap is a maihoz hasonló idő várható, 33 fokos hőmérséklettel. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Veronika Remišová, a Zalugyi párt elnöke virálta a Robert Kalinyák védelmi minisztert a pozsonyi egykori Hviezda kollégium felújítása miatt. Az ellenzéki politikus szerint az eredetileg katonai szállásnak szánt épületből a minisztérium új központja lett, méghozzá indokolatlanul drága berendezéssel. Remišová ezért a számvevőszékhez fordul. Robert Kalinyák visszautasította a túlárazás vádját, és hangsúlyozta, a felújítás mintegy 49 millió euróba, a berendezés pedig körülbelül 3 millió euróba került, a cél pedig egy hosszú távon is használható épület kialakítása volt. A Progresszív Szlovákia parlamenti vizsgálatot kezdeményez a művészeti alapnál a feltételezett lehallgatási ügy miatt. Az ellenzéki párt a Kulturális és Média Bizottság elé viszi az ügyet, és helyszíni képviselői vizsgálatot is javasol. Az alapnál korábban állítólag lehallgató eszközöket találtak az irodákban, az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Az intézmény és Martina Simkovicsová kulturális miniszter egyaránt tagadja, hogy közük lenne a történtekhez. Az Európai Bizottság szerint Szlovákia több területen előrelépett a jogállamiság terén, ugyanakkor továbbra is komoly hiányosságokat lát. Az éves jelentés elismeri az igazságszolgáltatás egyes reformjait, ugyanakkor bírálja a magas szintű korrupció elleni fellépés eredményességét, a jogalkotás átláthatóságát, valamint az újságírók és a közmédia függetlenségének védelmét. A bizottság azt is szorgalmazza, hogy Szlovákia korlátozza a büntetőtörvénykönyv 363-as paragrafusának alkalmazását, és átláthatóbb, szélesebb társadalmi egyeztetésen alapuló jogalkotási folyamatot biztosítson. Pozitívan fogadta Lengyelország Volodymyr Zelenszkij bejelentését, miszerint Ukrajna megnyitja a volhíniai mészárlásokkal kapcsolatos titkosszolgálati levéltári anyagokat és újabb engedélyeket ad a tömegsírok feltárására. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a két ország kapcsolatának a kölcsönös tiszteleten és a történelmi igazságon kell alapulnia. Varsó ugyanakkor azt várja, hogy az ukrán ígéreteket konkrét intézkedések kövessék. A II. Világháború idején elkövetett volhíniai vérengzések továbbra is az egyik legérzékenyebb történelmi vitát jelentik Lengyelország és Ukrajna között. Még nem döntött Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök az alkotmány 17. módosításának aláírásáról. Az államfő a törvény adta 5 napos határidő utolsó óráit is kihasználja, és egyelőre nem jelezte, hogy aláírja a jogszabályt, lemond vagy az alkotmánybírósághoz fordul. A döntés jelentős politikai következményekkel járhat, ezért Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kormány megvárja az államfő lépését, és csak ezt követően dönt a további teendőkről. Újabb légicsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen, immár 7. egymást követő éjszaka. A célpontok között katonai létesítmények, fegyverraktárak és a Hormuzi szoros térségében található megfigyelőállások is szerepeltek. Az iráni média több városból robbanásokat jelentett, Teherán pedig megtorlást ígér. Az iráni válaszcsapások amerikai szövetségeseket is érintettek a Közel-Keleten, miközben a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros térségében továbbra is rendkívül feszült a helyzet. Újabb tüntetést hirdettek meg Kijevben az ukrán védelmi miniszter leváltása miatt. A demonstráció szervezői azt közölték, hogy váltsák le az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkit, és nevezzék ki a tárca élére Mihajlo Fedorovot. A szervezők szerint Szirszki akadályozza a hadsereg reformját és demoralizálja a katonákat. Volodymyr Zelenszkij elnök a héten kormányátalakítást hajtott végre, és ideiglenesen Jevenyi Hamarát bízta meg a védelmi minisztérium vezetésével. Kinevezéséről később a parlament dönt.
0: Időjárás.
1: Éjszaka is meleg lesz, 21 és 16 fok közé hűl le a levegő. Holnap napközben közepesen felhőség mellett kialakulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Mecenzéf és Tósz között, a szakaszt lezárták Kerülni Szomolnokon és Krasznahorkaváraján, valamint Szepsinát lehet, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló. Matyica Sándorral.
3: Szeretettel üdvözlöm a Fülbevaló minden kedves hallgatóját. Gregory Porter, Grammy-díjas amerikai jazz énekes és dalszerző 1971-ben született Sacramento-ban. 2004-ben költözött Brooklynba, szakácsként dolgozott egy étteremben, ahol heti rendszerességgel fellépett. Már az első 2010-ben megjelent Porter című albumát Grammy-díjra jelölték. Porter jellegzetes megjelenéséhez hozzátartozik a védjegyévé vált különleges sapká, amely eltakarja az arcán található műtét utáni hegeket. Miután két albumot kiadott a Motéma kiadónál, 2013-ban a Blue Note-hoz szerződött. Abban az évben jelent meg harmadik albuma, a Liquid Spirit, amely a következő évben Grammy-díjas lett a legjobb jazz vokális album kategóriában. A lemez olyan komoly kereskedelmi sikert aratott, amilyet a jazz műfajú albumok ritkán. Csak Angliában több mint 100 000 darab kelt el belőle. Adásunk első felében három felvételt játszunk le Gregory Porter Water című albumáról.

A Water című lemezen Gregory Porter előadásmódja stílusában a néhai Gregory Hineshez hasonlít. Kurt Ellinghez hasonlóan artikulálja a dalszövegeket, miközben olyan énekesek hatása is érződik, mint Jimmy Witherspoon és Joe Williams. Porter hangja hatásosabb, amikor balladát tolmácsol. Az 1960 Watt című dallal emlékezteti a világot, mi történt a világ egykori ipari fővárosával, Detroittal. Saját stílusát jellemezve Gregory Porter egy 2014-es interjúban így nyilatkozott. Azt mondanám, hogy Nat King Cole, Bill Withers, mindegyikükben hallok magamból valamit, ami hasonló ahhoz a kultúrához, amelyben felnőttem, azaz a gospel zenéhez. A The New York Times pedig így írt róla. Gregory Porter birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől elvárnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. Három pazar Gregory Porter dallal folytatjuk műsorunkat a Water című lemezéről.

0: left me.
1: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben Gregory Porter felvételeiből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Kovács János hangmérnök és Marcsica Sándor a műsor szerkesztője. Viszont hallásra!
2: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Másként ítéli meg az Európai Bizottság jelentését a kormány és az ellenzék. Az állügyi feljelentést tesz a védelmi tárca túlköltekezései miatt. Újra egymás területeit támadta Ukrajna és Oroszország. Holnap is a maihoz hasonló idő várható, 33 fokig melegszik a levegő.
2: Napzárta. Csenger Ferenccel.
3: Részletes híreink. A szlovák kormány tudomásul vette az Európai Bizottság jogállamisági jelentését, és üdvözölte, hogy az több területen is előrelépést állapított meg. A kabinet szerint Szlovákia nem kapott új ajánlásokat, ugyanakkor kész foglalkozni a még fennálló hiányosságokkal. A kormány visszautasította a magas szintű korrupció elleni fellépést érintő bírálatokat, és úgy véli, hogy a jelentés ezen a téren egyoldalú és nem kellően objektív. Emellett átláthatóbb értékelési módszertant és szorosabb egyeztetést sürgetett az Európai Bizottsággal. Az ellenzék szerint az Európai Bizottság jogállamisági jelentése bírálja a szlovák kormány működését. A Progresszív Szlovákia és az Zálügyi úgy véli, hogy a dokumentum továbbra is hiányosságokat állapít meg a magas szintű korrupció elleni fellépésben, a jogalkotás átláthatóságában, valamint az újságírók és a közmédia függetlenségének védelmében. A Progresszív Szlovákia parlamenti vizsgálatot kezdeményez a művészeti alapnál a feltételezett lehallgatási ügy miatt. Az ellenzéki párt a Kulturális és Média Bizottság elé viszi az ügyet, és helyszíni képviselői vizsgálatot is javasol. Az alapnál korábban állítólag lehallgató eszközöket találtak az irodákban, az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Az intézmény és Martina Simkovicsová kulturális miniszter egyaránt tagadja, hogy közük lenne a történtekhez. Veronika Remišová, a Zálogyi párt elnöke bírálta Robert Kalinyák védelmi minisztert a pozsonyi egykori Hviezda kollégium felújítása miatt. Az ellenzéki politikus szerint az eredetileg katonai szállásnak szánt épületből a minisztérium új központja lett, méghozzá indokolatlanul drága berendezéssel. Remišová ezért a számvevőszékhez fordul. Robert Kalinyák visszautasította a túlárazás vádját, és hangsúlyozta, a felújítás mintegy 49 millió euróba, a berendezés pedig körülbelül 3 millió euróba került, a cél pedig egy hosszú távon is használható épület kialakítása volt. Feljelentést tett a Szlovákia Mozgalom a Szlovák Nemzeti Múzeumhoz tartozó Martini Cseh Kultúra Múzeumának gyűjteményei ügyében. Az ellenzéki párt szerint kérdések merültek fel a műtárgyak ideiglenes tárolására kötött szerződéssel kapcsolatban, és azt állítja, hogy a gyűjteményt nem a szerződésben szereplő helyen őrzik. A Szlovák Nemzeti Múzeum közölte, az eddigi vizsgálat szerint a műtárgyak biztonságban vannak, a teljes ellenőrzés azonban még folyamatban van. Ma rendezik meg Pozsonyban a 16. szivárványos Pride felvonulást. Az esemény idei mottója a bátorság, amellyel a szervezők az LMBTQ+ közösség láthatóságára, valamint az emberi jogok, a szabadság és az egyenlőség fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. A rendezvény délben kezdődött a Szabadság téren, és felvonulással, kulturális programokkal, valamint civil szervezetek bemutatkozásával várja az érdeklődőket. A biztonságról a rendőrség és egy magánbiztonsági szolgálat gondoskodik. Ma kerül sor Pozsonyban a 14. Büszkék vagyunk a családra elnevezésű felvonulásra. Az idei rendezvény elmondata: a házasság védi a gyermekeket. A szervezők szerint a program célja felhívni a figyelmet a család szerepére és a gyermekek számára fontos szülői háttérre. A rendezvény szent misével, szakmai beszélgetésekkel, majd délután a belvároson áthaladó felvonulással folytatódik. Még nem döntött Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök az alkotmány 17. módosításának aláírásáról. Az államfő a törvény adta 5 napos határidő utolsó óráit is kihasználja, és egyelőre nem jelezte, hogy aláírja a jogszabályt, lemond vagy az alkotmánybírósághoz fordul. A döntés jelentős politikai következményekkel járhat, ezért Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kormány megvárja az államfő lépését, és csak ezt követően dönt a további teendőkről. Folytatódtak a halálos támadások Ukrajnában és Oroszország határmenti térségeiben. Orosz rakétacsapások és dróntámadások következtében több ukrán városban, köztük Odesszában, Mikolaivban és Herszonban is civilek vesztették életüket, míg az ukrán támadások orosz ellenőrzés alatt álló területeken és a belgorodi régióban követeltek áldozatokat. A harcokban pénteken legalább 10 haltak meg. Közben az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások gyakorlatilag megtorpantak, miközben az ENSZ szerint június volt a leghalálosabb hónap az ukrán civilek számára 2022. áprilisa óta. Újabb légicsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen, immár 7. egymást követő éjszaka, a célpontok között katonai létesítmények, fegyverraktárak és a Hormuzi szoros térségében található megfigyelőállások is szerepeltek. Az iráni média több városból robbanásokat jelentett, Teherán pedig megtorlást ígér. Az iráni válaszcsapások amerikai szövetségeseket is érintettek a Közel-Keleten, miközben a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros térségében továbbra is rendkívül feszült a helyzet. Olajszivárgás történt Omán partjainál egy olyan tartályhajón, amely az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján szerepel orosz olajszállítása miatt. Műhold felvételek és független szakértők szerint a szivárgás egy védett tengeri területen történt. A hajó korábban az oroszországi Novorosszkból indult. Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, támadás vagy más ok idézte elő a balesetet. Pozitívan fogadta Lengyelország Volodymyr Zelenszkij bejelentését, miszerint Ukrajna megnyitja a volhíniai mészárlásokkal kapcsolatos titkosszolgálati levéltári anyagokat és újabb engedélyeket ad a tömegsírok feltárására. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a két ország kapcsolatának a kölcsönös tiszteleten és a történelmi igazságon kell alapulnia. Varsó ugyanakkor azt várja, hogy az ukrán ígéreteket konkrét intézkedések kövessék. A II. Világháború idején elkövetett volhíniai vérengzések továbbra is az egyik legérzékenyebb történelmi vitát jelentik Lengyelország és Ukrajna között. Újabb tüntetést hirdettek meg Kijevben az ukrán védelmi miniszter leváltása miatt. A demonstráció szervezői azt közölték, hogy váltsák le az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkit, és nevezzék ki a tárca élére Mihajlo Fedorovot. A szervezők szerint Szirszkij akadályozza a hadsereg reformját és demoralizálja a katonákat. Volodymyr Zelenszkij elnök a héten kormányátalakítást hajtott végre, és ideiglenesen Jevgenyij Hamarát bízta meg a Védelmi Minisztérium vezetésével, kinevezéséről később a parlament dönt. 5000 fölé emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak a száma. A június végi 7,2-es és 7,5-es erősségű rengések eddig 5069 ember életét követelték, több mint 16 000 megsérültek. A legnagyobb pusztítás az ország északi partvidékén és Caracas környékén történt. Mintegy 20 000 ember maradt fedél nélkül, sokan továbbra is túlzsúfolt, víz és megfelelő higiéniai ellátás nélküli ideiglenes táborokban élnek. Erős 7,3-es magnitúdójú földrengés rázta meg Mexikó déli részét, a Guatemala határán fekvő Chiapas állam partvidékét. A rengéseket Guatemalában és Salvadorban is érezni lehetett. A hatóságok cunami veszélyre figyelmeztettek a Csendes-óceán partvidékének egyes szakaszain, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a tengerpartot. Halálos áldozatokról vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett jelentés, ugyanakkor több erős utórengést is regisztráltak.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: Hajrájához érkeztek a tengeren túli futball VB küzdelmei. Két szünnap után ma 23 órától Miami-ban játsszák a bronzmérkőzést. Franciaország és Anglia is a VB trófeáért utazott az Egyesült Államokba. Szombaton mégis a harmadik helyért küzdenek egymással. Egyik csapat játékosai sem motiváltak, Kylian Mbappé azonban még esélyes a gólkirályi címre. Lionel Messivel együtt 8 találata van, és a világbajnokság örök góllövő listáján is az argentin klasszissal harcol az első helyért. Messinek 21, Mbappénak 20 gólja van. Ha másért nem, ezért az egyéni célért harcolhat Anglia ellen Mbappé. A Franciaország-Anglia párharcnak szép múltja van. A mai lesz a 33. összecsapásuk, legutóbb a 4 évvel ezelőtti Katari VB negyed döntőjében találkoztak. Akkor nagyszerű mérkőzésen 2-1 arányban a franciák nyertek. Thomas Tuchel, az angol labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, ismét magára vállalta a felelősséget az Argentínától elszenvedett 2-1-es elődöntős vereségért, ugyanakkor most is hangsúlyozta, utólag sem bánta meg a mérkőzés közben meghozott döntéseit, amelyek sok kritikát vontak maguk után. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Sajtóinformáció szerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség jövő évi elnök választásán a legtöbb tagállam a tisztségét 2016-tól betöltő Gianni Infantinót fogja támogatni. Az 56 éves svájci olasz sportvezető áprilisban jelentette be, hogy újraindul a FIFA elnöki posztért. Jelenleg ő az egyetlen hivatalos jelölt, bár november 18-áig még mások is pályázhatnak. Előkészületi labdarúgó mérkőzések: Ruzsomberok Teplice 0-3, Podbrezová Liptovszki Mikulás 3-2, Inter Galanta 1-1, Vasas Soroksár 2-1, Kisvárda Michalovce 1-0 és 4-6. Marton Zsófi bronzérmet szerzett női súlylökésben a Rietiben zajló ifjúsági atlétikai Európa-bajnokságon. Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es belga nagydíj ma délutáni időmérő edzését Spában, így ő indulhat az élről a vasárnap 15 órakor kezdődő 44 körös futamon. Mára ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 3:47 után jelentkezünk.
2: Időjárás.
3: Éjszaka is meleg lesz, 21 és 16 fok közé hűl le a levegő. Holnap napközben közepesen felhőség mellett kialakulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A Napzártát hallották. Hírekkel holnap 7 órakor jelentkezünk legközelebb, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Vasies Olivia nevében Csenger Ferenc kíván további szép estét, jó pihenést, viszont hallásra! Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.

0: Honnan és miért van rossz a világban, veti fel a kérdést az evangélium.
1: Hogyha Isten mindenható és jóságos, akkor hogyan engedheti meg, hogy a jó embereket sokszor sanyargatja a rossz?
0: Fogalma Szentbeszédében Skalicki Csaba őrs, ciszterci szerzetes, a budai ciszterciek plébánosa, aki műsorunkban rendhagyóan a napi olvasmányt, a Szentleckét és az evangéliumot is időszerűsíti. A Lélek titkai címmel sugárzott sorozatunk témája ezúttal a család értékei. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.
2: A szegényen élő, de lélekben gazdag család többet ér, mint a vastag pénztárcával, de lélektelenül együtt élő család.
0: Ürge Tamás vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után, nálunk a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.